0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű River Dance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A River Dance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A jazzgitáros Oláh Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szaxofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Oláh Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
0: Trend Night.
1: Oláh Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Ágiban formációban a névadó énekesnő Horváth Ági mellett négy férfi hangalkotja a zenekart. A repertoár sokszínű, főleg blues, soul, rock és reggae stílusú ismert zenék hangzanak fel a buliaikon, néhány saját, sajátos vagy éppen sajátságos dallal együtt. Tóth Gáborral a Ladány Benében gitározott és emellett dalokat is szerzett, a csapatból az ötödik album után vált ki, a szintén Ladány Bené Szebeni Zsolt mutatta meg neki Horváth Ági hangját, és a bemutatkozás olyan jól sikerült, hogy megszületett az Ági Van zenekar
1: Trend Nights.
2: És most meg is hallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelt a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Chance nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Ki mit tudott is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holubec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Májú című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebben a műsorba 2021-ben is bejutott Befúj című szerzeményével.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Varga Zsuzsa már az általános iskolában is rendszeresen fellépett, egyébként jazzéneket tanult, majd 18 évesen csatlakozott a Vénusz együttes elődjéhez. Velük 1999-ben megjelent az első nagy lemez, majd aztán még egy, együtt hatalmas sikereket értek el, de 2002-ben Zsuzsa szóló karrierbe kezdett, 2003-ban megjelent első albuma Szívadó vevő címmel, amely az Anima Sound System-es Bríges Zsolt közreműködésével készült, és a legjobb hazai poplemeznek járó Fonogram díjra is jelölték. 2006 elején az osztrák DJ Felipével készített közös dalt, amely több országban is megjelent, aztán kiadták a Lányok másra várnak című kislemezt, melyből készült klippet a Viva a legjobb öt közé választotta a 2006-os Viva Kometen. 2007-ben jelent meg a második album Barkács Klub Lányoknak címmel.
1: Trend Night.
2: Varga Zsuzsától is meghallgatunk egy dalt a különleges zenei válogatásban.

jegyem van a földre kellem, sose kérdezték. De ha így van, meg az egyensúly,

0: jár, szólja itt lesz, ugye lesz még nyár.
1: Dal után a különleges zenei válogatásban itt a 94.2 Nemesvári Norbi érkezik, egy zenész, aki 20 éve muzsikál, mégiscsak nemrégiben látta elérkezettnek az időt, hogy önálló dalokat írjon és azokat be is mutassa a közönségnek. Azt mondja Nemesvári Norbi, hogy szerzeményei a boldogság tudatos megélése, a pozitív életszemlélet, na meg persze a romantika jegyében íródnak, és erre a mai zűrzavaros világban bizony nagy szükség van.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, ezt színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

gazdaság és kultúra a 94.2. Thank you.

A Fúzió Group 1992-ben alakult, akkor még a Fúzió Quartet nevet viselte. Az együttes Szendőfi Péter alapította, és azóta is őt mondhatjuk a formáció vezetőjének, az együttes zenei arculatához is rengeteget hozzátesz a személye, hiszen a zenekar rendszeresen játssza Péter szerzeményeit és hangszereléseit. Az együttes stílus irányzata leginkább a jazz fusion irányzatba sorolható be, de az egyes számok széles spektrumon mozgó zenei irányzatokat foglalnak magukba. Az alapító Szendőfi Péter 1968-ban született Budapesten, zenész családból származik, édesapja Szendőfi Attila hangszerkészítő, édesanyja Fekete Mária karmester, egyetemi adjunktus, a Pesti Magyar Színház zeneigazgatója, valamint a Színház és Filmművészeti Főiskola tanára. Kezdetben képzőművészeti pályára készült, viszonylag korán, 16 évesen kezdett zenével foglalkozni. 1989-ben érettségizett a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, 1992-ben pedig a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia jazz tanszakán szerzett képesítést. Akárcsak a legtöbb zenész, ekkora már ő is számos zenekarban kamatoztatta a tehetségét, játszott az Inline-ban, a Babos Bandben, de közreműködött Katona Klári és László Attila anyagain is. A Fúzió Group mellett 2005-ben szóló karriert is indított, ekkor adta ki első lemezét is. De egyébként a kétszeres arany dobverő Fonogram, Artisius és Emerton díjas dobos egyike a legfoglalkoztatottabb hazai jazz dobosoknak. Első önálló lemezük 1995-ben jelent meg Life Freedom címmel, ezt követte 4 év múlva az Attitudes album. A formáció ebben az évben új taggal is bővült, mert a csapathoz csatlakozott Romhányi Áron billentyűs, ekkor változott a zenekar neve is Fúzió Groupra. 2003-ban megjelent a zenekar első koncertlemeze is, Energy címmel. A 4. albumra, a Stickmanre 4 évet kellett várni, ezzel azonban az ország első vonalbeli muzsikusaiból álló együttes egy újabb lépést tett előre saját a stílusának és hangzásvilágának kialakításában. A lemez érdekessége még a borítója, amely a művész édesapjának munkáját dicséri. A borítón látható ember nagyságú acélszobrot Szendőfi Attila a kert végében otthagyott, selejt rejtélt hulladékból alkotta meg. A figura merev, mint egy igazi pálcika ember, mégis rendkívül dinamikus és lendületes, mondják. Külön kiváló karakter, a mosolygós arca félrefésült frizurával, ami alapvető mottója lett az albumnak. 6. lemezük van, a Dance címmel jelent meg aztán 2014-ben. Most itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban tehát érkezik a Fúzió Group.

Rózsa, rózsa, minden szirma bennük, te nem látom, hogy merre. Félek, hogy felkap a szél, messze visz túl nagy a tér. Mi van, ha nem jössz vissza? Nem látlak túl sok a rózsa.

hogy vérzik a harapom. Vörös, mint a rózsák a hajadon, rózsaszírmok a szívemen. Nehéz, amit érzek, nehéz, ahogy lélegzel. Te vagy a véremben, lehet a szerelemtől fél.

mondtam, hogy megvárlak. Lehet, hogy betakar a föld, de jelesz, ha ott vagy majd. Én fekszem a rózsák közt. Rózsa, rózsa, mondd, hogy hol vagy. Minden szírma,

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Jónás Vera 1987-ben született, ő a Jónás Vera Experiment alapítója és frontembere. Jónás Vera és zenekara a zeneszerző saját szerzeményeit játsza más-más hangszerelésben és felállásban. Angolul megszólaló szövegeiben a saját magában felmerülő kérdéseket és problémákat feszegeti. Az Experiment mellett Jónás Vera gyakran ad szóló, illetve duó koncerteket is.
0: Trend Night.
1: Jónás Vera érkezik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az önmagát időről időre újra gondoló Csigó Tamás 7 nagy lemez nélküli évet követően 2021-ben nem csak friss anyaggal jelentkezett, de egy új zenekarral és egy tőle eddig szokatlan zenei koncepcióval is, ráadásul az angol helyett ezúttal magyar nyelven, ez a nem kiárat zenekar. Az új zenekar érzékeny alterpopot játszik, amit hol elektronikával, hol pedig indie zenei hatásokkal tesznek még izgalmasabbá. A különleges hangulatú szövegeket Kabai Lóránt írta. A zeneszerző, producer Csigó Tamás gitározik és énekel, a szintén éneklő Hódosi Enikő billentyűs hangszereken játszik, és őket egészíti majd ki élőben és a lemezen is két régi zenésztárs, Gergács Gábor billentyűs hangszereken, valamint Rozmán Zoltán a dobok mögött.
1: Trend Night.
2: Nem kiárat következik most a különleges zenei válogatásban, csak itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Takács Nikolasz 1986-ban született Galánta városában. Kiskora óta énekes szeretett volna lenni, 8 évesen részt vett a Pap Aréna nevű tehetségkutatón, amit meg is nyert. Zenei tanulmányait a Pozsonyi Állami Konzervatóriumban kezdte klasszikus ének és hegedű szakon, ezt követően a Kőbányai Zenestúdió jazz ének szakára járt. 2005-ben Budapestre költözött, 19 évesen együtt lépett fel a világ hírű jazzdobossal, Jávori Vilmossal. Ezt követően a magyar jazz élet más kiemelkedő alakjaival is lehetősége nyílt együtt zenélni, így Babos Gyulával, Tony Lakatossal, Charlie-val, Solti Jánossal és még sok méltán híres művésszel. 2010-ben elindult az X-Faktor televíziós tehetségkutató versenyen, ahol az egész ország megismerhette őt. Első előadásával a közönséget és a zsűri tagjait is egyaránt levette a lábáról.
1: Trend Nights.
2: A következő percekben Takács Nikolasz énekel, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Tamás, drága, a csókom várja.
1: Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után, itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

Purchase them locally.

0: Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Fesztivál.
1: Kishegyesen a Hegyalja utcában idén is megrendezik a Dombos Fesztet június 25-e és 28-a között. A közönséget a 4 nap újra tervezés mottóval várják a kishegyesi löszfal alatt, az egykori szemét domb helyén. A szervezők szerint korunk legfontosabb kérdései megkerülhetetlenné váltak a klímaváltozás, a vízhiány, a társadalmi átalakulások, a közösségi felelősség és a művészet szerepe, mind olyan témák, amelyek közös gondolkodást igényelnek. A zenei program idén is rendkívül sokszínű. Fellép többek között Szarka Tamás, Kosika, a japán gitárvirtuóz Kenta Hayashi, valamint közös koncertet ad a Fokos és a Tokos. Érkezik a Pokla, de a Besodrom, Nagy Csomor András és zenekara, a fiatal Baselán, valamint a zárónapon Ferenci György és az első Pesti Rackák. A Dombos Remix irodalmi sorozat vendégei között szerepel Szajbé Mihály, Tompa Andrea, Kollár Árpád, Grecsó Krisztián és Bognár Péter. A délutáni beszélgetések és kerekasztalok új hangokat és friss nézőpontokat hoznak a vajdasági magyar közéletbe.
0: Esemény.
1: Szakvezetéses erdei séták, koncertek és erdei divatbemutató is várja az érdeklődőket június 27-e és július 5-e között a Muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok eseménysorozaton. A programoknak június 27-én Gyöngyös Sástó, 28-án Gyöngyöspata Nagy Parlag, 29-én Mátra Szent Imre, 30-án Szent Kút, július 2-án Gyöngyös Mátra Múzeum, 3-án Szurdok Püspöki, 4-én Salgó Tarján Eresztvény, 5-én Tar Fenyves Puszta ad otthont. A koncerteken fellép mások mellett az Egri Szimfonikus Zenekar Szabó Sipos Máté vezetésével, a Monarchia Szimfonikus Zenekar Werner Gábor irányításával, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatóiból álló kamarazenekar Ménesi Gergellyel, Horgas Eszter pedig az In Medias Brass Részfúvos Quintettel. A közönség meghallgathatja továbbá Csék János és a Mezzó, Pál István Szalonna és bandája, a Szász Csávási Zenekar, a Mistrál Együttes, Szabó Balázs, Petruska, Ferenci György és az első Pesti Rackák, a Cimbali Band, Agócs Gergely, a Bohém Ragtime Jazz Band és Roman Ditta produkcióját is. A szakvezetéses erdei sétákon és az előadásokon a klímaváltozás, erdeink állapota, a fenntarthatóság és a természetvédelem áll majd a középpontban. A programok között lovas túra, tájfutóverseny, erdei meditáció, helyi termékek bemutatója, népi kézműves foglalkozások és interaktív gyermekműsor is szerepel. A rendezvény sorozaton kihirdetik a Muzsikál az Erdő pályázatok eredményeit, és több helyszínen kiállítás mutatja be a 2026-os gyermekrajz és fotópályázat anyagát.
0: Film.
1: Július 1-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban lesz a premier előtti vetítése Pajer Robert rendező Bélyeg című tévéfilmjének. A film, amelynek főszereplői Báradi Gergely, Rohonyi Barnabás, Mésző Janna, Trill Beatrix és Csőri Gábor, 1954-ben játszódik. A magyar aranycsapata németekkel játszik világbajnoki labdarúgó döntött Svájcban, az egész ország a csapat győzelmének szurkol, ami a kommunista rezsim számára is fontos. Az állami nyomdában dolgozók azt az utasítást kapják, hogy a döntőt követő reggelre 1 millió olyan bélyeget kell legyártaniuk, ami a magyar csapat győzelmét ünnepli. A munkafolyamatot az sem zavarhatja meg, hogy a parancs kiadásának pillanatában a meccs még el sem kezdődött. A közlemény szerint a film arról a mindent átható zsigeri félelemről szól, amely az idézett kor mindennapjait, az emberek egymáshoz való viszonyát meghatározta. Ennek hátteréül a magyar sporttörténet talán legnagyszerűbb időszaka szolgál, az aranycsapat diadalmenete, majd az elvesztett döntő. A film a Nemzeti Filmintézet támogatásával jött létre.
0: Koncert.
2: Techno fúvós menet Hamburgból. Július 23-án a Majte először lép fel a Budapest Park színpadán. A hamburgi techno marching band a hipnotikus technót és a részfúvós hangzást ötvözi, kizárólag akusztikus hangszereken. A 10 éves jubileumát ünneplő Majte már a Sziget, a Pukkelpop és a Fusion fesztiválokon is fellépett. Koncertjük garantáltan a nyár egyik legizgalmasabb és legfelszabadítóbb élménye lesz. A zenekar hatalmas energiája, táncra ösztönző ritmusai és a techno akusztikus, élő hangszereken megszólaló ereje mindenkit magával ragad, és egy közös, felejthetetlen eufóriát teremt a park szabadtéri atmoszférájában. Majte a Budapest Parkban július 23-án.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Magyarország nagyvárosai tömérdek kincset őriznek. Mindezek felfedezésére érdemes kipróbálni, milyen profi idegenvezetőre bízni magunkat. Veszprém, különösen az óvárosi rész, valóságos ékszerdoboz. Érdemes több napot ráfordítani megismerésére. A városban többféle tematikus séta is elérhető, amelyekkel úgy barangolhatjuk be az egzugos utcákat, hogy nem csak a látványosságokat ismerhetjük meg, hanem Veszprém történelmi titkait is, sőt, bizonyos helyeken interaktív vezetett túrákra is lecsaphatunk. Tematikus sétákban Debrecen is erős. A Civisváros történetét a nekünk leginkább tetsző szemüvegen keresztül ismerhetjük meg, ráadásul számos olyan vezetett túrára is bukkanhatunk, például a Nagyerdőben, ami a gyerekeknek is kifejezetten izgalmas. Sőt, ha sportos kedvünkben vagyunk, akár két keréken is útra kelhetünk. A klasszikus, tematikus városnéző séták mellett Szegeden azt is kipróbálhatjuk, milyen, ha nem az idegenvezető esernyőjét követjük, hanem a saját tempónkban fedezzük fel a várost. Persze azon játékos feladatok segítségével, amelyeket a szervezők biztosítanak. Na jó, de mi van, ha esik? A szabadulószobák különféle tematikára épülnek, ugyanakkor közös bennük, hogy a játékosoknak feladványok segítségével kell megtalálniuk a szabadulás jelentő kulcsot vagy kódot. Kipróbálhatjuk például, milyen érzés, ha nekünk kell semlegesíteni egy képzeletbeli atombombát, hogy megakadályozni az emberiség pusztulását, vagy akár felkutatni a fáraók, vagy éppen a dzsungel titkait. Élménydömping zárt térben. A szobák többségéből 40-60 perc alatt kényelmesen ki lehet jutni, ha 3-6 fő játszik egyszerre, de vannak könnyebb feladványok is, amelyekkel két ember is megbirkózhat. Bátran vigyünk magunkkal nagyobb gyerekeket is. Az egyes helyek szabályzatának azért utána olvasva a logikai feladványok valószínűleg őket is megmozgatják majd. A hatékonyság érdekében bölcs dolog lehet, ha a játékosok először a szoba egy-egy bizonyos szegletére fókuszálnak, majd megosztják egymással, hogy ki milyen tárgyakra bukkant, és azokból milyen következtetés vont le. Szintén jó praktika, ha a talált kulcsokat, kódokat és egyéb felhasználható tárgyakat egy helyen gyűjtjük össze, majd, ha már beteljesítették küldetésüket, kinyitottak valamit vagy elvezettek a következő nyomhoz, áttesszük őket egy olyan helyre, ahol biztosan nem zavarják a további kutatást. A kijutás mámorító öröme olyas valami, amit nem elég egyszer megtapasztalni. Debrecenben, Veszprémben és Szegeden több helyszínen is lehet szabadulni. Így többek közt ezekben a városokban jó eséllyel akkor sem maradunk élmény nélkül, akár egy-egy ilyen programnak hála, még ha néhány órán át szakadna is az eső. Ha pedig a játék hevében megéhezünk és vagy megünnepelnénk a sikeres kijutást, koronázzuk meg a napot néhány finom falattal.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó reggelt kívánok, 2026. 6. hó 26-a van reggel 6 óra, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Ezekben a percekben is még zajlik a labdarúgó világbajnokság.
0: Futballra figyel a világ. Gólok, drámák, esélyek a labdarúgó világbajnokságról.
1: Mert hogy az utolsó percekben járunk a hosszabbításnak a Törökország Egyesült Államok mérkőzésen, most egy amerikai hazadott labda a kapusnál hátra került, és a védők egy túloldali beadását követően végül is az oldalvonalon kívülre került a labda, és egy török bedobás követően még egy valamiféle akciót próbálkoznak a törökök kialakítani, és még akár ebből egy beadás is lehet, de Pulisic jól tartja a védővonalon is a terepet, és az oldalvonal környékén próbálnak lefordulni a török játékosok, de végül kikerül az oldalvonalon kívülre a labda, és ebből még jöhet egy bedobás, amit még a játékvezető is enged. Már a 98. percben jár egyébként a mérkőzés, 7 perces hosszabbítást jelzett előre a játékvezető, és ha törökök lefordulnak, és még lehet ebből egy beadás, középre kerül a labda, és ott pedig egy fejes is lehet, és a 16-oson belül egy lövés, és ott egy gól. 3-2-re vezet a török válogatott, mégpedig 22-es mezben játszó Kán Ayan góljával átveszik a vezetést a törökök a 98. percben, míg az utolsó támadásból valamiféle akciót kialakíthattak, és ezzel minden bizonnya meg is nyerik ezt a mérkőzést, ugyanakkor ez már csak a becsületért zajlott, hiszen már a mérkőzés előtt biztossá vált, hogy a török válogatott nem jut tovább a D-jeli csoportból, ugyanis az Egyesült Államok 6 ponttal megnyerte ezt a kvartettet, és egyébként le is fújta időközben a játékvezető a mérkőzést, és a másik ebben a csoportban a másik találkozón Paraguay-Ausztrália 0-0-ás döntetlennel zárult. Így a végeredmény úgy néz ki, hogy USA, Ausztrália, Paraguay és Törökország ebben a csoportban. Ma játszották még Japán, Svédország, ahol 1-1-es döntetlen született, Tunézia-Hollandia találkozón pedig 3-1-re győztek a hollandok. Ebben a csoportban a végeredmény úgy alakult, hogy Hollandia, Japán, Svédország és Tunézia. Tegnap este, vagyis hát a esti órákban Curaçao Elefántcsontpart 0-2, Ecuador Németország 2-1. Ezt a csoportot megnyerték a németek, és második lett Elefántcsontpart, de mindkét csapat 6 pontos lett. Harmadik helyen Ecuador és Curaçao történelmi 1 ponttal és egy lőtt góllal zárta az első, illetve első világbajnokságát. Hírek Venezuelából, ugyanis ott tovább emelkedett a földrengések áldozatainak száma, mármint egy 235 halottról és 4300 sérültről számolt ebben a hatóságok. A második rengés több mint egy évszázadon a legerősebb volt az országban. A mentés most éjszaka is folytatódott, sokan továbbra is eltűntek, vagy a romok alatt rekedhettek, miközben Lagiarában, Caracasban és a környező térségekben sok lakóte épület megsemmisült. Az Egyesült Államok elit mentőcsapatokat küld Venezuelába, és több országból is érkeznek segélyfelajánlások. A katasztrófa különösen nehéz helyzetben érte az országot, amely már korábban is politikai és pénzügyi válság sújtott.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex Sambux 6%-os emelkedéssel 139.624 ponton zárt. Az OTP árfolyam csúcsot döntött, a részvénypiac forgalma 36,2 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A forgalomhoz az is hozzájárult, hogy a kereskedési adatok alapján az amerikai részvénypiacokról jelentős mennyiségű befektetés jött át Európába. A MOL 6%-kal 3.648 forintra csökkent, az OTP 1,5%-kal 45.970 forintra erősödött, ez új történelmi csúcs. A Magyar Telekom 1,5%-kal 2692 forintra esett, míg a Richter 1,2%-kal 12140 forintra nőtt. Erősödésre zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 7%, a frankfurti DAX Index 1%, a párizsi CAC40 pedig 6%-kal emelkedett. Milánóban 3%, Madridban pedig 6%-ot erősödött a tőzsde. A Wall Street-en vegyes volt a kép, a Dow Jones 1%-ot erősödött, az S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq mutató 0,5%-os mínusszal zárt.
0: Időjárás jelentés.
1: Tikasztó hőségre készüljenek, ma egyébként nagyrészt derült és napos idő várható, csapadék nem lesz, hiszen szinte az egész ország területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható. A hőmérséklet egyébként 33 és 38 fok között alakul a nap folyamán, már most a fővárosban 21 fok van. 6 óra múlt 5 perccel, köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb 6:30-kor várjuk Önöket Temszücs Péterrel a reggeli monitorban. Tartsanak velünk, jó reggelt kívánok!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Jó reggelt kívánok! 2026. június 26-án, pénteken, csak kikeveredek ebből. A mikrofonok mögött Kecső Rihárd és M. Szűcs Péter. Szia, Ricsi,
3: jó reggelt. Reggelt kívánok!
2: És jövünk majd nem sokára friss hírekkel, de előtte a legfontosabb, hogy azok, akik még dolgoznak, de már itt a hétvége, mire számítsanak. Magyarul lehet-e strandolni a hétvégén? Ez a legfontosabb kérdés.
3: Strandolni lehet, az persze, csak vigyázni kell a napra, mert olyan tikasztó meleg lesz, és olyan erős UV-sugárzás, hogy hát a naptej és társai azok legyenek ott a kéznél, mert hát szükség lesz rá.
2: Viszont én azt olvastam tegnap valahol, hogy azért majd tréfálkozik az időjárásított viharokkal, hogy ez hol várható, vagy erről te láttál-e bármit?
3: Én összességében azt hallottam, hogy nagyon-nagyon meleg lesz, tehát ilyen tényleg 37 fokokban menően, és a jövő hétre mondtak egy kisebb hidegfrontot, ja. De még a hét elején ott is 37 fok lesz, a hét második felében lehet hűvösebb.
2: Na jó, jövünk a friss hírekkel itt a Trend FM-en.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Venezuelában 235-re emelkedett a szerdai földrengések halálos áldozatainak száma.
3: A két 7,2-es és 7,5-ös erősségű földmozgás mindössze 39 másodperc különbséggel rázta meg az ország északi és középső részét. A hatóságok szerint legalább 4300-an megsérültek, a kórházak megteltek, ezért tábori kórházakat is felállítottak. A legsúlyosabb károk a Karib-tengeri partvidéken fekvő La Guayra államban keletkeztek, de Caracasban és más térségekben is jelentős pusztításról számoltak be. Több országból, köztük az Egyesült Államokból, Németországból, Svájcból, Franciaországból, Spanyolországból és Mexikóból is mentőcsapatok készülnek Venezuelába.
2: Átláthatóbbá teszik az országgyűlési képviselők szavazásokról való hiányzásait.
3: Forsthofer Ágnes házelnök elrendelte, hogy a parlament honlapján könnyen kereshető, felhasználó barát adatbázisban jelenjenek meg a távollétek. A döntés előzménye, hogy májusban több képviselő is látványosan távol maradt az országgyűlés üléseitől, de a benyújtott igazolások alapján most nem rendelt le tiszteletdíj megvonást. A házelnök szerint júniustól kiszámíthatóbbá vált a parlament munkarendje, ezért a jövőben csak egészségügyi ok vagy hivatalos kiküldetés lehet méltányolható igazolt hiányzás. Az új adatbázis már elérhető, a parlament honlapja szerint a májusi hiányzásokban érintett 17 képviselő többsége fideszes.
2: Újabb egy évvel meghosszabbította az Európai Unió az Oroszországgal szembeni gazdasági szankciókat.
3: Az intézkedések jövő év július 31-ig maradnak hatályban, válaszul Moszkva Ukrajnát destabilizáló lépéseire és a háború folytatására. A korlátozások főként a pénzügyi, energetikai és védelmi ágazatot érintik, de kiterjednek a kettős felhasználású termékekre, a fegyverkereskedelemre és az orosz olajimport egy részére is. Az Unió továbbra is fellépne a szankciók megkerülése ellen, és jelezte kész újabb intézkedéseket hozni, amíg Oroszország megsérti a nemzetközi jog alapvető szabályait.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest értéktőzsde indexe, a BUX 6,1%-os pluszban 139.624 ponton zárt. Az OTP árfolyam csúcsot döntött, a részvénypiac forgalma átlépte a 36 milliárd forintot, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
3: A forgalomhoz az is hozzájárult, hogy a kereskedési adatok alapján az amerikai részvénypiacokról jelentős mennyiségű befektetés jött át Európába. A MOL 6,1%-kal 3648 forintra csökkent, az OTP 1,5%-kal 45970 forintra erősödött, ez új történelmi csúcsot jelentett. A Magyar Telekom 1,5%-kal gyengült 2692 forintra, a Richter pedig 1,2%-kal 12140 forintra nőtt.
2: Erősödéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
3: A londoni FTSE 7%, a frankfurti DAX Index 1%, a párizsi Kakaron pedig 6%-kal emelkedett. Milánóban 3%, Madridban pedig 6%-ot erősödött a tőzsde.
2: A Wall Street-en vegyes volt a hangulat.
3: A Dow Jones 1%-ot erősödött, az S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq mutató 0,5%-os mínusszal zárt.
2: Nézzük, mi a helyzet Ázsiában. Nos, ott jobbára mínuszokat látunk, nem is kicsiket. A japán tőzsde az 4,2%-kal szakadt be. Hongkong 1,4%-os mínuszban, a Shanghai Composite 2,1%-kal van lejjebb. India nyitás után nem sokkal, egészen pontosan India ma zárva. A dél-koreai tőzsde az 7,3%-os mínuszban, Szingapúr pedig 1,1%-kal van lejjebb. A CNBC elemzése szerint részben az áll ennek a hátterében, a nagy mínuszokében, hogy a vezető tech cégek tegnap meglehetősen rosszul szerepeltek, mégpedig azért, hiszen egyre másra jelentik be áremelési szándékaikat, igaz az az Apple-re, igaz a Microsoft-ra és a többi nagy cégre is. Nos, állítólag ugye ennek a negatív hatását lehetett látni tegnap az amerikai papírok teljesítményében, és ez ragadt át, főleg Ázsiában, azon országokban, ahol azért komolyabb a technológiai ipar. No, nézzük, mi a helyzet a forinttal. Az kisebb erősödéssel kezdte a napot. Egy euróért most 354 forint 50 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 311 forint 70 fillért kell adni. Egy svájci frankért 385 forint 30 fillért kérnek, itt egy picit gyengültünk. Az olajárak azok mínuszban, 2%-kal leolcsóbbak. Az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára így, 70 dollár 50 centen, a Brent 73 dollár 80 centen áll. Az aranyár folyama mintegy 6%-kal jött lejjebb, 4022 dollárt él egy unci arany. A többi fémára is mínuszban, a palládium 1, a platina majd 2%-kal, az ezüst 3,1-del, a réz 1,6%-kal lett olcsóbb. A mezőgazdasági termelői árak közül, ahol van kereskedés, ott azt látjuk, hogy csökkennek az árak, a búza 9%-kal, a szója 6%-kal kerül kevesebbe, a többiek csak egy pár centet estek. A vártnál és az előző hónapoknál is kedvezőben alakultak a májusi foglalkoztatási adatok.
3: A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.654.000 volt, ez egy hónap alatt 35.000-rel nőtt. Emellett 210.000 fő alá csökkent a munkanélküliek száma, és 4,3%-ra mérséklődött a munkanélküliségi ráta. Az ING vezető elemzője szerint kijelenthető, hogy érdemi pozitív elmozdulás történt a magyar munkaerőpiacon, különösen a munkanélküliségben. Az azonban kérdés, mennyire lesz tartós a változás. Virovácz Pétert hallják.
1: Az első negyed év után, amelyben egészen jól teljesült a magyar gazdaság, ez biztos, hogy adott valamiféle teljes pozitív lökést a munkaerőpiasznak. Ha más nem, az abban mindenképpen, hogy azok a munkavállalókat, akiket elbocsátottak korábban, vissza tudta szívni. Mi lehet az oka annak, hogy most hirtelen megint csak megnőtt a munkaerőpiaci aktivitás, tehát többen vissza is tértek a munkaerőpiacra, és ők is tudtak helyezkedni. Ilyen akkor szokott történni, amikor szezonális munkákról beszélünk, és ezt lehet most is, csak alapvetően a május az nem egy ilyennel jellemezhető időszak szokott lenni. Ez mindenképpen egy fő kérdés, hogy most tényleg csak egy ilyen átmeneti megugrást látunk, vagy ez egy tartós pozitív tendencia.
0: Időjárás jelentés.
3: Nagyrészt derült, napos idő várható, csapadék nem lesz. Szinte az egész ország területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható. A napközbeni hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Egy kis zenével megyünk tovább, 6 óra 38 perckor, majd részletezzük a foglalkoztatási adatokat.

0: Reggeli Monitor.
1: 6 óra 41 perc. A magyar munkaerőpiac májusban a vártnál erősebb teljesítményt mutatott. A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.654.000 volt. Ez egy hónap alatt 35.000-rel nőtt. A munkanélküliek száma 210.000 alá csökkent, a ráta így 4,3%-ra mérséklődött. Virovácz Péter, az ING vezetőjelentője szerint a javulás mögött főként az első negyedév viszonylag jó gazdasági teljesítménye és a szezonális munkák állnak. Kovács Gergő beszélt vele erről.
2: Csökkent a munkanélküliség és 7 havi csúcson a foglalkoztatottak száma. Mondhatjuk, hogy jól sikerült a május a munkaerőpiacon?
3: Én azt gondolom, hogy az előzetes várakozásokhoz képest mindenképpen egy pozitív adatközlésről beszélünk. Ugye ilyenkor mindig azt érdemes megnéznünk, hogy szezonálisan az elmúlt pár évben milyen tendenciákat láttunk mondjuk az adott hónapban, az adott időszakban. Azokhoz viszonyítva én azt gondolom, hogy mindenképpen egy pozitív, vagy kellemes meglepetést hozott most a munkaerőpiac. És ráadásul nem csak arról van szó, hogy itt egy technikai, statisztikai hatás torzított valamit el, hanem effektíve tényleg az összes mutató számot, hogyha megnézzük, foglalkoztatottságot, a munkanélküliek számát, tehát minden tekintetben ténylegesen azt látjuk, hogy kedvező irányban történt elmozdulás.
2: És ha a tavaszi három havi adatot nézzük, ott is hasonló pozitív képet mutat az egész?
3: Igazándiból az, ami kifejezetten kellemes képet mutat, hiszen itt azért azt láthatjuk most már, hogy a három havi hivatalos statisztikai adatok alapján is javul a magyar munkaerőpiac állapota. Nyilván természetesen azért itt is egy-egy hónapnak nagyon komoly meghatározó szerepe van, de hát a mutatószám is 4,3%-os munkanélküliségi rátáról számol be, sőt 210.000 fő alá súlyedő munkanélküli létszámról, ami tényleg mindenképpen kedvezőnek tekinthető, olyannyira, hogy itt, hogyha ezt a létszámot figyeljük, akkor itt már a tavalyi átlagos munkanélküli létszám alatt vagyunk, ami szerintem mindenképpen azért egy jelentős változásnak tekinthető.
2: Milyen folyamatok húzódnak itt a javulás mögött?
3: Nehéz egyelőre szétszálazni a helyzetet, az talán mindenképpen bizonyosnak tűnik, hogy az első negyed év után, amelyben egészen jól teljesített a magyar gazdaság, ez biztos, hogy adott valamiféle pozitív lökést a munkaerőpiacnak. Ha más nem, abban mindenképpen, hogy azokat a munkavállalókat, akiket elbocsátottak korábban, és ezért láttunk itt az elmúlt hónapokban negatív meglepetéseket is, szóval őket vissza tudta szívni a munkaerőpiac. Ugyanakkor ez is egy érdekes kérdés, hogy mi lehet az oka annak, hogy most hirtelen megint csak megnőtt a munkaerőpiaci aktivitás, tehát többen vissza is tértek a munkaerőpiacra, és ők nem csak úgy visszatértek, de is tudtak helyezkedni. Általában ilyen akkor szokott történni, amikor szezonális munkákról beszélünk, mondjuk a mezőgazdaságban hirtelen szükség van nagyon sok hasznos kézre, és azok, akik csak idény munkákból élnek, ők ugye az inaktív státuszból hirtelen aktívvá válnak, sőt egyből ugye foglalkoztatottá válnak. Tehát általában ilyen időszakokban jellemző ez a fajta dinamika a munkaerőpiacra. És ezt látjuk most is, csak alapvetően a május az nem egy ilyennel jellemezhető időszak szokott lenni. Úgyhogy ebből a szempontból ez mindenképpen egy fő kérdés, hogy most tényleg csak egy ilyen átmeneti időszakos megugrást látunk, ami mögött nem tudjuk egyelőre még pontosan feltárni a folyamatokat, vagy ez egy tartós pozitív tendencia, amikor azt tapasztaljuk, hogy igenis megindult egyfajta komolyabb visszatöltődése a munkaerőpiacnak a kínálati oldalon, és itt bizony igény is van közben keresleti oldalon ezekre a munkaerőkre, és hol is veszik az embereket, de hát itt majd egy-két hónap múlva leszünk szerintem okosabbak, és nyilván akkor már látni is fogjuk, hogy hogyan teljesített a második negyedévben a magyar gazdaság, és akkor biztosan látunk majd szerintem valamiféle olyan meghúzódó mögöttes folyamatot, amivel magyarázható lesz ez a munkaerőpiaci trend.
2: A munkanélküliségi adat is nagyon kedvező volt, ugye az idei év legalacsonyabbja, és a tavalyi év átlagánál is alacsonyabb. Ez mennyire illik bele ennek az évnek a trendjébe, meg úgy általában mi lehet ennek az oka?
3: Azt szerintem még nagyon-nagyon korai kijelenteni, hogy trendfordulót látunk, de tényleg az, hogy itt az idei év legalacsonyabb munkanélküli létszáma

0: hatását látjuk, az azért beszédes szerintem. És persze mondom, lehetnek egyedi hatások, egyedi faktorok. Ugye ne feledjük el, van egy olyan tényező is, hogy például ugye beindultak nagy gyárak, és ezek most kezdik el felpörgetni a termeléseket. Könnyen lehet, hogy éppen itt történt meg valamiféle jelentősebb létszámváltozás, és mondjuk egy-két-három cég, vagy nagy megrendelés az, ami most behúzta a munkaerőpiaci keresletet egy ilyen magasabb szintre, és lejjebb tolta a munkanélküliek számát. De ez majd csak akkor fog kiderülni, amikor tényleg a következő hónapokban látjuk ennek a tartóságát. És azért az is tapasztalható manapság a magyar munkaerőpiacon, hogy azért nagyobb a volatilitás. Tehát hónapról hónapra egyre nagyobbak tudnak lenni a kilengések, akár pozitív, akár negatív oldalon. Úgyhogy szerintem most az a fő kérdés, hogy ez a pozitív szám, amit itt most májusban láttunk, vagy fejlemény, ez valami trendnek a kezdete, mert mondjuk javult annyira esetleg a gazdasági megítélés, vagy a vállalatoknak a jövőkép, hogy itt tényleg egy tartós, pozitív trendre ülünk föl, vagy tényleg csak egyedi hatásokról beszélünk. A friss üzleti bizalmi statisztikák, azok egyelőre nem arról árulkodnak, hogy itt egy hurra optimizmus bontakozott volna ki, pont ma jött ki a friss adat ebben a tekintetben is, az elmúlt két hónap átlagát látjuk a júniusi üzleti bizalmi indexben is, ebben a tekintetben, tehát nem mondhatjuk azt, hogy itt valamiféle óriási nagy bizalmi tőke indult volna el a vállalatok részéről, és ezen belül is azt látjuk, hogy ezért nagyjából azonos azok arányok, akik leépíteni szeretnének, meg akik bővíteni. Tehát ebből a szempontból azért van még itt bőven kérdőjel a munkaerőpiac javulásának tartósága mögött.
1: A kormányváltás munkaerőpiaci hatásai ebben még nincsenek benne ezekben a májusi adatokban, és ezt inkább a következő időszakra várhatjuk majd?
0: Nyilvánvalóan láttunk itt-ott elszórtan olyan bejelentéseket, hogy vannak leépítések, a gazdasági többlethatást még semmiképpen sem láttunk, pénzpiaci mutatók javultak, fogyasztói bizalmindex javul, de ettől még egyik napról a másikra senkinek nem lett több a bevétele és a profitja. Tehát én azt gondolom, hogy azért itt nagyon könnyelmű lenne bármiféle ilyen párhuzamot vonni ebben a tekintetben. Már csak azért is, mert azért a munkaerőpiaci statisztikák esetében mindig arról van szó, hogy ezek úgynevezett követő típusú mutatók. Tehát általában ezek azok, amik leszokták követni a gazdasági ciklust. Amikor látjuk mondjuk, hogy van egy tartósan, pozitívan produkáló GDP növekedési adat, folyamatosan negyedévről negyedévre meglepetéseket látunk, pozitív meglepetéseket, mert ezt követően tényleg negyedévekkel követően szoktuk látni, hogy változnak a munkaerőpiaci statisztikák. Tehát itt arról van szó, hogyha mondjuk azt feltételeznénk, hogy ennek a kormányváltásnak van valami instant gazdaság élénkítő hatása, egy varázsütést csettintettünk egyet, és hirtelen jobb lett a gazdasági teljesítmény, de azért mondom, ez nem egy lámpakapcsoló. Még akkor sem szabadna, hogy már most lássunk ehhez kapcsolódó munkaerőpiaci változásokat. Itt nagyjából egy ilyen szerintem legalább 6-9 hónapnak el kell telnie, mert ennyi alatt tud változni egy vállalati percepció, ennyi alatt tud változni a vállalati jövőképe, dolgozzák ki a stratégiákat, próbálják meg belőni az új irányvonalakat, és ehhez képest mondjuk a saját fejlesztési potenciáljukhoz mértem esetleg bővíteni a munkaerőt, hiszen ne feledjük azért, egy munkaerőfelvétel sem feltétlenül úgy néz ki, hogy én ma kiszabok egy új vállalati irányulat, és holnap után már fel is vettem hozzá az embereket. Tehát ezért ez mind időbe telik.
2: Az ENG vezető elemzőjét, Virovácz Pétert hallották. A Magyar Lovasterápia Szövetség idén nyáron is szervez élményterápiás táborokat a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Fóti Központjában. 4 turnusban összesen 80 gyermek vesz részt, akik évközben egyébként rendszeresen járnak fejlesztésre. A lovas foglalkozások mellett gyógypedagógusok, pszichológusok, zeneterapeuták és mozgásfejlesztő szakemberek is segítik a gyerekeket. Mindenről Bozori Gabriellával, gyógypedagógus lovasterapeutával Kecsőri Hát beszélgetett a részletekről.
1: Nincs pihenés a nyáron se, jönnek a táboros időszakok, és hát a Magyar Lovasterápia Szövetség idén-nyáron is élményterápiás táborokat szervez. De mit is jelent pontosan ez az élményterápiás tábor? Miben más ez, mint mondjuk egy hagyományos nyári tábor?
3: Egyrészt ezeket a táborokat azoknak a gyerekeknek szervezzük, akik évközben lovasterápián vesznek részt, mert úgy gondoljuk, hogy ezek a nyári egyhetes blokkok nagyon-nagyon jól kiegészítik az évközben zajló terápiás folyamatot. Ezeket a táborokat mindig más-más tematikával szervezzük meg, minden táborba másféle problémával élő gyerekeket hívunk meg, más korosztálynak szervezzük, tehát nagyon célirányosan tervezzük meg ezeket. Az idei évben például lesz egy olyan tábor, aminek a célja a gyerekek érzelmi intelligenciájának és a pozitív gondolkodásnak a fejlesztése, és itt a fő cél a pozitív kommunikáció megvalósítása, akár egymással, és hát nyilván ezekbe a tevékenységekbe bevonjuk a lovakat is. Aztán lesz egy ilyen alkotólovas táborunk, aminek Creativity az elnevezése és a fantázia neve. Tervezünk az idei nyáron egy olyan tábort, főleg tanulásban, illetve értelmileg akadályozott gyerekeknek, valamint autizmussal élőknek, aminek az a címe, hogy Fókuszban a lovak. Itt is nagyon sok érdekes programot terveztünk, lesz benne séfek séfe, tehát lovaknak készítünk étlapot, meg ételeket, lovas ajándéktárgyakat gyártunk, lovakról tanulnak a gyerekek érdekességeket, és hát nagyon sok mozgásos feladat is lesz ezekben a táborokban. És a negyedik táborunk az egy pszichológiai lovasterápiás tábor, aminek a fő fókusza az önállóságnak a fejlesztésén lesz.
1: Hányan jelentkeznek erre a táborra, hányan vesznek részt, és ugye itt amilyen sérüléssel élő gyerekekről van szó, ők milyen állapotban vannak, milyen fejlesztési igényű gyerekek érkeznek?
3: Hát az idei táborokban összesen olyan 55-60 gyereket várunk, olyan táboronként körülbelül 15 gyereket szoktunk meghívni. Ennek az is az oka, hogy a tábori programokat egyéb terápiás fejlesztő foglalkozások is kiegészítik, és még további csoportbontásokat is szoktunk tartani annak érdekében, hogy tényleg mindenki a képességeinek, az életkorának, a problémájának megfelelő plusz támogatásba, fejlesztésbe részesüljön. Alapvetően ugye főleg tanulásban értelmileg akadályozott gyerekek jönnek ezekbe a táborokba, de jönnek olyanok, akiknek kommunikációs problémái vannak, vagy autizmussal élő gyerekek, illetve hiperaktív figyelemzavarral, magatartás problémával élő gyerekeket várunk ezekbe a táborokba, és hát nagyon sok külső szakembert is meghívunk, akik közreműködnek a programok megvalósításában, a zeneterápiától, a meseterápián át, a kutyás terápiá is bővítjük a programokat, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon színes, szórakoztató, de nem csak szórakoztató, hanem nagyon hasznos programokkal és tábori foglalkozásokkal készülünk erre a nyárra is.
1: Itt gondolom azért a gyerekek évközben is valamilyen fejlesztésre járnak, lovasterápiás fejlesztésre, de miért fontos az, hogy nyáron se álljon meg ez a folyamat?
3: Igazából azt gondolom, hogy ugye mi alapvetően tanévben dolgozunk szeptembertől júniusig, mert azt tapasztaltuk, hogy a szülők is, meg a gyerekeknek is könnyebb a kis életébe, a heti menetrendjébe beleilleszteni ezeket az évközben rendszeresen zajló terápiákat. Viszont ugye ez a nyár, ez elég hosszú, ilyenkor mindenki nyaralni megy, ide-oda megy, tehát itt a rendszeres terápiás folyamatot nagyon nehéz a nyár folyamán fenntartani, és ezért döntöttünk úgy, hogy inkább ilyen intenzív egyhetes terápiás blokkokat szervezünk, ami több szempontból is jó. Egyrészt tényleg kiegészíti az évközben zajló terápiás folyamatot, másrészt pedig a szülőknek is sokszor látjuk azt, hogy nagyon komoly problémát okoz az, főleg, hogy a sérült gyerekeiknek a felügyeletét, ellátását hogyan oldják meg mondjuk egy egész nyáron keresztül, hiszen a mindenkinek a szabadsága az véges. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ebből a szempontból is ez egy nagy segítség a szülőknek, hogy olyan helyen tudhatják a gyereküket, ahol nem csak egy gyerek megőrzés zajlik, hanem tényleg rengeteg szakember bevonásával tovább folytatódik az évközben zajló terápiás folyamat és a fejlesztés.
1: Ugye ennek a tábornak vannak támogatói is, mennyire függnek ezektől a támogatóktól a programok?
3: Hát évek óta a MOL Új Európa Alapítvány Kozma Imre gyerekgyógyító programja támogatja ezeket a táborainkat, amik nagyon nagy segítséget nyújtanak, hiszen az itt elnyert összeg segítségével van arra lehetőségünk, hogy ennyire sokrétű és színes programot szervezünk a gyerekeknek, illetve arra, hogy meghívjunk olyan külső szakembereket, akik a munkájukkal abszolút hozzájárulnak az ő fejlesztésükhöz. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly támogatás, és enélkül nem, vagy csak sokkal kisebb mértékben, rövidebb ideig kevesebb gyereket tudnánk esetleg táboroztatni.
1: Ha egy szülő most hall először erről a táborról, mi az, amivel fel tudjuk kelteni az érdeklődését, hogy mondjuk az ő gyerekének hasznos lehet ez a lovasterápiás tábor?
3: Én azt gondolom, hogy érdemes megnézni a honlapunkat, mert ott a rendezvények alatt a korábbi évek táborairól is nagyon sok fontos információt kaphat, tehát láthatja, hogy milyen programokon vettek részt a gyerekek, de én abszolút azt gondolom, hogy érdemes itt akár személyesen is tájékozódni, viszont az az egy rossz hírem van, hogy az idei táborokra már beteltek ugye a létszámok és a jelentkezők, úgyhogy max a jövő évi táborokra tudnak majd jelentkezni hozzánk.
1: De vannak itt azért szeptemberben induló képzések is, ha jól tudom.
3: Szeptemberben a lovasterápiás fejlesztések folytatódnak, illetve vannak gyerekek, akiket majd a következő tanévben vonunk be a lovasterápiába. És hát a képzéseket, ha említette, az is nagyon fontos, mert a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány foglalkozik a lovasterapeuták, a jövendőbeli lovasterapeuták képzésével is, úgyhogy ezekre a képzésekre viszont majd szeptember folyamán zárul a jelentkezés.
2: Az elmúlt percben Bozori Gabriella gyógypedagógus lovasterapeutát hallották. Zenélünk, közlekedünk, 7-kor friss hírekkel jövünk.

0: I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban szakaszos sávlezárásra kell készülni mától vasárnapig a Fóti úton. A Váci út felé a Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között napközben burkolatjavítás miatt. Mától Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a Szállító utcánál lezárják a külső sávot átépítés miatt. Szombattól július 12-ig a 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárják a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szél Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik. Az 56-a villamos hétköznapokon is egész nap jár. Sávlezárásra kell készülni a Gyömrői úton befelé a Kőér utca előtt a Szlávi utcánál vízvezeték javítása miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a 11. kerületben az Építész utcában az Albert Falva utca előtt, mert gázvezetéket építenek. Tart az építkezés a 6. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt, útszűkületen kell áthajtani az érintett szakaszon. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Egy perc elmúlt 7 óra, a mikrofonat mögött Kecső Riárd és M. Szűcs Péter. Jövünk a részletekkel.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Több mint 100 repülőjáratot töröltek Japánban két közeledő trópusi vihar miatt.
5: A Mekkala nevű vihar akár 144 km/órás széllökésekkel érkezhet, miközben a déli és nyugati országrészekben már most heves esőzések vannak. A hatóságok árvíz és földcsuszamlás veszélyre figyelmeztetnek. Kyoto térségében több ezer lakos evakuálását javasolták. A vihar a hétvégén Kyushu és Shikoku mellett haladhat el, és összeolvadhat a Higos nevű viharral, ami kiszámíthatatlanabbá teheti a mozgását és az erejét. Kyotóban és Oszakában a folyók vízszintje is emelkedik, ezért fokozott óvatosságra intik a lakosságot.
4: A hőség miatt több vasúti és hév szakaszon is lassabban közlekednek majd a vonatok?
5: Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az érintett vonalakon 10-20 km/órával csökkentették a maximális sebességet. A sínek túlmelegedése ellen egyre több helyen fehérre festik a pályát, ezt olaszországi mintára kezdték alkalmazni. A miniszter szerint üzemszerűen nem közlekedhetne olyan szerelvény, amelyen nem működik a klíma, a MÁV pedig igyekszik pótolni a kieső kocsikat. Ha egy vonat a nyílt pályán akadna el, a vasút és a katasztrófa védelem fokozott együttműködésben gondoskodik az utasok mielőbbi elszállításáról. Vitézi Dávidot hallják.
6: Ez nyilván egy prevenciós intézkedés a pálya működtető részéről, ilyenkor a sínek bőven 50 Celsius fok fölé melegednek, az 55 fok elérése is közel van több vonalon, ilyenkor avatkozik be az előírt sztenderdek szerint a pálya működtető és rendel el sebességkorlátozásokat, előfordulhat az, hogy az időjárás további melegedésével hasonló intézkedésekre még szükség lesz. Önmagában azért 10 km/h sebességkorlátozás nem okozza azt, hogy összeomlana a menetrend, de okoz valamekkora késéseket. Zajlottak kísérletek vágányok fehérre festésével korábban, azért az tapasztalható volt, hogy ez képes arra, hogy akár 4-6 fokkal hűtse a pályákat. Az idei évben további vonalakon kezdjük el ennek a technológiának a kiterjesztését, teszteljük, mérjük, monitorozzuk, és ha ez beválik, akkor valószínűleg ugyanúgy, ahogy Olaszországban ez van, sokkal szélesebb körben érdemes ezt a technológiát legalábbis a fővonalakon kiterjeszteni.
4: Intézkedési terv készült a Velencei tó halállományának megmentésére, miután megdőlt a valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja.
5: Tegnap délben az agárdi vízmérce 51 cm mutatott. A Magyarországos Horgászszövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője szerint naponta fél és 1 cm között lehet a vízszint csökkenése egy-egy forró nyári napon, míg a legalacsonyabb szintet őszre érheti el. A vízminősége egyelőre rendben van, a halakat többféle módszerrel igyekeznek megmenteni. Pálinkás Imrét hallják.
7: Itt levegőztető berendezéseket helyeztünk ki a tó legmélyebb pontjaira, itt az evezős pálya területe és itt a dinnyési kotrás területe az, ami az átlagosnál nagyobb vízmélységgel rendelkezik, és ide ilyen almenedékként szolgáló helyszínekre helyeztük ki ezeket a levegőztetőket. Emellett mentőhalászatra is esetlegesen szükség lehet, elsősorban azokon a területeken, amik mondjuk elzáródnak a tó többi részéről, és ott egy olyan visszarekett halállomány marad a folyamatosan csökkenő vízmélység mellett, amire a biztos halál várna, hát őket próbáljuk elsősorban megmenteni abban az esetben, hogyha erre sor kerül.
1: Tőzsde hírek.
4: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 6%-os pluszban 139.624 ponton zárt. Az OTP árfolyam csúcsot döntött. A részvénypiac forgalma átlépte a 36 milliárd forintot. A vezető részvények vegyesen teljesítettek.
5: A forgalomhoz az is hozzájárult, hogy a kereskedési adatok alapján az amerikai részvénypiacokról jelentős mennyiségű befektetés jött át Európába. A MOL 6%-kal 3648 forintra csökkent, az OTP 1,5%-kal 45970 forintra erősödött, ami új történelmi csúcs. A Magyar Telekom 1,5%-kal 2692 forintra esett, a Richter 1,2%-kal 12140 forintra nőtt.
4: Erősödésre zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
5: A londoni FTSE 7-tized, a frankfurti DAX Index 1%, a párizsi CAC-on 6%-kal emelkedett. Milánóban 3%, Madridban pedig 6%-kal erősödött a tőzsde.
4: A Wall Street-en vegyes volt a hangulat.
5: A Dow Jones 1%-ot erősödött, az S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq mutató 0,5%-os mínusszal zárt.
4: Ázsiában jobbára mínuszokat látunk, a japán tőzsde az 4,9%-kal jött lejjebb, Hongkong 1,4%-del, a Shanghai Composite 2,1%-os mínuszban. India ma zárva, kimarad a jóból, a dél-koreai tőzsde több mint 8,2%-os mélyrepülésben, Szingapur 1,1%-a van lejjebb. Elemzők szerint, a CNBC elemzők szerint a nagy esések mögött az amerikai tech-óriások áremelési bejelentései állnak, emiatt a befektetők elkezdtek eladni, és egy részük, ahogy a hírekben hallották, Európában jött, minden esetre a tőzsdékről viszont legalábbis Ázsiában kicsit ki, legalábbis átmeneti jelleggel. Nos, ezzel indokolják ezeket a nagy mínuszokat. Nézzük, mi a helyzet a forinttal. Az egy picit most gyengülni kezdett. Egy euróért 355 forint 10 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 312 forint 10 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig 385 forint 90 fillért kérnek. Az olajárak azok továbbra is mínuszban, több mint 2%-kal gyengülnek. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI jegyzésára így közelíti a 70 dollár 40 centes szintet, a Brent az pedig 73 dollár 70 cent közelében. Az arany árfolyama 0,5%-kal olcsóbb, egy unciáért 4026 dollárt kérnek. Egyébként a többi fémára is esik, a palládium több mint 1%-kal, a platina majd 2-vel, az ezüst 3,2-del, a réz 1,8%-kal kerül kevesebbe. A mezőgazdasági termelőárak közül a szójabab 6%-kal, a búza 9%-kal lett olcsóbb. Hatalmas kereskedési forgalomra számítanak a befektetők ma, amikor életbe lép a FTSE Russell Index család történetének legnagyobb átrendeződése.
5: Az újrasúlyozás olyan cégeket is érint, mint a Microsoft, miközben a friss tőzsdei bevezetést követően a SpaceX is gyorsított eljárásra került be a Russell 1000 Indexbe. Az alapkezelők a hétvégén igazítják hozzá portfóliójukat az új index súlyokhoz. A változás történelmi jelentőségű, hiszen több mint 30 éve most először fordul elő, hogy egy évben kétszer, júniusban és decemberben is átrendezik a Russell indexeket, az eddigi évi egyetlen alkalom helyett. Az átrendezés napján várható teljes piaci forgalmat csaknem 150 milliárd dollárra becsülik, így a mai kereskedés kiemelkedő likviditású napnak ígérkezik.
4: Az U15-ös labdarúgó világbajnokságon térhet vissza Oroszország a nemzetközi futball.
5: A FIFA jelezte, hogy az októberben először megrendezett korosztályos VB és fesztivál minden tagország előtt nyitott lesz. Az orosz válogatottak és klubcsapatok az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta nem szerepelhetnek nemzetközi sorozatokban. A mostani torna Azerbajdzsánban lesz október 22 és 31-e között elsőként fiúk részvételével. A FIFA tervei szerint 2027-ben már lányok, 2028-tól pedig külön fiú és lány tornák is szerepelnek majd a programban.
1: Időjárás jelentés.
5: Nagyrészt derült napos idő várható, csapadék nem lesz, szinte az egész ország területén figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható. A hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
1: Sporthírek a 94.2.
4: A társházigazda Egyesült Államok válogatottja 3-2-re kikapott végül az utolsó helyen végzett törököktől a labdarúgó világbajnokság D-jelű négyesének Los Angeles-i mérkőzésén. Így az amerikaiak csoportgyőztesként készülhetnek a bosnyákok ellen, szerdán lesz majd a meccsük. Az ausztrál válogatott eseménytelen mérkőzésen gól nélküli döntetlent játszott Paraguay csapattal San Franciscóban. Így a második helyen végezve a 32 közé jutott, de 4 pontjával a harmadikként záró riválisa is reménykedhet majd az esetleges továbbjutásban. A csoport első Hollandia könnyedén verte Tunéziát, 3-1-re verték a búcsúzó tunéziai csapatot, és így ők természetesen ők is továbbjutottak, és visszafogott teljesítményen a japán és a svéd válogatott egy-egyes döntetlent játszott egymással, az utolsó fordulóban az ázsiaiak a második, a skandinávok pedig a harmadik helyen jutottak tovább.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
4: Egy kicsit zenélünk, utána pedig halazunk. Mi lesz a Velencei tóban a halakkal, hiszen alig van víz.

0: jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 7 óra 13 perc, veszélyben a Velencei tó halállománya, ezért levegőztetőket üzemeltek, a tó egyes részén is mentőhalászatra is szükség lehet. Mindez azért vált fontossá, mert az agádi vízmérce 51 cm-t mutatott tegnap, ez pedig a valahészlet legalacsonyabb érték. A Magyarországos Horgászszövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője szerint naponta fél és egy centiméter között lehet a vízszint csökkenése egy forró nyári napon. A víz minősége egyelőre rendben van, de fel kell készülniük egy tömeges halpusztulásra, ami viszont ronthat ezen. Pálinkás Imrét Kovács Gergő faggatta.
2: Minden korábbinál alacsonyabb vízállást mértek a Velencei tónál, sőt már volt olyan, aki gyakorlatilag átsétálta a tavat. Önmagában a tó megmentéséhez az is hozzátartozik, hogy mi lesz a benne élő rengeteg hallal és egyéb élőlényekkel. Meg lehet-e menteni őket? Ha igen, akkor hogyan?
3: Igen, hát mondjuk az hozzátartozik az igazsághoz, hogy a Velencétó egyébként is egy meglehetősen sekély vízű tó, tehát annak átsétálása még egy méterrel magasabb vízállás esetén sem lehetetlen egyébként, de hát az biztos, hogy jól mutatja a helyzet komolyságát az, hogy 2022. szeptember végében volt a korábbi abszolút rekordja a vízállásnak, és most pedig már 2026. június vége előtt elértük ezt a vízszintet, tehát a probléma az nem kicsi. Ez nyilvánvalóan érinti a természeti élővilágot is, az élőlényeket, ezáltal a tó halállományát is. Részünkről elsősorban a halállomány helyzetéről tudunk nyilatkozni. Egy biztos, jelen pillanatban nagyon vékony égen jár a velencei tavi helyzet, ugyanis most a legutóbbi vízminőségi vizsgálatok is azt mutatják, hogy szerencsére egy olyan hidrobiológiai egyensúly állt be, aminek köszönhetően az oxigén háztartása a tónak most is stabil, így minőségi problémáink legalább nincsenek, annál inkább vannak vízmennyiségi problémáink, és hát ez elég probléma, hiszen a halak életben maradásához alapvetően szükséges az, hogy legyen elegendő mennyiségű víz is, amellett, hogy a minőségének is jónak kell lennie, vagy elfogadhatónak legalábbis. Hát a Velencei tó helyzetéből adódóan szikes tó, ilyen kis vízállás mellett jelentősen be van töményedve, magas a sótartalma, szikes tó lévén a kémhatása is elég magas, tehát önmagában is ezek stresszfaktort és nem könnyű életkörülményeket jelentenek a halállománynak. Erre jön még az rá, hogy a kis vízállás mellett ugye gyorsan tud változni a vízhőmérséklet, az újabb stresszfaktort jelent egy-egy hőhullám alkalmával mindenféleképpen. És hát komoly veszélynek vagyunk kitéve, vagy a halállomány komoly veszélynek van kitéve azáltal, hogy ha gyors változások történnek az időjárásban, akkor az bizony könnyen havária helyzet idézhet elő. Gondolok itt arra, hogy ha mondjuk ebből a hőhullámból úgy fogunk kimenni egy élhetőbb időjárás irányába, akár csapadék érkezésével, hogy hirtelen történik egy változás, nagy légnyomás csökkenéssel, vagy borús, szélcsendes napközbeni idő beköszöntével, az mind-mind olyan aggályos pont, ami kirobbanthat egy ilyen negatív irányú fordulatot. Ez a havária helyzet kialakulását jelenti, tehát a halpusztulás beindulását.
2: Maga a halpusztulás az már beindult, vagy akkor ezek szerint majd be fog indulni és súlyosbodni fog?
3: Hát ugye azt nem mondhatjuk ki, hogy biztosan fog halpusztulás történni. Az elmúlt években ugye a tó halállományának a szerkezete jelentősen megváltozott annak köszönhetően, hogy jó néhány jelentős halpusztulás volt, és ezt a életteret felhasználva megjelent az ezüstkárász a vízpótlásoknak is köszönhetően, és nagy mértékben el tudott szaporodni a tóban az üres életteret kihasználva, így a ragadozó állomány is jelentősen megcsappant, tehát mindez azt jelenti, amellett, hogy a tó halállományának becslés alapján 85 állományfelmérések eredményének alapján az ezüstkárász állomány 85%-ra tehető a teljes halállomány tekintetében. Ez ugye azt is jelenti jelen pillanatban, hogy ez egy strapabiróbb halfaj, mellette nagy arányban fonyfaj egyedei vannak jelen a tóban, szintén strapabíró halfaj, és az érzékenyebb halfajokból hát jóval kevesebb van, mint a korábbi években arányában véve. Ez jelentheti azt is, hogy a halállomány többsége olyan képességekkel rendelkezik, ami a legviszontagságosabb helyzeteket is van rá esély, hogy könnyebben át tudja hidalni.
2: Mindezekre egy intézkedési tervet jelentettek be, jelezték, hogy levegőztető berendezéseket üzemelnek, vagy üzemeltek be a tó legmélyebb pontjain, illetve, hogy ha tovább súlyosbodik ez a helyzet, és még alacsonyabb lesz a vízállás, akkor mentőhalászatra is szükség lehet. Na most mindezek mit jelentenek a gyakorlatban, hogy kell ezt elképzelni?
3: Most hát igazából intézkedési tervet azt nem bejelentettük, hanem a vízügyi igazgatósággal és a Nemzeti Park igazgatósággal és a érintett természetvédelmi hatóságokkal közösen összeültünk, és mindenkire jutó feladatát adott szervek kidolgozták, hogy ha havária helyzet áll elő, akkor milyen intézkedéseket kell megtenni, mint prevenciós jelleggel, mint hogyha megtörténik a baj, akkor milyen lehetőségek jöhetnek szóba. Hát elég korlátozottak egy Velencei tó esetében a lehetőségek, hiszen a kiterjedése nagy, az átlagos vízménység nagyon alacsony, a tókezelési technológiák egy ekkora vízszeneten, amire ráadásul ex-lége védett szikes tó, megint csak nem jöhetnek szóba, úgyhogy itt levegőztető berendezéseket helyeztünk ki a tó legmélyebb pontjaira, itt az evezős pálya területe és itt a dinnyési kotrás területe az, ami kotort területként az átlagosnál nagyobb vízmélységgel rendelkezik, és ide ilyen al menedékként szolgáló helyszínekre helyeztük ezeket a levegőztetőket, amiknek jelenleg a tesztüzeme folyik, még egyébként nem lenne szükség a működtetésükre, mert hál' Istennek a oxigén háztartása stabil. Emellett mentőhalászatra is esetlegesen szükség lehet, elsősorban azokon a területeken, amik mondjuk elzáródnak a tó többi részéről, és ott egy olyan visszarekett halálomány marad a folyamatosan csökkenő vízmélység mellett, amire a biztos halál várna, hát őket próbáljuk elsősorban megmenteni abban az esetben, hogyha erre sor kerül. Emellett meg hát nyilván a halpusztulás esetére is készülünk, azokkal előzetes teendőkkel, amik ilyenkor szükségesek, az eszközállomány pótlása, a tevvel való szerződés, vizsgálat és hasonlók ügyében.
2: Horgászoknak érdemes még ide kilátogatni, vagy már nem, mert hogy technikailag megoldhatatlan, hogy ott horgásszanak, mert annyira alacsony a vízszint?
3: A horgászatra még vannak alkalmas területek a Velencei tavon. Azok a horgászaink, akik kitartottak szenvedélyből, vagy azonokból kifolyólag mondjuk, hogy nem tudnak eljutni más vízterületre, ők mai napig nap mint nap kijárnak a tóra. Nem sokan vannak, de egyébként vannak, és még a héten nem nagyon ment a hal, de a hétvégéig azért még most is voltak fogási eredmények. Hát ugye elsősorban a halállomány szerkezete alapján itt ezüstkereszt és ponty fogására gondolhatunk. Mondjuk a ponyból is mindenféle korosztály megtalálható, a 10 centistől a 10 kilóig vannak még a tóban halaink, úgyhogy hát, hogyha valaki gondolkodik a velencei tavi horgászaton, akkor még most erre van lehetőség.
2: Említette, hogy most idén-nyáron gyakorlatilag milyen hamar elérte ezt az 52 cm-es vízállást, ezt az értéket a tó. Mikorra várják, hogy ez eléri a legalacsonyabb értéket?
3: Ez általában szeptember vége, október első felében szokott megtörténni, de hát egyre kiszámíthatatlanabb az időjárás, egyre szélsőségesebb, úgyhogy bármi elképzelhető, de igen nagy valószínűséggel ekkor fog kialakulni a legalacsonyabb idei vízállás.
1: A Magyarországos Horgászszövetség Velencei Tavi Kirendeltségének vezetőjét Pálinkás Imrét hallották. Zenélünk egy kis érdekesség, majd közlekedési információk jönnek. Fény 8-kor rövid hírek itt a Reggeli Monitorban.

0: Reggeli Monitor.
1: Életnagyságú Königszeget épített a Lego. A világ leggyorsabb Lego autója 111 km/órás végsebességgel rendelkezik, csaknem 330 ezer technik darabból épült, 9400 órán keresztül. A jármű egy Königszeg Cedar Spear szuperautó 1:1 méretarányos mása, amit ráadásul a nagyon drága, nagyon gyors és nagyon ritka luxusautóiról ismert svéd gyártó saját tesztpilótája, Markus Lund tesztvezetett. A kocsi több mint másfél tonnát nyom, amiből nagyjából 400 kilót tesznek ki a műanyag építőelemek. A vezethető szuperautó egy kifejezetten időigényes marketing kampány eszköze, a Lego ugyanis hamarosan piacra dobja a Cedar Spear otthon összerakató, legfeljebb polcra helyezhető modelljét a Technic széria részeként. A modell mindössze 4100 darabból áll, ami a 330 ezerhez képest szinte semmiség. Viszont nem ez az első teljes méretű vezethető jármű, amit a dán játékgyár építő kockáiból raktak össze, de ez az eddigi leggyorsabb. Az előző rekorder a 2024-ben épített McLaren P1 modell volt, ezzel azonban még közterületeken belül is megengedett 49 km/h végsebességet sikerült elérni. Ami persze egy Lego elemekből készült négykerekűtől ugyancsak tiszteletre méltó.
0: Ez a Reggeli Monitor.
2: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól. A Rákóczi úton befelé a Blahalújza térnél, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Egyirányosítják a 9. kerületben a Mester utcát, befelé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt a hétvégére várhatóan vasárnap 17 óráig. Szintén a hétvégén az 51A villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A sűrűben közlekedő 2-es és 23-as villamos, illetve a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét ajánljuk. Vasárnap üzemkezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Őrs vezértere és a Puskás Ferenc stadion között karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni a Gyömrői úton befelé a Kőér utca előtt a Szlávi utcánál közműjavítása miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 11. kerületben az Egri József utcában a Stocek utca után, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Pontban 7:30, a mikrofonok mögött Kecsü Richárd és M. Szűcs Péter. Jövünk is a hírekkel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Venezuelában 235-re emelkedett a szerdai földrengések halálos áldozatainak száma.
5: A két 7,2-es és 7,5-ös erősségű földmozgás mindössze 39 másodperc különbséggel rázta meg az ország északi és középső részét. A hatóságok szerint legalább 4300-an megsérültek, a kórházak megteltek, ezért tábori kórházakat is felállítottak. A legsúlyosabb károk a Karib-tengeri partvidéken fekvő La Guayra államban keletkeztek, de Caracasban és más térségekben is jelentős pusztításról számoltak be. Több országból, köztük az Egyesült Államokból, Németországból, Svájcból, Franciaországból, Spanyolországból és Mexikóból is mentőcsapatok készülnek Venezuelába.
4: Újabb egy évvel meghosszabbította az Európai Unió az Oroszországgal szembeni gazdasági szankciókat.
5: Az intézkedések 2027. július 31-éig maradnak hatályban, válaszul Moszkva Ukrajnát destabilizáló lépéseire és a háború folytatására. A korlátozások főként a pénzügyi, energetikai és védelmi ágazatot érintik, de kiterjednek a kettős felhasználású termékekre, a fegyverkereskedelemre és az orosz olajimport egy részére is. Az Unió továbbra is fellépne a szankciók megkerülése ellen, és jelezte, kész újabb intézkedéseket hozni, amíg Oroszország megsérti a nemzetközi jog alapvető szabályait.
0: Tőzsde hírek.
4: A Budapesti Értéktőzsde indexe a BUX 6%-os pluszban 139.624 ponton zárt. Az OTP csúcsot döntött, a részvénypiac forgalma átlépte a 36 milliárd forintot, a vezető részvények pedig összességében vegyesen teljesítettek.
5: A forgalomhoz az is hozzájárult, hogy a kereskedési adatok alapján az amerikai részvénypiacokról jelentős mennyiségű befektetés jött át Európába. A MOL 6%-kal 3648 forintra csökkent, az OTP 1,5%-kal 45970 forintra erősödött, ami új történelmi csúcs. A Magyar Telekom 1,5%-kal 2692 forintra esett, a Richter 1,2%-kal 12140 forintra nőtt.
4: Erősödésre zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
5: A londoni FTSE 7%, a frankfurti DAX 1%, a párizsi CAC 6%-kal emelkedett. Milánóban 3%, Madridban pedig 6%-ot erősödött a tőzsde.
4: A Wall Street-en viszont vegyes volt a hangulat.
5: A Dow Jones 1%-ot erősödött, az S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq mutató 0,5%-os mínusszal zárt.
4: Az Ázsiában jobbára mínuszokat látunk. A japán tőzsde 4,5%-kal szakadt be, nem sokkal zárás előtt. Hongkong 1,7%, Shanghai 1,8%-kal került lejjebb. India kimarad a jóból, mert ma zárva. A dél-koreai index már csak úgymond csak 6,8%-os mélyrepülésben, ugye járt 8% fölötti mínuszban is. Szingapúr pedig 1%-kal van lejjebb. Nézzük, mi a helyzet a forinttal. Az most megint megpróbált erősödni. Egy euróért 354 forint 50 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 311 forint 60 fillért kell adni. Egy svájci frankért 385 forint 20 fillért kérnek. Itt egy nagyon picit gyengültünk. Az olajárak azok 2% és 2% fölötti mínuszban. Az észak-amerikai könnyű olaj a WTI-n 70 dollár 40 centen, a Brent jegyzésára 73 dollár 80 cent alá esett. Az arany árfolyama már csak 0,5%-os mínuszban, 4028 dollárt kérnek egy uncia aranyért. A többi fémára közül a palladium több mint 1%-kal, a platina 1,9, az ezüst 3,2, a rész pedig 1,6%-kal kerül kevesebbe. A mezőgazdasági termelőárak közül a búza 7%-a lett olcsóbb, a szója pedig majd 0,5%-al, a többiek nagyon enyhe mínuszban tartózkodnak. A Grand Theft Auto lázban ég a világ, hiszen már előrendelhető és karnyújtásnyira van a videójáték franchise 6. része, ettől pedig kasszasikert várnak.
5: Ez az egyetlen játék, amelyhez annyira igazodik az iparág, hogy a novemberi megjelenés előtt és után senki sem dob piacra új játékot, mert úgyis mindent leuralna a GTA. A ProHardware újságírója szerint egyértelmű, hogy az ötödik epizód után ez is rekordokat dönt majd, és várhatóan pár nap alatt visszahozza a fejlesztés árát. Bodnár Csabát hallják.
6: Azért azt nyilván látni kell, hogy ez minden idők legnagyobb fejlesztési költségű játéka lesz jelenleg. Nincsenek ugye pontos adatok, meg hát jelenleg is zajlik a fejlesztés, de 1-2 milliárd dollárra becsülik most a szakértők a fejlesztési költséget, ami hát azért még ebben az iparágban is egy olyan szám, amilyet még nem láttunk, de igazából még felállkorát sem nagyon láttunk. Úgyhogy biztos, hogy ez egy technikailag végletekig kiszólt és nagyon összetett és fantasztikus dolog lesz, de azért a játékmenet szempontjából mondjuk a GTA 5 single player részéhez képest szerintem nem lesz olyan óriási változás. Egy nyílt világú kalandról lesz szó, ami biztos, hogy be fogja majd húzni a játékosokat.
4: Lezajlott a kis repülőgép Varsóban, a fedélzeten lévő két ember meghalt.
5: A gép egy gyakorló repülőtér közelében egy Krespanya területére csapódott be, majd kigyulladt. A lengyel hatóságok közlése szerint a balesetben két járókelő is megsérült. A Polsat News szerint a kis repülőgép Wroclawból indult, a típusát pedig egyelőre nem közölték.
0: Időjárás jelentés.
5: Nagyrészt derült napos idő várható, csapadék nem lesz. Szinte az egész ország területén figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható. A hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
4: Egy kis zenével megyünk tovább, utána pedig részletezzük a Grand Theft Auto 6 körüli őrületet, hiszen ahogy hallották a hírekben, addig nagyon más játékot nem is dobnak piacra, mondván minek égessék el a pénzt most rájönnek ma jövőre.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 7 óra 39 perc. A Grand Theft Auto 6 a világ egyik legjobban várt játéka, hatalmas érdeklődés váltott ki. Bár annak idején az első része egy rendőrös, bűnöldözős videójátéknak készült, ma mégis az a legnépszerűbb bűnöző központú nyílt világú játék franchise. Előző epizódja, a GTA 5 több Guinness rekordot is megdöntött, és már megjelenése első napján visszahozta az árát. A Pro Hardware újságírója szerint a mostani hatodik résztől is milliárdos bevételt várnak a gaming piacon. Bodnár Csaba arról is beszélt, hogy ugyan játékmenetben nem várhatók nagy újítások, de a látványvilágban és élményben mértőkkő lehet ez a játék. Kovács Gergő beszélt vele.
2: A GTA 6-ról beszélgetünk, ami egy nagyon meghatározó videójáték franchise-nak a hatodik felvonása. 13 évvel ezelőtt volt az ötödik része, a GTA 5, ami bevételi rekord.

0: egy ilyen óriási kiugró dolog. Amiatt volt benne a hírekben, hogy bár a fejlesztők eredetileg egy olyan játékot akartak csinálni, ahol a játékos egy rendőrt játszik, így rájöttek menet közben, hogy sokkal érdekesebb, hogyha bűnözőt alakítanak a játékosok, és emiatt került be a Grand Theft Auto első része a hírekbe. Egyébként viszonylag azért jól ment, ugye ez még egy MS-DOS-os, Windows-os játék volt, de az már abszolút látszódott, hogy egy jó felháborodás a médiában az gyakorlatilag ingyen reklám tud lenni, és a GTA 3 volt az a játék 2001-ben, amin már látszódott, hogy itt bizony egy óriási franchise fog épülni, és az általad is említett GTA 5 bizonyította be igazából, hogy ez valami egészen elképesztő méretű dologát tudja kinőni magát. Ugye a GTA 5 2013-ban jelent meg, még PlayStation 3-ra és Xbox 360-ra, ami azért izgalmas, mert ugye ez azt jelenti, hogy összesen három konzol generáción is megjelent ugyanaz a játék, nyilván frissítő meg kicsit változtatva. Metacritiken ez 197 ponton állt, tehát minden idők egyik legjobb játéka, és hát a teljes fejlesztési költséget ilyen 170 millió fontra becsülik a marketing költséggel együtt, ez ilyen 265 millió font, de hogy ezt sokszorosan visszahozta. Az első 24 órában a GTA 5-ből több mint 11 millió példányt adtak el, és ez 800 millió dollár bevételt generált, az 1 milliárd dollárt az első 3 napban érte át, és egyébként érdekesség, hogy 7 Guinness rekordot is megdöntött a GTA 5, többek között a legjobban fogyó akciókaland videójátékot 24 óra alatt, a legjobban fogyó videójátékot 24 óra alatt, illetve a leggyorsabban 1 milliárd dollár bevételt elérő szórakoztatóipari terméket, tehát ebben filmek, zenék, minden benne van. És hát ennek jön most igazából a következő része a GTA 6, úgyhogy nem meglepő módon az egész iparág erre figyel. Ugye az egy érdekesség, hogy már többször csúsztatták itt a megjelenését. Volt egy 2025 őszi ablak megerősítve, amit még talán 2024-ben mondott a kiadó, aztán 2025 májusában eltolták 2026 május 26-ra, de azt tavaly novemberben módosították a mostani 2026 november 19-ei kiadásra, és közben az van, hogy az összes többi kiadó igazából a saját játékait a GTA 6-hoz igazítja, tehát amikor a GTA-t megjelenik, így előtte utána egy hónapig nem lesz értelmes triplás játék, mert valószínű úgy érzi mindenki, hogy felesleges lenne, mindenki a GTA 6-tal fog játszani. Így
1: gyakorlatilag ez leuralja a piacot.
0: Abszolút, abszolút, tehát ez azért nagyon ritka, hogy ilyen mértékben én nem is emlékszem, hogy lett volna olyan játék, aminek a megjelenése gyakorlatilag több hónapig befolyásolja azt, hogy milyen más játékok fognak megjelenni a piacon.
1: Beszéltél arról, hogy mennyi fejlesztői munka volt ebben, és hányszor elhalasztották. Ennek az is volt egy hozadéka egyébként, hogy nagyon sok minden kiszivárgott már róla, de majd erről is beszélhetünk később. Viszont ez a novemberi dátum, ez már azért is tűnik most már tényleg fixnek, mert hogy elindult már a játéknak az előrendelése. Na most mennyire lesz ez videójáték szempontból is egy mérföldkő, milyen újításokat hozhat, akár játékmódban, akár mondjuk a korábbi verzióhoz, tehát a GTA 5-höz képest is?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye látni kell egyébként, hogy ha a GTA 5-ről beszélünk, akkor tulajdonképpen két játékról beszélünk. Van az eredetileg megjelent GTA 5, ami egy egyszemélyes vagy single player játék, ez egy nyílt világú, de amúgy nagyon izgalmas történetet elmesélő három főszereplős alkotás, de nem emiatt tudott közel másfél évtizedig a csúcson maradni ez a játék, hanem azért, mert 2013. október 1-én, tehát két héttel az alapjáték után elindították a GTA Online nevű online verziót, és idővel ez nőtte ki magát tulajdonképpen egy külön üzleti ökoszisztémává. Itt folyamatos, ingyenes tartalmi frissítéseket kapnak a játékosok, helyszíneket, eseményeket, járműveket, játékos módokat, és itt több 10 milliós havi aktív játékos állományról beszélünk, és ez azért egy érdekes dolog, mert a GTA 6 jelenleg az mind single player játék van bejelentve, és egyelőre egyébként csak a kurens Xboxra és PlayStationre jelentette be a Rockstar, tehát a PC-s verzió hivatalosan még nincs bejelentve. Nyilván mindenki arra számít, hogy lesz PC-s verzió is, de hogy ez vajon a megjelenéskor már elérhető lesz, vagy valamennyivel később, az egy jó kérdés. Ahogy az is egy jó kérdés, hogy lesz-e online funkcionalitás az alapjátékban, és ha nem, akkor mikor érkezik majd meg. Tehát ha most a konkrét GTA 6, ami hivatalosan be van jelentve és meg van erősítve, mint single player játékot nézzük, akkor én őszintén nem hiszem, hogy ebben a műfajban olyan elképesztő állejtős újítást tud hozni játékmenet szempontjából. Már

0: Itt a háromnál is az volt a fejlesztő cél, hogy létrehozzanak egy olyan világot, egy várost, akkor még most már kis túlzással egy megyét, ami él. Tehát a játékos ebben él, vásárolhat ingatlanokat, ugye ez később a Vice City-ben, meg a GTA 3 utáni részekben, meg a GTA 4-ben teljesedett ki. El tud menni fodrászhoz, ruhákat tud vásárolni, különféle missziókat csinál meg, választhat, hogy hova tartozik, hogy éli az életét. Szerintem ennek lesz egy ilyen mester szintje tulajdonképpen a GTA 6, ami tényleg egy élő lélegző, a játékos körül folyamatosan alakuló világ lesz, fantasztikus grafikával, nagyon-nagyon jó szinkronnal, nagyon-nagyon jó sztorival. Azért azt nyilván látni kell, hogy ez minden idők legnagyobb fejlesztési költségű játéka lesz jelenleg. Nincsenek ugye pontos adatok, meg hát jelenleg is zajlik a fejlesztés, de 1-2 milliárd dollárra becsülik most a szakértők a fejlesztési költséget, ami hát azért még ebben az iparágban is egy olyan szám, amilyet még nem láttunk, de igazából még fele akkorát sem nagyon láttunk. Úgyhogy biztos, hogy ez egy technikailag végletekig csiszolt és nagyon összetett és fantasztikus dolog lesz, de azért a játékmenet szempontjából mondjuk a GTA 5 single player részéhez képest szerintem nem lesz olyan óriási változás. Egy nyílt világú kalandról lesz szó, ami biztos, hogy be fogja majd húzni a játékosokat.
1: Na most igen, akkor már ez önmagában egy rekord, amit itt említettél, aztán majd meglátjuk, hogy eladásokban ez mennyire fog tükröződni, de hát gondolom én várható, hogy azért ott is lesznek majd rekordok, biztos díjak is. Említetted ugye, hogy PC-re ez később fog megjelenni, és először csak konzolokra. Erről egyébként azt olvastam, hogy gyakorlatilag nem tudom, hogy ezt így lehet-e jól kimondani, vagy kifejezni, de hogy PlayStation 5-re lett fejlesztve a játék, és hogy gyakorlatilag ott jobban is fog futni, mint Xbox konzolon. Ez mennyire a videójáték közösségnek, vagy ennek a piacnak mennyire lehet egy ilyen árnyoldala, ellenmondásos része, vagy ez egy természetes dolog, hogy a fejlesztők dönthetnek így, hogy PS5-re fejlesztik?
0: Én is olvastam ilyen pletykákat, de egyrészt ugye tisztázni kell, hogy ezek pletykák, november 19-én fog kiderülni, hogy tényleg a jobban fut-e majd PlayStation-on a játék, mint Xboxon. Én egyébként arra nem számítok, hogy grafikában mondjuk, vagy elérhető FPS-ben, tehát hogy hány képkockára meg másodpercenként óriási különbség lenne, ez nem is jellemző egyébként. Az általam olvasott pletykák inkább arra gondoltak, hogy például a PlayStation 5-nek ugye van ez a DualSense kontrollere, ami ilyen haptikus visszajelzésekkel, tehát ilyen nagyon életűen tud rezegni a játékosok kezében, illetve vannak ezek az adaptív triggerek rajta, ezek ugye a hüvelykujjainkkal megnyomható gombok, amik tudnak egy kis ellenállást biztosítani lövöldözés közben. Ezek nyilván a játékélményhez hozzájárulnak, és mivel a fő platform, amin állítólag a fejlesztés zajlik, az a PlayStation 5, ezért arra számítanak nagyon sokan, hogy mondjuk a DualSense kontrollereket nagyon szépen és jól ki fogja majd használni a GTA 6, illetve én olyat is olvastam, hogy mivel a PS5-ben az SSD nagyon gyors, ezért a betöltési idők is lehet, hogy kicsivel rövidebbek lesznek majd PlayStation 5-ön. Tehát azért az Xbox-ra sem lassul az SSD, úgyhogy itt szerintem ilyen pár másodpercről beszélhetünk majd a nap végén. Én arra nem számítok, hogy grafikában vagy játékmenetben komoly érezhető különbség lenne a két platform között.
1: Ez a játék popkulturálisan is meghatározó, erről is beszéltünk már. Csak egy példát mondjak, a GTA-nak a negyedik részét az bevételben lenyomta annak idején a Christopher Nolan féle Batman filmet, ez csak egy ilyen kis kontextusba helyezve, de hogy például a most megjelenő Grand Theft Auto 6, azt lehet tudni már a játékról, hogy egy női főszereplője lesz, legalábbis az egyik, ami egyedülálló a GTA-k történetében, illetve ismét a fiktív Miami-ban játszódik, mint az egyik korábbi epizódja. Ezeknek mennyire van inkább egy ilyen marketing része is, hogy jobban pörögjön és eladhatóbb legyen a játék, vagy egyáltalán nem számít ez, mert hogy így is, hogy is a rajongók meg fogják ezt venni, vagy mennyire van ennek a GTA-k történetében egy nagy jelentősége?
0: Azért a GTA sorozatban bűnözőket alakítanak és alakítottak a játékosok, tehát nyilván egy kicsit furcsán fog hangzani, hogy ettől függetlenül a főszereplők mindig szerethetőek voltak, tehát nagyon kidolgozott karakterek voltak itt most filmes, mozis sorozatos párhuzamot is hozhatunk, hogy a karakterépítés az kiválóan el volt végezve a GTA-ban. Én erre számítok nyilván a GTA 6-ban is. Ahogy említetted, itt a Miami ízletésű Vice City lesz a központi város, itt játszódott ugye a GTA Vice City is, ami a GTA 3 után jött ki, de azért itt lesznek további helyszínek, mert nagyon-nagyon nagy lesz ez a nyílt világ. A hangulat és a téma az pedig a 2020-as évek Amerikájának egy ilyen szatírája lesz, tehát közösségi média, influencer kultúra, bodycam a rendőrökön, modern rendészeti technológiák, internetes mémek, meg ez a Florida Man jelenség, tehát hogy ez popkulturális szempontból egy elég ütős kombónak ígérkezik, és igen, ahogy említetted, itt két főszereplő lesz, legalábbis erről tudunk. Most Lucia Caminos és Jason Duval, ők egy ilyen Bonnie és Clyde jellegű bűnöző párosként jelenhetnek meg az eddig látottak alapján, és Lucia azért érdekes marketing szempontból, mert ő lesz az első nem opcionális női GTA főhős a főszíriás kontextusban. Hogy ez most az eladásokat hogy befolyásolja, hát szerintem erre nincs ember, aki tudna válaszolni. Valószínű ugyanilyen népszerű lett volna a GTA 6, mint amilyen lesz, hogyha csak egy férfi főszereplője lenne, de lesz egy női is, aminek én azt gondolom, hogy a játékosok egy igen nagy része örül.
1: Egy ilyen nagy múltú franchise-nál és egy ilyen nagy volumenű játéknál, aminek ilyen sokáig is tart a fejlesztése, természetes, hogy folyamatosan szivárognak ki a dolgok, és ez ezzel jár, vagy itt voltak más dolgok is a háttérbe, és nagy hibák voltak ebben?
0: Hát ugye 2022. szeptemberében volt egy óriási szivárgás a GTA 6 kapcsán. Körülbelül 50 percnyi work in progress anyag szivárgott ki, ami egy nagyon-nagyon nagy méretű szivárgás. A Take-Two részvényár folyama, hát utána nem is fölfele mozdult el. A Rockstar szerint egyébként olvastam ilyet, hogy kb. 5 millió dollár és több ezer munkaóra ment el a helyreállításra. Tehát arra a kérdésre, hogy ez mennyire jellemző egy ekkora méretű szivárgás, ez azért ritka, még itt a videójátékos iparágban is. De nyilván a GTA 6-ot egy kicsit azért máshogy kell kezelni, tehát hogy itt nagyon sok ezer ember dolgozik ezen a projekten, és ez ugye a legnagyobb videójátékos projekt ever anyagi szempontból mindenképp, de gyanítom, hogy munkaórában és erőforrások tekintetében is. Úgyhogy szerintem minél nagyobb egy projekt, minél több ember dolgozik rajta, minél több ember tud róla, annál nagyobb az esélye annak, hogy szivárgás lesz. Úgyhogy így nézve viszont nem biztos, hogy ez egy ilyen nagyon meglepő dolog. Tehát tényleg itt nem tudom hangsúlyozni, hogy van a AAA, a játékiparnak a csúcsa, a AAA-s játékok, és a GTA-t azokhoz képest is egy másik dimenzió tulajdonképpen. De igen, volt egy ilyen szivárgás, és hát ezen azért látható pénzt bukott a Rockstar.
1: Hogy áll most itt 2026-ban a játékpiac, a videójátékpiac, bár még odébb van ugye a GTA 6-nak a megjelenése, de azért már most van ennek egy ilyen nagy hatása, de hogy ebben a struktúrában ebből mekkora szeletet hasíthat ki maga ez a játék ebben az iparágban?
0: Hát viszonylag nagyot, százalékosan kimutatható. Ugye 2026-ra már vannak ilyen globális piacméret elemzések. A játékipar elvileg a mobil, a PC, a konzol és az előfizetések, azok a 400 milliárd dollárt fogják súrolni idén. Ami egy óriási szám, tehát hogy a zeneipar a 130, Hollywood és a teljes mozi, tehát a globális box office egybevételek az meg 50 milliárd körül lesz, tehát több mint kétszer akkora a játékipar, mint a zeneipar és a mozi együtt. Nem lehet megmondani, hogy most mennyi pénzt fog hozni idén a GTA 6, azért itt nyilván sok elemző neki állt elemezgetni, és azt mondják azért, hogy a fejlesztési költség, ami tényleg egy 1-2 milliárd dollár körül lehet, az jó eséllyel az első nap, de lehet, hogy csak az első héten, de hogy vissza fog jönni. Úgyhogy ha így nézzük, akkor biztos, hogy ez egy milliárdos bevételt termelő játék lesz, ami azért a közel 400 milliárdos piacnál már így százalékosan is kimutatható, de azért nem arról van szó, hogy a GTA 6 tennék ki majd a globális piacnak, nem tudom, a negyedét, harmadát, felét, de nyilván a legnagyobb játék lesz, mint önálló játék. Azért azt is fontos látni, hogy most már a gamingiparnak a bevételét nem elsősorban a konzolos meg PC-s játékok hozzák, hanem abszolút a mobil játékok, és azon belül is a mikrotranszakciós dolgok, és azon belül is az ázsiai piac, ahol ezek a címek még Európánál is népszerűbbek. Úgyhogy nyilván nagyot fog szólni a GTA, de ettől függetlenül érdekes módon a mobilos, kattingatós, nem tudom, farmolgatós, gyűjtögetős, hadseregépítős játékok, hát azok az igazán komoly szereplők, hogyha a teljes piacot nézzük.
2: A ProHardware újságíróját, Bodnár Csabát hallották. Zenélünk, közlekedünk, 8-kor friss hírek.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
2: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól. A Közraktár utcában befelé, a Rákóczi úton befelé a Blaha-Lujza térnél, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Szombaton várhatóan 11.30-tól 16 óráig lezárják az Andrássy utat a Nagymező utca és a Bajcsy-Zsilinszky út között rendezvény miatt. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni 15 órától 17 óra 30-ig. A Bajcsy-Zsilinszky út, Károly körút, Kossuth-Lajos utca, Erzsébet híd, Attila út, Mikó utca útvonalon a Vérmezőig. Szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásra kell készülni várhatóan 16.30-tól 19.30-ig. A Kodály köröntől az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon vonulásos rendezvény miatt. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek, több megálló kimarad. Vasárnap üzemkezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Őrs vezértere és a Puskás Ferenc stadion között karbantartás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Pontban 8 óra, a mikrofonok mögött Kecső Rihárd és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Tömeges ukrán drón támadásért több oroszországi régiót az éjjel.
5: A tulai kormányzó szerint Novomoszkovszkban egy ipari üzemben és egy támvezetékben keletkeztek károk, egy eltalált családi házban pedig egy nő megsérült. Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy 13 régió, valamint a Fekete és az Azovi tenger felett összesen 660 ukrán drónt fogtak el, vagy semmisítettek meg. Moszkva felé 47 pilóta nélküli eszközt lőttek le, a fővárosi repülőterek pedig biztonsági egyeztetés mellett működnek. Az orosz tárca szerint közben a drónrendszerek lezárták az ostromlott Kosztyantinivka felé vezető utakat is.
4: A Magyar Nemzeti Bank jelentősen javította inflációs előrejelzését.
5: A jegybank idén 2% alatti, jövőre 2,3, 2028-ban pedig 3%-os inflációval számol. A GDP növekedési várakozás közben felfelé módosította a jegybank. Idén 2%-os bővülést várnak, amit az ipari export és az uniós forrásokból élénkülő beruházások is támogathatnak. A költségvetési hiány ugyanakkor magas maradhat, idén 6,5% lehet, majd a következő években fokozatosan mérséklődhet. Balatoni Andrást a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzésekért és elemzésekért felelős igazgatóját hallják.
6: Alacsonyabb élelmiszerárak, visszafogottabb üzemanyagár és az ár és korlátozásoknak a fennmaradása az mérsékli az árindexet, csak úgy, mint az árfolyamnak az erősödése is, így összességében az idei évben 1,8%-os inflációra számítunk. 2027 negyedik negyedévéig alapvetően alacsonyabb lesz az infláció, mint az inflációs célunk, tehát a toleranciasávnak az alsó felében lesz a fogyasztói árak növekedése, és ez ugye azt eredményezi az endogén monetáris politika, amivel természetesen mindig számolunk, hogy a monetáris politikai horizontnak a végén fogjuk majd elérni az inflációs célt, ezúttal azonban alulról. Tehát ez minőségileg egy más inflációs cél elérés, mint amit az előző negyedében bemutattunk.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX 6%-os pluszban 139.624 ponton zárt. Az OTP csúcsot döntött, a részvénypiac forgalma átlépte a 36 milliárd forintot, a többi vezető részvény pedig vegyesen teljesített.
5: A forgalomhoz az is hozzájárult, hogy a kereskedési adatok alapján az amerikai részvénypiacokról jelentős mennyiségű befektetés jött át Európába. A MOL 6%-on 3.648 forintra csökkent, az OTP 1,5%-kal 45.970 forintra erősödött, ami új történelmi csúcs. A Magyar Telekom 1,5%-kal 2692 forintra esett, a Richter 1,2%-kal 12140 forintra nőtt.
4: Erősödéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
5: A londoni FTSE 7%, a frankfurti DAX 1%, a párizsi CAC-on 6%-kal emelkedett. Milánóban 3%, Madridban pedig 6%-ot erősödött a tőzsde.
4: A Wall Street-en ugyanakkor vegyes volt a hangulat.
5: A Dow Jones 1,5%-ot erősödött, az S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq mutató 0,5%-os mínusszal zárt.
4: És mínusz mutatnak a vezető ázsiai indexek is. Japán például 4,7%-kal szakadt be, Hongkong 1,8%-os mínuszban, a Shanghai Composite 1,5%-kal jött lejjebb, India ma zárva, kimarad a jóból, az dél-koreai tőzsde az 6,9%-kal mély repül, Szingapúr pedig 1%-os mínuszban. A forint nem nagyon mozog, reggel egy picit erősödött, most egy pár fillér gyengült az euróval szemben, ez azt jelenti, hogy 354 forint 60 fillért kérnek érte a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 311 forint 70 fillért kell adni, egy svájci frankért 385 forint 30 fillért kérnek. Az olajárak azok most egy pár centet emelkedtek, mégis mínusz tartományban egyébként. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 1,5%-kal esett eddig $70.80 áll, a Brent 1,3%-os mínuszban $74.30, ugye ez egy 10-20 centes elmozdulás hajnalhoz képest. Az arany 0,5% körüli esésben egy unciáért $4,030 kérnek, a többi fémára is mínuszban, a palladium 0,9, a platina 1,9, az ezüst 2,7, a rész pedig 1,4%-kal kerül kevesebbe. A mezőgazdasági termelő árak közül hát őrült nagy mozgás nincs, enyhe mínuszban a rizs, a szója és a búza, és egy nagyon picit tudott drágulni a kukorica. Karácsony Gergely vízdíjreformot sürget a vízi közműhálózat állapota, valamint a klímaváltozás miatt.
5: A főpolgármester szerint a vízára 2013-as befagyasztása óta a szolgáltatók bevételei nem követték a költségek emelkedését, ezért a jelenlegi díjszintből nem lehet finanszírozni a szükséges fejlesztéseket. Budapest azt javasolja, hogy az önkormányzatok kapják vissza a vízdíjak meghatározásának jogát, és helyben legyen nagyobb mozgástér. A főváros sávos rendszert vezetne be, egy alapennyiség ingyenes lenne, az e fölötti fogyasztás pedig progresszíven drágulna. Karácsony Gergelyt hallják.
7: A budapesti víziközmű helyzet egyébként jobb, mint az országos átlag, de ez is katasztrófa. Tehát a fővárosi vízművek egyébként szerintem az egyik legjobban működő magyar vízművek, most már teljes mértékben önkormányzati tulajdonban van, tehát visszaszerezte még a Tarlós városvezetés nagyon helyesen egyébként, de már technológiailag nagyon professzionális céget vettünk vissza, tehát a cég képes működni, de ennyi bevételből nem lehet karbantartani a víziközmű hálózatunkat, és a klímaváltozás és az egyre fokozódó vízigény miatt ez hosszú távon egészen katasztrófa. katasztrofális helyzetet idézhet elő. Ezért én bízva abban, hogy a budapestiekkel ezt meg lehet beszélni, vállalom annak a politikai felelősségét, hogy a főváros határozza meg a díjakat, és néhány száz forintos emeléssel el tudnánk kezdeni ledolgozni azt az adósságot, ami az elmúlt, hát most már másfél évtizedben kialakult a víziközmű helyzetben.
4: Átláthatóbbá teszik az országgyűlési képviselők szavazásokról való hiányzásait.
5: Forsthofer Ágnes házelnök elrendelte, hogy a parlament honlapján könnyen kereshető, felhasználó barát adatbázisban jelenjenek meg a távon létek. A döntés előzménye, hogy májusban több képviselő is látványosan távol maradt az országgyűlés üléseitől, de a benyújtott igazolások alapján most nem rendelt el tiszteletdíj megvonást. A házelnök szerint júniustól kiszámíthatóbbá vált a parlament munkarendje, ezért a jövőben csak egészségügyi ok vagy hivatalos kiküldetés lehet méltányolható igazolt hiányzás. Az új adatbázis már elérhető, a parlament honlapja szerint a májusi hiányzásokban érintett 17 képviselő többsége fideszes.
4: Donald Trump szerint továbbra is nyitva van a hormuzi szoros az ománi partoknál történt dróntámadás után is.
5: Az amerikai elnök azt mondta, hogy Washington az erőpozíciójából tárgyal Iránnal, és Teherán sürgősen megállapodást akar kötni. A térségben azután nőtt a feszültség, hogy egy szingapúri zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajót ért támadás, amelyet az iráni forradalmi gárdának tulajdonítottak. Az elnök arról is beszélt, hogy Irán új piaca lehet az amerikai mezőgazdasági termékeknek, például a gabonának, a szójának és a kukoricának.
0: Időjárás jelentés.
5: Nagyrészt derült napos idő várható, csapadék nem lesz, szinte az egész ország területén figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható. A hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
4: Az ausztrál válogatott eseménytelen mérkőzésen gól nélkül döntetlent játszott Paraguay csapatával San Franciscóban, ez a D-csoport. A második helyen végezve a 32 közé jutott, de 4 pontjával harmadikként záró riválisán is reménykedhet. A társházig az Egyesült Államok 3-2-re kikapott Törökországtól. Ennek ellenére csoportgyőztesként készült a bosnyákok ellen, a törököktől elbúcsúzunk. Az holland labdarúgó válogatott 3-1-re legyőzte a pont nélkül búcsúzó tunéziai csapatot az F csoportban, és baráti döntetlent hozott Japán és Svédország meccse 1-1 lett, így mindkét csapat, az ázsiaiak a második, a skandinávok a harmadik helyen várják majd a folytatást a labdarúgó világbajnokságon.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
4: 8 óra 10 perc, zenélünk, majd beszélgetek János Zsolt, független pénzpiaci szakértővel.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: A stúdiónk vendége pedig János Zsolt, független pénzpiaci szakértő, akivel most nem telefonon beszéljük meg mi a helyzet Bécsben, hanem személyesen látja azt, hogy mi a helyzet Budapesten. Itt is, ott is meleg van, és még várható, hogy még melegebb lesz. Jó reggelt!
2: Nagyon szép, jó reggelt! Bécsben még melege van, tehát onnan jönnek hánikula ide még hónapra.
1: Nos, ugye rengel mondtam itt a tőzsde adatok ismertetésekor, hogy Ázsiában különösen Japán és Dél-Koreát szaggatja meg egy kicsit, néhány folyamat, ami nem onnan ered, hanem a tengeren túlról. A CNBC elemzői írják, hogy emögött részben az áll a nagy szakadások mögött, hogy a nagy tech cégek, lásd Apple, lásd Microsoft, is áremeléseket jelentettek be, hogy az Apple-ről tudtuk is, mert ez korábban már kiderült, és hát ezek az áremelkedések annyira nem tetszenek a befektetőknek, de ez csak egy része lehet, mert azért ennyire nem szokott kiugrani a rendszerből a világ. Mi az, ami miatt még, hogy mondjam, mert elsősorban a tech szektort érinti ez nyilván, hogy mi az oka ennek, hogyha most a nagy cégek bejelentik, hogy emelik az árakat, akkor miért ijednek meg a befektetők? Hát ha áremelkedés van, akkor több bevétel van, gondolná az ember.
2: Aki hetente hallgat minket, ugye az már nem lepődik meg, mert ez a hullám, amit most látunk, ez most a második hullám, mióta elindult ez az őrült investíció a mesterséges intelligencia kapacitásba. Az első hullám ugye csak a data centerekről szólt, és akkor valamikor a piac elkezdte a kérdést feltenni, hogy de megéri ennyit ebbe beleinvestálni? Most a következő szinten vagyunk, már nem a csarnokokról beszélünk, hanem a chipekről. A DRAM chipekről ugye, és Micron a tegnap kijött a számokkal 84%-os bruttomarzsal. Tehát azt lehet látni...
1: Ezek a memória chipek.
2: A memória chipek, igen, és szükséges, hogy a rendszerek ugye működjenek. És újra vakarózik a piac, hogy az öt legnagyobb hyperscaler az elmúlt években körülbelül 1,9 billió dollárt investált egy olyan sztoriba, amiről halvány fogalmunk sincs, hogy ennek a rentabilitása tényleg meg fog-e jönni. És a tegnap, mikor Micron kijött a számokkal, akkor ment tovább a sztori, hogy ez ki is veszi meg? És a piac kezd azon gondolkozni, hogy a partinak most két szereplője van. Az egyik, aki bulizik. Ezek Samsung, SK Hynix, Micron Technology, és vannak azok, akik a bulit finanszírozzák. Ezek a nagy hyperscalerek, és ott a részvényesek rákezdenek jönni, hogy a hatalmas free cash flow, amit eddig megkerestek ezek a vállalatok, ez mind belefolyik ebbe az infrastruktúra felépítésre, anélkül, hogy lennének tények az asztalon, hogy honnan lesz ez visszafinanszírozva. Ergo, nem lesz osztalék, a nyereségkérdést eltolják nagyon messze hátrafele, és a nap végén mi fizetjük meg mindennek az árát. És ez erre ébred egyre jobban fel a piac.
1: Ez azt jelentheti azt, inkább így kérdezem, hogy azok a befektetők, akik most ebben a hype-ban voltak, azok most megpróbálnak más felé tekinteni, más üzletek felé, kicsit elvonulni az AI és környékéről, és ezért vonnak ki tőkét?
2: Hát alapjában két dolgot látunk mindig. Nagyon tudatosul több esetben a befektetők fejébe az, hogy az érték, amit megvettem, és az ár, amit kifizettem, az két különböző sztori. Na most a pénzpiac, a papírpiac, a papírlikviditás, az keresi a narratívákat, keresi a sztorikat. És vegyük csak Apple-t. Apple megemelte az árakat 20%-kal. Normálisan, ahogy az előbb mondtad te, Péter, ennek örvendennének az emberek, mert azt mondják, áremelés azt jelenti, hogy nagyobb a marzs, nagyobb a nyereség. De párhuzamosan kijött az a szám, hogy az amerikai fogyasztó visszaveszi magát, meg gazdasági problémákat érez. Ergo, az áremelés oda vezethet, hogy nem csak kevesebb lesz a forgalom, hanem többen nem az Apple gépét veszik meg, hanem valami más gépet. És csak hogyha egy chipet veszünk ki, a memória chipet az iPhone-ból, eddig 39 dollárba került az a chip, most pillanatnyilag 145 dollárba került. Tehát ezt az áremelkedést valahova el kell helyezze Apple, és ez a kérdés, hogy a végfogyasztó ezt a partit tovább finanszírozni fogja. Plusz jön a mesterséges intelligencia modell, ott még nincsenek, még mindig meg tisztán a bevételi források. Tehát a narratíva az el fog fordulni, és ezt látjuk, ezt figyelmeztetett tegnap egy elemző, hogy az árfolyamok megváltoztatják a narratívát, és ezt látjuk pillanatnyilag, egyre több cikk fog kijönni, hogy a nagy hyperscalerek túl sok pénzt égetnek el.
1: És hova égetik el a következő időszakban? Ez lesz a nagy kérdés, nem?
2: Hát az egyik az, hogy nem úgy kell elképzelni, hogy amit most kivesznek innen, az létezik, és valahova máshova bekerül, mert rengeteg opciókon keresztül, áttételes pozíciókon keresztül papírkereslet jelent meg a piacba, és pont ma gigantikus mennyiségű opció jár le, és ezek mindig az opciók, ugye ez egy olyan piac, ami egy kereslet, ami nem is létezik, mert csak egy papírfogadás. Tehát már elég az, hogyha a tőke nem kivonódik, hanem nincs kereslet, és leépülnek ezek az áttételes üzletek, akkor ez már mozgatja az árfolyamokat. Az nem azt jelenti, hogy a vállalatok ezért csődbe mennek, nem. Az ár csökken, és ezt érzik a befektetők nagyon hamar.
1: Most lehet, ez is állhat a mögött például, hogy az arany ára csökken?
2: Az aranyára az nem azért csökken, mert kevesebb a kereslet, az aranyat ugye dollárba mérjük, és a dollár index egy jó pár hete elkezdett erősödni, az összefügg azzal is, hogy a nemzetközi piac azt várja, hogy Kevin Walsh inkább kamatot fog emelni, ha erősödik, ha kamat emelkedik, akkor általában az a deviza nem is emelkedik, és ha a dollár erősödik, akkor automatikusan az aranynak az ára papíron, az kell csökkenjen, mert hát a mérőeszköz, ha emelkedik, akkor ez másképp nem megy. Plusz az arany és ezüstről is leszállt a spekulatív tőke, amit a tavalyi év végén még láttunk. Ezért is...
1: Jó, azért 5000 dollárról most közelítjük a 4000 dollárt.
2: Abszolút, és a kritikus...
1: És hát az ezüstnél meg ott még meredek ebbe a csökkenés.
2: Abszolút, és ez volt, amit a múlt év végén beszélgettünk, hogy lehet sok tényről beszélni, az alapjában az megvan, és ha van haszod, mindig jó, de nem szabad elfelejteni, hogy mekkora a spekulatív tőke, a papírtőke, a papírlikviditás, ami sztorikat keres, és csak kizárólag spekulációból megy bele bizonyos befektetésekbe, nem azért, mert értéket vesz meg.
1: Jó, de hogyha mondjuk a nemes fémekre így hat, nyilván még a dollár erősödése is megtámogatja ezt, hogyha a befektetők egy része megpróbál, hogy mondjam, azt a tőkét, legalább egy részét megmenteni, amit eddig beletolt az AI-ba is, egy részét nyilván ott hagyja, mert csak megvárja, hogy mi lesz. De akkor mely ágazatok lehetnek azok a következő időszakban, amelyek nyertesei lehetnek ennek a folyamatnak?
2: Az első átmenetben azt látjuk, hogy cash is king. Tehát most pillanatnyilag, aki tud menteni, az menti likviditásba, hogyha a dollár szinten magas a kamat, és egyszerű T-bill, tehát rövid futamidejű államkötvényt vesz meg, hát 4,5%, mit akarok egyebet, ja? Tehát rövid időre a cash...
1: Ráadásul kockázat nélkül.
2: Abszolút. Tehát az első azt lehet mondani, hogy cash is king. A másik oldalát, ha megnézzük, akkor rengeteg iparág lemaradt emellett a hype mellett. Vegyük az egészségügyi szektort, vegyük az indiai piacot, amelyik magában nagyon erősen dübörgött az elmúlt években. Vegyünk a víztechnológiát például, nagyon el van hanyagolva, de tudjuk, hogy ez mennyire fontos, minimum olyan erős, mint az olaj. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok olyan téma és szektor van, plusz a nagy blue chip vállalatok is, ami nincs közel a mesterséges intelligenciához, amelyek nem dübörögtek. Az AI őrület elterelte a figyelmet arról, hogy az amerikai gazdaság valójában nem erős. 70% a növekedésnek a mesterséges intelligencia infrastruktúra kiépítéséből jött, tehát azt lehet mondani, hogy techen kívül szinte minden olcsó és alulértéket.
1: Tehát akkor gyakorlatilag minden szegmensben van potenciál magyarul?
2: Abszolút, és néha látunk is rotációkat, tehát ez újra és újra elindul, ez az áthelyezés, amit most látunk a tech szektoron belül, hogy azok, akik kevés pénzből sok pénzt kerestek, azok a nagy nyereséget most átteszik azoknak a vállára, akik beszállítanak drága csippeket, és a tech szektoron kívül szinte minden más szektor le van maradva, és ez lesz a kérdés, hogy itt a fordulás hogy megy tovább, és meddig tudják a KI narratívát tovább fenntartani, ugye többen akarnak tőzsdére menni, tehát nem indulunk még abból ki, hogy ennek vége van, addig, amíg OpenAI, Anthropic és még egy páran nem mentek a tőzsdére, addig ez a drumbeat tovább fog menni.
1: Na figyeljük, nagyon szépen köszönöm. Stúdiónk vendége volt János Zsolt, független pénzpiaci szakértő, és mi egy pici zenével megyünk tovább, közlekedünk, 8:30-kor pedig rövid hírek a reggeli monitorban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Árpád úton az István útnál. Sávlezárásra számítsanak. A 12-es és a 14-es villamos helyett Újpest központ és Angyalföld kocsiszín között pótlóbusz közlekedik. Az 51-es és az 51-a villamos helyett a Haller utca, Mester utca és a Mester utca, Ferenc körút között pótlóbusz jár szabálytalan parkolás miatt. Akadozik az előrejutás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól, a Közraktár utcában befelé, a Pesti alsórakparton az Erzsébet híd és a Lánchíd között, a Kiskörúton az Asztória felé, valamint a Rákóczi úton. Lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Budai alsórakparton a Margit hídtól délre, illetve a Szilágyi Erzsébet fasorban a Szél Kálmán tér előtt. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányúsították befelé a Bognáfi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan 2027 tavaszáig, a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranya utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranya utca és a Bognáfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Egy percem volt 8:30 a mikrofonok mögött Kecső Rihárd és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Venezuelában 235-re emelkedett a szerdai földrengések halálos áldozatainak száma.
3: A két 7,2-es és 7,5-ös erősségű földmozgás mindössze 39 másodperc különbséggel rázta meg az ország északi és középső részét. A hatóságok szerint legalább 4300-an megsérültek, a kórházak megteltek, ezért tábori kórházakat is felállítottak. A legsúlyosabb károk a Karib-tengeri partvidéken fekvő La Guayra államban keletkeztek, de Caracasban és más térségekben is jelentős pusztításról számoltak be. Több országból, köztük az Egyesült Államokból, Németországból, Svájcból, Franciaországból, Spanyolországból és Mexikóból is mentőcsapatok készülnek Venezuelába.
2: Pár perc múlva erről majd részletesen hallhatnak, mert beszélünk Vogel Dávid Latin Amerika szakértővel. Az ombudsmanhoz fordult a bédvonal a közigazgatásban tapasztalható állítólagos politikai diszkrimináció miatt.
3: A Fidesz közlése szerint a jogsegélyszolgálathoz több bejelentés érkezett arról, hogy az új kormány megalakulása óta a kormánytisztviselőket érhetett hátrányos megkülönböztetés vélt vagy valós politikai kötődésük alapján. A beadvány nem politikai vezetőkre, hanem szakmai, előkészítő, elemző és végrehajtási feladatokat ellátó köztisviselőkre vonatkozik. A védvonal szerint a gyakorlat alapvető jogokat sérthet, ezért az alapvető jogok biztosának vizsgálatát kérik. A Fidesz jogsegélyszolgálatát Orbán Viktor májusban jelentette be.
2: Rekordmagasra nőtt Franciaország államadósága az első negyed évben.
3: Az INSZI adatai szerint az adósságállomány 3540 milliárd euróra emelkedett, ami a GDP 117,5%-ának felel meg. A növekedés azért különösen problémás, mert az államadósság gyorsabban bővül, mint a francia gazdaság, miközben az adósságszolgálat költsége is meredeken emelkedik. Franciaország idén 60 milliárd, jövőre már 77 milliárd eurót fizethet kamatokra. A kormány célja, hogy az államháztartási hiányt 2029-re 3% alá szorítsa, az államadósságot pedig a GDP 118%-a körül stabilizálja.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX 6%-os pluszban 139.624 ponton zárt. Az OTP csúcsot döntött, a forgalom átlépte a 36 milliárd forintot. A többi vezető részén vegyesen teljesített.
3: A forgalomhozat is hozzájárult, hogy a kereskedési adatok alapján az amerikai részvénypiacokról jelentős mennyiségű befektetés jött át Európába. A MOL 6,1%-kal 3648 forintra csökkent, az OTP 1,5%-kal 45970 forintra erősödött, ami új történelmi csúcs. A Magyar Telekom 1,5%-kal 2692 forintra esett, a Richter pedig 1,2%-kal 12140 forintra nőtt.
2: Erősödéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
3: A londoni FTSE 7,1, a frankfurti DAX 1%, a párizsi Kakaron 6,1%-kal emelkedett. Milánóban 3,1, Madridban pedig 6,1%-ot erősödött a tőzsde.
2: A Wall Street-en vegyes volt a hangulat.
3: A Dow Jones 1,1%-ot erősödött, az S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq mutató 0,5%-os mínusszal zárt.
2: Ázsiában is mínuszokat láttunk. A japán tőzsde majd 4,5%-kal került lejjebb a kereskedés végére. Hongkong 1,9%-os mínuszban. Shanghai több mint 2%-kal ment lejjebb, de ők még nyitva vannak. India ma zárva, a dél-koreai tőzsde az most 7%-os mínuszban pillanatokkal zárás előtt, Szingapur pedig 9%-kal gyengült eddig. A forint ugyanakkor erősödik vissza, egy euróért 354 forint 40 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 311 forint 40 fillért kell adni, egy svájci frankért 385 forint 10 fillért kérnek. Az olajárak azok most 1,7% körüli mínuszban, ez azt jelenti, hogy hajnalhoz képest pár centet azért emelkedett az ár. Az észak-amerikai könnyű olaj VTI jegyzés ára 70 dollár 70 centen, a Brent 74 dolláron áll per pillanat. Az arany árfolyama egy kicsit meglúdult fölfelé, már csak 2,1% fölötti mínuszban, 4038 dollárt kérnek egy unciáért. A többi fémára közül a platina 1,9, az ezüst 1,8, a réz meg 1%-kal lett olcsóbb. A palládium az egyetlen, ami pár centtel tudott drágulni. A mezőgazdasági termelő árak közül a gyapotot kell kiemelni, ami ugye a minimális forgalom mellett, de egy 3,7%-os áresést bezsákolt, a búza pedig 0,5%-kal kerül kevesebbe. Nézzük, mi a helyzet a holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyamán. Az 5,1%-os pluszban 40 euró 60 euró centen áll július végi szállítással. Harmadfokú hőségriasztás lép életbe holnaptól Magyarországon 4 napon át.
3: A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet vezet be, a védekezést a miniszterelnök irányítja, a koordinációt pedig a területi védelmi bizottságok végzik. A hatóságok folyamatos ivóvízenlátást ígérnek, eddig több százezer liter vizet osztottak ki, vízkorlátozásra pedig csak Zalavár megye egyes részein volt szükség. A szociális intézmények mobil klímákat kapnak, a hajléktalanokat kirézis autók segítik, a kórházi klímaprogramot pedig felgyorsítják. Az országos tiszti főorvos szerint a hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent, ezért fontos a folyadékpótlás, a napközbeni árnyékolás, és 11 és 16 óra között lehetőség szerint kerülni kell a szabadon tartózkodást. Oroszi Beatrixot hallják.
4: Jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, de 2026. június 27-én, ez a szombaton 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendeltem el Magyarország teljes területére. Extrém meleg időre számíthatunk, legalább 4 napon keresztül. A napi középhőmérséklet eléri, vagy meghaladja a 29 Celsius fokot. Több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. Az előttünk álló napokban az ország jelentős részén tehát tartósan olyan magas lesz a középhőmérséklet, amely már komoly egészségügyi kockázatot jelent. A meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet, és azt is el kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 20 évben sem igazán láttunk ehhez hasonlót.
2: Ide az a meleg, negyedik napja viszont cápa veszélyre figyelmeztető riasztás van érvényben Sydney világhírű Bondi Beach strandjain. A hatóságok szerint az elmúlt napokban többször is észleltek cápákat a környékbeli fürdőhelyeknél.
3: A felvételek alapján a Bondi Beach térségében egy nagy fehér cápa is feltűnt, ezért a fürdőzőknek továbbra is tilos a vízbe menniük. Tegnap hangos bemondón szólították fel a szörfösöket, hogy hagyják el a tengert. A fokozott riasztás két héttel azután lépett életbe, hogy a közeli Kogi Beach-en egy nő súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett cápatámadásban.
0: Időjárás jelentés.
3: Nagyrészt derült napos idő várható, csapadék nem lesz, szinte az egész ország területén figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható. A hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul, most a fővárosban már 27 fok van.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: 8 óra 39 perc. Egy kis zene után a Vogel Dávid Latin Amerika szakértővel beszélgetünk a legutóbbi földrengésről.

0: Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: A telefonon a túlsó végén pedig, ha minden igaz, Vogel Dávid, Latin Amerika szakértő. Szervusz, üdvözöllek, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ugye a témánk az, hogy Venezuelában súlyos földrengés volt, és ilyen sok halálos áldozat is van, és rengeteg ember vesztette el otthonát. A legfrissebb hírek szerint 235-re emelkedett a szerdai földrengések halálos áldozatai. Több mint hetes erősségű földrengés, amit ugye itt hál' Istennek Magyarországon nem tudunk elképzelni, de hogy kell elképzelnünk? Te azért láttál már ilyet közelebbről.
2: Igen, valóban nagyon magas értéket ért el ugye a Richter skálán, és ráadásul nem is egy volt belőle, hanem kettő rögtön egymás után, tehát és maga Venezuela sem nagyon sokszor szokott szerencsére ilyennel szembesülni, úgyhogy az építkezések is általában azért persze figyelembe vesznek bizonyos biztonsági megfontolásokat, de nem arra készítik fel őket, mint mondjuk Japánban van egy-két ugye országot ismerünk, ahol talán többet reng a föld. Itt az épületek azért sajnálatos módon nem voltak erre felkészítve. Én jó magam egyébként ilyen típusú földrengés nem értem át, hetes fölött itt, kisebbeket, de szóval nem személyes tapasztalataim nincsenek, viszont azt tudom, hogy milyen állapotban ugye Venezuela, és milyen állapotban vannak azok az épületek, amiket eleve nem ilyen kiterheltségnek miatt építettek, vagy arra felkészítve. Tehát eszméletlen nagy károkat okozott. Nyilván azt nagyjából tudjuk, hogy Caracas azért ez egy modern város, tele van magas épületekkel, felhőkarcolókkal. Ezek az épületek az utóbbi évtizedekben, de az utóbbi 10 évben biztosan nem kapták meg azokat a felújításokat, karbantartásokat, amiket kellett volna. Tehát rengeteg épület dőlt össze, vagy statikusan sérült meg annyira, hogy aztán ezt le kell bontani, és ki tudja még, hogy hány ilyen összedőlt épület alatt, ugye említetted ezt a 235-ös számot, illetve hát az eltűnteket, különböző nem hivatalos honlapok is ugye próbálják összefogni, gyűjteni, hogy az eltűnteket mondjuk a családtagok ugye fel tudják rakni fotóval esetleg, stb., hogyha valaki tud róluk bármit, akkor információ jusson el a hozzátartozókhoz. Ott már ilyen 46 ezres számokat is lehet látni, nyilván ezeket nem erősítették meg központilag, de a lényeg az, hogy éppen ezért, mert hogy ilyen típusú épületek vannak, és hogyha megnézzük ezeket, tehát ez a rész ugye Caracastól kicsit nyugatra található, de egészen ugye az erőssége miatt ugye Caracasig is elmentek a lökéshullámok, és ott is nagy károk keletkeztek. Ha csak Caracast vesszük, az is egy majdnem 3 milliós, ha az agglomerációt hozzá vesszük, akkor 5,5 milliós város. Tehát ha ezeket így összeadogatjuk, csak a nagyobb városokat, akkor már átléptük a 10 milliót, tehát biztos, hogy lesznek még sérültek, és mondom, az infrastruktúra és az épületek hát nagyon rossz állapotban voltak eleve, úgyhogy sajnos ez is hozzájárul ahhoz, hogy több lesz valószínűleg a sérült, mint mondjuk egy modern és hát karbantartott épületekkel rendelkező városban.
1: Most itt, ha már az épületeket említed, azok, akik nyilván most minket Budapesten hallgatnak, téglaházakat kell elképzelnünk nagy számban, amik összedőltek? Mert ugye azokat szokták mondani szakemberek, a téglaházak állnak ellen legkevésbé a földrengéseknek, vagy paneleket is megrongálódott.
2: Igen, itt ugye egy-két elhíresült felvétel, vagy talán ilyen emblematikus felvétel kering talán az interneten, amiket a hallgatók is esetleg láthattak. Itt mindenféle típusú házak vannak, tehát valóban igen, vannak téglaépületek, attól függ ugye, hogy milyen városról beszélünk. Itt azért vannak persze ilyen 100-es és kisebb városkák is, ahol nincsenek felhőkarcolók, inkább tradicionálisan építkeznek az emberek, de ugyanúgy el kell képzelni hát ezeket a shanty town jellegű ilyen a szegények által, hát kvázi nincsenek által lakott kis elővárosokat, ahol mindenféléből is építkeztek, és akár azoknak az összedülése is, ugye, ami csak hozzá van tapasztva mondjuk egy ház oldalához, akkor ott semmiféle ilyen biztonsági földrengés erejét elvezető rendszerek ugye nincsenek, tehát mindenféle épületeket el kell képzelni. Valóban vannak panelépületek is egyébként természetesen.
1: Na most Venezuela egyébként sincs túl jó és rózsás helyzet.

0: Hogy fogják tudni kezelni ezt a rengeteg problémát? Ugye azt ott ma halljuk a hírekben, hogy nagyon sok ország ajánl fel segítséget. A kérdés ilyenkor az, hogy a helyi kormányzat ezzel mennyire él, és hogy hát egyáltalán lesz-e pénz a felújításokra?
1: Igen, ők élnek a lehetőséggel. Ugye most egy ilyen furcsa exlex állapot van. Talán nem lehet diktatúrának és teljes mértékben elnyomó rendszernek mondani Venezuelát, akivel ugye nem foglalkozik a világ, és szankciókkal sújtják, de nem is lehet teljesen demokráciának. Itt viszont, amit lehetett látni a felajánlásokból, ezt mindenki egy kicsit félretette, tehát azok az országok is, akik mondjuk nem ismerik el a mostani rezsimet, még Delcy Rodríguez személyét sem mondjuk legitim vezetőnek, ők is ajánlottak fel mindenféle összegeket, mentőcsapatokat, katonai segítséget, humanitárius segítséget. Itt ugye az is probléma, hogy hogy jut be az országba, nyilván a pénzhez be tud jutni, az nem probléma. Félig meddig most már feloldották ezeket a pénzügyi szankciókat az amerikaiak, tehát lehet mondjuk utalni és IBAN számokat és stb. Ilyesmit használni, ugye. De például a nagy reptér, a Caracas-i reptér, az megsérült, le is zárták, és most egy katonai repteret használnak Caracason belül, tehát hogy apró pénzre váltsam a kérdésnek ezt a részét a segítség megérkezéséről. De egyébként az Egyesült Államok, az Európai Unió konkrét pénzbeli segítséget ajánlott fel. A Delcy Rodríguez elnök asszony az IMF-hez fordult, ugye most, amióta a változások történtek, azóta mind a világban, mind az IMF újra felvette a kapcsolatot Venezuelával. Tehát itt ilyen 100 milliós nagyságrendű pénzmozgásokat lehet majd feltételezni, remélhetőleg minél gyorsabban, mert tényleg szükség van a pénzre. De egyébként, hát ugye megteltek bizonyos kórházak. Ott nem fog segíteni a pénz, mert nyilván nem fognak tudni hozzáépíteni még két szárnyat, hogy mindenkit ellássanak, és ne a parkba kelljen a betegeket mondjuk infúzióra kötni, ami most jelenleg is folyik. De hát nyilván minden olyan épületet, ami nem sérült meg annyira, hogy balesetveszélyes lenne, azokat most befogták itt a segítségbe. Vannak nyilván jobban érintett részek, ahol túlterheltebb az infrastruktúra, de ha jól tudom, akkor nyilván, ahogy ez szokásos, nálunk is a gyárvíz kapcsán mindenféle közintézményeket, iskolákat, stb. Befogtak. És hát próbálnak igen küzdeni. Az újjáépítés, ami szintén része volt itt a kérdésnek, hát az egy trükkös dolog lesz, az biztos, mert hát magának az országnak nem igazán van pénze, még akkor is, ha mondjuk bizonyos dolgokban már azért történt elmozdulás, tehát mondjuk a Maduro elrablásának pillanatában nézzük az olajkitermelést, meg mondjuk tegnap előtt, akkor az 200 000 hordóval napi szinten több, tehát már átlépi az 1 milliót, de hát az is egy visszafogottabb számahoz képest, ami még esetleg Chávez alatt is volt a több mint 3 millió hordóval, tehát saját forrásai én úgy gondolom, hogy Venezuelának nem lesznek, de remélhetőleg, mint most már ugye Washington is elfogadja ezt a kormányzatot, hogy nemzetközi szinten érkezhet segítség.
0: Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Vogel Dávid Latin-Amerika szakértőt hallották itt a Tendefemen. Zenélünk egy kis érdekesség, majd közlekedési információk jönnek, 9 órakor friss hírek, és nyitjuk a tőzsdét.

0: Reggeli Monitor.
1: A gánai sámán megkegyelmezett Harry Kane-nek. Nana Kwaku Bonsam azzal került a hírekbe az Anglia-Gána világbajnoki mérkőzés előtt, hogy közölte, spirituális úton megakadályozza az angol focistát a gólszerzésben. Mint mondta, Harry Kane-en dolgozik, és már korábban is bebizonyította, hogy mire képes. Így tudja, mit kell tennie, hogy megállítsa őt. Hozzátette, hogy nem kíván neki súlyos sérülést, az a célja, hogy megakadályozza őt a góllövésben. A találkozó egyébként 0-0-ra végződött, az angol csatárnak mindössze 19 labda érintése volt, a legkevesebb a válogatotti pályafutása során. Továbbá a hajrában is kihagyott egy ordító zicsert, rá nem jellemző módon pár lépésről a kapu fölé lőtt. A sámán természetesen a mérkőzés után is nyilatkozott, bizonygatta, hogy micsoda ereje van. A torna további részére pedig megkegyelmezett Kane-nek, azt mondta, hogy a következő mérkőzésen már újra lőhet gólt. Persze az is lehet, hogy a remekül teljesítő gánai védőnégyes akadályozta meg a csatárt és az angol válogatottat abban, hogy ezt a meccset is megnyerje. A kapust egyszer a Léc is kisegítette a meccs utolsó perceiben. A sámán saját érdemének tulajdonítja azt is, hogy 2014-ben Cristiano Ronaldo kihagyta a portugálok Gána elleni mérkőzését a brazíliai világbajnokságon.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
3: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
4: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Árpád úton az István útnál. Sávlezárásra kell készülni. A 12-es és a 14-es villamos helyett Újpest központ és Angyalföld kocsiszín között pótlóbusz közlekedik. Lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a budai alsórakparton a Margit hídtól délre, illetve a Szilágyi Erzsébet fasorban a Szél Kálmán tér előtt. Egyirányúsították mától augusztus végéig a 11. kerületben a Budafoki utat, a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távfővezetéket. Nagy Tétényi partelep felé a 133E autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Gellért tér Műegyetem és a Budafoki út Karinti Frigyes út megállót. Vasárnap üzemkezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár, az Őrsvezér tere és a Puskás Ferenc stadion között karbantartás miatt. Szakaszos sávlezárásra kell készülni mától vasárnapig a Fóti úton, a Váci út felé a Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között napközben burkolatjavítás miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a 11. kerületben az Építész utcában és az Albert Falva utca előtt, mert gázvezetéket építenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
6: Egy perc elmúlt 9. 2026. június 26-án pénteken, a mikrofonok mögött Kecső Rihárd és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Májusban több vendég, de kevesebb vendég éjszaka volt a magyarországi turisztikai szálláshelyeken.
7: A KSH adatai szerint mintegy 2 millió vendég érkezett, akik összesen 4 millió vendégészakát töltöttek el. A vendégek száma 2,6%-kal nőtt, a vendégészakáké viszont 0,5%-kal csökkent az egy éve korábbihoz képest. Az év első hónapjában a belföldi vendégek száma majd 4%-kal, a külföldieké 0,3%-kal haladta meg a tavalyi szintet. A szálláshelyekre január és május között nagyjából 3,2 millió belföldi és 3,3 millió külföldi vendég érkezett.
6: Májusban tovább csökkent a születések, a halálozások és a házasságkötések száma idehaza.
7: Szintén a KSH adatai szerint 5650 gyermek született, 9600 ember halt meg, és 5270 pár kötött házasságot. A születések száma 1,3, a halálozásoké 4,3, a házasságkötéseké pedig 6,5%-kal maradt el az egy éve korábbitól. A természetes fogyás májusban majd 4000 fő volt, ami kedvezőbb a tavaly májusi adatnál.
6: A bártnál és az előző hónapnál is kedvezőben alakultak a májusi foglalkoztatási adatok.
7: A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.654.000 volt, ez egy hónap alatt 35.000-rel nőtt. Emellett 210.000 fő alá csökkent a munkanélküliek száma, és majd 4%-ra mérséklődött a munkanélküliségi ráta. Az ING vezető elemzője szerint kijelenthető, hogy érdemi pozitív elmozdulás történt a magyar munkaerőpiacon, különösen a munkanélküliségben, az azonban kérdéses, mennyire lesz tartós a változás. Virovácz Pétert hallják.
8: Az első negyed év után, amelyben egészen jól teljesített a magyar gazdaság, ez biztos, hogy adott valamiféle pozitív lökést a munkaerőpiacnak. Ha más nem, abban mindenképpen, hogy azokat a munkavállalókat, akiket elbocsátottak korábban, őket vissza tudta szívni. Mi lehet az oka annak, hogy most hirtelen megint csak megnőtt a munkaerőpiaci aktivitás, tehát többen vissza is tértek a munkaerőpiacra, és ők is tudtak helyezkedni. Ilyen akkor szokott történni, amikor szezonális munkákról beszélünk, és ezt látjuk most is, csak alapvetően a május az nem egy ilyennel jellemezhető időszak szokott lenni. Ez mindenképpen egy fő kérdés, hogy most tényleg csak egy ilyen átmeneti megugrást látunk, vagy ez egy tartós pozitív tendencia.
2: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
6: A Budapest Értéktőzsdeindex a BUX egy enyhe mínuszban kezdett. 0,2%-kal indított, most 0,1%-os mínuszban. 139.432 ponton az index. A forgalom közelíti a 400 millió forintot. A vezető papírok vegyesen kezdenek, a MOL 1,4%-os pluszban 3700 forinton, az OTP 9%-os mínuszban 45.540 forinton, a Richter 0,5%-os pluszban 12.200 forinton, a Telekom egy pár pontos mínuszban 2.690 forinton nyitott. A forint viszont erősödik tovább, 354 forint 30 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 311 forint 50 fillért kell adni, egy svájci frankért 384 forint 90 fillért kérnek. Ázsiában komoly mínuszokat láthattunk, Japán 4,2%-os mínuszban zárt, Hongkong 1,8%-kal van lejjebb, a Shanghai Composite pedig piatokozárását 1,9%-kal, India ma zárva volt, az dél-koreai tőzsde 5,8%-os mínuszban zárt, de ez egész jó eredmény ahhoz, hogy járt 8% fölött is, Szingapur pedig 7%-kal van lejjebb. Az olajárak most megint elindultak lefelé, olyan 1,92% közötti mínuszban járnak. Az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára $70.50-re esett vissza, a Brent pedig $70.80-hez közelít. Az aranyárfolyama már csak 1,1%-os mínuszban elindult át fölfelé, $4043 kérnek egy unci aranyért. A többi vémára vegyesen mozog, a palládium majd 1%-kal drágult, a platina 0,3-del, az ezüstök egy pár centtel olcsóbb, a rész 0,9%-kal. A mezőgazdasági termelő árak szinte mindegyike mínuszban, nagyon nagy mínuszban a gyapot, de minimális forgalom mellett valószínűleg ezért. A többiek azok pár centes esélyben, még talán a búzát érdemes kiemelni, ami 0,8%-kal kerül kevesebbe. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az most 0,3%-os pluszban, úgyhogy lejjebb ment, €40.50 centen áll július végi szállítással. Idehaza a hőség miatt több vasút és hév szakaszon is lassabban közlekednek majd a vonatok.
7: Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az érintett vonalakon 10-20 km per órával csökkentették a maximális sebességet. A sínek túlmelegedése ellen egyre több helyen fehérre festik a pályát, ezt olaszországi mintára kezdik alkalmazni. A miniszter szerint üzemszerűen nem közlekedhetne olyan szerelvény, amelyen nem működik a klíma, a MÁV pedig igyekszik pótolni a kieső kocsikat. Ha egy vonat a nyílt pályának adna el, a vasút és a katasztrófavédelem fokozott együttműködésben gondoskodik az utasok mielőbbi elszállításáról. Vitézi Dávidot hallják.
9: Ez nyilván egy prevenciós intézkedés a pálya működtető részéről, ilyenkor a sínek bőven 50 Celsius fok fölé melegednek, az 55 fok elérése is közel van több vonalon, ilyenkor avatkozik be az előírt standardek szerint a pálya működtető és rendel el sebességkorlátozásokat, előfordulhat az, hogy az időjárás további melegedésével hasonló intézkedésekre még szükség lesz. Önmagában azért 10 km per órás sebességkorlátozás nem okozza azt, hogy összeomlana a menetrend, de okoz valamekkora késéseket. Zajlottak kísérletek vágányok fehérre festésével korábban, azért az tapasztalható volt, hogy ez képes arra, hogy akár 4-6 fokkal hűtse a pályákat. Az idei évben további vonalakon kezdjük el ennek a technológiának a kiterjesztését, teszteljük, mérjük, monitorozzuk, és ha ez beválik, akkor valószínűleg ugyanúgy, hogy Olaszországban ez van, sokkal szélesebb körben érdemes ezt a technológiát legalábbis a fővonalakon kiterjeszteni.
6: Rekordmagasra nőtt Franciaország államadósága az első negyed évben.
7: Az INSEE adatai szerint az adósságállomány 3540 milliárd euróra emelkedett, ami a GDP 117,5%-ának felel meg. A növekedés azért különösen problémás, mert az államadóság gyorsabban bővül, mint a francia gazdaság, miközben az adósságszolgálat költsége is meredeken emelkedik. Franciaország idén 60 milliárd, jövőre már 77 milliárd eurót fizethet kamatokra. A kormány célja, hogy az államháztartási hiányt 2029-re 3%-kal leszorítsa, az államadóságot pedig a GDP 118%-a körül stabilizálja.
6: Már a csoportkör lezárása előtt megdőlt a labdarúgó világbajnokság helyszíni néző csúcsa.
7: A FIFA közlése szerint az amerikai, mexikói és kanadai rendezési tornán eddig 3.605.357 néző volt jelen a stadionokban. Ezzel túlszárnyalták az 1994-es amerikai VB 3.587.000-es rekordját. Az új csúcs az Ecuador-Németország mérkőzésen dőlt meg. A torna ráadásul még messze nem ért véget, mától további 48 mérkőzést rendeznek meg. A stadionok eddig 99%-os látogatottsággal működnek, a magas jegyárak és beutazási nehézségek ellenére is.
2: Időjárás jelentés.
7: Nagyrészt derült napos idő várható, csapadék nem lesz, szinte az egész ország területén figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható. A hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
2: Sporthírek a 94.2.
6: A társházigazda Egyesült Államok 3-2-re kikapott az utolsó helyen végzett törököktől a labdarúgó világbajnokság D-jelű négyesében, de így is csoportgyőztesként készülhet majd a bosnyákok ellen összecsapásra. Immár a 32 között, tehát lesz egy 16-16 döntő is. Az ausztrál válogatott gól nélküli döntetlen játszott Paraguay csapatával, így második helyen végezve a 32 közé jutott, de 4 pontjával a harmadikként záró rivális is reménykedhet még a továbbjutásban. Hollandia 3-1-re legyőzte a pont nélkül búcsúzó tunéziai csapatot, és még egy hírbaráti döntetlennel a Japán és Svédország is továbbjutott, 1-1-es döntetlent játszottak. Egyébként így az utolsó fordulóban az ázsiaiak a második, a skandinávok pedig a harmadik helyen léptek tovább.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
6: Zenével megyünk tovább, majd elemzővel nyitom a tőzsdét.
10: Yeah.

0: Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: A telefonon a túlsó végén Eregős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető.
2: Maximumon vagy, de elég gyenge.
1: Az a helyzet, hogy közben itt élőadásban vagyunk, Gábor.
2: Szervusz. Mondhatni semmit nem hallok. Csak azt, hogy beszélsz.
1: Nagyon jó, viszont élőben vagyunk, csak szólok.
2: Most?
1: Hallasz esetleg most jobban?
2: Na. Hát most minimálisan jobban, mert most leszettelek kihangosítóról.
1: Nagyon jó, akkor így van. Elmondom neked, hogy nagyon enyhe mínuszban indult a BUX. Mi a helyzet most?
2: Szervusz, mondhatom?
1: Igen.
2: Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat. 0,03%-os pluszban van jelenleg a BUX, tehát egy gyenge emelkedést látunk, vagy hát inkább talán stagnálásnak nevezném, pár perc ezelőtt ez még erőteljesebb volt, de igazából ez ebben az európai mezőnyben nem annyira rossz teljesítmény, hiszen minden nyugat-európai index a piros tartományban található. Ennek az oka vélhetően a tech-szektorból átragadó rossz hangulat. Ugye itt a távol-keleti tőzsdéknél is láthatunk az éjjel egy csökkenési hullámot. Ez érkezik meg, hát vagy érkezget meg Európába. A brit tőzsde 32%-os, a német 54%-os, az olasz 86%-os, a spanyol 11%-os, a francia pedig 2%-os mínuszban van.
1: Mi a helyzet a papírokkal, a hazai papírokkal?
2: A hazai papíroknál sincs még túl nagy szólás. Itt ugye a MOL az elmúlt napokban gyengébben teljesített. Most nála és a Richternél látunk egy erősödést a nyitás után. A Telekom és az OTP árfolyama pedig csökkent. Hát ugye meglátjuk, hogy a nap további részében ezek hogyan alakulnak. Azért ahhoz képest, hogy itt arról beszéltem, hogy ugye alig van elmozdulás összességében, az egyes papíroknak az elmozdulása ehhez képest viszonylag nagy 6-7% pontokat is látunk.
1: Mindenképpen érdemes lenne beszélni a forintról, ami reggel erősödni kezdett.
2: A forint jelenleg 354,27 századon áll az euróval szemben. Ugye ennél voltak az elmúlt napokban gyengébb árfolyamok, ugye a múlt hetet azt 352,1-es árfolyamon zártuk, tehát ahhoz képest ez mindenképpen egy gyengülés. Ugye itt az MNB-nek a keddi kamat döntő ülése, illetve a laza kommunikáció, korábbinál lazább kommunikáció, tehát hogy előrevetítette júliusra és augusztusra és a kamat csökkentést, ez okozott azért némi gyengülést a piacon, de azért, hogyha megnézzük, akkor a közel-keletről nem jöttek különösebben rossz hírek, tehát ez mindenképpen segíti a forintot. Ami problémát okoz, az az erős dollár. Most itt, ha megnézzük a dollárt az euróval szemben, akkor 1,1377 tízezreden állunk. Ez azért a korábbi 1,16-1,20 közötti sárnál érdemben erősebb. Az olaj ára az viszonylag alacsony, 73,7 dollár, ugye Brent típusú kőolajról beszélek, tehát itt azért egy fokozatos lefelé csorgás, mintha lenne. Még nem értük el a 60-65 dolláros szintet, ami az iráni háború előtt volt, de azért, mintha a piacon itt lenne egy meglehetősen nagy optimizmus, hiszen ugye voltak tartós károk, akár az infrastruktúrában, akár az, hogy a kínálat egy darabig kiesett.
1: Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Zenélünk, egy kis kultúra, majd 9:30 rövid hírekkel folytatódik a reggeli monitor.
0: Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem.

0: So we hope you enjoy listening to this album half as much as we enjoy playing it for you. Because we had a ball.
1: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
2: Ma 29 éve került a boltokba a Harry Potter és a bölcsek kövének első kiadása. A díjnyertes The New York Times bestsellert 12 kiadó utasította vissza, mielőtt a Blit Bloomsbury kiadó csupán 500 kemény táblás példányt nyomtatott a könyvből. Ezek ma már elképesztő összegekért cserélnek gazdát aukciókon. A regény több mint 80 nyelvre fordították le, többek között latinra, baszkra és ógörögre is. A kötet fogadtatása nagyszerű volt, világszerte jelentősen népszerűsítette az olvasást a fiatalok körében. Harry Potter és a bölcsek köve népszerűségére való tekintettel több helyen is a tananyag részévé vált kötelező olvasmány formájában. A sorozat részei számos vallási közösség bírálatát vonta maga után, és több országban betiltották a boszorkányság népszerűsítésének vágyával. A teljes sorozatból megközelítőleg 400 millió példány kelt el. A széria mesés vagyont hozott szerzőjének J.K. Rowlingnak, ugyanis ő lett a világon az első milliárdos, aki könyveivel tetszert vagyonára, így vált Anglia leggazdagabb nőjévé. A sorozatból óriási sikerű filmadaptációk, színházi darab és videójátékok is készültek. A Harry Potter franchise, azaz a Wizarding World pedig az egyik legnagyobb globális márkává nőtte ki magát, amely a szórakoztató ipar szinte minden területét meghódította.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: 9:30, a mikrofonok mögött Kecső Rihád és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Májusban több vendég, de kevesebb vendég éjszaka volt a magyarországi turisztikai szálláshelyeken.
6: A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint mintegy 2 millió vendég érkezett, akik összesen 4 millió vendégészakát töltöttek el. A vendégek száma 2,6%-kal nőtt, a vendégészakáké viszont 0,5%-kal csökkent az egy éve korábbihoz képest. Az év első 5 hónapjában a belföldi vendégek száma majd 4%-kal, a külföldieké 0,3%-kal haladta meg a tavalyi szintet. A szálláshelyekre január és május között nagyjából 3,2 millió belföldi és 3,3 millió külföldi vendég érkezett.
5: Tömeges ukrán drón támadás ért több oroszországi régiót az éjjel.
6: A tudai kormányzó szerint Novomoszkovszkban egy ipari üzemben és egy távvezetéken keletkeztek károk, egy eltalált családi házban pedig egy nő megsérült. Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy 13 régió, valamint a Fekete és az Azovi tenger felett összesen 660 ukrán drónt fogtak el, vagy semmisítettek meg. Moszkva felé 47 pilóta nélküli eszközt lőttek le, a fővárosi repülőterek pedig biztonsági egyeztetés mellett működnek. Az orosz tárca szerint közben a drónrendszerek lezárták az ostromlott Kosztyanivka felé vezető utakat is.
5: Újabb egy évvel meghosszabbította az Európai Unió az Oroszországgal szembeni gazdasági szankciókat. Az intézkedések 2027. július 31-ig maradnak hatályban. Válaszul Moszkva Ukrajnát destabilizáló lépéseire, valamint a háború folytatására.
6: A korlátozások főként a pénzügyi, energetikai és védelmi ágazatot érintik, de kiterjednek a kettős felhasználású termékekre, a fegyverkereskedelemre és az orosz olajimport egy részére is. Az Unió továbbra is fellépne a szankciók megkerülése ellen és jelezte, kész újabb intézkedéseket hozni, amíg Oroszország megsérti a nemzetközi jog alapvető szabályait.
0: Tőzsde hírek.
5: A Budapesti Értéktőzsde indexe a BUX most 2%-os pluszban 139.948 ponton a mutató, a forgalom pedig átlépte az 1 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen mozognak, a MOL 9%-kal drágult 3.680 forintra, az OTP 3%-os mínuszban 45.850 forinton, A Richter több mint 1%-kal került többe, 12.270 forintot ér, a Telekom pedig pár ponttal jött lejjebb, 2.690 forinton, a Forágyi egyegi, hogy nem, mire kimondtam, 2.5%-os szakadásban, 1.670 forinton. A forint tovább erősödött, 354 forint 10 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 311 forint 20 fillért kell adni, egy svájci frankért 384 forint 80 fillért kérnek. Európában a vezető indexek közül London 0,3%-kal van lejjebb, a DAX index 0,7-del, a spanyol tőzsde 0,2-del, az olasz 0,9%-kal, a francia index, a CAC 40 pedig ugyancsak 0,2%-a, tehát mínuszokat látunk, hiszen Ázsiában is ilyenek történtek, nem kicsik, hanem nagyok. A Hongkong például 1,6%-os mínuszban, ő még nyitva van, a japán tőzsde viszont az 4,1%-os mínuszban zárta a napot. Ma zárva volt az indiai tőzsde, ő megúszta a vérengzést, úgymond Shanghai 2,3%-os mínuszban zárta a napot, a Dél-Korea Index 5,8%-os mínuszban fejezte be a napot, Szingapúr pedig még nyitva van, 0,5%-a van lejjebb, de elindult a plusz tartomány irányába. Az olajárak lejjebb jöttek, 2,3%-os mínuszban, az észak-amerikai könnyűolaj, a WTI 70 dollár 20 centen, a Brent pedig 73 dollár 50 centen, úgyhogy valóban hajnalhoz képest olcsóbb lett az olaj. Az arany árfolyama pedig elindul, kúszik fölfelé, már csak néhány centes mínuszban, 4044 dollárt kérnek egy unci aranyért. A palládium 0,7%-os pluszban, a platina pár pontos mínuszban, az ezüst 0,8%-kal, a réz 0,9%-kal lett olcsóbb. Megtévesztő a gyapot árfolyama, mert ugyan ránéz az ember, 3,7%-os mínusz, de gyakorlatilag minimális forgalom mellett, úgyhogy ezt tudjuk bennek. A búza 0,8%-a van lejjebb, a többiek pár centet kerülnek kevesebbe. És a holland tőzsdénzett gáz árfolyama 0,3%-os pluszban, 50 euró centen áll július végi szállítással. Meleg van nem csak nekünk, hanem a halaknak is. Intézkedési terv készült a Velencei tó halállományának megmentésére, miután megdőlt a valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja.
6: Tegnap délben az agárdi vízmérce 51 cm-t mutatott. A Magyarországos Horgászszövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője szerint naponta fél és 1 cm között lehet a vízszint csökkenése egy-egy forró nyári napon, míg a legalacsonyabb szintet őszre érheti el. A víz minősége egyelőre rendben van, a halakat többféle módszerrel igyekeznek megmenteni. Pálinkás Imrét hallják.
7: Itt levegőztető berendezéseket helyeztünk ki a tó legmélyebb pontjaira, itt az evezős pálya területe és itt a dinnyési kotrás területe az, ami az átlagosnál nagyobb vízmélységgel rendelkezik, és ide ilyen almenedékként szolgáló helyszínekre helyeztük ki ezeket a levegőztetőket. Emellett mentőhalászatra is esetlegesen szükség lehet, elsősorban azokon a területeken, amik mondjuk elzáródnak a tó többi részéről, és ott egy olyan visszarekett halállomány marad a folyamatosan csökkenő vízmélység mellett, amire a biztos halál várna, hát őket próbáljuk elsősorban megmenteni abban az esetben, hogyha erre sor kerül.
8: Időjárás jelentés.
6: Nagyrészt derült napos idő várható, csapadék nem lesz, szinte az egész ország területén figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható. A hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
8: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
5: Egy kis zene, utána elemzővel nyitjuk a tőzsdét.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M.Szűcs Péter.
1: 9:40, a telefonon a túlsó végén pedig Kovács Dániel, a növekedés.hu munkatársa. Szervusz, jó reggelt, üdvözöllek, Dani.
2: Jó reggelt kívánok!
1: Na, akkor hallasz, akkor minden rendben van. A mai kérdésünk az úgy hangzik, így a nyár elején, mármint az igazi vakáció elején, akkor így fogalmazok, hogy Fekete Tenger vagy Adria? Ugye ez egy érdekes kérdés, régen beszéltünk, vagy régen volt közbeszédben szó a Fekete Tengerről, Románia, Bulgária, az ottani tengerpartokról, az Aranypart Bulgáriában egy időben, 80-as évek, 70-es évek, 80-as évek elején nagyon-nagyon kedvelt üdülőhely volt. Mi a helyzet most?
2: Van, egyébként az én szüleim generációja az előszeretettel járt Bulgáriába nyaralni. Ezek ilyen repülők és repülős utak voltak, pontosan az említett Aranypartra nagyon sokaknak van erről szép emlékük. Aztán a rendszerváltás után ez elsikkadt, és egy kicsit úgy lepusztult lett a bolgár tengerpart, és egy jó pár évtized kellett ahhoz, hogy magára találjon. Most meg, mintha azt látnánk, hogy ismét visszatértek a bolgárok a játékba, turizmus terén is. És hát miért érdemes Horvátország?

0: magyar nyaralóknak. Na ehhez képest mit kínál Bulgária? Hát az már nincs olyan közel, hogy csak úgy leruccanjunk oda autóval, nem lehetetlen, de azért általában oda inkább repülővel megy az ember, és a szállások is más ellátást kínálnak, de jellemzően inkább hotelbe megy az ember, és azok pedig egyébként nagyon hasonló ahhoz, amivel egyébként Törökország nagyon betört a köztudatba. Nagyjából azt másolják a bolgárok is. Szálloda, all-inclusive ellátás, szerény árak, és viszont cserébe egy gyönyörű homokos tengerpart. Na ez van most versenyben idén-nyáron is.
1: Na most ugye azt tudni kell, hogy Bulgária akkor kezdett el ezzel komolyabban foglalkozni, amikor Görögország olimpiát rendezett 2004-ben, mert ugyanis az előtte időszakban utakat javítottak, illetve akkor már a bolgár tengerpart egy pár részét, én arra jártam akkor autóval, az láthatóan kezdték felújítani. És ezt követően meg volt egy pár év, amikor kifejezetten nekem sok ismerősöm is ment ki, mert nagyon-nagyon kedvező árakon lehetett szállást szerezni, és ez az elmúlt években határozottan lendületet vett.
0: Így van, hát azért mind a mai napig az árversenyt akarják megnyerni. Most tolódik el ez abba az irányba, hogy jó ár, és ezért nagyon sok mindent adnak. Tehát például azt nagyon el tudom képzelni, repülős út, gyakorlatilag hamarabb odaérsz repülővel, mint mondjuk Törökországba érnél oda, azért nincs olyan veszélyesen messze. De emlékszem, hogy amikor kezdett ez felfutni, akkor először ilyen buszos utazásokat szerveztek, és nagyon sok volt az ilyen inkább fiataloknak szánt program ott a bolgár tengerparton. Talán ez volt a úgymond csali, hogy oda csalogassák az embereket. Úgymond, és hát inkább úgy mondanám, hogy vissza, hiszen visszatérjen a köztudatba az, hogy oda is lehet menni. Tehát ha most árba akarjuk megnézni, még az is lehet, hogy mondjuk egy horvátországi apartman, meg egy bulgáriai szállodás, nyaralás az úgy nagyjából még pariba is lehet árban, viszont ha hozzáveszünk, hogy Horvátországban be kell vásárolnod az élelmiszereket egy hétre, főzni kell, vagy azt mondod, hogy mész étterembe, de hát annak meg elég húzós ára lehet, hogyha minden nap te a tengerparton ott étkezel. Na hát a bulgár csomagban meg az van, hogy akkor ezt mind megkapod a hotelbe.
1: Ja, most semmire gondol. Az nem aggasztó el, mert egy ugyancsak ezt követően pár évig meg a brit buli turisták is megjelentek, meg a német fiatalok, akik kitombolják magukat, és sok család emiatt egy kicsit megfontoltabb lett, hogy vajon Bulgária, vagy inkább Adria. Erre mit mondasz?
0: Az Adria az inkább egy ilyen nyugodtabb, érettebb destináció, minőségibb is sok esetben, ha már erről van szó. Azt nem mondanám, hogy teljesen buli turistásodott volna a bulgár tengerpart. No, volt egy pár év, amikor direkt rámentek arra, hogy fiatalokat vigyenek oda. Nagyon jó áron kínáltak kifejezetten ilyen parti utakat, mármint ugye most nem is a tengerpartra értem, hanem a bulira, hogy parti, de most meg mintha afelé orientálódnának, hogy jó, akkor menjenek a családok is gyerekestől, viszonylag egyszerű a repülőút oda, Európán belül vagyunk, most már ugye euró is van, számolni is egyszerűbb, és akkor hát sokan választják azért, mert homokos a tengerpart, nem olyan köves, mint sok helyütt az Adria, és akkor leegyszerűsíteni minél jobban az egész nyaralásnak a folyamatát, és akkor tessék gyerekekkel is oda menni. Hát ez mindenhol kérdés egyébként, mert hát ha belegondolsz, például egy törökországi szállodába, azért hozom ezt föl, mert ott megy nagyon-nagyon-nagyon üzemszerűen és jól már ez a menjen oda mindenki, all-inclusive ellátás, sőt, ultra all-inclusive, akkor aztán tényleg mindent kapsz mindenhol, stb., hogy a hotelbe hajnalig szól a zene, megy a parti, és mégis valahogy meg kell oldani azt, hogy aki meg aludni akar, mert mondjuk gyerekekkel megy, és akkor aznap érkezett, fáradt mindenki, pihenje ki magát, hogy ez tényleg pihentető nyaralás legyen, hogy akkor mégis ezt hogy lehet megoldani. És azért meg szokták találni erre a megoldást. És igen, egyébként épül folyamatosan, a bolgár tengerpart is bújnak ki egyik hotel a földből a másik után.

0: elfér ott mindenki szerintem most már, nem okoz ez feloldhatatlan konfliktust.
1: Még egy utolsó kérdés. Mondjuk egy 4-tagú család esetében, mibe fáj az Adria mondjuk egy hét, és mennyibe kerül Bulgária?
0: Én azt mondanám, hogy egy adriai nyaralás, nézzük csak, olyan 6-700 ezeret minden okvetlenül el kell költeni a tengerparti nyaralás, az adriai nyaralásra is. Hát ebben az árban mozoghat a családnak a bulgáriai nyaralás is. Annak az előnye az, hogy ott már viszont nem kell pluszba még az élelmiszerekre költsél, ugye általában egy ilyen utazási iroda ajánlatában benne van már a repülőjegy is. Míg Horvátországban számolod kell azzal, hogy hányszor tankolod meg a kocsit az odaúton, hányszor a visszaúton, mennyit költesz az élelemre, stb. Tehát ettől lesz olcsóbb a bulgáriai nyaralás.
1: Na, a következő blogban majd azt beszéljük meg, hogy nagyjából, hogy olcsóbb, de hogy ez milyen árfolyamon kell számítani. Ez lesz majd a következő téma, és azon már kicsit eltekintünk nem csak Adriáról, hanem picit távolabbi területekre is koncentrálunk. Addig is azonban zenélünk, majd egy kis érdekesség jön a világból, közlekedési információk jönnek, 10 órakor pedig friss hírekkel jelentkezünk itt a 94.2-n.

0: Reggeli Monitor.
1: Életnagyságú Königszeget épített a Lego. A világ leggyorsabb Lego autója 111 km/órás végsebességgel rendelkezik, csaknem 330 ezer technik darabból épült, 9400 órán keresztül. A jármű egy Königszeg Cedar Spear szuperautó 1:1 méretarányos mása, amit ráadásul a nagyon drága, nagyon gyors és nagyon ritka luxusautóiról ismert svéd gyártó saját tesztpilótája, Markus Lund tesztvezetett. A kocsi több mint másfél tonnát nyom, amiből nagyjából 400 kilót tesznek ki a műanyag építőelemek. A vezethető szuperautó egy kifejezetten időigényes marketing kampány eszköze, a Lego ugyanis hamarosan piacra dobja a Cedar Spear otthon összerakató, legfeljebb polcra helyezhető modelljét a Technic széria részeként. A modell mindössze 4100 darabból áll, ami a 330 ezerhez képest szinte semmiség. Viszont nem ez az első teljes méretű vezethető jármű, amit a dán játékgyár építőkockáinkból raktak össze, de ez az eddigi leggyorsabb. Az előző rekorder a 2024-ben épített McLaren P1 modell volt, ezzel azonban még közterületeken belül is megengedett 49 km/h végsebességet sikerült elérni. Ami persze egy Lego elemekből készült négykerekűtől ugyancsak tiszteletreméltó.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
2: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban egyirányúsították mától augusztus végéig a 11. kerületben a Budafoki utat, a Lánymányosi utcától a Bertalan-Lajos utcáig, mert javítják a távhővezetéket. Nagy Tétény ipartelep felé a 133-e autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Szent Gellért tér műegyetem és a Budafoki út Karinti-Frigyes út megállót. Szombaton várhatóan 11.30-tól 16 óráig lezárják az Andrássy utat, a Nagymező utca és a Bajcsy-Zsilinszky út között rendezvény miatt. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni 15 órától 17 óra 30-ig, a Bajcsy-Zsilinszky út, Károly körút, Kossuth-Lajos utca, Erzsébet híd, Attila út, Mikó utca útvonalon a Vérmezőig. Szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásra kell készülni várhatóan 16.30-tól 19.30-ig. A Kodály köröntől az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon vonulásos rendezvény miatt. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek, több megálló kimarad. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Pontban 10 óra, a mikrofonok mögött Kecső Rihárd és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Májusban tovább csökkent a születések, a halálozások és a házasságkötések száma ide-haza.
5: A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 5650 gyermek született, 9600 ember halt meg, és 5270 pár kötött házasságot. A születések száma 1,3, a halálozásoké 4,3, a házasságkötéseké pedig 6,5%-a maradt el az egy évvel korábbitól. A természetes fogyás májusban majd 4000 fő volt, ami kedvezőbb a tavaly májusi adatnál.
4: A Magyar Nemzeti Bank jelentősen javította inflációs előrejelzését.
5: A jegybank idén 2% alatti, jövőre 2,3, 2028-ban pedig 3%-os inflációval számol. A GDP növekedési várakozást közben felfelé módosította a jegybank. Idén 2%-os bővülést várnak, amit az ipari export és az uniós forrásokból élénkülő beruházások is támogathatnak. A költségvetési hiány ugyanakkor magas maradhat, idén 6,5% lehet, majd a következő években fokozatosan mérséklődhet. Balatoni Andrást a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzésekért és elemzésekért felelős igazgatóját hallják.
6: Alacsonyabb élelmiszerárak, visszafogottabb üzemanyagár és az ár- és korlátozásoknak a fennmaradása az mérsékli az árindexet, csak úgy, mint az árfolyamnak az erősödése is, így összességében az idei évben 1,8%-os inflációra számítunk. 2027 negyedik negyedévéig alapvetően alacsonyabb lesz az infláció, mint az inflációs célunk, tehát a tolerancia sávnak az alsó felében lesz a fogyasztói árak növekedése, és ez ugye azt eredményezi az endogén monetáris politika, amivel természetesen mindig számolunk, hogy a monetáris politikai horizontnak a végén fogjuk majd elérni az inflációs célt, ezúttal azonban alulról, tehát ez minőségileg egy más inflációs cél elérés, mint amit az előző negyedében bemutattunk.
4: Az ombudsmanhoz fordult a bédvonal a közigazgatásban tapasztalható állítólagos politikai diszkrimináció miatt.
5: A Fidesz közlése szerint a jogsegélyszolgálathoz több bejelentés érkezett arról, hogy az új kormány megalakulása óta a kormánytisztviselőket érhetett hátrányos megkülönböztetés vélt vagy valós politikai kötődésük alapján. A beadvány nem politikai vezetőkre, hanem szakmai, előkészítő, elemző és végrehajtási feladatokat ellátó köztisztviselőkre vonatkozik. A védvonal szerint a gyakorlat alapvető jogokat sérthet, ezért az alapvető jogok biztosának vizsgálatát kérik. A Fidesz jogsegélyszolgálatát Orbán Viktor még májusban jelentette be.
4: Rekordmagasra nőtt Franciaország államadóssága az első negyed évben.
5: Az INSEE adatai szerint az adósságállomány 3540 milliárd euróra emelkedett, ami a GDP 117,5%-ának felel meg. A növekedés azért különösen problémás, mert az államadósság gyorsabban bővül, mint a francia gazdaság, miközben az adósságszolgálat költsége is meredeken emelkedik. Franciaország idén 60 milliárd, jövőre már 77 milliárd eurót fizethet kamatokra. A kormány célja, hogy az államháztartási hiányt 2029-re 3%-on rászorítsa, az államadósságot pedig a GDP 118%-a körül stabilizálja.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX 0,5%-os pluszban, 140.268 ponton az index, a forgalom pedig átlépte az 1,8 milliárd forintot. Ma a vezető papírok közül a MOL 1,8%-kal 3.712 forintra drágult, az OTP 0,3%-kal lett olcsóbb, 45.850 forinton áll, a Richter 1,3%-os pluszban 12.300 forinton, a Telekom pedig nem egészen 2%-os mínuszban 2688 forinton áll. A 4iG 2,7%-kal beszakadt, 1666 forinton kereskednek vele. A forint erősödött, 354 forint 20 filléren áll az euróban szemben. Egy dollárért 311 forint 10 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig 384 forint 60 fillért kérnek. Európában is mínuszokat látunk, London 4%-kal van lejjebb, a DAX Index 8%-kal, Párizs 2%-del, sőt, mire kimondtam, 4%-del, az olasz tőzsde több mint 1%-kal, a spanyol pedig néhány ponttal van csak lejjebb. Ázsiában ennél meredekebb mínuszok voltak, Japán 4,2%, Hongkong 1,9%, Shanghai 2,3%-os mínuszban. India kimaradt ebből a rosszból, ma zárva volt, a Dél-Koreai Index 5,8, Szingapur 0,5%-os mínuszban zárt. Az olajárak tovább esnek 2,7%-kal, az észak-amerikai könnyű olaja VTI jegyzésára kerek 70 dolláron, sőt beesett 70 dollár alá, a Brent pedig 73,20 dollárhoz közelít. Az aranyár folyama már csak egy pár centes mínuszban, úgyhogy emelkedni kezdett reggeltől folyamatosan. 4047 dollárt ér egy uncia arany. A többi fémára közül a palládium 9%, a platina 4%-kal lett drágább, az ezüst majd 1%-kal, a réz majd 8%-kal olcsóbb lett. A mezőgazdasági termelői árak közül is mínuszokat látunk mindenütt. Amit érdemes kiemelni, a cukor az 6%-kal, a szója meg majd 0,5%-kal kerül kevesebbe, és a búza 1%-os mínuszban. A holland tőzsdénzett gáz árfolyama az mínuszba fordult, eddig is enyhe pluszban volt, most 1%-kal 40 eurócent alatt áll július végi szállítással. Átláthatóbbá teszik az országgyűlési képviselők szavazásokról való hiányzásait.
5: Forstoffer Ágnes házelnök elrendelte, hogy a parlament honlapján könnyen kereshető, felhasználóbarát adatbázisban jelenjenek meg a távollétek. A döntés előzménye, hogy májusban több képviselő is látványosan távol maradt az országgyűlés üléseitől, de a meggyújtott igazolások alapján most nem rendelt el tiszteletdíj megvonást. A házelnök szerint júniustól kiszámíthatóbbá vált a parlament munkarendje, ezért a jövőben csak egészségügyi ok vagy hivatalos kiküldetés lehet méltányolható igazolt hiányzás. Az új adatbázis már elérhető, a parlament honlapja szerint a májusi hiányzásokban érintett 17 képviselő többsége fideszes.
4: Lezuhant egy kis repülőgép Varsóban, a fedélzeten lévő két ember életét vesztette.
5: A gép egy gyakorló repülőtér közelében egy Kresszpálya területére csapódott be, majd kigyulladt. A lengyel hatóságok közlése szerint a balesetben két járókelő is megsérült. A Polsat News szerint a kis repülőgép Roklapban indult, a típusát egyelőre nem közölték.
4: Grand Theft autólázban ég a világ, hiszen már előrendelhető és karnyújtásnyira van a videójáték franchise 6. része, amitől kasszasikert várnak.
5: Ez az egyetlen játék, amelyhez annyira igazodik az iparág, hogy a novemberi megjelenés előtt és után senki sem dob piacra új játékot, mert úgyis mindent leuralna a GTA. A Pro Hardware újságírója szerint egyértelmű, hogy az 5. epizód után ez is rekordokat dönt majd, és várhatóan pár nap alatt visszahozza a fejlesztés árát. Bodnár Csabát hallják.
7: Azért azt nyilván látni kell, hogy ez minden idők legnagyobb fejlesztési költségű játéka lesz jelenleg. Nincsenek ugye pontos adatok, neked jelenleg is zajlik a fejlesztés, de 1-2 milliárd dollárra becsülik most a szakértők a fejlesztési költséget, ami hát azért még ebben az iparágban is egy olyan szám, amilyet még nem láttunk, de igazából még felekkorát sem nagyon láttunk. Úgyhogy biztos, hogy ez egy technikailag végletekig csiszolt, és nagyon összetett és fantasztikus dolog lesz, de azért a játékmenet szempontjából mondjuk a GTA 5 single player részéhez képest szerintem nem lesz olyan óriási változás, egy nyílt világú kalandról lesz szó, ami biztos, hogy be fogja majd húzni a játékosokat.
4: Az U15-ös labdarúgó világbajnokságon térett vissza Oroszország a nemzetközi futballba.
5: A FIFA jelezte, hogy az októberben először megrendezett korosztályos VB és fesztivál minden tagország előtt nyitott lesz. Az orosz válogatottak és klubcsapatok az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta nem szerepelhetnek nemzetközi sorozatokban. A mostani torna Azerbajdzsánban lesz október 22 és 31-e között, elsőként fiúk részvételével. A FIFA tervei szerint 2027-ben már lányok, 2028-tól pedig külön fiú és lánytornák is szerepelnek majd a programban.
4: Egyébként Ecuadorban ma nemzeti ünnep lett. A köztársasági elnök Daniel Noboa ugyanis kihirdette mára, miután tegnap a labdarúgó válogatottjuk 2-1-re megverte Németországot, és így bejutottak az egyenes kieséses szakaszban. A 8. döntőbe való jutásért, mert hiszen most 16. döntővel kezdünk, a társrendező Mexikó Svájccal, K-csoport győztesével vagy az L4-es legjobbjával mérkőzik, tehát ez még várat magára, hiszen most dől majd el, hogy azt hiszem ma van az utolsó nap, a 26-a, nem akkor holnap. Holnap dől el, hogy akkor onnantól kezdve ki az a 32 csapat, aki tovább jut és egyenes kiesésbe fordul innentől kezdve a világbajnokság.
0: Időjárás jelentés.
5: Nagyrészt derült napos idő várható, csapadék nem lesz, szinte az egész ország területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható. A hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
4: Zenével megyünk tovább, a zene után pedig beszélgetek tovább Kovács Dániel, a növekedés.hu munkatársával.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: A telefonvonal túlsó végén pedig Kovács Dániel, a növekedés.hu munkatársa, és folytatjuk Danival a beszélgetést. Az első részben arról volt szó, hogy Adria, avagy a Fekete-tenger, mert ugye ez ma már egy abszolút valid választási lehetőség. De most Danival azt próbáljuk megbeszélni, hogy és a forint most hogy áll? Nyilván azt látjuk, hogy erősödik, ez végül is jó hír, hogyha az ember eurót akar váltani. Aztán, hogy merre indul, na az onnantól kezdve érdekesebb, hiszen az árak itt-ott azért különbözőek. Dani?
2: Itt van, és nagyon érdekes megfigyelni, hogy ennek milyen egyéb hatásai is lesznek, majd mindjárt rátérünk erre is, hogy gyorsan ránéztem az állásra, tehát egy euró az jelen pillanatban 354 magyar forintot ér, egy dollár pedig 310 forintot, és ahogy mondtad is az imént, ez a legkézenfekvőbben akkor tűnik fel a utazónak, amikor bemegy a pénzváltóhoz, és a utazásra tervezett költőpénzét beváltja. Nyilvánvalóan örül neki, hogy félrerakott kis pénzecskéjéből, amit kiszámolt még mondjuk tél végén, hogy kap majd belőle ennyi vagy annyi eurót, abból most jóval, mérhetően látványosan többet kap. De hát ne ragadjunk le itt, hiszen általában az ember külföldre megy és vásárol, befizet egy utazásra. Hát az oké, hogy az utazási irodába mondjuk befizeti forintba, de maga az utazás akkor is devizába lesz elszámolva, tehát minél erősebb a forint, annál úgymond olcsóbban tud hozzájutni még az utazási irodákon keresztül is. Hát ha meg devizába fizet eleve, mondjuk kibérel Spanyolországba egy apartman, ott pedig még gyorsabban és még látványosabban jelentkezik ennek a hatása. Tehát hogyha nagyon látványosan meg akarnánk mutatni, hogy hogyan alakul ez, egy 1000 eurós nyaralási költség esetében ugye 400-as eurónál 400 ezer forintot kell kifizetni, a 354-es eurónál viszont 354 ezer forintot, a különbség már is 46 ezer forint, ami pedig azért már egy mérhető összeg.
1: És gondolom,
2: távon velünk marad ez az erősebb forint, már pedig van annak jele, hogy ez a 350-es szint lesz majd a meghatározó a közeljövőben is, akkor az bizony az utazási szokásokat is egy kicsit átírhatja. Mert hát van ennek egy olyan vetülete is, hogy ahol mondjuk nagyon billegett a döntésnél az ember, mondjuk, hogy menjen a Balatonra, vagy menjen az Adriára, ugye a Balatonnál maradtak forintban az árak, ott nem változik semmi, az adriai utazás viszont egy kicsit olcsóbb lett. Vagy még egy másik hatás, hogy azok a tengerparti destinációk, ahol pont idénre az infláció hatására nőttek az árak, most ezt kikorrigálta a forint erősödése, és nem tűnik fel annyira az embereknek, hogy ott is volt egy drágulás, mondjuk ilyen hatásai is lesznek, és akkor, hogyha belegondolunk, hogy akkor vice versa is működik a dolog, tehát akik hozzánk jönnek külföldről Magyarországra nyaralni, hát azoknak viszont ugye drágább lesz a magyarországi nyaralás. Hát nem mondom azt, hogy tömegesen fognak elpártolni a külföldi turisták, de akik nagyon az árat nézik és nagyon számolnak ezzel, azok lehet, hogy idén mást választanak. Ez ugye elsősorban Budapestet fogja érinteni, hiszen Budapest az elsősorban a külföldi turistákra számít, nem a belföldi utazókra.
1: És hát gondolom maga az utazási költség is barátságosabbá válik.
2: Igen, kétség kívül, tehát akár megint csak maradva annál, hogy akár az utazási irodán keresztül megy az ember, akár maga szervezi az utazást, mindenféle költségnél jelentkezni fog ez az árfolyam hatás. Most nézzük is meg, hogy milyen hatásai vannak már is. Tehát a KSH legfrissebb tavaszi adatai alapján 2026 áprilisában a magyarországi turisztikai szálláshelyeken a vendégek száma 1%-kal, a vendégészakáké pedig 4%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. Miközben januártól áprilisig a vendégek száma még 3,6%-kal nőtt. Nem adott össze tehát a belföldi piac, de látszik, hogy az utazók óvatosabbak. Rövidebb időre is jönnek, árérték arányban is keményebben mérlegelnek, és a belföldi verseny is ezért erősödni fog. Bár, hogy tegyük hozzá, és akkor ismét az árfolyam hatásnál maradva, tehát a magyarországi szállodáknak, vendéglátóhelyeknek is lehet jó hírt találni, mert az importált alapanyagok, technikai eszközök, tehát egyes beszerzési tételek forintban is kifejezve mérséklődik számukra az ára, tehát gyakorlatilag van plusz pozitívum is ebben számukra, de meglátjuk, hogy a utazási kedvre milyen hatással lesz.
1: Hát figyeljük, mert hogy ez nyáron úgyis kiderül. Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Kovács Dánielt, a növekedés.hu munkatársát hallották. Zenével megyünk tovább, jön egy kis kultúra, hiszen azzal is foglalkozunk. 10:30-kor pedig rövid hírekkel zárul a reggeli monitor itt a 94.2-n, de érdemes lesz tovább maradni velünk, úgyhogy tegyék ezt.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra. Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Ma 29 éve került a boltokba a Harry Potter és a bölcsek kövének első kiadása. A díjnyertes The New York Times bestsellert 12 kiadó utasította vissza, mielőtt a Blit Bloomsbury kiadó csupán 500 kemény táblás példányt nyomtatott a könyvből. Ezek ma már elképesztő összegekért cserélnek gazdát aukciókon. A regény több mint 80 nyelvre fordították le, többek között latinra, baszkra és ógörögre is. A kötet fogadtatása nagyszerű volt, világszerte jelentősen népszerűsítette az olvasást a fiatalok körében. Harry Potter és a bölcsek köve népszerűségére való tekintettel több helyen is a tananyag részévé vált kötelező olvasmány formájában. A sorozat részei számos vallási közösség bírálatát vonta maga után, és több országban betiltották a boszorkányság népszerűsítésének vádjával. A teljes sorozatból megközelítőleg 400 millió példány kelt el. A széria mesés vagyont hozott szerzőjének J.K. Rowlingnak ugyanis ő lett a világon az első milliárdos, aki könyveivel tett szert vagyonára, így vált Anglia leggazdagabb nőjévé. A sorozatból óriási sikerű filmadaptációk, színházi darab és videójátékok is készültek. A Harry Potter franchise, azaz a Wizarding World pedig az egyik legnagyobb globális márkává nőtte ki magát, amely a szórakoztató ipar szinte minden területét meghódította.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 10:30 a mikrofonnál M. Szűcs Péter. Jövő évre halasztja a tőzsdei bevezetését az OpenAI. A The New York Times értesülései szerint a mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat eredetileg ősszel lépett volna tőzsdére, de tanácsadói halasztást javasolták. Ennek oka, hogy az OpenAI csak később érheti el az áhított 1000 milliárd dolláros piaci értéket, egy őszi IPO ennél alacsonyabb árazást hozhatna. A halasztás mellett szólhat az is, hogy az Anthropic szintén őszre tervezi saját tőzsdei bevezetését. Elemzők jelenleg az OpenAI értékét mintegy 852 milliárd, az Anthropicét pedig 965 milliárd dollárra becsülték.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapest értéktőzsde indexe a Buxin már 6%-os pluszban, 140.406 ponton az index, a forgalom pedig hátlépte a 3,2 milliárd forintot. A Richter 1,5%-kal drágul 12.320 forintra, a MOL 1,4-del 3.700 forintra. A forint tegnapi záróértéke közelében stagnál, a Telekom egy picivel van tegnap alatt 2.690 forinton, a bankpapír pedig 45.960 forinton. A forint az erősödik tovább, 353 forint 70 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 310 forint 40 fillért kell adni, egy svájci frankért 384 forint 20 fillért kérnek. Európában az indexek mindenütt mínuszban, London 4%-kal van lejjebb, a DAX index 7%-del, Párizs 2%-del, az olasz tőzsde 1%-kal, a spanyol pedig 2%-kal került lejjebb. Ázsiában is komoly mínuszokat láttunk, komoly piros jelzéseket, Japán 4,2%-kal, Hongkong 1,6%-kal, Shanghai 2,3%-kal szakadt be a kereskedés végére. Aki ezt megúszta, India, mert hogy zárva volt, Dél-Korea 5,8%-del, Szingapur pedig majd 6%-kal van lejjebb, ő még nyitva, nem sokkal zárás előttre, igaz ez. Az olajárak pedig szép lassacskán tovább araszolnak lefelé, majd 3%-kal olcsóbb az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára, 69 dollár 80 centen, a Brent 2,9%-kal 73 dollár 10 centre esett vissza. A többi fémára közül a palládium 1,1, az ezüst 1,1%-kal drágább lett, az ezüst az 8%-os mínuszban, a rész 6%-kal van lejjebb, az arany árfolyama pedig gyakorlatilag nem változott, tegnaphoz képest 4047 dolláron áll. A mezőgazdasági termelőjárak közül, amit érdemes kiemelni, az a búza, az 1,3%-kal olcsóbb, illetve a kávé, ami viszont 6%-kal drágult. A gyapotnál látom még egy komoly elmozdulás, de olyan pici a forgalom, hogy szerintem pont emiatt ott egy 3,7%-os mínuszt látunk, de ezt nem is kell érdemben komolyan venni. A holland tőzsdézett gáz árfolyama 1%-os mínuszban, itt sincs változás, 40 eurócent alatt áll július végi szállítással. Nemzeti ünnepet hirdetett Ecuadorban Daniel Noboa elnök a válogatott világbajnoki továbbjutása miatt. A dél-amerikai csapat tegnap hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Németországot, és csoport harmadikként bejutott az egyenes kieséses szakaszba. Ecuador története 5. világbajnokságán szerepelt, és 2006 után másodszor jutott tovább a csoportkörből. Noboa a közösségi oldalán külön köszönetet mondott a játékosoknak, a szövetségi kapitánynak, aki szerint a kritikák és a nézettségek ellenére óriási örömet szereztek az országnak. Ecuador a következő körben a többik között Mexikóval vagy akár Svájccal is találkozhat.
0: Időjárás jelentés.
1: Nagyrészt derült napos idő lesz, csapadékra nem számítunk. Szinte az egész ország területén figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható, a hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Megköszönöm egész reggeli figyelmüket, az elmúlt 4 órában nem Szűcs Pétert hallották. Most maradjanak velünk, mert jó muzsikák jönnek. Mi 1 órakor találkozunk, és elmondom majd, hogyan teljesített a tőzsde fél időben.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 11 óra, jó napot kívánok! A mikrofonnál Kecsőri Hárd, jönnek már is a legfrissebb hírek. Egy évvel meghosszabbítaná az ukrajnai menekültek ideiglenes védelmi státuszát az Európai Bizottság. A belügyi biztos szerint a javaslat célja a jogbiztonság, a stabilitás és a kiszámíthatóság fenntartása, mivel az Ukrajnából elmenekültek védelmére továbbra is szükség van erre. A 2022. februárjában kezdődött háború óta mintegy 4,3 millió ukrán menekült regisztrált ideiglenes védelemre az Európai Unióban. Ez a státusz egyebek mellett egészségügyi ellátást, munkavállalási lehetőséget és állami iskolai hozzáférést biztosít a gyerekeknek. Korrupció miatt 7 év börtönre ítélték Dél-Koreában Kim Kon-hee volt First Lady-t. A volt elnök Yoon Suk-yeol feleségéről a Szeuli Bíróság azt állapította meg, hogy luxus cikkeket fogadott el kormányzati állásokért és üzleti szívességekért cserébe. Az ügyesség szerint az ékszerek és más drága tárgyak összértéke 103 millió won, vagyis mintegy 21 millió forint volt. Kim Kon-hee korábban már tőzsde manipuláció és más korrupciós ügyek miatt is elítélték. A volt elnöki házaspár mindkét tagja börtönben van. Hétfőtől módosul a pesti alsórakpart nyári forgalmi rendje. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig nyílik meg a rakpart a gyalogosok és a kerékpárosok előtt. Hétvégéken és a munkaszüneti nappal bővült a hosszú hétvégéken, továbbra is egész nap autómentes marad a szakasz. A főpolgármesteri hivatal szerint az új rend várhatóan szeptember közepéig lesz érvényben. Az elmúlt hetekben hétköznap esténként átlagosan több mint 10 000 használták a rakpartot gyalogosan vagy kerékpárral. Nemzeti ünnepet hirdetett Ecuadorban Daniel Noboa elnök a válogatott világbajnoki továbbjutása után. A dél-amerikai csapat hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Németországot, és csoport harmadikként bejutott az egyenes kieséses szakaszba. Ecuador története 5. világbajnokságán szerepel, és 2006 után másodszor jutott tovább a csoportkörből. Noboa a közösségi oldalán külön köszönetet mondott a játékosoknak és a szövetségi kapitánynak, akik szerinte a kritikák és a nehézségek ellenére óriási örömöt szereztek az országnak. Ecuador a következő körben vagy Mexikóval, vagy Svájccal is találkozhat majd a legjobb 32-ben.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 0,3%-ot emelkedik 140.026 pontra. A részvénypiac forgalma 4 milliárd forint körül mozog. Az főbb részvények vegyesek. A MOL 0,8%-ot erősödik 3.678 forintra. Az OTP 1,1%-os mínuszban 45.940 forinton. A Richter 1,1%-kal van feljebb 12.270 forinton, míg a Telekom 4,1%-ot esik 2.682 forintra. Európában nincs jó hangulat a tőzsdén, 6,1%-ot gyengül London, 9,1%-ot Frankfurt és 4,1%-ot Párizs. A milánai tőzsdén 1,1, a madridi Ibexen pedig 2,1% a mínusz. A bankközi devizapiacon 1 euróért 354 forintot, 1 dollárért pedig 310 forintot és 60 fillért kérnek. Jövő évre halaszhatja tőzsdei bevezetését az OpenAI. A The New York Times értesülései szerint a mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat eredetileg ősszel lépett volna tőzsdére, de tanácsadói a halasztást javasolták. Ennek oka, hogy az OpenAI csak később érheti el az áhított 1000 milliárd dolláros piaci értéket, egy őszi IPO ennél alacsonyabb árazást hozhatna. A halasztás mellett szólhat az is, hogy az Entropic szintén összetervezi saját tőzsdei bevezetését. Elemzők jelenleg az OpenAI értékét 852 milliárd, az Entropicét 965 milliárd dollárra becsülik.
0: Időjárás jelentés.
1: Nagy rész derült napos idő várható, csapadék nem lesz, szinte az egész ország területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható. A hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. A fővárosban ugyan most jelenleg 31 fokos napsütéses idő van, de az UV-sugárzás, UV-index az 8-as, úgyhogy vigyázzanak a napon, illetőleg a hétvégén marad a tikkasztó hőség, szombaton 36, vasárnap 37, hétfőn egyébként pedig 38 fokot is mutathatnak a hőmérők. 11 óra 5 perckor jön a Soul Session itt a Trend FM-en, hírekkel pedig majd 12:30-kor várom Önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A legfrissebb híreinket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kezdődik a Soul Session a Trend FM-en. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok. Válogatás Bogyó Tamás 5000 darabos magángyűjteményéből. Soul Session. Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en.
2: Soul Session Magyarország első számú soul műsora. 2 óra közízlés formálás, köszöntök mindenkit nagyon nagy szeretettel. Ne felejtsétek, social media oldalainkat, YouTube csatornánkra fel tudtok iratkozni, a Facebookon megtaláltok egy csomó tracklistát, visszamenőleg képeket és minden egyéb szerintem jópofa információt. Van egy TikTok csatornánk, ahol szépen lassan töltögetünk tartalmat, bár majd a nyári szünet fog remélhetőleg igazi áttörést okozni e tekintetben. Lényeg a lényeg, egy és egészen biztosan talán a legfontosabb dolog az természetesen a zene, azok a dalok, azok a lemezek, amelyeket a Soul Session prezentál felétek. Így a szezon vége felé egy picit, hát hogy is fogalmazzak, próbálok az elmúlt évekből összefoglalni, próbálok egy pici déjà vu érzést kelteni, és tök jó, hogy már olyan dalokkal, mint mondjuk Danny Cornell, J. Rose vagy Mark Meadows is vannak olyan hallgatók, Soul Session törzs hallgatók, akiknek remélhetőleg déjà vu érzés lehet okozni. Szóval warm-up jelleggel indul a mai Soul Session egy csodálatos Tyrone Davis dallal, ha már volt az előző héten is. Ez az In The Mood, a dátum 1979. Üdv mindenkinek a mai este itt a Soul Sessionben.

Általában már megszokhattátok, hogy a műsor elején sokszor egy picit visszafogottabb tempóval indulok, és ezt majd keretezzük, mert hogy a második óra végé is általában a gyertyafénnyel, de már előtte is egy picit visszafogottabb melószól muzsikákkal szokott záródni. Indulásnak meg In The Mood, Tyrone Davis nagy-nagy kedvencem, nem csak az előadó, hanem az előadó ezen dala 1979-es adátum. Megyünk majd tovább, és hogyha a 80-as évek végén, 90-es években jártatok szórakozó helyekre, akkor a Temptations ezen dalával, amely az Aiming At Your Heart, egészen biztosan találkozhatatok 1980-ból. Aztán Danny Cornell és az a Wake Up Everybody, amely dal szerintem sokatoknak nagyon ismerősen cseng, hiszen eredetiben Harold Murwitz and a Blue Notes, amikor még nem volt Teddy Pendergrass a zenekarban, de itthon a Nick Scotti féle verziót ismerhetitek sokan. Ez egy 1981-es, hát Blue Eyed Soul vagy AOR előadó, hát ezt most pontosan nem is tudom, a lényeg egy fehérbőlű előadó, Danny Correll és a dal a Wake Up Everybody, amit ismerhettek sokan előtte, meg egy olyan dal, amit még többen ismertek, Aiming At Your Heart. 1980, csendüljön föl, ez a csodálatos dallam.

Wake up everybody! Egy picit másképp, egy picit amerikaiabb módon, egy picit régebbi módon, mert hogy egy fantasztikus Blue Eyed Soul AOR előadó Danny Correll zenélt nekünk itt a Soul Sessionben. Ne felejtsétek, social media oldalainkat, a YouTube-on ezerrel gyűjtjük a hallgatókat, a törzshallgatókat, a követőket, úgyhogy kövessétek be, ha tehetitek, YouTube oldalunkat, ugyanígy tehettek Facebook oldalunkkal, és van egy Donabri oldalunk, ahol anyagilag is tudtok minket támogatni, az ehhez tartozó információkat a Facebook oldalunkon megtaláljátok. Megyünk tovább, Kip Carman és Danny Horton, 1982 Tequila a dalnak a címe, egy olyan dal, amely nagyon-nagyon sokáig ki nem adott dalnak számított, aztán jött Patrick Biggerstaff, és mellé Dennis Dionysos barátom Athénból, aki nagyon-nagyon jó viszonyt ápol Kip Carmennel. Ennek a következtében viszonylag hamar létrejött az a projekt, amin keresztül ez a csodás a 2000-es évek végéig ki nem adott dal végre napvilágot látott, és sok-sok gyűjtő nagyon boldog volt, hiszen lehetett belőle egy-egy kópiája kislemezen, aztán pedig egy személyes kedvencem, John Rose, és a You and I egy előadó Hawaii-ról.

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
2: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopron Fest. Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 12:30 van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Megkezdi a külképviselet vezetői kar megújítását a külügyminisztérium, ezért 37 misszióvezetőt rendelnek haza. Orbán Anita külügyminiszter szerint a változások részben lejáró megbízatásokhoz kapcsolódnak, részben pedig az új külpolitikai prioritások hatékonyabb képviseletét szolgálják. A tárca célja egy professzionálisabb, teljesítmény alapú diplomáciai kar felépítése. Ennek részeként új helyettes államtitkárság foglalkozik a humán stratégiával, a képzéssel, a külügyi felvételi rendszer megújításával és a diplomata életpályamodell kialakításával. A miniszter szerint a magyar külpolitikai és gazdasági érdekek képviseletéhez magas színvonalon képzett, motivált diplomatákra van szükség. Letartóztatták Fonyód volt fideszes polgármesterét gazdasági csalás és pénzmosás gyanúja miatt. A kaposvári járásbíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést, mert a bíróság szerint fennáll a szökés az eljárás meghiúsulásának és bűnismétlésnek a veszélye. A gyanú szerint a volt településvezető 2019 és 23 között színlelt szerződéseket ellenjegyzett egy önkormányzati tulajdonú cég terhére, ezzel 102 millió forintos vagyoni hátrányt okozva. Az ügyészség szerint a szerződésekben hozzá közel álló személyek és a fia cége is érintett lehetett. A pénzmosás gyanúja szerint több mint 40 millió forintot készpénzben felvetetett, majd a családja által üzemeltetett dohánybolt széfjében helyeztetett el. Egy éve meghosszabbítaná az ukrajnai menekültek ideiglenes védelmi státuszát az Európai Bizottság. A belügyi biztos szerint a javaslat célja a jogbiztonság, a stabilitás és a kiszámíthatóság fenntartása, mivel az Ukrajnából elmenekültek védelme továbbra is szükséges. A 2022. februárjában kezdődött háború óta mintegy 4,3 millió ukrán menekült regisztrált ideiglenes védelemre az Európai Unióban. Ez a státusz egyebek mellett egészségügyi ellátást, munkavállalási lehetőséget és állami iskolai hozzáférés biztosít a gyermekeknek.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexen a BUX 2,1%-os erősödéssel 139.967 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte az 5 milliárd forintot. A vezető részvények pedig vegyesen teljesítenek. A MOL 6,1%-ot erősödik 3670 forintig, az OTP 0,4%-ot csökken 45.950 forintra. 1%-kal viszont erősödik a Richter 12.260 forintra, a Magyar Telekom pedig 0,8%-os mínuszban 2.670 forinton. Erősödget viszont a forint, a bankközi devizapiacon 1 euróért 353 forintot és 90 fillért, 1 dollárért 310 forintot és 30 fillért kell adni. Európában nincs jó hangulat a tőzsdén, London 7%, Frankfurt 1,1%, Párizs pedig 0,5%-os mínuszban. A milánói tőzsde 1,1, Madrid pedig 2%-ot korrigál lefelé. Ami az olajárakat illeti, az észak-amerikai könnyű olaj a WTI hordonként $69.40, a Brent $72.60-be kerül, mindkét olajfajta 3,5%-os mínuszban tartózkodik. És az itthoni kutakon sem a benzin, sem a gázolaj nagy kereskedelmi ára nem változik a hétvégére, így a mai napi átlagárak szerint tankolhatunk majd. Ez azt jelenti, hogy a 95-ös benzinért átlagosan 580, a gázolajért pedig 594 forintot kell fizetnünk majd a kutakon.
0: Időjárás jelentés.
3: Nagyrészt derült napos idő várható, csapadék nem lesz. Szinte az egész ország területén figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható. A hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Hétvégén is marad a tikkasztó hőség, míg szombaton 34 és 39 fok között lesz, addig vasárnap akár 40 fokot is megmutathat a hőmérő. Az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriadót tendelt el a hétvégére. Köszönöm figyelmüket, a folytatásban Soul Session, hírekkel pedig majd délben várom önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.
4: Kip Carman és Danny Horton, Tequila 1982, ez egy Easy Four Soul Records kiadvány, mert hogy egészen 2000, majd meg fogom nézni nektek, talán 20 vagy 21-ben jelentette meg Patrick Biggerstaff barátom, Dionysos Dimos jóvoltából és Kip Carmennek köszönhetően ezt az egész a 2000-es évek végéig ki nem adott dalt. John Rawls volt utána, You and I, Hawaii-ról, egy nagyon nagy kedvenc dalom, és ezen a lemezen van még két vagy három csodálatos, abszolút, ahogy szoktatok fogalmazni a chatfalon, Soul Session-es dal. Megyünk tovább. Gene Chandler, kihagyhatatlan. Szinte minden héten lehetne egy dalt játszani az úriembertől. Sosem felejtem, mert hogy tőle számomra a Get Down volt az első dal, méghozzá Fekete Tomi barátom mutatta nekem nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, akkor még viszonylag keveset tudtunk, még internet sem volt Gene Chandlerről, úgyhogy azóta már jó kikupálottunk Gene Chandler munkásságából, fantasztikus előadó, a 70-es évek Amerikájának megkerülhetetlen figurája. Mark Meadows gyűjteményem egyik legbecsesebb dalabja, You and Me, egy nagyon-nagyon ritka kislemez, itthon kislemezről egészen biztosan csak a Soul Session tudja bemutatni, és aztán mindig meghallgatom, mert hogy szembe jön velem a dal, tudom, hogy sokszor volt, de Purin in a Magazine 82, egy igazi Las Vegas énekes, Sonny Charles zenél nekünk, de ebben a blogban először Gene Chandler és az I Will Be There 1976-ból.

Hát egy elég erős blokkot hallottunk szerintem, de mondjátok meg ti, Gene Chandler, Mark Meadows. Nagyon-nagyon sokáig kerestem ezt a kis lemezt, egy francia gyűjtő barátom vette rá magát végül sok-sok év után, hogy eladja nekem a kópiát is, képzeljétek. Még azért is pénzt ígértek egy 2 vagy 3 évvel ezelőtt, mert nem volt belőle, hogy valaki, mivel jól ismerte Mark Meadows-t és megszerezték a jogot, de nem volt meg senkinek jó minőségbe, felhívtak, hogy a kislemezemről digitalizálnák le a dalt, amiről aztán próbálnák újra kiadni, és aztán valami jogi vita adódhatott, mert félbe maradt az egyeztetés, és nem is jelent meg hivatalosan újra kiadványként Mark Meadows csodás You and Me-e, és Sony Charles, reméljük, hogy már ez könyökötökön jön ki ez a dal. Oscar Harris, I Wanna Be Where You Are, az ütem, a dallam remélhetőleg sok mindenkinek ismerős, mert hogy természetesen az eredetie, így instrumentálban egy Mervyn Gaye lemezen volt rajta, Leon verszerzemény, és egy holland úriember Hollandiába élt nagyon-nagyon sokáig, amerikai születési Oscar Harris, akinek a 77-es lemezére rákerül, aztán pedig Bo Kirkland és Ruth Davis, That's a Bet, 1977, válogatás CD, megvan különben nagy lemezen is, az érdekessége különben ennek, hogy a 7-incses verzió, ami nagyon-nagyon ritka és nagyon nehezen megszerezhető, úgyhogy hallgassátok nagy szeretettel itt a Soul Sessionben, először Oscar Harris, aztán Bo Kirkland dalát.

1977, micsoda dátum. Bo Kirkland, Groot Davis. Ennek a párosnak, ugye, ha jól emlékszem, egyetlen egy nagy lemeze jelent meg a 70-es években, és azon lemez szinte minden dala csodálatos, és megmondom nektek őszintén, hogy nem csak az eredeti nagy lemezzel, hanem ezt az emlegetett That's a Bet kis lemezzel is rendelkezem a gyűjteményben, bár most a válogatás CD-ről, ami Japánban jelent meg, és 3 bónusz tracket is tartalmaz, gyűjtők azért szokták venni általában a japán bónusz, vagy a japán CD-ket, mert hogy nagyon sokszor olyan bónusz trackeket tartalmaz, és tényleg pénzt nem kímélve szerzik meg olyan daloknak, ki nem adott daloknak a jogait bizonyos zenekaroktól, hogy ezeket a CD-ket még jobban eladhatóbbá tegyék, és azok is vásároljanak CD-t, akik mondjuk alapvetően elsősorban vinileket gyűjtenek. De például én, aki ugyanúgy a vinileket preferálom, ilyen esetben természetesen, ha van rá mód, akkor ezeket a lemezeket és CD-lemezeket is meg szoktam szerezni. Na, de nem is az a lényeg, hanem hogy Miller & Company, a Princeton Miller & Company Life Goes On, ezzel a ritkasággal, itthon azt gondolom sosem játszott felvétellel búcsúztatjuk el az első órát, aztán a második órában lesz majd még egy jó pár olyan kislemez, nagy személyes kedvenc, Ron Holmes, Ron Van Horn, Joe Jenkins, Willie Shore, szóval lesznek még csodák a második órában, messzire nem menjetek, az első órát szépen lemuzsikáljuk Prentice Miller & Company-val. Life Goes On!

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
3: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos. Vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítást nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Dél van, jó napot kívánok a mikrofonnál, Kecsőri Hárt, jó étvágyat kívánok az ebédelőknek. Jönnek a legfrissebb hírek. A rendkívüli hőség miatt elhalasztják a szombatra tervezett párizsi Pride felvonulást és más tömegrendezvényeket is. A szervezők a fővárosi rendőrfőnökök kérésére döntöttek így, és várhatóan szeptemberben tartanák meg a rendezvényt. A francia fővárosban egymás után harmadik napja 40 fokos csúcshőmérséklet várható. Az éjszakai hőmérséklet sem csökken 27 fok alá, ami tovább növeli az egészségügyi kockázatokat. Idehaza kiemelkedően magas az euró bevezetésének támogatottsága. Magyar Péter miniszterelnök az Eurogroup elnökével folytatott budapesti egyeztetés után azt mondta, a magyarok 70-75%-a támogatja az eurozónához való csatlakozást, ami a nem euróvezeti tagállamok között a legmagasabb arány. A kormány célja, hogy Magyarország 2030 környékére teljesítse a Maastricht-i kritériumokat. A miniszterelnök szerint ez komoly kihívás, mert az ország jelenleg egyik feltételnek sem felel meg. Magyar Péter úgy fogalmazott, Magyarország sok tekintetben távolabb van az euró bevezetésétől, mint az uniós csatlakozás idején volt. Hétfőtől módosul a pesti alsórakpart nyári forgalmi rendje. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5-ig nyílik meg a rakpart a gyalogosok és a kerékpárosok előtt. Hétvégéken és a munkaszüneti nappal bővült hosszú hétvégéken továbbra is egész nap autómentes marad a szakasz. A főpolgármesteri hivatal szerint az új rend várhatóan szeptember közepéig lesz érvényben. Az elmúlt hetekben hétköznap esténként átlagosan több mint 10 000-en használták a rakpartot gyalogosan vagy kerékpárral. Nemzeti ünnepet hirdetett Ecuadorban Daniel Noboa elnök a válogatott világbajnoki továbbjutását követően. A dél-amerikai csapat hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Németországot, és csoport harmadikként bejutott az egyenes kieséses szakaszba. Ecuador története 5. világbajnokságán szerepel, és 2006 után másodszor jutott tovább a csoportkörből. Noboa a közösségi oldalán külön köszönetet mondott a játékosoknak és a szövetségi kapitánynak, akik szerinte a kritikánk és nehézségek ellenére óriási örömet szereztek az országnak. Ecuador a következő körben többek között Mexikóval vagy Svájccal is találkozhat. Májusban több vendég, de kevesebb vendégészaka volt a magyarországi turisztikai szálláshelyeken. A KSH adatai szerint mintegy 2 millió vendég érkezett, akik összesen 4 millió vendégészakát töltöttek el. A vendégek száma 2,6%-kal nőtt, a vendégészakáké viszont 0,5%-kal csökkent az egy éve korábbihoz képest. Az év első 5 hónapjában a belföldi vendégek száma majd 4%-kal, a külföldieké 3,1%-kal haladta meg a tavalyi szintet. A szálláshelyekre január és május között nagyjából 3,2 millió belföldi és 3,3 millió külföldi vendég érkezett.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os erősödéssel 140.011 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 6 milliárd forintot. A vezető részvények vegyesen teljesítenek. A MOL 7,1%-kal emelkedik 3672 forintra. A Richter 1,2%-os pluszban 12280 forinton. Az OTP tegnapi záróértékén, vagyis új történelmi csúcsán stagnál 45.970 forinton, míg a Telekom 1,3%-ot gyengül 2656 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euróért 353 forintot és 80 fillért, 1 dollárért 310 forintot és 20 fillért kérnek. Európában nincs jó hangulat a tőzsdén, 6%-ot nyengül London, 1,1%-ot Frankfurt és 0,5%-ot Párizs. 1%-os mínuszban a milánói tőzsde és 3%-ot gyengül a madridi IBEX.
0: Időjárás jelentés.
4: Nagyrészt derült napos idő várható, csapadék nem lesz, szinte az egész ország területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható. A hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Hétvégén is marad a tikkasztó hőség, míg szombaton 34 és 39 fok között lesz, addig a vasárnap akár 40 fokot is mutathat a hőmérő. Az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriadót rendelt el az ország minden pontjára. Délmúlt 5 perccel köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb majd fél egykorra várom önöket itt a Trend FM-en.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

Hát ez egy igazi instrumentál kezdés, és direkt nem is szólaltam meg, mert nagyon szeretem az első hangzástól az utolsóig, és sokszor előfordult az elmúlt időszakban, hogy nem instrumentális dallal kezdtem, mert annyi csodát szerettem volna nektek mutatni, bár instrumentálisból is lehetne, de aztán valahogy úgy alakult a szerkesztés meg a zenehallgatás közben, hogy nem instrumentális dal volt a második óra eleje, de a Jump Street Bandben nem tudok beleszólni. Native New Yorker, sok mindenkitől ismerhetitek, akár még az Odyssey-től is, vagy Freda Payne-től ezt a csodálatos dalt. Ha van kedvetek, írjátok meg, ha tudjátok, hogy ki az eredetie. Szóval Jump Street Band-del indultunk, és aztán hát felteszünk egy Roger Adams nevű When Shirley Smile kislemezt, ami nagyon-nagyon ritka, és nagyon ismeretlen. Ugye nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy mindig az információ a legdrágább, meg a legfontosabb, hogy mit érdemes keresni, mert nagyon sokszor a 70-es évekbeli lemezek és dalokba nem is lehet belehallgatni, nincsenek olyan platformok, mindegy, hogy a Discogs, eBay vagy bármi, ahol ezekbe a lemezekbe bele lehetne hallgatni, és éppen ezért nem tudjuk, hogy mit érdemes keresni, vagy mi van rajta, és sokszor mivel drága, így hát nem kerül gyűjtőberkekbe, és aztán nehezen indul el a gyűjtői körforgásba egy-egy dal. Roger Adams, When Shirley Smile-a egy amerikai rádióműsorban egy amerikai gyűjtőbarátomnak köszönhetően aztán szétdurrantotta a gyűjtői berkeket, és mindenki nekiállt vadul keresni. Egy vagy két kópiát láttam az eBay-en belőle, úgyhogy nem egy sűrű darab. Aztán pedig az a Robert Gillum, aki már egy pár héttel ezelőtt volt itt a Soul Sessionbe, de aztán egy jó pár üzenetet kaptam, kérték, hogyha lehet, akkor játsszuk le még egyszer, úgyhogy a Michael Jackson Thriller LP-re fel nem került Carousel, körhinta, Robert Gillum egy csodálatos színész tolmácsolásában, aki dudolgatta a dalt Quincy Jones és Michael Jackson jelenlétében, aztán úgy voltak vele, ha már nem kerül fel a Thrillerre, akkor mit szólnál hozzá, hogyha elénekelnéd, mert szerintünk fantasztikusan nyomod, ment a párbeszéd egy picit természetesen más szövegkörnyezetben. A lényeg, hogy Roger Adams kislemeze és egy csodálatos ritkaság Robert Gillum nagylemeze jön majd itt most a Soul Sessionben.

Na mit szóltok? Robert Gillum Carousel, Roger Adams, When Shirley Smile. Igazi. Megint csak hagyd mondjam, ugyanúgy az első órában, ahogy ti szoktátok már lassan nekem küldeni üzenetbe, Soul Session-ös muzsikák. A második órában Bogyó Tomi továbbra is a lemezgyűjteményemből mutogatok nektek soul és funky muzsikákat. Reméljük, hogy hétről hétre egyre többen vagyunk, hogy tetszenek, amiket mutatok. Találtok legalább egy jót egy adott héten, egy jó dalt, egy olyan előadót, akit elkezdtek egy picit többet hallgatni, akinek a munkássága utána néztek a munkásságának. Szóval lényeg a lényeg, reméljük, hogy ezen a héten is mindenki talál legalább egy jót. Hogy az egy Ossie Smith, vagy egy Ron Holmes dal lesz, az mindjárt kiderül. We are making love, we are making music, ez lesz az Ossie Smith dalunk. Aztán pedig, hogyha hallgattok Soul Sessiont, akkor tudjátok, hogy milyen sok vendéget elértem már telefonon, internetes telefonon keresztül, videó üzenetben és különböző módokon. Ron Holmes sztoria talán egyik legérdekesebb, ahol egy szinte semmit nem tudtunk előadó kislemezére nagyon-nagyon sok éven keresztül vadásztam, míg nem egy South Carolina-i lebezbolt feltette az eBay-re, ott csaptam le erre a csodára, You Are The Girl, de mivel nem tudtunk semmit, gondoltam a YouTube csatornánkon, és megint csak felhívok mindenkit, ha tehetitek, akkor kövessétek be, mert vannak rajta érdekességek. Hát feltettük a dalt a YouTube csatornának egy olyan alcsatornájára, ahol viszonylag ritka dalok szerepelnek a gyűjteményemből, és képzeljétek, a családból valaki beírt oda a YouTube-ra. Ennek a következtében egy-két héten belül kialakult a kontakt, beszélhettünk telefonon, üzenetet küldött, felhívattam telefonon, beszélgettünk vagy egy fél órát. Egy floridai öregek otthonában van Ron Holmes, úgyhogy fantasztikusan boldogok voltunk Nagy Gabival, amikor kiderült, hogy Ron Holmes írt nekünk, és van lehetőségünk beszélni vele. Mindig egy érdekes dolog, hogy egy nagy halnak az elérése, vagy egy ilyen nagyon-nagyon ritka kislemezt éneklő zenésznek az elérése, nagyobb szám, vagy nagyobb szó a Soul Sessionnek, én sem tudom. Egy biztos, Ron Holmes elérte a Soul Session előtte, Ossie Smith, We Are Making Love, We Are Making Music, a dátum 1982.

Hát ezt nem lehet annyiszor meghallgatni, hogy megunjam, gyerekek. Ron Holmes, You're the Girl. Olyan fantasztikus boldogság hormon termelő hatása van. Nincs betegség, amit szerintem nem gyógyít. 1978. Dionysos Dimos barátomnak, képzeljétek, a tesztkópia van meg. Nekem már az eredeti label-lel, eredeti kiadvány, amiből hát azt hiszem, mióta nekem megvan, talán még egyet láttam eladósorba, sajnos nagyon-nagyon gyenge minőségbe. Ez is mindig egy érdekes dolog, hogy az ember, amikor nagyon-nagyon sokáig keres valamit, és utána rátalál, mennyire igényes saját magához, már csak abba a tekintetbe, hogy még olyankor foglalkozik azzal, hogy oké, ha már rátaláltam sok év után, de mégis elengedem, vagy nem vásárolom meg csak azért, mert a minőség olyan, hogy ez egy dolog, hogy most lejátszanám nektek a rádióba, vagy nem. Inkább az, hogy a gyűjteményem belül milyen minőségben van meg az adoddal. Nagyon örülök, mert csodás és makulátlan kópia Ron Holmes, You're the Girl-je az én vinyl gyűjteményemben. Na de megyünk tovább. Grady Tate and Gwen Michaels, Love Wins, 1984. Hát itt most jó sok érdekesség van. Ron Van Horn, We Just Got to Get Together Again, és Duke Jenkins, I Will Never Smile Again. Egy olyan dal, amiről nagyon sokáig keveset tudtunk, lejátszotta egy londoni lemezgyűjtő ismerősöm, nem mondta mi ez, nem lehetett lesazamozni, sehonnan nem tudtuk, és megint csak, mert amúgy meg egy 7 vagy 8 dolláros vinil, jövünk rá, hogy az információ a fontos, hogy tudjuk, hogy mit keresünk. Hát nagyon sok érdekességgel fogok szolgálni nektek a következő évadban is, készüljetek, mert olyan ki nem adott dalok jönnek majd David Foster közreműködésével, egy Toto, egy Dave Milan, szóval tényleg hihetetlen dalok és hihetetlen lemezekkel bővült a gyűjtemény, úgyhogy már alig várom, hogy ezeket megmutassam nektek. Most be kell érnetek Grady Tate, Ron Van Horn és Duke Jenkins hármasával. Azért ez egy nem akármilyen trió lesz. Kíváncsi vagyok, mit szóltok.

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos szólműsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bogosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannogras, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
5: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az appot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n!
6: Jó napot kívánok! 12:30 van, a mikrofonnál Kecső Richárd. Szántó Dávid lett a sportért felelős államtitkárság helyettes államtitkára. A korábbi sportriporter az elmúlt években a Magyar Úszó Szövetség nemzetközi igazgatójaként dolgozott, korábban pedig a 2017-es budapesti vízes világbajnokság versenyigazgatója volt. Kánoki Kis Attila a sportügyekért felelős szakállamtitkára a jövő évi budapesti vízes világbajnokság sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy Szántó operatív vezetőként is segíti majd a munkáját. A sportirányításban a hírek szerint az eddig egy helyett 3 helyettes államtitkár dolgozhat, közülük az egyik posztra került Szántó Dávid. Holttestet találtak a Balatonban, Balatonszepezd és Rév Fülöp között. A Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság szóvivője közölte, hogy a rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja a haláleset körülményeit. Sajtóinformációk szerint felmerült az idegenkezőség nélküli halál lehetősége, de ezt hivatalosan egyelőre nem erősítették meg. A rendkívüli hőség miatt elhalasztják a szombatra tervezett párizsi Pride felvonulást és más tömegrendezvényeket is. A szervezők a fővárosi rendőrfőnökök kérésére döntöttek így, és várhatóan szeptemberben tartanák meg a rendezvényt. A francia fővárosban egymás után harmadik napja 40 Celsius fok feletti csúcshőmérséklet várható. Az éjszakai hőmérséklet sem csökken 27 fok alá, ami tovább növeli az egészségügyi kockázatokat. Magyarországon kiemelkedően magas az euró bevezetésének támogatottsága. Magyar Péter miniszterelnök az Eurogroup elnökével folytatott budapesti egyeztetés után azt mondta, a magyarok 70-75%-a támogatja az eurózónához való csatlakozást, ami a nem euróövezeti tagállamok között a legmagasabb arány. A kormány célja, hogy Magyarország 2030 környékére teljesítse a Maastrichti kritériumokat. A miniszterelnök szerint ez komoly kihívás, mert az ország jelenleg egyik feltételének sem felel meg. Magyar Péter úgy fogalmazott, Magyarország sok tekintetben távolabb van az euró bevezetésétől, mint az uniós csatlakozás idején volt. Letartóztatták Fonyód volt fideszes polgármesterét gazdasági csalás és pénzmosás gyanúja miatt. A kaposvári járásbíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést, mert a bíróság szerint fennáll a szökés az eljárás megjósításának és a bűnismétlésnek a veszélye. A gyanú szerint a volt településvezető 2019 és 23 között színlelt szerződéseket ellenjegyzett egy önkormányzati tulajdonú cég terhére, ezzel 102 millió forintos vagyoni hátrányt okozva. Az ügyészség szerint a szerződésekben hozzá közel álló személyek és a fia cége is érintett lehetett. A pénzmosás gyanúja szerint több mint 40 millió forintot készpénzben felvetetett, majd a családja által üzemeltetett dohánybolt széfjében helyezett el.
0: Tőzsdehírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 2%-os erősödéssel 139.838 ponton áll. A részvénypiac forgalma 6,8 milliárd forint. A vezető részvények vegyesen teljesítenek. A MOL és az OTP is tegnapi záróértékén stagnál. A Richter 1%-ot erősödik 12.260 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,3%-ot gyengül 2.656 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euróért 353 forintot és 70 fillért, 1 dollárért 310 forintot és 20 fillért kérnek. Európában nincs jó hangulat, mínuszban az összes főbb mutató. London 8,1, Frankfurt 1,2, Párizs 6,1%-ot esik, Milánó 1,1, Madrid pedig 0,5%-os mínuszban. Ami az olajárakat illeti, az észak-amerikai könnyűolaj a WTI hordonként 69 dollár 40 cent, a Brent 72 dollár 60 centbe kerül, mindkét olajfajta 3,6%-os mínuszban. Az arany ára 3,1%-ot emelkedik, 4058,5 dolláron az arany unciánkénti ára.
0: Időjárás jelentés.
6: Nagyrészt derült napos idő várható, csapadék nem lesz, szinte az egész ország területén a figyelmeztetési kritériumokat meghaladó UVB-sugárzás várható. A hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul, a fővárosban már most 33 fok van. A hétvégén is marad a tikkasztó hőség, míg szombaton 34 és 39 fok között lesz, addig vasárnap akár 40 fokot is mutathat a hőmérő. Az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriadót rendelt el az ország minden pontjára. Köszönöm a figyelmüket, hírekkel legközelebb egy órakor várja önöket a szerkesztő műsorvezető M. Szűcs Péter a monitorban. A délutáni híreket pedig majd Kovács Gergő szolgáltatja önöknek. A mikrofonnál Kecső Rihárdot hallották, kellemes délutánt, jó napsütéses, strandolós hétvégét kívánok.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

Hát Duke Jenkins, I Will Never Smile Again, yeah? És az első órában Sonny Charles, vagy akár Oscar Harris, de említhetném akár a Tyrone Davis dalt is, hát nagyon magasan a mérce. Nem is tudom, hogy hogy lehet tovább menni, de közben azért kitaláltam Village Shore, This Summer Feeling. Hát a nagy lemezek tekintetében az egyik legkeresettebb lemezgyűjtő berkekben ez a néha több mint 2000 dollár rugó lemez, pláne hogyha jó minőségben van. Képzeljétek, egy bontatlan kópia van nálam, és az, hogy le tudom játszani a dalt, az pedig egy londoni ismerősnek köszönhető, aki már digitalizálta a saját kópiáját, úgyhogy úgy lett elküldve nekem egy WAV file, hogy le tudjam nektek játszani, ne kelljen kibontani, mert hogy azt szokták mondani, hogy a sealed copy, tehát a bontatlanok versus a mint, amik tökéletes állapotban vannak, de már volt lemezjátszón, kb. 25-30% árdifferencia van, tehát csak most megsimítom a farmer nadrágomon, akkor egy olyan 250-300 dollárba került, úgyhogy ezt a simítást, ha nem haragszatok, kihagyom. Willie Shore, This Summer Feeling, és Walter Jackson, ha már Tyrone Davis volt az első órában, nálam mindenképpen kéz a kézben, párba járnak, The Meeting 1979.

Hát ha így belegondolok a mai adásba és visszagondolok, milyen dalokat hallgattunk meg közösen a mai este, nem tudom mikor volt zeneileg ilyen komoly minőség, meg ennyi sok ritkaság, ennyi nehezen beszerezhető vinil egy műsoron belül, úgyhogy komoly kis zenehallgatásban voltunk a mai alkalommal itt veletek, és örülök, hogyha velem tartotok. Sajnos egyetlen egy Westside nevű dal maradt fér bele az időnkbe, Something's Wrong kislemezről. Megvan nagy lemezen is a dal, vagy inkább úgy mondom, kiadták, nekem nincs meg. Viszont itt is az az érdekesség fordul elő, hogy nem ugyanaz a kislemez és a nagylemez verzió, ha tehetitek, inkább ezt keresgeljétek. Westside, egy Blue Eyed Soul zenekar, full fehérek. A dal meg csodálatos, Something's Wrong. Ezzel búcsúzik a Soul Session a mai alkalomra. Van még az idei évadból, úgyhogy senki ne keseredjen. Dolgozunk a nyári szünet alatt, mi történjen. Dolgozunk, hogy szeptembertől milyen vendégekkel, milyen műsorokkal, milyen tematikus és milyen érdekes műsorokkal jövünk majd. Különböző témákat próbálunk párosítani a zenével. Ezen keresztül különböző életterületekről szeretnék majd meghívni olyan arcokat, akikkel közösen beszélgetünk és zenélgetünk. Egy fontos, ti legyetek itt, legyünk többen, ha tehetitek, akkor majd következő műsorig is hallgassátok a Soul Session-t, osszátok meg a különböző linkjeinket, és ne felejtjétek, hogy Jackónál nincs nagyobb. Westside, Something's Wrong, hogy otthon mit hallottátok, ciao!

0: Magyarország első hivatalos szólműsorát hallották a Trend FM-en. A Soul Session jövő pénteken is elindul 11 óra után itt a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
2: Pontban egy óra. A mikrofonnál M. Szűcs Péter. Tartsanak velem a következő szűk fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Még idén benyújtja a kormány a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát. Kármán András pénzügyminiszter szerint a dokumentum azt is felvázolja majd, milyen úton teljesítheti Magyarország az euró bevezetéséhez szükséges kritériumokat. Az Eurogroup elnökével és Magyar Péter miniszterelnökkel tartott egyeztetésen szó volt az uniós források felszabadításáról és azok felhasználásáról is. A megbeszélésen az euróhoz vezető út mérföldkövei mellett az Európai Bankunióhoz való önkéntes csatlakozás lehetősége is napirenden volt. A pénzügyminiszter szerint az európai versenyképesség javítása és a tőkepiacok fejlesztése kiemelt téma volt. Magyarországon kiemelkedően magas az euró bevezetésének támogatottsága. Magyar Péter miniszterelnök az Eurogroup elnökével folytatott budapesti egyeztetése után azt mondta, a magyarok 70-75%-a támogatja az eurózónához való csatlakozást, ami a nem euróvezeti tagállamok között a legmagasabb arány. A kormány célja, hogy Magyarország 2030 környékére teljesítse a Maastrichti kritériumokat. A kormányfő szerint ez komoly kihívás, mert az ország jelenleg egy feltételnek sem felel meg. Magyar Péter úgy fogalmazott, az ország sok tekintetben távolabb van az euró bevezetésétől, mint az uniós csatlakozás idején volt. Szántó Dávid lett a sportért felelős államtitkárság helyettes államtitkára. A korábbi sportriporttel az elmúlt években a Magyar Úszószövetség nemzetközi igazgatójaként dolgozott. Korábban a 2017-es budapesti vízes VB versenyigazgatója volt. Kálnoki Kis Attila sportügyekért felelős szakállamtitkár a 2027-es budapesti vízes VB sajtótájékoztatóján jelentette be, Szántó Dávid operatív vezetőként is segíti majd munkáját. A sportirányításban a hírek szerint az eddigi egy helyet három államtitkár dolgozhat, közülük az egyik poszt került Szántó Dávid alá.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest Értéktőzsde Index a BUX 2,1% fölötti pluszban, 139.979 ponton az index, a forgalom viszont átlépte 7,2 milliárd forintot. A vezető papírok nagyjából vegyesen mozognak, a MOL 3,1%-kal drágult 3660 forintra. Az OTP tegnapi záróértéke fölött 1-2 ponttal lejjebb 45.960 forinton, a Richter 1% fölötti pluszban 12.270 forintot ér, a Telekom pedig 1,2%-kal jött lejjebb 2660 forinton áll. A forint reggelhez képest is erősödött, 1 euróért 354 forintot kérnek. 1 dollárért 310 forint 40 fillért kell adni, 1 svájci frankért 383 forint 90 fillért kell adni. Európában többnyire mínuszokat látunk a vezető indexek tekintetében. London 8%-kal, a DAX index 1,3%-kal van mínuszban, vagy van lejjebb. Párizs 6%-os mínuszban, az olasz tőzsde 1,2%, a spanyol 0,5%-kal került lejjebb eddig. Ázsiában ennél komolyabb mínuszok voltak, Japán majd 4,2-tizeddel, Hongkong 1,8-al, a Shanghai Composite 2,3%-os mínuszban zárt. A bérengzésből kimaradt India, mert hogy zárva volt ma. Az észak, akarom mondani, a dél-koreai index az 5,8%-os mínuszban zárta a napot, Szingapúr 0,5%-os esésben. Az olajárak tovább estek, 3,5% körüli mínuszban mindkét olajfajta jegyzésára. Ez azt jelenti, hogy az észak-amerikai könnyű olaj a VT $69.50, a Brent $72.60-hez közelít. Az arany árfolyama 0,5%-kal drágult, $4068 él egy uncia arany. A többi fémára is emelkedik, a palladium 1,7, a rész 3 tizeddel, az ezüst pedig csak pár centtel. A mezőgazdasági termelőárak többsége mínuszban, kivéve a cukort, az 1%-kal drágult. De 1% fölötti mínuszban a kávé, 0,5%-os mínuszban a kakaó. Amit még érdemes kiemelni, az a búza, 1,5%-kal olcsóbb a világpiacon, és a szója 0,5%-kal van lejjebb. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az 1% fölötti pluszban 40 euró 50 euró centen áll július végi szállítással. A Magyar Nemzeti Bank kedden 6%-ra csökkentette az alapkamatot, de ez már nem hozott jelentős plusz keresletet az állampapírpiacra, mert az államadóság kezelő már korábban csökkentette az elérhető hozamokat. A hosszabb lejáratú kötvények már inkább az 5%-os hozamszint közelében vannak, vagyis a profi befektetők további kamatcsökkentésekre számítanak a jegybanktól. Árokszállási Zoltánt, az MBH Bank elemzési centrum igazgatóját hallják.
3: Az amerikai várható kamatemeléstől függetlenül, vagy ugye, hogy a régióban is azért már volt már itt emelés, ugye a csehek nemrég emeltek az irányadó kamaton, akkor még mindig a különbség a magyar meg a régiós országok kamatszintje között, hogy még így is van tér lefelé. Tehát mi most azt mondjuk, hogy nyár végére 5,5%-ra csökkenhet a jegybanki alapkamat. Ugyan azt gondoljuk, hogy utána lehet, hogy lesz kivárás, de jövőre legkésőbb tovább folytatódhatnak a kamatcsökkentések. Akkor is egyébként, hogyha véletlenül a Fednek emelnie kell, vagy esetleg a régióban is még talán lehet egy-két emelés. Benne van bőven, hogy a magyar kamatszint lejjebb. Nagy a különbség még mindig a régiós versenytársakhoz képest.
2: Letartóztatták Fonyód volt fideszes polgármesterét gazdasági csalás és pénzmosás gyanúja miatt. A kaposvári járásbíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést, mert a bíróság szerint fennáll a szökés az eljárás meghiúsításának és a bűnismétlésnek a veszélye. A gyanú szerint a volt település vezető 2019 és 23 között színlelt szerződéseket ellenjegyzett egy önkormányzati tulajdonú cég terhére, ezzel 102 millió forintos vagyoni hátrányt okozva. Az ügyészség szerint a szerződésekben hozzá közelálló személyek és a piacége is érintett lehetett. A pénzmosás gyanúja szerint több mint 40 millió forintot készpénzben felvetetett, majd a családja által üzemeltetett dohánybolt széfében helyezte el. Egy évvel meghosszabbítaná az ukrajnai menekültek ideiglenes védelmi státusát az Európai Bizottság. A belügyi biztos szerint a javaslat célja a jogbiztonság, a stabilitás és a kiszámíthatóság fenntartása, mivel az Ukrajnából elmenekültek védelme továbbra is szükséges. A 2022. februárjában kezdődött háború óta 4,3 millió ukrán menekült regisztrált ideiglenes védelemre az Európai Unióban. Ez a státusz egyebek mellett egészségügyi ellátást, munkavállalási lehetőséget és állami iskolai hozzáférést biztosít a gyermekeknek. Intézkedési terv készült a Velencei tó halállományának megmentésére, miután megdőlt a valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja. Tegnap a vízmérce 51 centit mutatott. A Magyarországos Horgászszövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője szerint naponta fél és egy centiméter között lehet a vízszint csökkentése egy-egy forró nyári napon, míg a legalacsonyabb szintet őszre érheti el. A víz minősége nagyjából rendben van, a halakat többféle módszerrel igyekeznek megmenteni. Pálinkás Imrét hallják.
4: Itt levegőztető berendezéseket helyeztünk ki a tó legmélyebb pontjaira, itt az evezős pálya területe és itt a dinnyési kotrás területe az, ami az átlagosnál nagyobb vízmélységgel rendelkezik, és ide ilyen almenedékként szolgáló helyszínekre helyeztük ki ezeket a levegőztetőket. Emellett mentőhalászatra is esetlegesen szükség lehet, elsősorban azokon a területeken, amik mondjuk elzáródnak a tó többi részéről, és ott egy olyan visszarekett halálomány marad a folyamatosan csökkenő vízmélység mellett, amire a biztos halál várna, hát őket próbáljuk elsősorban megmenteni abban az esetben, hogyha erre sor kerül.
1: Időjárás jelentés.
2: Hát az a helyzet, hogy marad a meleg, nem kicsit. Nagyrészt derült napos idő várat, hogy csapadékra nem számíthatunk egyáltalán, és figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzásra viszont számíthatunk. A hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul, marad a tikkasztó hőség a hétvégén, ezt mondjuk senki nem bánja, 34 és 39 fok között lesz, vasárnap a 40 fokot is eléreti, vigyázzanak magukra. Nyilván vízparton a legjobb, napközben 11 és 4 között, mert ha lehet, ne menjenek ki, különösen a kicsikre figyeljenek oda. Az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriadót rendelt el egyébként az ország teljes területére.
1: Sporthírek a 94.2.
2: Nemzeti ünnepet hirdetett Ecuadorban Daniel Noboa elnök a válogatott világbajnoki továbbítása miatt. A csapat hátrányból fordítva 2-re megverte Németországot, és harmadikként bejutott a kieséses szakaszba. Ecuador története 5. világbajnokságán szerepel, és 2006 után most másodszor jutott tovább a csoportkörből. Már a csoportkör lezárása előtt megdőlt a VB helyszíni nézőcsúcsa. A FIFA közlése szerint eddig 3.605.357 néző volt jelen a stadionokban, ezzel túlszárnyalták a 94-es amerikai VB 3.587.000 szintjét. Egyébként az új csúcs az Ecuador-Németország meccsen dőlt meg pont. Az U15-ös labdarúgó világbajnokságon térett vissza Oroszország a nemzetközi futballba. A FIFA jelezte, az októberben először megrendezett korosztályos VB és fesztivál minden tagország előtt nyitott lesz. A mostani torna Azerbajdzsánban lesz október 22-e és 31-e között. Guzi Blanka és Erdős Rita is bejutott a döntőbe a budapesti 5-tusa világkupa döntő női elődöntőjének A csoportjából. Guzi a vívás, az akadálypálya és az úszás után az érről kezdette a kombinált számot, és bár az első lövészet nem sikerült jó futásban, visszavette a vezetést, végül magabiztosan győzött. Erdős Rita a hullámzó lövészetten nagyot küzdött, 7. jutott tovább. A női mezőnyben később Mészáros Emma is versenyez, a férfiaknál pedig Tárkányi Zsombor, és Szép Balázs képviseli majd a magyarokat.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: Pár év alatt spórol a több száz milliárd forintot a magyar költségvetés, ha tartósan lefelé mennek a hazai kamatok. A jegybank kedden 6%-ra csökkentette 25 bázisponttal az alapkamatot, de ez már nem hozott jelentős pluszkeresletet az állampapír piacra, mert az államadósság kezelő központ már korábban csökkentette az elérhető hozamokat, nem beszélve arról, hogy a hosszabb lejáratú kötvények már inkább az 5%-os hozamszint közelében vannak, vagyis további kamatcsökkentésekre számít a piac. Árokszállási Zoltánnal, az MBH Bank elemzési centrum igazgatójával Nagy Károly beszélgetett erről.
5: Még kedden kamatot csökkentette a Magyar Nemzeti Bank 6,25-re a 6%-ra, és hát nagyon úgy tűnik, hogy az alacsony infláció miatt további kamatcsökkentések várhatók nyárra. Ez az állampapírpiacon okozott-e esetlegesen vásárlási hullámot? Arra gondolok, hogy a következő kibocsátások már nyilván alacsonyabb kamattal lesznek majd elérhetőek.
3: Én azt gondolom, hogy azt, hogy az MNB kamatot csökkentette, a piac már eléggé jó előre beárazta. Szóval abból is látszik, hogy itt a tavaszi hónapok folyamán nagyon jelentős kereslet volt már az államadósságkezelő központ aukcióin, és ugye az is látszódott, hogy a lakossági papírok esetében, ugye a fix mátra gondolunk, akkor itt két lépcsőben összesen 1%-ponttal csökkentette az AKK az elérhető fix kamatot, úgyhogy ez már idézőjelben csak 6%. Egyébként még ez a 6% is úgy, hogy le van csökkentve, jóval magasabb, mint amit most a piacon lehet látni mondjuk egy 5-10 éves állampapírpiaci hozam tekintetében, amik már nagyon közel vannak az 5%-hoz. Tehát ugye ezek a szintek jóval magasabbak voltak még pár hónappal ezelőtt, de már jó ideje lejjebb kerültek, úgyhogy nem kellett megvárni azt, hogy az MNB kamatcsökkentésről döntsön, ezek már bekövetkeztek a piacon, ezek a folyamatok.
5: Ettől függetlenül egyébként volt, vagy akár lehet is, nagyobb keresleti roham a magasabb kamatozású papírokért, vagy ahogy említetted, ez pontosan ezért, mert előtte már megtörtént az átárazás, pont amikor bejelentik a kamatcsökkentést, már nincs újabb hullám.
3: Hát én azt gondolom, hogy legfeljebb mérsékelt újabb vételi erőt hozhat ez. Hogyha a professzionális nagybani befektetőkre gondolunk, akkor ott szerintem semmilyen plusz keresletet ez nem fog már okozni. A lakossági befektetőknél azért lehet még, akik ugye mondjuk nem gondolkoznak nagybani papírokban, bár egyébként ők is vehetik őket, de akik mondjuk a klasszikus lakossági papírokban gondolkodnak, látván a híreket, hogy az MNB kamatot csökkentett, és nagyon nagy valószínűséggel még bőven fog a következő hónapokban, úgy odafordulhatnak az állampapírpiacra, körbenézhetnek, és legvehetnek, hogy hát akkor még most érdemes úgymond bevásárolni a magasabb kamatozású papírokból, ki tudja, de gondolván ki tudja, hogy az AKK fogja ezeket tovább csökkenteni. Tehát lakossági oldalról esetleg érezhető is lehet talán a plusz kereslet, de azt gondolom, ahogy már mondtam is korábban, hogy ennek egy jelentős része már bekövetkezett az elmúlt hónapokban.
5: Nem áll túl jól a költségvetés, és az, hogy a hitelminősítők nem minősítették le a magyar államadósságot, az talán egyfajta megelőlegezett bizalomnak is tekinthető az új kormánnyal szemben. Mennyit spórolhat akár a magyar államháztartás az alacsonyabb hozamszintek kibocsátott állampapírokkal, és egyáltalán mikorra lehet vajon ennek tényleg tételesen komolyan érzékelhető hatása?
3: Én azt gondolom, hogy ez azért inkább években mérhető, tehát ugye tudni kell azt, hogy a magyar államadósság átlagos lejárata az azért 5 év felett van. Tehát, hogyha mondjuk teszünk egy példát, és mondjuk, hogy 7% környékéről most lejött mondjuk 5% környékére 10 éves állampapír hozam, ugye még ez átmegy teljes mértékben az adósságon, az ugye nagyjából 5 év. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy mondjuk jövő évre, hogyha nem lett volna ez a hozamcsökkenés, amit most látunk, akkor a GDP arányában hát néhány tized, 2-3 tized, legfeljebb 0,3 százalékponttal lenne magasabb a kamatkiadás, tehát ugyanennyit lehetett spórolni vele. Nyilvánvalóan az, hogy a milliárd forintban kifejezzük, ez azért több 100 milliárd forintot jelent egyébként, csak ugye a GDP 1%-a az már 900 milliárd forint, és ugye a költségvetési hiány, ahogy említetted, az elég magas, ugye idén 6% fölé várható, több 1000 milliárd forint, tehát aztán mondom, hogy nem számít, de az biztos, hogy azért így a teljes hiányhoz képest azért inkább kisebb, mint nagyobb. Nyilván örülünk neki, és ez nagyon fontos is, tehát az fontos kiemelni, hogy a magyar kamatkiadások azok régiós kitekintésben is borzasztóan magasak. Ez mindenképpen jó, hogyha sikerül jelentősen csökkenteni. De azért látni kell, hogy itt komoly determinációk vannak, több éves távon áradódik át az adósság, úgyhogy ez jövőre, ahogy említettem, a GDP arányában legfeljebb néhány tized pontot jelenthet.
5: Mennyire erősödhet fel a régiós kamatverseny? Úgy értem, a Nemzeti Banknak a kamatszintjei egyre közelebb vannak, gondolom én, egy lengyel kamatszinthez, egy cseh, akár egy román kamatszinthez, tehát mennyire lehet előbb-utóbb ez akár a kamatmérséklésnek a problémája, illetve hát azért a fejlett világban nagyon úgy tűnik, hogy az amerikaiak például majd kamatot emelnek, szóval mennyire lehet előbb-utóbb ez, akár mondjuk állampapír eladási szempontból egy probléma, lehet-e?
3: Én azt gondolom, hogy egyelőre még nincsen komoly probléma ebből, egyszerűen azért, mert a magyar rövid kamat, mondjuk a lengyelhez vagy a cseh kamatszinthez képest annyival magasabb, hogy bőven van tér lefelé. Itt inkább az befolyásolhatja az MNB-t, hogy milyen lesz az infláció, illetve hogy mennyire tekinthető tartósnak az a jelenség, hogy a hosszabb állampapírpiaci hozamok, az 5-10 éves hozamok, azok jelentősen lejjebb vannak, mint a Magyar Nemzeti Banknak az irányadó kamatszintje.
2: Árok Szálasi Zoltánt, az MBA Bank elemzési centrum igazgatóját hallották az elmúlt percekben.
1: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
2: A BUX fölfelé 0,3%-kal 139.977 ponton az index. A forgalom átlépte a 7,5 milliárd forintot. A MOL tegnapi záróértékén stagnál 3648 forinton, az OTP is nagyjából itt tart, ezt nem tán egy forinttal olcsóbb, 45960 forinton, a Richter 1,1%-os pluszban 12270 forinton, a Telekom 0,5%-kal ment lejjebb, 2678 forintot ér, a Forage pedig 8,1%-kal ralizik volt honnan, 1851 forinton áll. A forint ugye erősödött reggel délelőtt, most 354 forint 10 fillért ér egy euró, egy dollárért 310 forint 60 fillért kell adni, egy svájci frankért 384 forint 20 fillért kérnek. Európában mínuszoké a főszerep, London 8 tizeddel, a DAX Index 1,2 tizeddel, Párizs 6 tizeddel, az olasz tőzsde 1,1-jel, a spanyol 4%-kal van lejjebb. Ennél meredekebb mínuszokat produkáltak Ázsiában. Japán majd 4,2 tized, Hongkong 1,8, Shanghai 2,3%-os mínuszban zárt, India ebből kimaradt, mert hogy zárva volt. A dél-koreai tőzsde 5,8, Szingapur 0,5%-os mínuszban zártak. Az olajárak 3% fölötti esésben, az észak-amerikai könnyűolaj VTI 69 dollár 70 centen, a Brent 3,2%-kal 72 dollár 90 cent alá esett. Az arany 0,5%-os pluszban 4068 dollárt ér egy uncia. A palládium ára 1,9, az réz 0,7%-kal került többe, az ezüst pár centtel olcsóbb. Ma a mezőgazdasági termelőárak közül, amit ki kell emelni, az a cukor 1,1%-os pluszban, a búza 1,6%-kal van lejjebb, és még a kávé az, amit 0,8%-os mínuszban. A többiek is esnek, de nem ilyen mértékben. A 0,5%-os pluszban a holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama, ez egy pár eurócentes visszaerősödést jelent, 40 euró 60 eurócenten áll július végi szállítással. Részben a gigatech cégek áremelései miatt szenvedtek el komoly mínuszokat az ázsiai piacok, azok közül is Japán és Dél-Korea leginkább. A másik ok a memóriacsipeket gyártó hatalmas profitja. Ez pedig azért fontos, mert a mesterséges intelligenciába fektető alapok kezdenek azon gondolkodni, ér-e ennyit befektetésük, és nem kellene más irányokba is gondolkodniuk. Értékelte a kialakult helyzetet János Zsolt független pénzpiaci szakértő reggeli monitor című műsorunkban. Vele beszélgettem erről. Mi az oka ennek, hogyha most a nagy cégek bejelentik, hogy emelik az árakat, akkor mérjenek meg a befektetők? Hát ha áremelkedés van, akkor több bevétel van, gondolná az ember.
6: Aki hetente hallgat minket, ugye az már nem lepődik meg, mert ez a hullám, amit most látunk, ez most a második hullám, mióta elindult ez az őrült investíció a mesterséges intelligencia kapacitásba. Az első hullám ugye csak a data centerekről szólt, és akkor valamikor a piac elkezdte a kérdést feltenni, hogy de megéri ennyit ebbe beleinvestálni? Most a következő szinten vagyunk, már nem a csarnokokról beszélünk, hanem a chipekről. Micron a tegnap kijött a számokkal 84%-os brutomarzsal, tehát azt lehet látni...
2: Ezek a memória chipek.
6: A memória chipek, igen, és szükséges, hogy a rendszerek ugye működjenek. És újra vakarózik a piac, hogy az öt legnagyobb hyperscaler az elmúlt években körülbelül 1,9 billió dollárt investált egy olyan sztoriba, amiről halvány fogalmunk sincs, hogy ennek a rentabilitása tényleg meg fog-e jönni. És a tegnap, mikor Micron kijött a számokkal, akkor ment tovább a sztori, hogy ez ki is veszi meg? És a piac kezd azon gondolkozni, hogy a partinak most két szereplője van. Az egyik, aki bulizik. Ezek Samsung, SK Hynix, Micron Technology, és vannak azok, akik a bulit finanszírozzák. Ezek a nagy hyperscalerek, és ott a részvényesek rákezdenek jönni, hogy a hatalmas free cash flow, amit eddig megkerestek ezek a vállalatok, ez mind belefolyik ebbe az infrastruktúra felépítésre, anélkül, hogy lennének tények az asztalon, hogy honnan lesz ez visszafinanszírozva. Ergo, nem lesz osztalék, a nyereségkérdést eltolják nagyon messze hátrafele, és a nap végén mi fizetjük meg mindennek az árát. Erre ébred egyre jobban fel a piac.
2: Ez azt jelenteti azt, inkább így kérdezem, hogy azok a befektetők, akik most ebben a hype-ban voltak, azok most megpróbálnak más felé tekinteni, más üzletek felé, kicsit elvonulni az AI és környékéről, és ezért vonnak ki tőkét?
6: Hát alapjában két dolgot látunk mindig. nagyon tudatosul több esetben a befektetők fejébe az, hogy az érték, amit megvettem, és az ár, amit kifizettem, az két különböző sztori. A pénzpiac, a papírpiac, a papírlikviditás, az keresi a narratívákat, keresi a sztorikat. És vegyük csak Apple-t. Apple megemelte az árakat 20%-kal. Normálisan, ahogy az előbb mondtad te, Péter, ennek örvendennének az emberek, mert azt mondják, áremelés azt jelenti, hogy nagyobb a marzs, nagyobb a nyereség. De párhuzamosan kijött az a szám, hogy az amerikai fogyasztó visszaveszi magát, meg gazdasági problémákat érez. Ergo, az áremelés oda vezethet, hogy nem csak kevesebb lesz a forgalom, hanem többen nem az Apple gépét veszik meg, hanem valami más gépet. És csak hogyha egy chipet veszünk ki, a memória chipet az iPhone-ból, eddig $39 került az a chip, most pillanatnyilag $145 került. Tehát ezt az áremelkedést valahova el kell helyezze Apple, és ez a kérdés, hogy a végfogyasztó ezt a partit tovább finanszírozni fogja? Plusz jön a mesterséges intelligencia modell, ott még nincsenek, még mindig meg tisztán a bevételi források. A narratíva az el fog fordulni, és ezt látjuk, ezt figyelmeztetett tegnap egy elemző, hogy az árfolyamok megváltoztatják a narratívát, és ezt látjuk pillanatilag, egyre több cikk fog kijönni, hogy a nagy hyperscalerek túl sok pénzt égetnek el.
2: És hova égetik el a következő időszakban? Ez lesz a nagy kérdés, nem?
6: Nem úgy kell elképzelni, hogy amit most kivesznek innen, az létezik, és valahova máshova bekerül, mert rengeteg opciókon keresztül, áttételes pozíciókon keresztül papírkereslet jelent meg a piacba, és pont ma gigantikus mennyiségű opció jár le, és ezek mindig az opciók, ugye ez egy olyan piac, ami egy kereslet, ami nem is létezik, mert csak egy papírfogadás. Már elég az, hogyha a tőke nem kivonódik, hanem nincs kereslet, és leépülnek ezek az áttételes üzletek, akkor ez már mozgatja az árfolyamokat. Az nem azt jelenti, hogy a vállalatok ezért csődbe mennek, nem. Az ár csökken, és ezt érzik a befektetők nagyon hamar.
2: Ez is állhat a mögött például, hogy az arany ára csökken?
6: Az aranyára az nem azért csökken, mert kevesebb a kereslet, az aranyat ugye dollárba mérjük, és a dollár index egy jó pár hete elkezdett erősödni. Az összefügg azzal is, hogy a nemzetközi piac azt várja, hogy Kevin Walsh inkább kamatot fog emelni, ha erősödik, ha kamat emelkedik, akkor általában az a deviza nem is emelkedik, és ha a dollár erősödik, akkor automatikusan az aranynak az ára papíron, az kell csökkenjen, mert hát a mérőeszköz, ha emelkedik, akkor ez másképp nem megy. Plusz az arany és ezüstről is leszállt a spekulatív tőke, amit a tavalyi év végén még láttunk. Ezért is...
2: Jó, azért 5000 dollárról most közelítjük a 4000 dollárt.
6: Abszolút, és a kritikus...
2: És hát az ezüstnél meg ott még meredek ebbe a csökkenés.
6: Abszolút, és ez volt, amit a múlt év végén beszélgettünk, hogy lehet sok tényről beszélni, az alapjában az megvan, és ha van haszod, mindig jó, de nem szabad elfelejteni, hogy mekkora a spekulatív tőke, a papírtőke, a papírlikviditás, ami sztorikat keres, és csak kizárólag spekulációból megy bele bizonyos befektetésekbe, nem azért, mert értéket vesz meg.
2: Az elmúlt percekben János Zsolt független pénzpiaci szakértőt hallották itt a Trend FM-en. Zenével megyünk tovább, majd 13:30 Kovács Gergő jön a friss hírekkel, mi pedig hétfőn hajnalban találkozunk, addig is vigyázzanak magukra, sok fürdést, óvatosan a nappal.

0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 13:30 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Még idén benyújtja a kormány a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát. Kármán András pénzügyminiszter szerint a dokumentum azt is felvázolja majd, milyen úton teljesíti Magyarország az euró bevezetéséhez szükséges kritériumokat. A Eurogroup elnökével és Magyar Péter miniszterelnökkel tartott egyeztetésen szó volt az uniós források felszabadításáról és felhasználásáról is. A megbeszélésen az euróhoz vezető út mérföldkövei mellett az Európai Bankunióhoz való önkéntes csatlakozás lehetősége is napirenden volt. A pénzügyminiszter szerint az európai versenyképesség javítása és a tőkepiacok fejlesztése is kiemelt téma volt. Magyarországon kiemelkedően magas az euró bevezetésének támogatottsága. Magyar Péter miniszterelnök a Eurogroup elnökével folytatott budapesti egyeztetés után azt mondta, a magyarok 70-75%-a támogatja az eurózónához való csatlakozást, ami a nem euróövezeti tagállamok között a legmagasabb arány. A kormány célja, hogy Magyarország 2030 környékére teljesítse a maastrichti kritériumokat. A miniszterelnök szerint ez komoly kihívás, mert az ország jelenleg egyik feltételnek sem felel meg. Magyar Péter úgy fogalmazott, Magyarország sok tekintetben távolabb van az euró bevezetésétől, mint az uniós csatlakozás idején volt. Szántó Dávid lett a sportért felelős államtitkárság helyettes államtitkára. A korábbi sportriporter az elmúlt években a Magyar Úszószövetség nemzetközi igazgatójaként dolgozott, korábban pedig a 2017-es budapesti vízes világbajnokság versenyigazgatója volt. Kálnoki Kis Attila sportügyekért felelős szakállamtitkára 2027-es budapesti vízes világbajnokság sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy Szántó operatív vezetőként is segíti majd a munkáját. A sportirányításban a hírek szerint az eddigi egy helyett három helyettes államtitkár dolgozhat, közülük az egyik posztra került Szántó Dávid. Megkezdi a külképviselet vezetői kar megújítását a külügyminisztérium, ezért 37 misszióvezetőt hazarendelnek. Orbán Anita külügyminiszter szerint a változások részben lejáró megbízatásokhoz kapcsolódnak, részben pedig az új külpolitikai prioritások hatékonyabb képviseletét szolgálják. A tárca célja egy professzionálisabb, teljesítmény alapú diplomáciai kar felépítése. Ennek részeként új helyettes államtitkárság foglalkozik a humán stratégiával, a képzéssel, a külügyi felvételi rendszer megújításával és a diplomata életpálya modell kialakításával. A miniszter szerint a magyar külpolitikai és gazdasági érdekek képviseletéhez magas színvonalon képzett, motivált diplomatákra van szükség.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os pluszban, 139.950 ponton, a részvénypiac forgalma közelíti a 8 milliárd forintot, a vezető papírok közül a MOL stagnál 3.650 forinton, az OTP szintén stagnálást mutat 45.950 forinton, a Richter papírok árfolyama 1,2%-kal drágul 12.290 forintra, a Magyar Telekom 0,5%-os csökkenésben 2.678 forinton. Ázsiában a japán Nikkei 4%-os mínusszal zárt, Hongkong 1,7%-kal ment lefelé, Shanghai 2,2%-os mínuszban zárt, a szingapúri tőzsde 0,5%-kal zárt lejjebb, az indiai Sensex pedig 1,1%-os pluszban zárt a napot. Nyugat-Európában is jobbára mínuszokat látunk, a londoni FTSE 0,1%-kal megy le, a frankfurti DAX index 1,2%-kal, a párizsi CAC-on 0,7%-ot gyengül, a milánói börze 1,2%-ot, a madridi IBEX pedig 0,4%-ot gyengül. A bankközi devizapiacon 1 euróért 354 forintot, 1 amerikai dollárért 310 forintot kell adni, 1 svájci frankért 384 forintot kérnek. Az olajárak is 3%-kal olcsóbbak, a Brent típusú kőolaj $72.80, míg az észak-amerikai könnyűolaj a VTI $69.70.
0: Időjárás jelentés.
3: Derült, napos idő várható, csapadék nem lesz. De szinte az egész ország területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható. A hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Hétvégén is marad a tikkasztó hőség, míg holnap 34 és 39 fok között lesz, addig vasárnap akár a 40 fokot is mutathatja a hőmérő. Az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriadót rendelt el az ország minden pontjára.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
0: Fesztivál.
2: Kishegyesen a Hegyalja utcában idén is megrendezik a Dombos Festet június 25-e és 28-a között. A közönséget a 4 nap újra tervezés mottóval várják a kishegyesi löszfal alatt az egykori szemét domb helyén. A szervezők szerint korunk legfontosabb kérdései megkerülhetetlenné váltak a klímaváltozás, a vízhiány, a társadalmi átalakulások, a közösségi felelősség és a művészet szerepe, mind olyan témák, amelyek közös gondolkodást igényelnek. A zenei program idén is rendkívül sokszínű. Fellép többek között Szarka Tamás, Kosika, a japán gitárvirtuóz Kenta Hayashi, valamint közös koncertet ad a Fokos és a Tokos. Érkezik a Pokla, de a Besodrom, Nagy Csomor András és zenekara, a fiatal Baselán, valamint a zárónapon Ferenci György és az első Pesti Rackák. A Dombos Remix irodalmi sorozat vendégei között szerepel Szajbé Mihály, Tompa Andrea, Kollár Árpád, Grecsó Krisztián és Bognár Péter. A délutáni beszélgetések és kerekasztalok új hangokat és friss nézőpontokat hoznak a vajdasági magyar közéletbe.
0: Esemény.
2: Szakvezetéses erdei séták, koncertek és erdei divat bemutató is várja az érdeklődőket június 27-e és július 5-e között a Muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok eseménysorozaton. A programoknak június 27-én Gyöngyös Sástó, 28-án Gyöngyöspata Nagy Parlag, 29-én Mátra Szent Imre, 30-án Szent Kút, július 2-án Gyöngyös Mátra Múzeum, 3-án Szurdok Püspöki, 4-én Salgó Tarján Eresztvény, 5-én Tar Fenyves Puszta ad otthont. A koncerteken fellép mások mellett az Egri Szimfonikus Zenekar Szabó Sipos Máté vezetésével, a Monarchia Szimfonikus Zenekar Werner Gábor irányításával, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatóiból álló kamarazenekar Ménesi Gergellyel, Horgas Eszter pedig az In Medias Brass Részfúvos Quintettel. A közönség meghallgathatja továbbá Csék János és a Mezzó, Pál István Szalonna is bandája, a Szász Csávási Zenekar, a Mistrál Együttes, Szabó Balázs, Petruska, Ferenci György és az első Pesti Rackák, a Cimbali Band, Agócs Gergely, a Bohém Ragtime Jazz Band és Roman Ditta produkcióját is. A szakvezetéses erdei sétákon és az előadásokon a klímaváltozás, erdeink állapota, a fenntarthatóság és a természetvédelem áll majd a középpontban. A programok között lovas túra, tájfutóverseny, erdei meditáció, helyi termékek bemutatója, népi kézműves foglalkozások és interaktív gyermekműsor is szerepel. A rendezvény sorozaton kihirdetik a Muzsikál az Erdő pályázatok eredményeit, és több helyszínen kiállítás mutatja be a 2026-os gyermekrajz és fotópályázat anyagát.
0: Film.
2: Július 1-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban lesz a premier előtti vetítése Pajer Robert rendező Bélyeg című tévéfilmjének. A film, amelynek főszereplői Báradi Gergely, Rohonyi Barnabás, Mésző Janna, Trill Beatrix és Csőri Gábor, 1954-ben játszódik. A magyar aranycsapata németekkel játszik világbajnoki labdarúgó döntött Svájcban. Az egész ország a csapat győzelmének szurkol, ami a kommunista rezsim számára is fontos. Az állami nyomdában dolgozók azt az utasítást kapják, hogy a döntőt követő reggelre 1 millió olyan bélyeget kell legyártaniuk, ami a magyar csapat győzelmét ünnepli. A munkafolyamatot az sem zavarhatja meg, hogy a parancs kiadásának pillanatában a meccs még el sem kezdődött. A közlemény szerint a film arról a mindent átható zsigeri félelemről szól, amely az idézett kor mindennapjait, az emberek egymáshoz való viszonyát meghatározta. Ennek hátteréül a magyar sporttörténet talán legnagyszerűbb időszaka szolgál, az aranycsapat diadalmenete, majd az elvesztett döntő. A film a Nemzeti Filmintézet támogatásával jött létre.
0: Koncert.
3: Techno fúvós menet Hamburgból. Július 23-án a Majte először lép fel a Budapest Park színpadán. A hamburgi techno marching band a hipnotikus technót és a részfúvós hangzást ötvözi, kizárólag akusztikus hangszereken. A 10 éves jubileumát ünneplő Majte már a Sziget, a Pukkelpop és a Fusion fesztiválokon is fellépett. Koncertjük garantáltan a nyár egyik legizgalmasabb és legfelszabadítóbb élménye lesz. A zenekar hatalmas energiája, táncra ösztönző ritmusai és a techno-akusztikus, élő hangszereken megszólaló ereje mindenkit magával ragad, és egy közös, felejthetetlen eufóriát teremt a park szabadtéri atmoszférájában. Majte a Budapest Parkban július 23-án.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.

0: látványosságokat ismerhetjük meg, hanem Veszprém történelmi titkait is, sőt, bizonyos helyeken interaktív vezetett túrákra is lecsaphatunk. Tematikus sétákban Debrecen is erős. A Civisváros történetét a nekünk leginkább tetsző szemüvegen keresztül ismerhetjük meg, ráadásul számos olyan vezetett túrára is bukkalhatunk, például a Nagy Erdőben, ami a gyerekeknek is kifejezetten izgalmas. Sőt, ha sportos kedvünkben vagyunk, akár két keréken is útra kelhetünk. A klasszikus, tematikus városnéző séták mellett Szegeden azt is kipróbálhatjuk, milyen, ha nem az idegenvezető esernyőjét követjük, hanem a saját tempónkban fedezzük fel a várost. Persze azon játékos feladatok segítségével, amelyeket a szervezők biztosítanak. Na jó, de mi van, ha esik? A szabadulószobák különféle tematikára épülnek, ugyanakkor közös bennük, hogy a játékosoknak feladványok segítségével kell megtalálniuk a szabadulás jelentő kulcsot vagy kódot. Kipróbálhatjuk például, milyen érzés, ha nekünk kell semlegesíteni egy képzeletbeli atombombát, hogy megakadályozni az emberiség pusztulását, vagy akár felkutatni a fáraók, vagy éppen a dzsungel titkait. Élménydömping zárt térben. A szobák többségéből 40-60 perc alatt kényelmesen ki lehet jutni, ha 3-6 fő játszik egyszerre, de vannak könnyebb feladványok is, amelyekkel két ember is megbirkózhat. Bátran vigyünk magunkkal nagyobb gyerekeket is. Az egyes helyek szabályzatának azért utána olvasva a logikai feladványok valószínűleg őket is megmozgatják majd. A hatékonyság érdekében bölcs dolog lehet, ha a játékosok először a szoba egy-egy bizonyos szegletére fókuszálnak, majd megosztják egymással, hogy ki milyen tárgyakra bukkant, és azokból milyen következtetés vont le. Szintén jó praktika, ha a talált kulcsokat, kódokat és egyéb felhasználható tárgyakat egy helyen gyűjtjük össze, majd, ha már beteljesítették küldetésüket, kinyitottak valamit vagy elvezettek a következő nyomhoz, áttesszük őket egy olyan helyre, ahol biztosan nem zavarják a további kutatást. A kijutás mámorító öröme olyas valami, amit nem elég egyszer megtapasztalni. Debrecenben, Veszprémben és Szegeden több helyszínen is lehet szabadulni. Így többek közt ezekben a városokban jó eséllyel akkor sem maradunk élmény nélkül, akár egy-egy ilyen programnak hála, még ha néhány órán át szakadna is az eső. Ha pedig a játék hevében megéhezünk és vagy megünnepelnénk a sikeres kijutást, koronázzuk meg a napot néhány finom falattal.
1: Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
2: Amszterdamban esett a Dunába. Sági György könyvének elején az olvasó egy súlyos vad összecsapás közepén találja magát, amikor 2024. novemberében Amszterdamban az Európa Liga mérkőzés után palesztin párti tüntetők támadtak az izraeli foci csapat szurkolóira. Innen fejti vissza a szerző a holokauszt túlélő Lili családjának életét, Máté Szalkától Amszterdamon át New Yorkig, a zsidó sors sok évezredes hányattatásait boncolgatva.
3: Többször voltam már Amszterdamban, és én nekem nagyon tetszett, jól éreztem ott magam, és hát az ember, amikor jól érzi magát, akkor nem tudja elképzelni azt, hogy itt egy nap múlva, egy hét múlva, bármikor olyan események történhetnek, amik miatt nem érezni jól magát ebbe a városba, és hogy mivé változhat egy pillanat alatt, ebből indult ki ez a könyv, hogy annyira nem vagyunk urai a helyzetnek, hogy bármikor bármi megtörténhet.
2: Ahogyan leírja, egy pillanat alatt elszabadul a pokol. Ugye a palesztin párti tüntetők csaptak össze az izraeli foci csapat szurkolóival, és én néztem újságcikkeket erről, azért másképp írtak róla, mint ahogyan az önkönyvében megjelenik.
3: Ez egy érdekes dolog. Ugye utólag a rendőrség olyan közleményt adott ki, ott kint Amsterdamban, hogy hát az izraeli szurkolók is hibáztathatók amiatt, hogy lengettek zászlókat, de ez egy szokásos foci meccs, és hogy nem csak a meccsen, hanem bent a városban és a meccs előtt, után, és hogy
2: ez provokáció
3: volt. Egyébként tavaly évvégén, Angliában most már meg nem tudom mondani, melyik, a város az Birmingham volt, de melyik foci csapat, talán a Aston Villa volt, de ezt nem tudom, ugye játszott volna egy izraeli csapattal, és a helyi rendőrség úgy döntött, hogy nem engedélyezi az izraeli szurkolóknak a jelenlétét a foci meccsen. Most éppen emiatt Angliában mindenféle vizsgálat van, kormányzati szervek részéről, hogy helyes volt ez a döntés, vagy sem. De az a borzasztó, hogy bizonyos értelemben meg lehet érteni, amikor a rendőrség azt mondja, hogy nem akar egy olyan helyzetet újra látni, ami Amsterdamban történt. Hogy ez most kitehető felelőssége vagy ki nem, az egy külön dolog, de ettől függetlenül, hogy egy izraeli foci meccs utáni események ezt váltsák ki, azt, amit kiváltottak Amsterdamban,

0: Ez egy egészen döbbenetes. Igazából ez a könyv arról akart szólni, hogy az antiszemitizmus Európában jelen van, Izraeltől függetlenül.
1: Hogyan csúszik össze az, amit ebben az amszterdami eseményben egy áldozat megél, azzal, amit annak idején megélt a II. Világháború idején, amikor föltoloncolták a Dunán egy pallón, egy uszályba, minden mindennel összeér az ön regényében, és mindig ugyanaz a forgatókönyv.
0: Nekem 10 éves korom még semmiről sem meséltek. Otthon 10 éves koromban tudtam meg egyáltalán azt, hogy zsidó vagyok, és addig nem voltak történetek sem. A Dunán, ugye az uszályos történet, a Gönyűnél, ami történt, arról később, már jóval később, miután egyáltalán megtudtam, hogy zsidó vagyok, az édesanyám mesélt, ő abban a menetben volt, amelyiket gyaloghajtották Budapestről Ausztriába, és ott ők a Duna mellett mentek, és egyik éjszaka a Gönyűn három huszára felhajtották őket éjszakára, és a 3 huszájból az egyiket egyébként elsülyeztették, tehát az anyámnak a szerencséje volt, hogy ugye nem azon volt, és anyám erről mesélt. Ami Amsterdamban volt, az ugye a Amsterdamnak azon a részén volt, amikor ott a csatornák mellett, a vizek mellett történtek ezek, amik történtek.
1: Hogy motorosok beletuszkodták
0: és, az embereket. Igen. És hogy ez annyira számomra összekapcsolódott, hogy nem az, hogy semmi sem új, hanem hogy mindenre rá lehet ismerni. Tehát azért kell, hogy a történeteket ismerjük, hogy tudjuk azt, hogy megtörténtek már dolgok.
1: És ugyanígy minden újabb szereplő története valahogyan összeér a világban, már megesett ugyanilyen jellegű erőszakos cselekményekkel, borzalmakkal, tehát a holokausztól a spanyol inkvizíción át. Szóval ezeket mindig fölidézi, és ezek így periódikusan visszatérnek.
0: Ez így van, mert hogy én azt gondolom, hogy sok minden változik, de az emberi mentalitás, gondolkodás az azt hiszem, hogy évezred óta ugyanaz. Tehát ugyanúgy a modernitás, illetve a hagyományokkal való szembenézés, vagy nem szembenézés, hogy éltünk 1000-2000 évvel ezelőtt az őseink, hogy ugyanezt végigélték, vagy nem élték végig. Most nem csak zsidókról, hanem bárkiről. Tehát, hogy ez valahol ott van bennünk. Én nagyon hiszek abban, hogy a gének elraktározzák a dolgokat a későbbi nemzedékekben is. Tehát, hogy bennünk van az, ami sok-sok őseinkkel előbb megtörtént, az más kérdés, hogy csak a rosszak raktározódnak el, vagy a jók is, ez már egy érdekes kérdés, de én hiszek abban, hogy ezek valahogy tovább élnek bennünk, és ezért én azt gondolom, mivel az emberi gondolkodás, mentalitás sokat nem változott, vagy nem változik, ezért tudni kell azt, hogy mi az, ami megtörténhet, és amit figyelembe kell venni, amikor másokkal kapcsolatba kerülünk, hogy most minden lehet nagyon szép, minden jó, de lehet, hogy egy pillanat múlva már egészen más a helyzet. És ezért gondolom azt, hogy ami megtörtént 600 éve Spanyolországban, vagy 150 éve Franciaországban, vagy 80 éve Németországban, az nem zárult le.
1: A szereplők közül ugye van a narrátor, van egy én a fejezetekben, és van még 4 szereplő, de sokkal több tulajdonképpen, mert ők is mesélnek barátokról, családtagokról, felmenőkről. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi a konkrét, valós történet ebben.
0: Ugye a mi családunk egy nagy család. Anyám még 17-en voltak testvérek, vagy 17-et szült a nagyanyám. Az anyám volt a 15-dik, ő a Lili, aki a könyvben szerepel. Nyilván sokan elpusztultak, megölték őket a háború alatt, de mivel sokan voltak, ugye meg is maradtak jó néhányan, de a nagyszüleim is egyik 8-an, másik 12-en voltak testvérek, de a nagyapámnak a lánytestvérei, azok a családjuk mind elpusztult. Ők Máté Szálkán maradtak, ők mind Auschwitzba haltak meg. És hát nyilván egy ilyekkora családból azért sokan megjelennek a könyvben. Az amerikai ág, ami elég hangsúlyos, őket ismerem a legkevésbé, sőt őróluk. Igazából szinte semmit nem tudok, mert hogy ők nem sokkal az első világháború után elmentek. Az a könyvben le van írva az a jelenet, ami miatt ők úgy döntöttek, hogy azonnal elhagyják ezt az országot.
1: Ugye itt nem szerezhetett orvosi diplomát, mert elüldözték az egyetemről, és Amerikában sem volt sokkal jobb a fogadtatás. És hogy abban az időben, hogy Amerikában mit gondoltak a zsidóságról erről, megkérdezném, mert talán kevesen tudják ezt.
0: A család, akikről a könyv beszél, itt Magyarországon egy erősen kispolgári, egy falusi szabó, vásári szabó, aki járja a vásárokat és ott var. Nyilván ez az adott körülmények között a 20-as évek előtt, 1920-as évek előtt orvosnak lenni egy kis településen, hát óriási előrelépés egy család számára, és ők ezt meg akarták teremteni a gyerekük részére. nem sikerült, mert hát ugye el kellett hagyni, vagy elhagyták az országot. Kifejezetten, amikor a könyv készült most, akkor szembesültem én is nagyrészt ezzel, hogy akkor, amikor Magyarországon a numerus clausus volt, akkor Amerikában is, hát ugye nem államilag szabályozottan, de az egyetemek saját szabályai szerint hát valamilyen formában megpróbálták korlátozni a zsidók jelenlétét az egyetemeken. Ez még azokra az egyetemekre is igaz, amelyeket ma a kimagasló és az ismert amerikai egyetemek, Harvard, Yale, ezeken mind voltak ilyen szabályok. Ezek nem direkt zsidó ellenes szabályok voltak, hanem olyan feltételeket teremtettek, amelyeknek a zsidók kevésbé feleltek meg.
1: Hát ide is lehetne kapcsolni aztán egy olyan megállapítást, amit Lilinek köszönhet az olvasó, hogy mindig csak rólam mondják, hogy zsidó vagyok. Tehát, hogy mindig más ítél meg, miközben ez nem fontos.
0: Igen, én is azt gondolom, hogy amikor szakmai dolgokról van szó, akkor teljesen mindegy az, hogy kikhez fordulunk, a tudásában bízunk, és amiatt keressük meg. Ez akkor válik fontos, hogyha politikai elvárással válik, hogy én megítéljek mást valamilyen szempont alapján, és nem csak a tudása vagy a képességei alapján.
1: Arról is sok szó esik a könyvben, hogy ki hogyan éli meg a saját zsidóságát. Azért ott van, hogy Lili ugye nem vallásos.
0: Igen. Ez egy érdekes dolog, mint ugye mondtam, hogy hát én 10 évesen tudtam meg egyáltalán, hogy zsidó vagyok. A családban ez addig nem volt egyáltalán téma, és utána is nem vallási oldalról lett a zsidóság a családon belül megtárgyalva, hanem hogy hát mi egy nép vagyunk. Ebből kifolyólag a vallás az nem volt jelen, később sem. Az is egy valós jelenet volt, azt anyám sokszor elmondta, hogy talán egy széder este, még a háború előtt, az egyik testvére, aki idősebb volt nála, az adiverset szavalt, tehát így is meg lehet élni a zsidóságot, és én így azt gondolom, hogy teljesen megértettem. Nem értettünk sok mindenbe egyet az anyámmal, de ezt megértem, hogy ő így viszonyult a dolgokhoz.
1: Amszterdamban esett a Dunába. Ez a címe Sági György új regényének, a könyv a Jaffa kiadó gondozásában jelent meg.
2: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2. Trend FM. 94.2. Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Délután 2 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Még idén benyújtja a kormány a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát. Kármán András pénzügyminiszter szerint a dokumentum azt is felvázolja majd, milyen úton teljesítheti Magyarország az euró bevezetéséhez szükséges kritériumokat. A Eurogroup elnökével és Magyar Péter miniszterelnökkel tartott egyeztetésen szó volt az uniós források felszabadításáról és felhasználásáról is. A megbeszélésen az euróhoz vezető út mérföldkövei mellett az Európai Bankunióhoz való önkéntes csatlakozás lehetősége is napirenden volt. A pénzügyminiszter szerint az európai versenyképesség javítása és a tőkepiacok fejlesztése is kiemelt téma volt. Magyarországon kiemelkedően magas az euró bevezetésének támogatottsága. Magyar Péter miniszterelnök a Eurogroup elnökével folytatott budapesti egyeztetés után azt mondta, a magyarok 70-75%-a támogatja az eurózónához való csatlakozást, ami a nem euróövezeti tagállamok között a legmagasabb arány. A kormány célja, hogy Magyarország 2030 környékére teljesítse a Maastrichti kritériumokat. A miniszterelnök szerint ez komoly kihívás, mert az ország jelenleg egyik feltételnek sem felel meg. Magyar Péter úgy fogalmazott, Magyarország sok tekintetben távolabb van az euró bevezetésétől, mint az uniós csatlakozás idején volt. Az Indotek Group kizárólagos tulajdonába került az Ocean Magyarország. A cég az üzletlánc fennmaradt 53%-os tulajdonrészét vásárolta meg. A tranzakciót az Indotek saját forrásból finanszírozta. A vállalat 2024 végén vásárolta meg az Ocean Magyarország 47%-os tulajdonrészét, ezzel egy időben átvette a társaság irányítását is. A mostani lépés az elmúlt másfél év eredményeire épül. Ez idő alatt a vállalat nyereségessége javult, a beszállítói kapcsolatai megerősödtek, és elkészült hosszú távú hazai stratégiája. A kivásárlás után az áruház továbbra is az Ocean márkanév alatt működik. Hosszú távú megállapodások biztosítják a márka használatot és a nemzetközi beszerzési együttműködésben való részvételt. A tervek szerint az Ocean Magyarország kisebb alapterületű boltokkal is megjelenik a piacon, és több száz új egységgel bővíti hazai üzlethálózatát. A rendkívüli hőség miatt elhalasztják a szombatra tervezett párizsi Pride felvonulást és más tömegrendezvényeket is. A szervezők a fővárosi rendőrfőnökök kérésére döntöttek így, és várhatóan szeptemberben tartanák meg a rendezvényt. A francia fővárosban egymás után harmadik napja 40 fokos csúcshőmérsékletet mértek. Az éjszakai hőmérséklet sem csökken 27 fok alá, ami tovább növeli az egészségügyi kockázatokat. Letartóztatták Fonyód volt fideszes polgármesterét gazdasági csalás és pénzmosás gyanúja miatt. A kaposvári járásbíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést, mert a bíróság szerint fennáll a szökés, az eljárás meghiúsításának és bűnismétlésnek a veszélye. A gyanú szerint a volt településvezető 2019 és 2023 között színlelt szerződéseket ellenjegyzett egy önkormányzati tulajdonú cég terhére, ezzel 102 millió forintos vagyoni hátrányt okozva. Az ügyészség szerint a szerződések hozzá közel álló személyek és a fia cége is érintett lehetett. A pénzmosás gyanúja szerint több mint 40 millió forintot készpénzben felvetetett, majd a családja által üzemeltetett dohánybolt széfjében helyeztetett el.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX stagnál 139.650 ponton, a részvénypiac forgalma közelíti a 9 milliárd forintot. A vezető papírok közül az OTP 3,1%-ot gyengül 45.800 forintra, míg a Richter 7,1%-ot emelkedik 12.230 forinton. A Magyar Telekom árfolyama 6,1%-os mínuszban 2.676 forinton, míg a MOL papírok 2,1%-kal 3.654 forintra erősödnek. Nyugat-Európában is többségében mínuszokat látunk, a londoni FTSE 8,1%-os, a frankfurti DAX index 1,2%-os mínuszban, a párizsi CAC 8,1%, a milánói börze 1,2%, a madridi IBEX pedig 0,5%-kal gyengül. Jövő évre halasztja a tőzsdei bevezetését az OpenAI. A New York Times értesülései szerint a mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat eredetileg ősszel lépett volna tőzsdére, de tanácsadói a halasztást javasolták. Ennek oka, hogy az OpenAI csak később érheti el az áhított 1000 milliárd dolláros piaci értéket. Egy őszi IPO ennél alacsonyabb árazást hozhatna. A halasztás mellett szólhat az is, hogy az Anthropic szintén őszre tervezi saját tőzsdei bevezetését. Elemzők jelenleg az OpenAI értékét 852 milliárd, az Anthropicét 965 milliárd dollárra becsülik. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 310 forintot, egy euróért 354 forintot, egy svájci frankért pedig 384 forintot kérnek.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a derült napos idő, csapadék nem lesz. Szinte az egész ország területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható. A hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Hétvégén is marad a tikkasztó hőség, míg holnap 34 és 39 fok között lesz, addig vasárnap akár a 40 fokot is megmérheti a hőmérő. Az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriadót rendelt el az ország minden pontjára.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
3: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban a láthatóságról, az észrevehetőségről beszélgetünk, természetesen sokféle megközelítésből. Ma egy márka típusú vagy márka szempontú megközelítést fogunk nézni, hogyan lehet egy brandet, márkát vagy akár terméket, szolgáltatást jobban észrevenni, és akit erről kérdezni fogok, az Négyesi Tamás barátom, marketing szakember. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy.
4: Köszönöm, Kornél, a felvezetést, sziasztok, szia, üdvözlöm a hallgatókat is.
3: Mindig onnan kell indulni, hogy a maga a felvezetés, amit én mondtam, hogy egy márka esetében ez az észrevehetőség vagy láthatóság mennyire kulcskérdés, vagy mennyire ez a alfa és omega, mit gondolsz erről?
4: Nagyon röviden válaszolva, ez valóban mindennek az alfa és omegája, tehát az, hogy észrevehető, megkülönböztethető legyen, és ez a fontosabb szó, ez a megkülönböztethetőség, az úgynevezett distinktivitás, vagy
3: de szép kifejezés.
4: Igen, szép hunglis, vagy latinosan megfogalmazva. Ez talán mindennél fontosabb manapság, főleg, hogyha belegondolunk, hogy milyen alacsonyan van a léc abból a szempontból, hogy az inger küszöb, a figyelmi küszöb, hogy mennyi idő szánnak manapság az emberek arra, hogy befogadjanak tartalmakat, bármilyen információt. Egyesek már amellett érvelnek, hogy 2 másodpercünk van mindenre, és onnantól kezdve veszed fejszennyelet, tehát TikTok világában, social media világában, 6 millió üzenet világában nagyon fontos, hogy megkülönböztethetőek legyünk, úgyhogy mióta világ a világ, amióta összegyűltünk a tűz körül a törzsi időszakban.
3: Én még emlékszem, te egy picit fiatalabb vagy.
4: Ne szerénykedj, fiatal vagy még te is ehhez, de a lényeg az, hogy mióta összegyűltünk a tűz körül, azóta nincs jobb módszer arra, mint hogy történeteket mesélünk, érzelmekre hatunk. Azt gondolom, hogy ebben alapvetően nincs változás, amíg emberek vagyunk, és hiába van itt velünk az AI is, attól még embereknek akarunk eladni, emberekkel, emberi sztorikkal, viszont nagyon-nagyon felpörköt minden manapság.
3: De ez akkor is nagyon-nagyon hasonlít egymásra, de két akkor is különböző dolog, mert a észrevehetőség, meg a megkülönböztetés, hogy az egyik követi a másikat, tehát először valamilyen módon képbe kell kerüljek, mint fogyasztó, ahhoz, hogy utána a különbségeket tudjak keresni. Tehát, hogyha azt mondod, hogy nyilván 2 másodperc van az egészre, ez mondjuk az észlelés lehet, de ahhoz, hogy valamit észrevegyünk, és utána megkülönböztessük, azért ez inkább egy ilyen skála, vagy egy időbeli egymásra tolódás.
4: Természetesen igazad van ebben, először észre kell venni valamit, tehát hogy kell, hogy legyen egy stopping powerje. Erre pedig egyébként van egy olyan talán jó gondolatom, hogy megítéled te is, illetve
3: meg a hallgatók
4: is ezt, hogy mennyire jó vagy nem jó, de hogy vannak ilyen elméletek, hogy mi működik jól, és általában az működik jól, amikor valami megszokottat kombinálsz valami váratlannal, vagy addig nem megszokottal. Hát most lehet, hogy akár rásüthetjük azt is, hogy ez a kreativitás receptje végső soron olyan dolgokat kombinálni össze, amikben van szokatlan, és van kellő mértékű megszokott is. Most egy nagyon jó példa erre szerintem a Stranger Things, nem tudom, hogy ismered a Netflix nagy sikerű sorozatát. Ebben is, hogy sokféleképpen gondolkodtak arról, hogy mi okozta ennek a sikerét, a sorozatnak, és csak arra jó analógia, hogy egy ilyen felnövés történetet, vagy egy ilyen gyerekeknek a kalandjait kombinálta egy horror megoldással. És ez csak tényleg egy arra jó analógia, hogy egy ismerős, egy jól megszokott, egy szerethető narratívát, storyline-t kombinált egy olyan megközelítés, egy olyan settinggel, egy horrorral, megfűszerezve a 80-as évekkel, stb. Megint csak az ismerősség, a nosztalgia kombinálódott egy szokatlan dologgal, hogy azért egy gyerekek környékén horroros elemekkel, horror sztori nem nagyon volt még eddig, és lám, beütött és működött. Na itt, ha azt kérdezett, és akkor hogy lehet ezt megjósolni, hát az egy nagyon jó kérdés, hogy úgy kombináljunk össze dolgokat, hogy arra számítsunk, hogy az majd sikeres lesz. Tehát összességében az, hogy figyelemfelkeltő legyen valami, ahhoz kellő mértékben kell a megszokottat valami váratlannal kombinálni, és hogy ezt nehéz megjósolni.
3: De amiről most beszélünk, az már inkább akkor a kampány, ugye? Tehát ez most már odaugrottunk, mert ugye a márka az még önmagában csak megszületik, tehát van egy termékünk, most nem akarok visszamenni teljesen a KH-ig, de hogy van egy termék, egy mint lekvár, sampon, bármi, és azt mondjuk, hogy na jó, akkor ezt valamibe bele kéne tenni, és innentől már marketingnél vagyunk, amibe tegyük bele.
4: Kezdtünk, igen, a marketinghez, de én azt gondolom, hogy egy ilyen hátralépve a márka, mint olyan, az nem csak kommunikáció, meg nem csak a sztori, hanem minden is, amit csinálunk, meg amit nem csinálunk, az is, tehát nagyon sokféleképpen lehet erre tekinteni. A lényeges dolog az, hogy egy márkánál, vagy a márkasztorinál is akkor működik jól, hogyha az úgy tud megkülönböztethető lenni, tud úgy felismerhető és megkülönböztethető lenni, hogy újszerűen, vagy legalábbis olyan módon, amihez tudnak kapcsolódni a fogyasztói.
3: Hát és nyilván számít az, hogy mennyire telített az az adott piac, mert ha mondjuk megkereslek azzal, nagyon-nagyot fújtattál, ha megkereslek azzal, hogy szeretnék egy új samponnal piacra lépni, akkor nyilván azt mondják nekem a piackutatók, ha vannak, hogy te annyi sampon van, hogy meg se próbáld, de lehet, hogy azt mondja egy márkaszakértő, hogy ha úgy pozícionáljuk, ide tesszük, oda tesszük, akkor meg lehet, hogy van keresni valója.
4: Hát egy kulcsszót kimondtál, a pozícionálás az rendkívül fontos ebben a kérdésben, hogy milyen pozíciót veszünk föl a vásárlók, potenciális vásárlók fejében. Tehát azt gondolom, hogy mindig lehet olyan trendeket, illetve innovációkat behozni ebbe a gondolkodásba, amivel jöhetnek új szereplők, és látszik is, hogy jönnek is új szereplők. Elég belegondolni olyan iparágokban, mint akár egy, ha már így beszélgettünk FMCG területen, egy söriparról, hogy milyen új innovációk érkeznek mondjuk oda. Vagy kevésbé nem egy friss sztori, de adott esetben vegyünk egy olyan példát, hogy lehet, hogy már, amit térjünk vissza a szappanhoz akkor, hogy lehet, hogy van mindenféle szappan, vagy mindenféle mosópor, stb., de hogyha ki tudunk találni egy olyan képzett társítást, hogy na, olasz kézműves sampon még nem nagyon van a piacon, és emögé tudunk kreálni egy jó, hiteles, megkülönböztethető brandinget, sztorit, és egy csomó pénzt is beleteszünk egyébként nyilván, hogy megvegyük ezeket az eléréseket, reach-eket, akkor nem kizárt, hogy ezt meg tudjuk tenni. És egyébként nem is feltétlenül kell nagyon sok pénzt költeni erre, mert egyébként az egy nagyon érdekes helyzet, amiben vagyunk manapság, így 2026-ban, hogy minden korábbinál nagyobb lehetősége van a fogyasztóknak arra, hogy informáltak legyenek. Ennek van előnye, hátránya, de hogy arra nagyon jó sztorik vannak, hogyha szétnézünk akár itt Magyarországon is, hogy egyik pillanatról a másikra nagyon nagyot tudnak futni márkák, vagy akár termékek, termékkategóriák a semmiből. Vagy akár olyan zsúfolt piacon, mint egy gyors éttermi
3: piac. De
4: tartósan-e? Nézzük meg, szerintem van rá jó példa, nézzük meg a Simon's Burger-nek az esetét. Ki gondolta volna, nem tudom, néhány évvel ezelőtt, hogy a McDonald's, a Burger King, stb. Egy telített gyors éttermi piacon ekkora sztori tud lenni, ekkora húzása tud lenni egy magyar innovációnak, úgymond, és hogyha belegondolsz, ez olyan értelemben nem egy termékinnováció történt, hogy akkor most teljesen más, hogy sütik a hamburgereket, hanem sokkal inkább egy márka sztoriról van szó. Föl tudott építeni startup jelleggel gyakorlatilag a csapat, Simonék, egy olyan márkát, ami most jelentős mennyiségű pénzt termel nekik, és látható a piacon. Tehát, hogy nem lehetetlen egy zsúfolt piacra sem betörni egy jó sztorival, egy jó márkával, és egy startup jellegű kultúrával, vagy marketing felfogással, ami alatt azt értem, hogy visszakanyarodva oda, hogy manapság annyira könnyű jól informáltnak lenni, meg direkt kapcsolatba kerülni a fogyasztókkal, a közösségi médián, az algoritmusokat meghekkelve.
3: Mintha az olyan könnyű lenne. De oké. Okay.
4: A lehetősége megvan. Azt nem mondom, hogy könnyű, mert ha könnyű lenne, mindenki ezt csinálná, vagy hogyha még tovább megyek ezen a vonalon, akkor igazából nem mégsem lenne könnyű. Tehát, hogyha mindenkinek ott van a lehetőség, akkor valójában senkinek sincs ott. Tehát, hogy ez egy olyan, mint egy unikorn is, vagy gondoljunk bele az influencerekbe is, hogy még egy másik analógiát hozzak erre. Minden nagyon sikeres és csillogó influencer mögött ott van 99 másik, aki ugyanúgy próbálkozik, de nem sikerül.
3: És azt mondja magáról, hogy viszont sikeres. Ez már branding.
4: Egyéni megítélés kérdés.
3: Ez már branding. Nem, csak ott tök jó volt az analógia, meg a telített piacról, amit mondtál. Ami nekem ebbe a fő izgalmas, az, hogyha egy olyan terméket nézünk, és te hoztad be a sört, amikor mondjuk nincsen innováció, mert innováció alatt azt értem, itt most ebben az esetben, hogy mondjuk egy új ízesítés. Vagy az van, hogy mentes, tehát hogy alkoholmentes, ribizlis, nem tudom micsoda, és akkor az új. De hogyha egy sima világos sör jön ki, tehát ami nem innovatív, hanem az van, igazából csak a márkája lesz az, ahol tudsz jószerivel pozícionálni, mert nem az van, hogy új dolog van benne.
4: Nyilván te tudod a legjobban PR szakemberként, vagy szakértőként, és a krízisek szakértőjeként, hogy újra kell keretezni, vagy a keretezésen múlik.
3: Na ezt próbálom, ezt próbálom megtudni, igen.
4: Szóval, hogy újra kell keretezni, és olyan pozíciót felvenni, olyan képzett társításokat felruházni a márkát, a terméket, amik adott esetben nem foglaltak azon a, abban a szegmensben. Vagy hogy ha foglaltak, akkor hogyan lehet kitúrni onnan attól a márkától, aki esetleg hanyag és nem figyel annyira oda az ő pozíciójára. Tehát ez fontos hozzátenem, hogy egy pozícionálás az nem olyan, hogy örökérvényű. Az egy folyamatosan dolgozni kell rajta, és folyamatosan elcsúszkálsz valószínűleg, mármint olyan értelemben, hogy elképzelsz valamit, hogy milyen pozíciót szeretnél fölvenni a fogyasztók fejében, és azon dolgozol, hogy akkor az üzeneteiddel eljuttasd őket oda, hogy ezt gondolják. De hát ez folyamatosan változik, akár idővel, akár az új technológiákkal, akár a csatornákkal.
3: És a riválisokkal, mint erre utaltál
4: is. És a riválisok is nyilván ott tülekednek.
3: És mindenki ugyanoda próbál törekedni? Ez hülye kérdés, nyilván nem mindenki ugyanoda, mert van több hely, tehát inkább módosítom, vagy árnyalom a kérdést. Vannak nagyon előnyös pozíciók szerintem, azt viszont nem tudom, hogy mindenki számára ugyanaz előnyös, mire gondolok, van olyan egy prémium, ugye, amit jó drágán lehet adni, van olyan, hogy tucat, vagy household, vagy tömegtermék, ami meg valószínűleg a sűrű fillér elv, és még mindig van valószínűleg 8 másik, vagy ilyesmi, tehát hogy hogyan választja azt ki magának valaki, hogy hol lesz neki jó, amikor elkezd ezen gondolkozni, meg stratégiát én, hogy hova törekszünk, mert nem akar mindenki prémium lenni, hiszen nem biztos, hogy ott van neki a keresnivalója.
4: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nyilván alapvetően azon is múlik, hogy az adott márka gazda milyen stratégiát választ. Tehát ahogy te is megfogalmaztad, többféle út vezethet a sikerhez. A luxus vagy a prémizáció az egy lehetőség, ahogy utaltál rá a tömegtermelés is. Mondjuk pont most a kettő között ilyen válságosabb vagy nehézkesebb gazdasági években ez a kettő az, ami jól járható út, és a köztes szegmensek meg szenvednek.
3: Akkor ez a luxus étterem, meg az olcsó étterem, és a közepesek, amik tönkre mennek, ez ugyanaz az analógia.
4: Ezt láthatjuk, igen, hogy a pont az a közép nyíródik ki ilyenkor, amikor nehezebb gazdasági helyzet van, mert lefelé skáláznak, nyilván lefelé váltanak általában véve a fogyasztók. Jó lesz most már inkább a saját márkás csokoládé, jó lesz most már a saját márkás mosópor akár, vagy egy kevésbé ismert brand. És akkor vannak azok a luxus mindennapi, vagy ilyen hétköznapi luxusok. Ez egy érdekes trend egyébként, átugorva ezen egy pillanatra, vagy kizumolva ebből, hogy ahogy így látszik az, hogy az újabb generációknak van egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy lakhatási válsága, vagy egy ilyen egyre nehezebb, mondjuk ilyen nagyobb érték.
3: Tehát a nagy dolgot nem érik el, erre
4: nagy
3: gondolsz.
4: Dolog, igen, arra gondolok, hogy egyre nehezebb mondjuk a fiatalabb generációknak lakáshoz jutnia, autóhoz jutnia, ilyen nagyobb értékű ingóságokhoz, ingatlanokhoz. És ebből van egy ilyen megatrend, én azt gondolom, hogy látszik, hogy mivel ezt már így föladják mentálisan, vagy pszichésen, hogy akkor én inkább nem is megyek rá erre, akkor inkább a hétköznapokban adom meg magamnak azt a kis luxust, vagy prémiumot, és erre egyébként vannak márkák, akik meg tök jól rátaláltak, vagy ráéreztek, vagy hát felismerték ezt a trendet, meg ezt az insightot, és mondjuk őket szolgálják ki például a labubuval, vagy a labubus dolgokkal, az egy tökéletes tünete ennek a fajta ilyen társadalmi mozgásnak, vagy haladásnak, mert nem
3: dekadencia.
4: Sajnos ez nem egy haladás, de hogy jobban belefér.
3: Tehát elbokázzák a pénzüket.
4: Akár van egy ilyen pszichológiai hatás, hogy inkább elköltöm a minden hétköznapi egy-két
3: a láncidat is a
4: kávéra.
3: Fülembe húzatom. Igen,
4: igen, egy labubura, vagy a labubumnak veszek valami kiegészítőt.
3: De és ez még van?
4: Nem tudom.
3: A labubu az még fut.
4: Tudom, csak most így eszembe jutott.
3: Nem, döbbenetes egyébként. Az tényleg egy kortünet, ez teljesen igen. Én azt gondolom, hogy azért vannak olyan vágyott pozíciók, amik egyaránt minden terméknek nagyon fontos lenne. Az egyik az ez, amit én household brandnek hívok, tehát az a ugye megszokott márka, az egy tucat termék szokott lenni, vagy a nem prémium, de minden esetre az, amit mindenki azt vesz. A másik pedig ugye ez a, azt hiszem, ez top of mind-nak hívjátok, amikor mi az első, amit bemond az ember abból a kategóriából. Ez nem mindig esik feltétlenül egybe. Tehát most már nem sportkocsit mondtam, abból household brand azért nincs, de hogy ez két olyan dolog, amire érdemes valószínűleg törekedni, nem? Vagy szeretnének márkák ott lenni?
4: Természetesen ezekre érdemes törekedni, vagy hát lehetőség szerint mindenki ezt kívánja. itt jönnek be olyan marketing vastörvények, hogy, hogy általában véve, aki elsőként tud piacra lépni, akkor az, az hogyha csak nem bénázza el nagyon, vagy hogyha ügyesen építi a továbbiakban is a márkát, tehát mint hogyha elsőként tör be egy adott szegmensbe, vagy egy elsőként tudja pozícionálni magát.
3: Tehát létrehoz valamit, ami
4: létrehoz
3: nem volt.
4: Valamit, ami nem volt, vagy összekapcsol úgy valamit, ami eddig nem volt, akkor azt, azt el tudja foglalni magának, és onnantól kezdve hozzá képest már mindenki második, és éppen ezről ez egy érdekes pozícionálási játék, hogy akkor miben tudom megtalálni, és akkor itt jön be az a tipikus kulcsszó, még ez a USP, ez a Unique Selling Point, vagy a
3: megkülönböztethetőséget
4: megint csak, hogy mi az az egyedi dolog, ami, ami alapján meg lehet különböztetni az adott szolgáltatást vagy terméket. Nyilván ezért törekszik mindenki erre, mert hogy, hogy, hogy alapvetően ez egy nagy igazság, hogy, hogy valamit el kell foglalni, de ez ennél valószínűleg szövevényesebb ez a kérdés, mert picit átugorva arra a kérdésre, hogy, hogy nyilvánvalóan ebbe be lehet kerülni médiaköltéssel, kreativitással, és igazából szerintem az egy jó kérdés, vagy, a, vagy ez megint csak a van ez a híres médiás, marketinges mondás is, hogyha tudnám, hogy melyik fele az a média mixemnek, vagy a média költésemnek, ami, ami, ami hatékonytalan, vagy amit felesleges elkölteni, akkor az nagyon jó lenne, vagy akkor hát...
3: Ennél frappánsabban van, azt hiszem, megfogalmazva, de lényeg.
4: Megfogalmazva, igen, igen, van a maker, azt hiszem a mondás...
3: De a lényeg ez, igen. Hogyha tudnánk, hogy mi az, ami hat, akkor csak arra költenénk.
4: Akkor csak persze. Arra költenénk, csak akkor megint visszakanyarodunk oda, hogy akkor, hát ha ezt könnyű lenne tudni, hogy akkor mindenki tudná, akkor megint vissza... Tehát, hogy ez egy ilyen nem lehet elérni ezt, a, ezt az állapotot. Néha egyeseknek sikerül. Minden esetre érdekes kapcsolat van, szerintem arról érdemes beszélnünk, hogy hogy a kreativitás és a média kapcsolata, vagy hogy hogyan multiplikálja egyik másika. Hogy mennyire lehet kreatívnak lenni, mennyire érdemes kreatívnak lenni, és közben miért látjuk akkor mégis azt, hogy nagyon kockázatkerülőek a márkák. Nem csak itthon, de talán globálisan is.
3: Beharangoztad a második felét a beszélgetésünknek, ez a Krízisek és pofonok, Négyesi Tamás marketing szakemberrel beszélek, és azonnal jövünk vissza.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Délután 14:30 van, jó napot kívánok, Kovács Gergely vagyok a legfrissebb hírekkel. Újra tartalékos katona lett a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szenti Romulus elmondta, hogy a szolgálat után semmilyen jövedelmet nem vesz fel. Arról is beszélt, hogy az ejtőernyős orvosi vizsgálaton is átment, így rövidesen a levegőbe is emelkedhet majd. Óriási leépítésre készülhet a Volkswagen, világszerte akár 100 000 főt is elbocsáthatnak. Erről ír a Spiegel. A vállalatnál jelenleg mintegy 657 000 munkahely van. Korábban 50 000 fős leépítést terveztek, ami már önmagában kiírívóan nagy elbocsátási hullám lett volna. Az új 100 000-es szám pontos bontása szintén nem világos, de a hírek szerint a vezérigazgató már bemutatta az átalakítási terveit az igazgató tanácsnak. A cég középtávon bezárhatja 4 németország üzemét is. A termelés akkor állna le, amikor a jelenleg ezekben az üzemekben gyártott modelleket kivezetik a piacról. Még idén benyújtja a kormány a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát. Kármán András pénzügyminiszter szerint a dokumentum azt is felvázolja majd, milyen úton teljesítheti Magyarország az euró bevezetéséhez szükséges kritériumokat. A Eurogroup elnökével és Magyar Péter miniszterelnökkel tartott egyeztetésen szó volt az uniós források felszabadításáról és felhasználásáról is. A megbeszélésen az euróhoz vezető út mérföldkövei mellett az Európai Bankunióhoz való önkéntes csatlakozás lehetősége is napirenden volt. A pénzügyminiszter szerint az európai versenyképesség javítása és a tőkepiacok fejlesztése is kiemelt téma volt. Szántó Dávid lett a sportért felelős államtitkárság helyettes államtitkára. A korábbi sportriporter az elmúlt években a Magyar Úszószövetség nemzetközi igazgatójaként dolgozott, korábban pedig a 2017-es budapesti vízes világbajnokság versenyigazgatója volt. Kálnoki Kis Attila sportügyekért felelős szakállamtitkár a 2027-es budapesti vízes világbajnokság sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy Szántó operatív vezetőként is segíti majd a munkáját. A sportirányításban a hírek szerint az eddigi egy helyett 3 helyettes államtitkár dolgozhat, közülük az egyik posztra került Szántó Dávid. Jövő évre halasztja tőzsdei bevezetését az OpenAI. A New York Times értesülései szerint a mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat eredetileg ősszel lépett volna tőzsdére, de tanácsadói a halasztást javasolták. Ennek oka, hogy az OpenAI csak később érheti el azt áhított 1000 milliárd dolláros piaci értéket. Egy őszi IPO ennél alacsonyabb árazást hozhatna. A halasztás mellett szólhat az is, hogy az Anthropic szintén őszre tervezi saját tőzsdei bevezetését. Elemzők jelenleg az OpenAI értékét 852 milliárd, az Anthropicét 965 milliárd dollárra becsülik.
0: Tőzsdehírek.
4: A budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os pluszban 139.876 ponton. A részvénypiac forgalma 8.760 millió forint. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 0,5%-ot erősödik 3.666 forintra, az OTP 2%-os mínuszban 45.880 forinton, a Magyar Telekom árfolyama 0,7%-ot gyengül 2.672 forintra, a Richter pedig 0,9%-os erősödésben 12.250 forinton. Érdemes még megemlíteni a 4iG árfolyamát, ami 6,7%-kal erősödik 1827 forintra. Nyugat-Európában továbbra is negatív a hangulat, jobbára mínuszokat látunk a főbb tőzsdeindexekben. A londoni FTSE 0,9%-kal megy lefelé, a német DAX közel 1,5%-ot esik, a párizsi CAC-on 0,7%-ot gyengül. A milánói börze 1,2, a madridi IBEX pedig 0,4%-os gyengülésben. A bankközi devizapiacon 1 euróért 354 forintot, egy amerikai dollárért 310 forintot kérnek, egy svájci frankért 384 forintot kell adni, egy angol fontért pedig 410 forintot. Az olajárak továbbra is csökkenőben, 3,2%-kal olcsóbb a Brent típusú kőolaj, hordonkénti jegyzésára 72 dollár 80 centen, míg az észak-amerikai könnyűolaj a VTI is 3%-os gyengülés mellett 69 dollár 70 centen.
0: Időjárás jelentés.
4: Folytatódik a derült napos idő, csapadék nem lesz. Szinte az egész ország területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható. A hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Hétvégén is marad a tikkasztó hőség, míg holnap 34 és 39 fok között lesz, addig vasárnap akár 40 fokot is mutathat a hőmérő. Az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriadót rendelt el az ország minden pontjára.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
5: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Négyesi Tamás marketing szakember barátom a vendégem, és bedobtál egy fontos területet vagy szót, a kreativitást. Én nekem az a tapasztalatom most már hosszú-hosszú évek során, mint PR-es, hogy a PR-nek mindig azt szokták valahogy mondani, hogy találjatok ki valamit, ami kevésből megvan, ez egy ilyen állandó vita. Pont a marketingnek meg büdzséje van, ugye ez szokott lenni, ez egy nagy vízválasz, és egy nagy szívfájdalom a PR-esek oldaláról, de te, mint aki most itt a marketing oldalt képviseled, és a büdzsét is, te hogy látod ezt, hogy meddig lehet a kreativitással eljutni, mikor van az a plató, ha van, amikor már kifejezetten a költés az, ami mellé kell tenni, meg dominál, illetve te is behoztad a kreativitás és a média kapcsolatát, amit szerintem érdemes még kifejteni. Tehát, hogy te hogy látod ezt a költés, média, kreativitás világot?
6: Ez egy izgalmas terület. Egyébként hadd reflektáljak arra, hogy tudok abszolút empatizálni a helyzeteddel, mint a PR terület, egy ilyen párja sorsú terület.
5: A nevében is benne.
6: Így van a kommunikáció világában, mert ugye évekig dolgoztam ügynökségi oldalon, full service ügynökségnél, ahol egyszerre volt PR és egyébként más disziplinák is, és mindig szegény, szerencsétlen PR-os kollégáknál lyukadt ki az a feladat, hogy na ezt majd akkor PR-ozzátok be, vagy hozzátok össze, majd akkor legyen önmédia.
5: Szegény legény.
6: Igen, tehát hogy ez abszolút ezen a sorson van. Én azt gondolom, hogy viszont nem alaptalanul, és ez egy, akkor legyen egy dicséret, a PR-osok dicsérete a marketingesek szájából, vagy legalábbis az enyémből, hogy ezek szerint mégiscsak azt társítjuk, hogy van egy olyan szuper képességetek, meg a PR-nak egy olyan szuper képessége, hogy önmédiát, azaz média megjelenést tud generálni önmagában csak a puszta kreativitás segítségével.
5: Én csak intellektusnak hívnám most.
6: Igen, az intellektus segítségével. És ez önmagában elárul mindent, vagy előrevezeti a beszélgetésünknek azt a fonalát szerintem, hogy hogy abszolút olyan szorzati kapcsolatban van szerintem egyébként a média, mármint hogyha mondjuk a média alatt a tőkét értjük, hogy mennyi pénzt szánunk a média megjelenések vásárlására, meg a kreativitásra. Ezek én azt gondolom, hogy egy ilyen multiplikátor hatása van a kreativitásnak, tehát lehet nagyon sok pénzből, médiából súlykolni az üzenetünket és megjelenni, és lehet rossz kreativitással, vagy közepes kreativitással, és ugyanazt az eredményt el lehet érni kevesebb médiabüdzséből, de nagyobb, ütletesebb, ütősebb, kevésbé megszokott, unortodox kreativitással is lehet ugyanazt az eredményt, hogyha ennek a szorzatnak a két oldalával játszunk. Tehát nyilvánvalóan azt gondolom, hogy ez viszont már van benne egy ilyen probabilitás, tehát hogy és szerintem ez vezet oda, hogyha mondjuk beszélgettünk arról is, hogy miért, hogyha ez így köztudott, hogy oké, tudunk, van egy egységnyi médiám, meg van egységnyi kreativitásom, akkor miért nem próbálunk mindannyian kreatívabbak lenni? Mert hogy ebben van egy kockázat, kicsit olyan, mint egy befektetés. Egyrészt nehéz lemérni azt, hogy mi fog beválni, melyik kreativitás, melyik kreatív ötlet fog jól működni, van benne kockázat, tehát itt, ahogy az előző részben beszélgettünk arról, hogy az influencer, minden sikeres influencer mögött van 8 másik, aki kevésbé sikeres, vagy még mindig csak a szobájában veszi fel az anyagokat, és még nem kapott egy megkeresést sem. Ugyanúgy egy ragyogó unikornis kampány mögött lehet, hogy ott van 8-9 másik, amelyik pedig nem tudott úgy teljesíteni, tehát hogy ebben van kockázat, de a kockázat miatt nagyobb az esély a sikerre is, és emiatt azt gondolom, hogy challenger márkáknak különösen jól áll az, például akik nem, hogy fogalmaztál a múltkori adásban, household brandek, vagy már ilyen értelemben betokosodott, jól ismert nagy brandek, ott általában véve kevesebbet szeretnek és érdemes is kockáztatni, még a challenger brandek, akik újabbak, és amiről már beszéltünk, hogy manapság egy olyan ökoszisztéma van a közösségi médiának, a direkt megkeresések lehetőségének, tényleg a viralitásnak, az algoritmusoknak köszönhetően, jól terjedő anyagoknak köszönhetően, hogy nagyon gyorsan lehet fölépíteni egyfajta ismertséget, vagy sztori, történetet az interneten, a közösségi médián belül. Így a challenger márkáknak van is esélye, és tudnak is ezzel élni, hogy olyan sztorikat, olyan nagyon-nagyon kreatív PR-os történeteket generálnak, ami utána önmédia megjelenést, megosztást, viralitást, TikTok megtekintést tud hozni, és utána az konvertálni is tud majd bevétellé, vagy hát
5: vásárlás. Tehát megtérül. De azért azt is mondjuk akkor, csak hogy a másik oldal is itt legyen, hogy kvázi végtelen büdzséből, vagy nagyon sok pénzből ugyanezeket a számokat el lehet érni, tehát vagy kreativitással, ami kockázatos, most csak lefordítom, amit mondtál, vagy az van, hogy itt van a világ minden pénze, és ezt az üzenetet álmából minden csecsemő is tudni tudja.
6: Meg lehet oldani pusztán
5: erőből.
6: Force módon, erőből is, pénzből is természetesen. Hát láttunk erre példákat az elmúlt években is, hogy sok pénzből el lehet érni azt, hogy kialakuljon valamiféle gondolat az emberek fejében. Ugyanakkor kreativitással is el lehet érni. Ennél talán fontosabb az, hogy következetesek legyünk, és egy stratégia mentén, vagy a megfelelő pozícionálásban, amiről szintén beszéltünk, ez egy folyamatos játék, hogy mi kitalálunk egy pozíciót, meg kitalálunk egy brandet, és hogy azt gondolják róla az emberek, vagy ahhoz igazodjanak, amit szeretnénk, hogyan gondolkodjanak rólunk, illetve a márkánkról, és az szimpatikus legyen, és vágyott dolog legyen, azon folyamatosan dolgozni kell, és ezen folyamatosan azokat a disztinktív megkülönböztető jegyeket kell forgatni és beépíteni újabbnál újabb kreatív kampányokba. Hogy mire gondolok itt, hogy attól, hogy az üzenetünk mondjuk marad végig fixen ugyanaz, attól még nagyon sokféle kreativitással megpróbálhatjuk ezt tolmácsolni a fogyasztóknak. Szerintem nagyon jó példa erről, hogy ezzel kapcsolatban, hogy hogyan dolgozik, és ők egyébként házon belül dolgoznak ki kampányokat. A Liquid Death nevű márka, nem tudom mennyire is.
5: Nincs meg.
6: Egy amerikai palackozott, vagy hát egy ilyen canned water végső soron.
5: Hát tényleg, akkor már önmagában nagyon kreatív, ugye? Hogyha valaki ékockát tud eladni, akkor...
6: Hát tehát, hogyha igen, alu dobozokban el tudod adni a vizet, akkor sok mindent el tudsz adni, de hogy nekik ez egy nagyon-nagyon szép építés. építkezés, és folyamatosan kreativitásra építenek meg az önmédiára.
5: Én egy, nem tudom mennyire jó, mert nem tanulmányoztam hosszabban, de egy hazai példát akartam behozni, mert azt értem abból, amit most mondtál, hogy azon a kreatív blokkon vagy sávon belül azért következetesnek kell maradni, tehát hogy vagy önazonosnak, hogy nem lehet mindig nagyon más irányba új kreatív dolgot csinálni, azért bele kell abba a sávba lenni, elmondom, mire gondolok. Az Erős Pistire gondoltam egyébként konkrétan, ami egy household brand volt azzal a két termékével, ami volt neki, az Édes Anna meg az Erős Pista, aztán lett ostoros, meg mit tudom, karikás, nem tudom micsoda, de hát integrálták ezer más co-branding és nem tudom mi dologba, és tulajdonképpen egy új innováció született azzal, hogy mindenféle helyzetbe belevitték ezt. Hogy látod?
6: Valóban jó példa arra, ez mondjuk inkább egy ilyen co-branded történet tud lenni, vagy hogy mihez tudnak még kezdeni.
5: Hát jó, hát a McDonald's-szal is mennek, a majonézbe is mennek, tehát hogy egyszerűen egy új használati forma is lett belőle. Szaloncukorba.
6: Igen, Erős Pistás szaloncukor van, igen, egy külkifejezett rajongótábora is, tehát ebből a
5: szempontból
6: szűk, nincs,

0: de hogy én azoknál gondolom ezt, amikor az ember, aki márkát épít, elkezd irigykedni, hogy könnyű nekik, mert hiszen már megvan egy olyan alap, amihez már csak pöttyöt kell tenni, vagy pistázd meg, vagy most bármit mondhatunk, és az ember úgy érzi, hogy ja, hát így könnyű, hát mindenki rajong értük, és akkor csak egy új dolgot kell mellé tenni.
1: Igen, de hát milyen út vezetett oda ehhez, tehát most még hozhatunk példát, akár hozhatunk egy Coca-Colát is, hogy hát könnyű Coca-Colát eladni.
0: Most már.
1: Persze, tehát hogy tegyük hozzá, hogy kellett hozzá 100 év, meg...
0: De hát kellett hozzá kreativitás.
1: És kellett hozzá az, és szerintem a Coca-Cola ebből a szempontból egy nagyon jó példa, hogy milyen distinktív eszetek vannak, és erre valóban én is szívesen irigykedem egyébként arra, amikor egy márka már olyan életszakaszában van, hogy le se kell írnod a márka nevet, mert elég mondjuk egy félkörív, és akkor beszélünk a McDonald's-ról.
0: Vagy egy szín,
1: mert hogy már annyira ikonikus lett, de hát ehhez milyen út vezetett? Tehát, hogy ehhez az kellett, hogy 100 évig folyamatosan az üveg az úgy nézzen ki, az olyan distinktív legyen, hogy maga az üveg formája is, arról is felismered, vagy akár egy sziszentésről, hogyha megpattintod ugye a kupakot az üvegen, arról is felismered. Hát ez 100 év kemény munkája az, hogy most itt tartanak, és nyilván az még egy tök érdekes dolog szerintem, hogy valójában a Coca-Cola is miből él. Én nagyon nagy híve vagyok Byron Sharpnak és munkásságának, aki a Hogyan nőnek a márkák című alapművet írta, és egyébként nemrég járt is itt Budapesten a Magyar Reklámszövetség és a Magyar Kommunikációs Ügynökségek Szövetségének közös szervezésében megrendezett jubileumi konferencián, aki arról szokott beszélni, és mindig azt mondja el, hogy valójában hogy a marketingnek megvannak a maga vas törvényei, vagy olyan szabályai, amiket, hogyha elkezdenénk komolyan venni, akkor talán előrébb tartanánk így az eladásokban, meg így a marketingben. És neki egy klasszikus példája a Coca-Cola, hogy a Coca-Cola abból él, hogy még lehet, hogy esetleg máshogy gondolnád így laikusan nézve, hogy így évben párszor megveszik az átlag Coca-Cola vásárló, hogy évben párszor vesz csak Coca-Colát. De akkor azt vesz. Tehát, hogy amikor fel akar frissülni, és olyan helyzetben van, akkor a Coca-Colát választja. Azért, mert annyira felismerhető, mert annyira kézenfekvő. Hát,
0: meg a télapó.
1: meg a jegesmedve, meg az üveg.
0: Csak azon somolygok, amennyire legutóbb ezt utána olvastam, hogy néztem, hogy a Harley Davidsonnak nem engedték levédetni a motorbőgés hangját. Ő a saját motorjának a hangját mondta, hogy ez egy megkülönböztető jegy, és mondták, hogy ezt nem lehet levédetni. Lehet, hogy azóta sikerült, mert nyilván egy jó jogászcsapat áll mögöttük.
1: Hát ez valószínűleg jogászcsapat kérdése, de teljesen megértem őket, hogyha ezt szerették volna elérni. Látod, önmagában ez is egy PR értéke van ennek.
0: Hát ez PR stunt, ugye? Ez egy trükk.
1: Visszakanyarodtunk az elejére.
0: Igen, és de nem ide akartam megérkezni, pedig most már abban a beszélgetés végén vagyunk, hanem, és a Coca-Cola is szorosan csatlakozik, vagy kapcsolódik. A piacismeretről szerettelek volna kérdezni, és azon belül is egy nagyon divatos, de nagyon misztikus ez az insight, ami azt hiszem, hogy nem tudom, hogy magyarul használjátok, hát amely megmondott, hogy van-e magyar megfelelője, vagy nincs. Tehát, hogy mit tudunk a fogyasztónak a kis lelkéről, és hogyan használjuk ezt a márkaépítésben, a picit erről tudunk most még gondolkodni pár gondolatnyit.
1: Hát, ha nagyon röviden kell megfogalmazni, akkor ez mindennek a lelke, az insight, vagy hogy az a fajta, egyáltalán lépek, az empatizálás képessége azzal, hogy megértsük a fogyasztót, hogy miben van, milyen kihívásai vannak, nekem se jut rá jobb magyar kifejezés rá, de ugye ezek a nagy közös gondolatok, amikben vannak a fogyasztók. És akkor jó egy insight, vagy akkor tud jó lenni egy kampány, meg akkor tud jó lenni egy kommunikáció, hogyha egy olyan insightra tud ráülni, egy olyan közös nagy élményre vagy gondolatcsomagra, amiben vannak a fogyasztók, ami szintén pozicionálásról beszéltünk, még nem foglalt, vagy nem használódott még el, vagy nem közhely, mert ugye az választja el talán, hogy nem egy ilyen közhelyes gondolat, hanem valami tényleg kicsit újszerű, vagy egy ilyen olyan megfigyelés, amire még nem hoztak mások megoldást, tehát hogy ebben tud új lenni mondjuk egy márka kommunikáció, hogyha egy olyan insightot fedez föl, amire még nem hozott tényleg más az ő szolgáltatása a termékével megoldást. Szerintem egyébként is így érdemes kezelni a kommunikációt, illetve a szegmentációt is.

0: hogy megnézni azt, hogy miben szenved csorbát a másik. Egy másik nagy kedvencem Rory Sutherland, ő meg egy brit reklámguru, akinek vannak ilyen elméletei, gondolatai, vagy hát a tanításai között ott van az, hogy nézd meg, hogy mit csinál a másik borzasztó rosszul, és csináld azt jobban, és akkor utána a siker ebből a szempontból
1: nem marad el.
0: Tehát lehet, így van, így van.
1: De például most csak egy, nem tudom, hogy jó példa, de eszembe jut mondjuk a Snickersnek a igazán éhes, vagy ha nem tudom, hogy ha igazán éhes, vagy ívjan talán magyarul, de hogy az például nekem, az én fejemben az egy insight, tehát hogy azt fedezik fel, hogy valaki gyorsan akar megoldást erre, akkor ők azok.
0: Igen, és itt nagyon szépen bejön az a gondolat, hogy foglalta vagy nem foglalta egy adott pozíció. Na most, hogyha hirtelen elkezdene kommunikálni egy márka neked ugyanezen az insight-on valamit, akkor te is éreznéd, hogy ez egy picit olyan fura, hogy mást vártál volna. Én a Snickers-t vártam volna, hogy egy ilyen insight-a dolgozom. Tehát, hogy a jó insight-ok is kapósak, meg a többségük foglalt, de valóban ez egy kitűnő leírása a dolognak, hogy nem vagy magad, hogyha éhes vagy. És ők erre egy egész brand platformot húztak föl, és nagyon jó példa arra is, hogy kreativitás hányféleképpen tud megjelenni, hogy ehhez a gondolathoz, ehhez az üzenethez, hogy mi segítünk neked abban, hogyha éhes vagy, akkor gyorsan jussál energiához és ízletes energiához, stb. De a lényeg az, hogy mi megmentünk téged ezekben a helyzetekben, ezt mennyiféleképpen be lehet mutatni, és el lehet játszani ezzel a sztorival. Be lehet mutatni úgy is, hogy egy házsártos vénasszonyként mutatnak meg egy fiatal embert, vagy be lehet mutatni úgy is, hogy egy 3 éves óvodás szintjén játszod a csapatsportot, hogyha nem vagy magad.
1: Vagy a Mr. Bean ninjaként, ugye azt nem tudom, azt mondom, ami nekem a egyik ilyen legkreatívabb dolog, azt nem tudom, mennyi ideig csinálták, vagy hosszan-e, vagy az is csak egy PR stunt volt, hogyha az ember elgépelt valamit a Google-be, ez meg van neked? Uh-huh. Tehát ha elgépelt valami fontos szót a Google-be, rosszul írta be, akkor arra volt nekik ads hirdetés, és az volt, éhes vagy?
0: És milyen gyönyörű kontextuális egy olyan touchpointon, ahol megint csak ez egy insight-insightja, mert hát hányan nem gépeltek még félre a Google-ben ugye keresés közben.
1: Vagyunk így egy páran. Ez volt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról, a láthatóság, észrevehetőség kapcsán a marketingnek a izgalmairól beszélgettem Négyesi Tamás marketing szakemberrel. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Foglalkozunk még a láthatóság, észrevehetőség kérdésével ebben az évadban még jócskán, de mára ennyi fért ebben a műsorba. Búcsúzik a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
2: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. Az adást holnap délben újra meghallgathatják a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 3 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergely vagyok a legfrissebb hírekkel. Újra tartalékos katona lett a honvédelmi miniszter. Ruszinszendi Romulus elmondta, hogy a szolgálat után semmilyen jövedelmet nem vesz fel. Arról is beszélt, hogy az ejtőernyős orvosi vizsgálaton is átment, így rövidesen a levegőbe emelkedhet majd. Óriási leépítésre készülhet a Volkswagen, világszerte akár 100 000 főt is elbocsáthatnak, erről ír a Spiegel. A vállalatnál jelenleg mintegy 657 000 munkahely van, korábban 50 000 fős leépítést terveztek, ami már önmagában kirívóan nagy elbocsátási hullám lett volna. Az új 100 000-es szám pontos bontása szintén nem világos, de a hírek szerint a vezérigazgató már bemutatta az átalakítási terveit az igazgatótanácsnak. A cég középtávon bezárhatja 4 németországi üzemét is. A termelés akkor állna le, amikor a jelenleg ezekben az üzemekben gyártott modelleket kivezetik a piacról. Az Indotek Group kizárólagos tulajdonába került az Ocean Magyarország. A cég az üzletlánc fennmaradt 53%-os tulajdon részét vásárolta meg. A tranzakciót az Indotek saját forrásból finanszírozta. A vállalat 2024 végén vásárolta meg az Ocean Magyarország 47%-os tulajdon részét. Ezzel egy időben átvette a társaság irányítását is. A mostani lépés az elmúlt másfél év eredményeire épül. Ez idő alatt a vállalat nyereségessége javult, beszállítói kapcsolatai megerősödtek, és elkészült hosszú távú hazai stratégiája. A kivásárlás után az áruház továbbra is az Ocean márka név alatt működik. Hosszú távú megállapodások biztosítják a márka használatot és a nemzetközi beszerzési együttműködésekben való részvételt. A tervek szerint az Ocean Magyarország kisebb alapterületű boltokkal is megjelenik a piacon, és több száz új egységgel bővíti hazai üzlethálózatát. Hétfőtől módosul a pesti alsórakpart nyári forgalmi rendje. Hétköznapokon délután 5 órától, másnap hajnali 5 óráig nyílik meg a rakpart a gyalogosok és a kerékpárosok előtt. Hétvégeken és a munkaszüneti nappal bővült hosszú hétvégéken továbbra is egész nap autómentes marad a szakasz. A főpolgármesteri hivatal szerint az új rend várhatóan szeptember közepéig lesz érvényben. Az elmúlt hetekben hétköznap esténként átlagosan több mint 10 000-en használták a rakpartot gyalogosan vagy kerékpárral. Májusban több vendég, de kevesebb vendégéjszaka volt a magyarországi turisztikai szálláshelyeken. A KSH adatai szerint mintegy 2 000 000 vendég érkezett, akik összesen 4 000 000 vendégéjszakát töltöttek el. A vendégek száma 2,6%-kal nőtt, a vendégéjszakáké viszont 0,5%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. Az év első 5 hónapjában a belföldi vendégek száma majd 4%-kal, a külföldieké 3,1%-kal haladta meg a tavalyi szintet. A szálláshelyekre január és május között nagyjából 3,2 millió belföldi és 3,3 millió külföldi vendég érkezett.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX, 1%-os erősödés mellett 139.830 ponton jár, a részvénypiac forgalma átlépte a 9 milliárd forintot. A vezető papírok továbbra is vegyesen teljesítenek, az OTP enyhe 2%-os mínuszban 45.890 forinton. A Magyar Telekom papírok 1,1%-ot gyengülnek 2662 forintra, míg a Richter közel 1%-kal erősödik 12.250 forintra. A MOL pedig 6%-os pluszban 3670 forinton. A 4IG most valamelyest lejjebb jött, 5,7%-kal megy csak fölfelé 1810 forintra. Európában szinte mindenhol negatív a hangulat, a londoni FTSE 1,1%-kal, a német DAX Index pedig 0,5%-kal kerül lejjebb. A párizsi CAC-on 8 tized, a milánói börze 0,5%-os mínuszban, a madridi IBEX pedig 0,7%-kal gyengül. A bankközi devizapiacon 1 euróért 354 forintot, egy amerikai dollárért 309 forintot kérnek, egy svájci frankért 383 forintot, egy angol fontért pedig 409 forintot kell adni. Az olajárak 3,6 és 3,3%-kal olcsóbbak, a WTI 69 dollár 50 centen, míg a Brent típusú kőolaj jegyzésére 72 dollár és 50 cent.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a derült, napos idő, csapadék nem lesz. Szinte az egész ország területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható. A hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Hétvégén is marad a tikkasztó hőség, míg holnap 34 és 39 fok között lesz, addig vasárnap akár 40 fokot is mutathat a hőmérő. Az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriadót rendelt el az ország minden pontjára.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Magyar népmese olasz módra, vagyis olyan villanyos népautót alkottak napjainkban a taljánok, mint amilyen mesét csak a magyarok voltak képesek kitalálni évszázada. Ám amíg a furfangos leánya tanulságos magyar népmesében ment is a királyhoz, meg nem is, köszönt is, meg nem is, vitt is ajándékot, meg nem is, addig a fiat aprócska kétszemélyes csodabogara ennél valamivel földhöz ragadtabb. Autó is, meg nem is, használható is, meg nem is, olcsó is, meg nem is. Az egérke, mert hogy ez lenne a becsületes magyar neve az olasz Topolinónak, mindenek ellenére nem hétköznapi darab. A torinói Fiat a háború előtti olasz jármű dizájnt visszaidézve kínál tehát egy olyan vadonatúj négykerekűt, amely csak megjelenésében személyautó. Teljesítményében és szolgáltatásaiban leginkább egy városi robogóhoz húz. Elektromotor hajtja egy feltöltéssel legfeljebb 75 km-es távig, viszont jár vele két ülés és esőtől széltővédő karosszéria. Nem kell a vezetéséhez jogosítvány, 14 évnél üdésebb gyerekek is kormányozhatják, a végsebessége ennek megfelelően 45 km. Sem fűtés, sem hűtés nem bonyolítja az utasok életét, cserébe a legkisebb parkolóhely és óriási a Topolino számára. Viszont rendszámmal rendelkezik, ezért ugyanúgy fizetni kell majd a parkolásért, mint bármely valódi autó után. A csodabogár, vagyis csoda egér létrehozása ennek ellenére nem tűnik elfuserált ötletnek. Ez bizonyítja, hogy idehaza már a bemutatásáig gazdára talált belőle 15 darab. Ennek ellenére nem ünnemprontás, ha megkérdezzük. Na de hogyan tovább? A következő percekben Pazicska Krisztófer, a Fiat Magyarországi Marketing és Kommunikációs képviselőjének véleményét hallhatják. Szervusz Krisztófer!
3: Szervusz Frigyes, köszöntöm a hallgatókat!
2: Hát, melbevágó. Mert minden szempontból melbevágó. Szóval ez az autó, ami a háromlábú olasz kis furgonokon is messze túl tesz. Fantasztikus a design, fantasztikus egyébként maga az ötlet, a kivitelezés is, az ára sem egekbe szökő, bár konkrét árakról nem beszéltünk, de azért mégis majd említenünk kell, mert ez nagyon fontos. Szóval egy olyan autóról van szó, ami egyáltalán nem autó, de nem az a hagyományos ronda kis öfögő autó, amivel időnként látni a magyar utakon, és nem az egykori bőregér. Hogy jutott a Fiat eszébe fölmelegíteni egy 1930-as modellt?
3: Igen, ugye a Fiat történelembe térve, ha visszanyúlunk, akkor ugye 1936-ban mutatták be a Fiat 500A-t, aminek a keresztneve lett annó a Topolino. Ugye itt beszéltünk róla, hogy egeret, kis egeret jelent. igazából vissza kellett nyúlni a gyökerekhez, és kicsit újra kellett definiálni, hogy mire is van jelenleg szükség. Ugye a Fiat az most már lassan 125 éve, sőt több mint 125 éve hisz abban, hogy elérhető városi kisautót kell biztosítani mindenkinek. Ez a mai világban szerintem még inkább kulcsfontosságú, hogy nem másfél tonnás autókra van mindig szükségünk a városban, hanem vannak olyan élethelyzetek és körülmények, amikor kell egy kis autó. Szerintem erre válasz a Topolino.
2: Hát de volt egyszer a Fiatnak egy ilyen autója, abból lett a lengyel Kispolszki egyébként, és ennek volt egy elődje, az olasz Fiat, nem tudom milyen volt az 500-as, vagy valami
3: 500 ilyesmi. Volt az igen. Is nyomó, igen.
2: De hát ugye a Fiat Panda sem egy túl nagy autó volt az eredeti verzióban, a mostani már azért lényegesen nagyobb méretű, de azt is mondhatjuk a városi autónak. Miért kellett mégis egy ilyen bicikli, kerékpár, motor és autó keresztezése?
3: Igen, egy nagyon-nagyon szűk piacról beszélünk alap esetben. Szóval ugye azzal már nagyon sok mindent elárulunk, hogy nem személyautó a Topolino, hanem a Topolino egy mopedautó. Szerintem ez egy nagyon fontos kiindulási pont, és ugye itt is kell helyén kezelni az autót, teljesítményét és minden mást. Ami szerintem igazán fontos itt, hogy kétszemélyes mopedautóról van szó, hogy majd próbálom mindig kijavítani magamat, hogy nem is nevezem autónak. Onnantól kezdve, hogy kétszemélyes, ezzel már leszűkítjük azt is, hogy a Grande Panda az ugye már egy olyan személyautó szeretne lenni, ami kicsit ez a roomy, tágas, lehet pakolni, belefér azért kényelmesen négy személy, de akár öt személy is, és a Topolino az egészen más. Itt ugye nagyjából, mintha biciklire ülnél, de a hölgyet például a randevúnál nem a vázra kell ültetni, hanem magad mellé a jobb egyben. Ez már egy pozitívum
2: mellett. Bár néha nem rosszabb döntés az. De viszont azért mégsem mondanám kerékpáros érzésnek, mert teljesen kasznia van, ajtói vannak, csukni, nyitni lehet, eső nem esik be, nem fúj be a szél, még van egy kis hangszigetelése is, kényelmesen elfér egymás mellett két ember kis eltolással, mert azért a vállaknál túl szűk, hiszen kicsi a keresztmetszete. Az egész autó hossza 2,5 méteres, 2,5 méter az szinte semmi. Csomagtere nincs, kis doboz kell cipelnünk magunkkal a lábunknál, 60 liter fér bele talán. Szóval összességében mégse kerékpár, bőven több, mint egy kerékpár, vagy egy moped, de jóban kevesebb, mint egy autó. Ez kell ma az embereknek a városokban?
3: Ha kinézünk most akárcsak itt Budapest utcáira, akkor azt látjuk, hogy egy szempillantás alatt elterjedtek a elektromos rollerek. Nagyon sok kritika éri is sokszor az autósoktól az elektromos rollerezőket. Hogyha összehasonlítjuk egy elektromos rollerrel, nyilván most például ár szempontjából nem érdemes összehasonlítani, de biztonságosabb? Biztonságosabb. Esőben lehet használni? Lehet használni. Plusz egy főt biztonságosan lehet vele szállítani, szóval nem fogjuk látni azt, hogy két ember ül egy rolleren. És ami szerintem a legfontosabb, hogy az autós számára is észrevehető. Nem a semmiből jön elő, nem a visszapillantóból kell keresni, hogy jön, nem jön, hanem egy jól definiálható és hasonló sebességgel, mint egy elektromos roller tud közlekedni. Észrevehető, a közlekedés kicsit megszépítő mopedautóról van szó. Szerintem itt nyer igazán létjogosultságot.
2: Igen, de akkor viszont az áron kéne variálni, mert árat nem beszéltünk, nem mondhatunk konkrétumokat, de azt mondhatjuk, hogy egy normális elektromos roller az olyan 500 000 forint körül játszik, amivel azon már lehet kerékpározni vagy rollerezni. Ez 90 annyiba kerül. Hát akkor azért, ha nem esik az eső, azért kicsit
3: igen,
2: sok.
3: Itt ha azt nézzük például, hogy a jelenleg kapható legolcsóbb autónak a kétharmada az ára, akkor ugye az autóhoz képest jó az árfekvés. Hogyha igen, nézzünk például egy elektromos rollert, akkor 9-szerese, hogyha nézzünk már egy jobb elektromos biciklit, akkor már mondhatjuk azt, hogy 2,5-szerese. Igen, szóval nehéz definiálni. Nagyon szűkíti ez a célközönséget is, és válaszolva arra a kérdésre, hogy hogyan tovább, ugye az első 15 darab elkelt, itt azért látjuk azt, hogy itt van egy B2B felvásárló erő, cégek hirdetési felület vásárolják meg a Topolinót, nagyon jól néz ki egy olasz pékség előtt, egy pizzéria előtt, belvárosi étel kiszállításra, rendezvények kitelepülésére, és így tovább. Szóval nehéz
2: szerintem
3: lesz ezt.
2: Szerintem vidéken is fog ez menni. Nekem közvetlen ismerőseim minap beszéltek róla, hogy eladják a nagy passzátjukat, mert már kiöregedőben vannak, és a másik faluba, meg még a környékre eljárni, egy elektromos kerékpár is elég lenne. De ez sokkal többet ér, hiszen két ember is tud vele menni.
3: Itt is lehet mellette érvelni, szóval itt is van egy olyan szempont például, hogyha megnézzük egy belső égésű autónak a fenntartási költségét, biztosítástól, mindentől kezdve, és például vesszük az én nagymamámat, aki évi maximum 1000 kilométert tesz egy kis községben, agglomerációban, a autójában, míg boltba megy, postára megy, akkor egy sokkal jobb befektetés neki egy Topolinót venni, elektromos, feldugja töltőre, kigurul vele, lemegy, és nem kér enni, nem kér inni, nincsen szervizköltség, szóval...
2: Hát azért az lesz majd, és azért van biztosítás is, kötelező biztosítás, hiszen rendszámos autóról van szó, így aztán a parkolóba is fizetni kell.
3: Igen, viszont a kötelező biztosítás az nagyjából egy robogóéval vetekszik, nem pedig egy személyautóéval.
2: Hát a biztonsága meg sokszorosra természetesen, ütközés biztonságra gondolok.
3: Igen.
2: Mutassuk már be akkor bővebben ezt az autót. Először járjuk körbe kívülről.
3: Jó.
2: Mit látunk?
3: Mit látunk? Hát a jellegzetes Fiat körlámpák, ugye amit most Grande Pandától eltekintünk, de hogyha 600-ast, Fiat 500-ast nézzünk, akkor ugye egy mosolygós arc köszön vissza szemből.
2: Előről teljesen 500-as.
3: Igen, előről megtévezhetetlen Fiat. Jelenleg két színben kapható itthon Magyarországon. A egyik a Corallo, a másik a Vita Verde. Ugye ez egy korall és egy zöld türki szín.
2: Nagyon
3: kedves, vidám, igen, visszaköszön.
2: Nagy ajtói vannak. Két ajtó van két oldalán, ami nagyon érdekes, hogy nem egyfelé nyílik.
3: Nem egyfelé nyílik, ennek az oka, hogy igazából mindkét oldalon ugyanaz az ajtó van. Ez is költséghatékonyság, szóval a jobb oldalon a bal ajtó, a bal oldalon a jobb ajtó, nézőpont kérdése. Igen, és hogy nem egy irányba nyílik. Ami szerintem még a külsejéről egy nagyon nagy érdekesség, hogy ez anyagában színezett. Szóval például nem fognak rajta úgy meglátszani a karcok, nem fog leverődni a festék. Ugye ez egy műanyag bódé, ami körbeveszi. Ez is
2: merevítőkkel tegyük.
3: Merevítőkkel, igen. Biztonsági öv is van benne, szóval ott a maga az, hogy az ülése műanyagból van, ott is van, aki felkapta a fejét, itt azt kell nézni, hogy ehhez a biztonsági öv tartozik, szóval hát mégiscsak biztonságos.
2: Ugye nincs 500 kiló az egész autó,
3: nincs,
2: biztonsági öv van, légzsák nincs.
3: Pontosan.
2: Ablakemelő nincs, ablak sincs, csak olyan ablak van, ami mint a régi Citroen kacsába egy lenyitható, vagy mint a régi Icarus buszokon, az a nagy ablak tetején egy vízszintesen lehajtható kis
3: igen,
2: valami fülecske.
3: Igen, igen.
2: Tehát ott jön be a friss levegő, nyáron a meleg, télen meg a hideg, mert hogy nincs benne klíma.
3: Nincs benne klíma, lehet gyárilag rendelni hozzá pár érdekes kiegészítőt, ilyen például a Rolo a napfénytetőre, mert ugye jelenlegi
2: üvegtetős,
3: verzió
2: ugye?
3: Üvegtetővel érkezik. Lehet hozzá rendelni kis ventilátort, a Fiat erre azért gondolt, hogy ha már klíma nincsen benne, akkor ventilátort lehet hozzá rendelni, illetve nincsen benne gyárilag hangszóró sem, de erre is gondolt a Fiat is, mi is nálunk is elérhető hozzá egy utólagos hangszóró, aminek megvan a helye a gépjárműben.
2: De nem csak üvegtetős változat van, hanem van nyitott is, ugye?
3: Érkezik majd, egyelőre még nincsen, nem rendelhető, de érkezik igen egy nyitott harmonikában
2: hajtogató
3: vászontető. Pontosan.
2: Ez
3: igen.
2: Az igazi érdekesség. Jó, hát kívülről így néz ki, megnézzük akkor egy trapézszerű kocka formát látunk oldalnézetben, aminek a két sarkán teljesen kitolva a két kerék látható. Hogyha hátulról nézzük, akkor pedig hát az is egy ilyen Fiat 500-asra hajaz, nagyon hasonló a fenék megoldása és a lámpa megoldása. Ha beülünk, mit látunk?
3: Igen, még a külsőről annyit, hogy LED lámpák vannak, hogy LED fényszórók, ez a mai világban sokaknál keresik, nézik az emberek, azok a kis fényszórók LED-esek nála. Ha beülünk, akkor igazából túl sok mindent nem kell várnunk. Van egy automata váltónk, ugye teljesen elektromos autóról beszélünk, kulccsal indul az autó, szóval nem kell start-stop gombot keresni, kulccsal indít és leállítás is kulccsal történik. A kormány mögött van egy digitális visszajelzőnk, itt látjuk a sebességet, itt látjuk a menetmódot, hogy előre vagy éppen hátra szeretnénk menni. Nagyjából úgy működik belülről, mint egy golfkocsi. Két pedál és korlátlan élvezet. A kézifék az manuális, szóval nem elektromos kézifék van benne.
2: 8 lóerős a villanymotor, úgy tudom, és 5,4-7 kWh kapacitású az akkumulátor?
3: Igen, igen, igen, és fontos, hogy az akkumulátor...
2: Mert hogy kétfajta akkumulátor mag lesz?
3: Nem,
2: nekem itt 5,4 kötőjel 7 kWh szerepel egy leírásban. Ezek szerint akkor ez elírás?
3: Elképzelhető, igen. Tudtam már egyféle akkumulátorra szerelt.
2: Viszont ez egyszerűen konnektorról töltető, semmi extra gyors töltése nincs lehetőség, konnektorról meg, ha jól tudom, 6 óra körülbelül?
3: Nagyságrendileg 4 óra.
2: 4 óra. Uh-huh. Hát az nem sok végül is.
3: Nem, igen. És itt is ugye megint a felhasználási jellegeire, hogy mire érkezik ez az autó. Hogyha azt nézzük, hogy ezzel nem indulunk el Balatonra, itt nem lövünk be hosszabb távokat, szóval itt nagyjából a napi ingázást, olyan távokat érdemes belülni vele, napi 10 kilométert, pontosan egy hétig nem kell tölteni az autót.
2: Ez gyakorlatilag mondhatnám azt, hogy egy kisvárosnyi, kisvárosban élő embereknek ideális, egy vállalkozónak, egy pékségnek, egy villanyszerűnek, aki nem nagyon mozdul ki a városhatáron kívülre. Ugye? Ez körülbelül ez így elmondom.
3: Lefedi, igen.
2: És az a kisváros persze nem egy Ceglédet jelent, vagy egy Vácot, hanem mondjuk egy nagy községet.
3: Inkább, igen.
2: Ugye? Jó, viszont az autó 45 kilométeres végsebessége nem sok, de lényegesen kedvező, mint az a pöfögő járgány, amivel itt még itt-ott lehet találkozni a magyar utakon, ami szintén ilyen mopedautónak van nevezve, szörnyen néz ki. Tehát ez egy legalább egy komoly autó, ez egy Bugatti ahhoz képest.
3: Igen.
2: Viszont ennél jobban többet tud, csak le van szabályozva.
3: Jóval többet, nagyjából másfélszeresét tudna végsebességben is.
2: 75 kilométer tudna.
3: Ugye, nagyságrendileg, igen. Látni már róla YouTube videókat az interneten például, ahol megnézik a végsebességét. Én már láttam olyan videót is, ahol főútra is kimennek vele. Nem biztos, hogy én bevállalnám, de igen, ez le van szabályozva 45 km/h.
2: Sehol nem találtam gyorsulási adatokat.
3: A 45 km/h emlékeim szerint ilyen 10 másodperc alatt éri el.
2: Hát nem mondom, hogy ez egy versenyautó, de jó, nincsen csomagtere. Tehát amikor benézünk, beülünk az ülésekbe, akkor mögötte már hozzá koppan az ember feje, különösen az utasnak a hátsó ablakhoz, szinte olyan közel van. Hogyan tudjuk elhelyezni a motyóinkat?
3: Igen, fontos, hogy csak a vezető oldal ülés állítható előre-hátra. Az utas ülés az fix, és az utas lábánál van igazából kialakítva hely egy cabin sized podgyász számára. Ide be lehet rakni kiskosarat, bevásárlást, két zsugorvizet, mi egyebet.
2: Viszont a teljes műszerfal felső része megpakolható, úgy tudom.
3: Igen, ott van egy nagyon jó pofa, igazán olaszos, csíkos dizájnnal ellátott tároló. Igazából ettől eltekintve van pohártartó is, illetve oda be lehet rakni a telefont, iratokat, olyan dolgokat, amiket nem szeretnénk az ülésen hagyni például.
2: Hát a magassága az 1,5 méteres egészen pontosan, a szélessége 1,4 méteres, hát két válas ember nagyon nehezen fél egymás mellett, nyilvánvalóan férfeleségnek ajánlják, vagy éppen egy szülős gyereknek.
3: Igen, én ugye nem vagyok apró, és azért el lehet benne férni kényelmesen egymás mellett. Nem mondom, hogy tágas lesz belül, de meglepőek. Szóval hogy belülről nagyon meglepő az érzés, hogy távol vannak a szélvédők is, mondhatni.
2: Nálunk ugye már 15 autó elkelt, úgyhogy még be sem mutattátok, a sajtótájékoztatón jelentettétek be. Nyilvánvalóan ennek a többszörös el fog fogyni, biztosra veszem. Feltéve, ha jó lesz az árazás. Ezt azért hozom föl, mert olvasom, egyik kollega utána nézett, és Németországban már kapható a kocsi, lényegesen alacsonyabb áron. Tehát ha azt az árat vettük össze a miénkkel, akkor itt azért van közte egy zongorázható különbség. Ha azon az áron meg lehetne venni, akkor egészen biztosan tarolna, mert akkor a kerékpárnak már komoly versenytársa lehetne.
3: Nagyon nehéz ugye alapvetően az új autószegmensben is az árazás, ettől egy moped autó sem tér ki. Itt amit lehet mondani, az például az áfa különbözete, ami egyértelműen meglátszik, illetve ezen felül a volumen. Mi jelenleg 100 darabnak az eladását tervezzük a következő egy éven belül. Németországban ennél jóval magasabb a felvevő piac, innentől kezdve a volumentől az ár is tud kedvezőbb lenni.
2: De azt tegyük hozzá, hogy azért ez nem a szegények autója, hiába olcsó, tehát ez inkább a harmadik, negyedik autónak számít, vagy éppen tényleg egy vállalkozásnak, ami helyi mozgást igénylő vállalkozás, az azért azok száma véges.
3: Ez így is van. Igen, itt, amit mondtam, ez egy nagyon szűk piac, és jelenleg nem nagyon van vetélytársa is. Nem szeretnék más márkát megemlíteni, de nagyon hasonló dizájnos, az már nem moped autó, igaz, de hasonló adatokkal rendelkező autó, ennek a duplájáért van jelenleg elérhető az országban.
2: A legelején előhoztál egy összehasonlítást, hogy a legolcsóbb magyar autónálnak a kétharmada az ára. Az a legolcsóbb magyar autó azért az egy autó, és egy literes motor van benne.
3: Igen.
2: Benzines, háromhengeres, van benne légzsák, meg klíma is. Tehát azért ez egyfajta különbség, és az árkülönbözet akkor a két autó között, mint a magyar Topolino meg a német Topolino ár között körülbelül. Szóval, nagyon fontos kérdés, hogy mit kap a pénzért az ember, milyen garanciális feltételek vannak, milyen futásteljesítményt ír elő a gyár, meddig vállalja a felelősséget ezért az autóért.
3: Ezek azok az infok, amikkel sajnos nem készültem, itt mindenkinek, akinek érdekes, azt tudom mondani, hogy a fiat.hu-n minden fent van. Amit el tudok mondani, hogy a 75 km per órás hatótáv, az nem VLTP szerint van mérve, hanem ez is egy talán VLTC a megnevezése, ugye a elektromos kerékpárok és elektromos robogók.
2: Ez azt jelenti, hogy ez több a valóságban, mint a VLTP szerinti, vagy a kevesebb?
3: Én inkább azt mondanám, hogy több, szóval itt ugye sokkal jobban számítanak a körülmények, hogy ez mennyire megy ez lejtőn, és így tovább, de nyilván a kis teljesítmény és a kis kapacitásnál sokkal nagyobb eltérések lehetnek a valóságban. Nekünk már van egy a sajtóparkunkban, én már gurultam ezzel többet is, nem nagyon akar fogyni a hatótáv, hogyha sík terepen és normális sebességgel haladunk.
2: Van-e rekuperáció? Tehát ez nincs. Mennyire nincs?
3: Nincsen.
2: Tehát az sincs. Tehát végül is, amit betáplálunk, azt ki tudjuk venni valamelyes veszteséggel, aztán ennyi. Tehát hiába nyomjuk egy lejtőn lefelé, hiába nyomjuk a féket, nem tölt vissza.
3: Meg nem esküdnék rá, én saját tapasztalatból kifolyólag úgy éreztem, hogy nincsen.
2: Azért érdekelne a szakmai véleménye a Fiat magyarországi képviseletének, hogy hogyan, mit vártok? Milyen fogadtatás Magyarországon?
3: A fogadtatásra már nagyjából van visszajelzésünk, szóval igen, a hazai bemutató az 2 héttel ezelőtt volt. Nagyon pozitívak a visszajelzések, folyamatosan érkeznek a megkeresések, mint azt már mondtam, első körben főleg cégektől, de például komment szekcióban, social médiában egyből felrobbant a hazai közönség, és van rá érdeklődés, meg szeretnék nézni. Itt az első benyomás az majd sokaknál fog valamit kiváltani, akár pozitív, akár negatív irányba, de összességében azt gondolom, hogy a hazai utaknak jót tenne egy ilyen modell, hogy egy színes kis mosolyfaktor legyen a városban.
2: Szubjektív véleményem az, hogy ez egy divatcikké fog válni. Nyilvánvalóan a tehetősebb családoknál, ahol az asszonynak már van egy autója, de még kell mellé egy ilyen, amivel tényleg el tud menni a körmöshöz, meg a barátnőhöz, és majd hozzá megfelelő táskát és egyéb divatkellékeket meg lehet vásárolni. Meg lehet vásárolni egyébként, mert a Fiat erről híres.
3: Igen, van egy termékkatalógusunk hozzá mellé, amiből lehet válogatni. Rengeteg utólagos extra hát nincsen ugye csomagtér rajtó, de a hátsó szélvédő alá szerelhető.
2: Minden, kis maci, nyuszika, igen. Meg pompon, meg minden.
3: Igen, utólag extrázható végletekig.
2: Tehát 100 autót akartok egy évvel adni, vagy szeretnétek, már az idei évre vonatkozik, vagy egy teljes évre?
3: Hát a bevezetéstől számított egy évre.
2: Na jó, hát akkor egy év múlva itt találkozunk, kíváncsian várom, hogy mi lesz ennek az autónak a sorsa. Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók, önök Pazicska Krisztófert, a Fiat magyarországi marketing és kommunikációs képviselőt hallották.
3: Köszönöm a lehetőséget.
0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Trend FM. Gazdaság és kultúra. Gazdaság.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 3:30 van, jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják, és a legfrissebb hírekkel, információkkal jövünk itt a Trend FM-en. A világ 400 legerősebb cége közé válogatta az OTP-t az amerikai Forbes. A rangsorban a magyar cég a 398. helyet foglalta el. A lista 4 kulcsfontosságú pénzügyi mutató, árbevétel, profit, eszközállomány és piaci kapitalizáció egyenlő súlyú figyelembevételével készül. Bár a listán az OTP, mint OTP bank szerepel, valójában a teljes OTP csoportról van szó. Mindez különösen figyelemre méltó annak ismeretében, hogy 4 évvel ezelőtt az OTP csoport még nem volt a top 1000-ben, azóta azonban minden évben jelentősen javított a helyezésén. Óriási leépítésre készülhet a Volkswagen, világszerte akár 100 000 főt is elbocsáthatnak, erről ír a Spiegel. A vállalatnál jelenleg mintegy 657 000 munkahely van, korábban 50 000 fős leépítést terveztek, ami már önmagában is nagy elbocsátási hullám lett volna. Az új 100 000-es szám pontos bontása nem világos, de a hírek szerint a vezérigazgató már bemutatta az átalakítási tervet az igazgatótanácsnak. A cég középtávon bezárhatja 4 németországi üzemét is. A termelés akkor állna le, amikor a jelenleg ezekben az üzemekben gyártott modelleket kivezetik a piacról. Még idén benyújtja a kormány a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát. Kármán András pénzügyminiszter szerint a dokumentum azt is felvázolja majd, milyen úton teljesítheti Magyarország az euró bevezetéséhez szükséges kritériumokat. A Eurogroup elnökével és Magyar Péter miniszterelnökkel tartott egyeztetésen szó volt az uniós források felszabadításáról és felhasználásáról is. A megbeszélésen az euróhoz vezető út mérföldkövei mellett az Európai Bankunióhoz való önkéntes csatlakozás lehetősége is napirenden volt. A pénzügyminiszter szerint az európai versenyképesség javítása és a tőkepiacok fejlesztése is kiemelt téma volt. Magyarországon kiemelkedően magas az euró bevezetésének támogatottsága. Magyar Péter miniszterelnök a Eurogroup elnökével folytatott budapesti egyeztetés után azt mondta, a magyarok 70-75%-a támogatja az eurózónához való csatlakozást, ami a nem euróövezeti tagállamok között a legmagasabb arány. A kormány célja, hogy Magyarország 2030 környékére teljesítse a Maastrichti kritériumokat. A miniszterelnök szerint ez komoly kihívás, mert az ország jelenleg egyik feltételnek sem felel meg. Magyar Péter úgy fogalmazott, Magyarország sok tekintetben távolabb van az euró bevezetésétől, mint az uniós csatlakozás idején volt. Nemzeti ünnepet hirdetett Ecuadorban Daniel Noboa elnök a válogatott világbajnoki továbbjutása után. A dél-amerikai csapat hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Németországot, és csoport harmadikként bejutott az egyenes kieséses szakaszba. Ecuador története 5. világbajnokságán szerepel, és 2006 után másodszor jutott tovább a csoportkörből. Noboa közösségi oldalán köszönetet mondott a játékosoknak és a szövetségi kapitánynak, akik szerinte a kritikák és nehézségek ellenére óriási örömet szereztek az országnak. Ecuador a következő körben többik között Mexikóval vagy Svájccal is találkozhat.
0: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os erősödés mellett 139.806 ponton. A részvénypiac forgalma közelíti a 10 milliárd forintot. A blue chipek közül az OTP még mindig mínuszban 0,2%-kal 45.860 forinton. A Magyar Telekom is már közel 1,5%-kal gyengül 2.656 forintra. A Richter viszont 1,2%-ot erősödik 12.280 forinton a papír. A MOL 0,7%-os erősödésben 3674 forinton. Nyugat-Európában továbbra is többségében mínuszosak a mutatók, a londoni FTSE 1,2-del, a frankfurti DAX 1,7%-kal gyengül, a párizsi CAC-on 1%, a milánói börze 1,5%-os mínuszban, míg a madrid IBEX 9%-kal megy lefelé. És elindult a kereskedés a tengeren túlon, ahol szintén mínuszos a hangulat. A Dow Jones 0,4%-kal gyengül, az S&P 500-as mutató 0,7%-kal megy lefelé, a Nasdaq Composite pedig 1,2%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 309 forintot, egy svájci frankért 384 forintot, egy euróért pedig 354 forintot kérnek. Az olajárak stagnálnak, a Brent típusú kőolaj jegyzésára 72 dollár 80 cent, míg az észak-amerikai könnyolaj a VTI 69 dollár 90 centen.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a derült napos idő, csapadék nem lesz. Szinte az egész ország területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható. A hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Estére 23 és 28 fok közé hűl le. Hétvégén is marad a tikkasztó hőség, míg holnap 34 és 39 fok között lesz, addig vasárnap akár 40 fokot is mutathat a hőmérő. Az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriadót rendelt el az ország minden pontjára.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
3: Folytassuk műsorunkat. Alig, hogy könnyes búcsút kellett mondanunk a kompakt kategória egyik sokak által választott kedvenc darabjától. A távozó Kia Ceed nem sokáig hagyott űrt maga után a kínálatban. A koreaiak ugyanis már is piacra dobták a Ceed utódjának számító K4-est, kizárólag benzines hajtásláncokkal. Igen, ilyen is létezik. A Kia vezetői pontosan érzik, hogy még jó ideig szükségünk van kifinomult benzinesekre. Legfeljebb mindegyik vagy egyik másik kap hozzá valamilyen elektromos rásegítést. Az új K4-es tehát nem csak a klasszikus kompakt ötajtós és a kombi karosszéria megtartásával számít hagyományőrzőnek, de a könnyű hibriddel kínált 1 literes alapmotor mellé mindjárt két erősségű 1,6 literes GDI motort is kínálnak. A Ceedhez képest mindkét karosszéria változat minden irányban nőtt. A Sportswagon azonban a kategória etalonjának számító csehek sarkára is ráléptek a csomagtér óriási méretével. Hamarosan pedig érkezik a normál hibrid változat, és ezzel teljessé válik a K4 kínálat. A részletekről Király Tibort, a Kia magyarországi értékesítési vezetőjét kérdezzük. Köszöntelek a stúdióban, szervusz Tibor!
4: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
3: A legfontosabb kérdés, nem hagy nyugodni. Miért K4? Mi az a K?
4: K4 az korábban a helyi piacon, illetve az amerikai piacon elindult megnevezés. Kimaradtak a különböző nevek, ami miatt már több autógyártó bukott vásárlókat, ha esetleg olyan nevet sikerült kitalálni, amelyik egy bizonyos országban furán, vagy mondjuk úgy illetlenül hat. Így pedig a betű szám kombinációval semmi ilyen hibát nem tud véteni a gyártó.
3: Volt egy olyan modell, ez egy japán márka volt, azt hiszem Tino az volt a neve.
4: Igen.
3: Elég furcsán hangzott. Jó, tehát akkor ez az egyik oka. Ezek szerint Koreában minden K-val kezdődik, és az EV-vel folytatódik, hiszen az elektromos világ azért ott is így van, gondolom. Az autó viszont így első blikre, hiszen most volt a magyarországi hivatalos bemutató, nagyon tetszetős. Teljesen magán viseli a karosszéria forma, már az EV sorozatban megismert formavilágot. Nekem, megmondom őszintén, kicsit idegenül hatott az elején a kombi. Nagyon furcsának tartottam a nyúlánkságát, a hatalmas méretét, mert hatalmas méretről van szó, majdnem 5 méter. Az ötajtós szekebb szimpatikusabb és sportosabb. Nem tudom, te hogy vagy vele.
4: Igen, ebben teljesen igazad van. A színválasztéka és az öthajtónak inkább a sportosság irányába megy. Azonban ne felejtsük el, hogy ebben a szegmensben ugye a flotta az nagyon-nagyon fontos. A kombi karosszériának közel 90%-a flottában megy el, Magyarországon és az európai piacon is. Ezért ott egy kicsit más a koncepció, sokkal inkább a praktikum.
3: Az Seed család utódját láthatjuk, tisztelhetjük a K4-ben. Egyenlőre, vagy talán véglegesen kétfajta karosszéria méretben, vagy változatban egy ötajtós és egy kombi változatban lesz, vagy már is meg is lehet rendelni, ugye most már a magyar piacra is. Ami érdekes, hogy jóval nagyobb, mint a Seed, tehát az előd modell, átlagosan 7 centivel nőtt például tengelytáv, ami hatalmas lépés fölfelé, egy másik osztályt idéz. Ami nagyon érdekes, hogy maga a kombinak a mérete, a hossza az 4,7 méternél is nagyobb, tehát azért ezzel már oda kell nagyon figyelni, hogyha az ember be akar kanyarodni a sarkon.
4: Ez így van, abban, ahol csökkent a méret, az pedig a magasság. Tehát ugye a sportos jelleget egy picit, a légellenállást, a kedvező fogyasztást befolyásoló méretet itt csökkent 3 cm, és ugye, ahogy mondtad, hatalmas az autó, a belső térkínálat az már szinte egyel felsőbb szegmenset idézi, és hát a csomagtér ott több mint 600 literével, ha lehatjuk az ülést, akkor pedig 1438 literével, azt gondolom, hogy mindenki számára elegendő teret nyújt.
3: Ázsiában mindig valamihez, valamilyen kifejezéshez, valami ősi, hagyományoshoz kötnek formavilágokat, amiket elneveznek. Te mit hallottál arról, hogy ez a formai jegycsokor, amit ez az új K4-es család képvisel, ez jelente valamit a Koreában, valami kulturális hagyatékot?
4: Igazából én tudomásom szerint nem, tehát ez továbbra is a néhány évvel bevezetett Opposition United, azaz egyesült ellentéteknek a formanyelve, amit ugye Karim Habib főtervezőnek a neve fémjelez, ez alapján készült ez az autó is.
3: Ha körbeálljuk az autókat, tehát a ötajtóst meg a kombit, akkor hogyan mutatnád be néhány mondatban, hogyha valaki ezt nem látja, de vagy el tudja képzelni?
4: Igen, tehát az ötajtós, az, én azt mondanám, hogy egy kicsit ötvözete a Seed ötajtós és a ProSeed karosszériájának, tehát ötajtós ugyan, de egy sokkal sportosabb formavilágot, alacsony, ha szemben állunk, akkor egy ilyen kicsit szigorúra összehúzott szemöldök alakban a lámpák, ugye a hűtőráncson még mindig megmaradt a klasszikus tigrisorc design. Oldalról pedig egy emelkedő vonal, és ahogy már mostanában szokás a hátsó ajtónak az ablak szintjén elhelyezett nyitójával, egy ilyen rejtett, igen. Így van, egy ilyen rejtett nyitás van. Hangsúlyosak a kerekek, a felnik, elég nagyméretűek, 18-19 szoros felnik, ami ebbe a kategóriában viszonylag nagyméret, illetve elől kiemelném még a jellegzetes nagyméretű légbeömlőket, ami a lökhárító két oldalán található.
3: Az is jellegzetes, hogy az első lámpatestek, meg a nappali fény, meg a hátsó traktus lámpái azonos módon törnek a két oldalt a föld felé. Mint egy nagy fog. Egyébként régen Peugeotra volt jellemző ez a megoldás, ők ezzel szakítottak, de most úgy látszik, ez a módszer föltűnik a Kiánál.
4: Igen, ez a design csapat szerint különböző csillagjegyeket jelenítenek meg ezek a lámpatestek, úgyhogy ez szintén ezt a design nyelvet követik most már modellről modellre.
3: Összegezve, ez a formai világ teljes egészében új a Seedhez képest, tehát ha valaki az utcán fog találkozni egy ilyen autóval, azonnal tudni fogja, ezek H4, és nem valami faceliftes Seed. Ha beülünk a volán mögé, akkor viszont teljesen az a világ fogad, mint amit már az EV-ben is megismertünk, az EV családban.
4: Így van, a kijelzők, a kijelző méretek, ugye 2 darab 12,3-szoros kijelző, illetve a fűtésnek, klímának van még egy 5,5-szoros kijelzője, ami emellett még kapott gombokat is, tehát a műszerfalról is vezérelhető a főbb audio berendezések, illetve a klímaberendezés, de gyakorlatilag az EV sorozatok műszerfalát látjuk, ami nagyon szembetűnő, az a sebességváltó.
3: Tehát azt akartam mondani, hogy van egy nagy méretű kar, tehát nem szakított a hagyománya a Kia.
4: Így van, így
3: miért,
4: van.
3: Miért nem?
4: Ez a kar, ez főképpen azért, mert a legnagyobb mennyiség ennek az autóban Amerikában, Dél-Amerikában fogy. Ott pedig az ottani emberek ragaszkodnak még ez az úgynevezett hagyományos, megfogható váltókarral, szemben a modern, ugye vagy bajusz kapcsoló, vagy különböző billentyűk, forgató gombok világa, ez Amerikában idegen.
3: Viszont a index helyén, vagyis a fény kapcsoló, bajusz kapcsoló helyén Amerikában ott vannak az automata váltókapcsolói. Ezek szerint nekik majd ez is újdonság lesz, vagy inkább szokatlan, nem? Mert azért a kulisszában rakott váltó nem jellemző Amerikára.
4: Még azért a kisebb szegmensbe megy. A nagyobb a luxus kat-

0: adott a váltókar elhelyezése, márpedig akkor ugyanannak a helyre kell tenniük az automata váltókart is.
1: Ez is igaz, igen. Mi azt gondoljuk, hogy Magyarországon azért inkább az 1-5-ös automata váltós, a 150 lóerős lesz a sláger. A kézi váltós ugye az 1000-es háromhengeresben érhető el európai piacra, és az sokkal inkább azoknál az országoknál, ahol a kibocsátás alapú adózás működik, ott lesz népszerűbb.
0: Nem furcsa, hogy 1 literes motorral indul ez a kínálatsor, és ugyanakkor meg vannak a másik végén 1,6 literes, bár nem hibridizált, de bitangerős változatok is.
1: Igen, tehát hogyha engem, mint a magyar állampolgárt kérdezel, akkor én azt mondom, hogy igen, nálunk ez nem lesz annyira népszerű, de ha mondjuk Hollandiában beszélgetnénk, ahol nagyon befolyásolja, mondtam, az kibocsátás, az adózást hollandként, meg nem érteném, hogy minek kell a 4 hengeres 150 lóerő.
0: Uh-huh. Az 1.5-ös és az 1.6-os között van különbség? A hajtóműben? Tehát hogyan épül föl a hajtáslánc? Mert majd később ugye jön, ha jól tudom, egy másik változat is.
1: Igen, tehát úgy néz ki, hogy az 1.6-os motor az most egy turbós a jelenlegi változatban, a hibridbe pedig szintén 1.6-os jön, de egy szívó motor, ami majd a Niro-ban is bemutatkozik, a faceliftes Niro-ban, ami egy ilyen úgynevezett Atkinson ciklusú motor, ami kimondottan a hibrid üzemmódra van kifejlesztve.
0: De hát a mostani 1.6-os ugye a 150 és 180 lóerős változat is, mind a kettő azonos. Nem, ugye? Nem.
1: Azonos.
0: Azonos?
1: Azonos itt gyakorlatilag elektronikában van különbség, egyébként a motor mechanikailag azonos.
0: És az 1.5-ös motor az pedig ebbe a sorba illeszkedik, gondolom.
1: 1.5-ösünk az kihalt ebben a kategóriában, úgyhogy maradt az 1000-es és az 1.6-os.
0: Nagy kérdés, hogy lesz-e plug-in hibrid, mert hogy az nagyon fontos egyébként ma már. Nagyon sokan hajtanak erre a hajtásláncra, mert már ez több, mint egy sima benzines, de még nem elektromos.
1: Egyelőre nem tervezi a gyár ebben a felszereltségben. Plug-in hibridre marad a Sportage és a Sorento ebben a technológiában. A nagyon távolabbi jövőben a Kia és a Hyundai is közösen a hatótávnövelt modellekkel fog majd előrukkolni.
0: Miután mondtad, hogy javarészben a kombi fog futni, hiszen a flották általában az ilyen felépítésű autókra hajtanak, mutasd be bővebben nekünk a kombi K4-et, mert azért van mit beszélni róla.
1: Igen, igen, úgy gondolom. Tehát az első, hogyha kinyitjuk a vezetőajtót, illetve utána kinyitjuk a hátsó utasoknak az ajtaját, azt látjuk, hogy a láptér az elképesztő. Hatalmas térkínálattal rendelkezik az autó. Fejtérben is van elég szép nagy hely, annak ellenére, hogy csökkent az autónak a magassága, viszont a szabad magassága is némivel alacsonyabb lett, tehát mindenképpen én azt mondanám, hogy akár 5 személlyel is lehet hosszú távon utazni benne. A csomagtér pedig, ez a 603 liter, ez gyakorlatilag szinte mindenre elég. A padló alatt, tehát, hogy nem egyben van a 603 liter, hanem a padló alatt is vannak különböző tárolókészek, hogy az apró dolgok ne szaladgáljanak szanaszét a csomagtartóban. Lehet hozzá a későbbiekben vonóhorgót, tetőtartót. Kifejlesztettek egy olyan tetőtartót, amit már egy darabot teszteltünk, hogy szinte nem növeli a szélzajt az autóba, olyan ergonómiát. Úgyhogy szinte nem lehet észrevenni, hogy van rajta tetőtartó, úgyhogy én azt gondolom, hogy mivel a kombi egy multifunkcionális autó, ez is egy nagyon fontos része.
0: Hát ezért szerint akkor a belső építészet az is hagyománytisztelő, semmi padtologatás, semmi extra megoldás. Az, hogy 40-60 arányban nyitható, vagy fektethető a hátsó üléssor, az rendben van.
1: Így van, így van.
0: És ha jól tudom, lesz még ilyen sí...
1: Igen, sízsák, így igen. Van, vagy síbox, ahogy mondjuk, igen, annyi lesz még a hátsó ülésekhez. Ennyi az, ami ebbe az autóba található.
0: A méretén még nagyon fontos lenne, hogy, és hát ugye a futómű. Általában az ilyen autónál, amelyik előszeretett

0: szeretettel pályázik a vállalati érdeklődésre, nagyon fontos, hogy hosszú távon is kényelmes maradjon. Tehát nem elég a nagy lábtér, meg fejtér, meg az óriási csomagtér bőröndöknek, hanem hát egyfajta kultúrát, viselkedést várnak el tőle, úthibák kijavítását, kényelmes kanyarsebességet. Milyen futóműveket kap minden motorizáltságnál, azonos, vagy pedig azért van itt fejlesztés is?
1: Azonos, minden motor változatnál, gyakorlatilag a karosszéria futómű azonos, hogy előre egy MacPherson futóművünk van, hátul egy Multilink, amik fejlesztések történtek, az igazából a futómű és a karosszériának a kapcsolatánál, hogy minél jobban a rezgéseket elnyelje, tehát olyan gumírozott felfüggesztések vannak, amik elnyeli gyakorlatilag az apróbb rezgéseket, meg a nagyobb ütéseket is.
0: Említettem, hogy javarészben azért, különösen az ötajtósról beszélünk, akkor ott azért a manuális váltót keresik majd, ez a várható érdeklődés. Ennek ellenére nagyon komoly, azt hiszem, hogy 7-sebességes automata váltót is gyárt a gyár. Mit tud ez a váltó, és mihez lehet passzítani? Melyik változathoz?
1: Igen, ez egy dupla kuplungos, 7-sebességes váltó. Bármelyik motorvariációhoz lehet passzítani.
0: Egy litereshez is?
1: Az egy litereshez is. Ugye ebben az esetben kap az egy literes egy mild hybrid kiegészítést. A két 1.6-os változat a 150 és 180 lóerős, pedig csak ezzel a váltóval rendelhető meg. Való igaz, hogy a magyar piacon mi szívesen látunk volna legalább a 150 lóerősben egy manuális váltót, azonban piaci alapon nem látszik a megtérülés, a nyugat-európai országokban ebben a kategóriában, ebben a lóerőben már nem keresik a manuális váltót, úgyhogy ezért döntött úgy a gyár, hogy csak az alapváltozat elérhető ezzel a változattal.
0: Az EV sorozat arról híres többek között, hogy nagyon sok az elektronika alapáron minden változatnál, ugye? Ráadásul a Kiának van egy nagyon jó újítása, hogy bizonyos kanyarodás esetén, vagy olyan helyzetekben megjelenik a képernyőn egy körben egy kép, élő kép, ugye a kamera mutatja, hogy mi várható előtte, a kocsi előtt, vagy a kocsi mögött. Megkapja a K4 is ezt a lehetőséget?
1: Igen, igen. Tehát felszereltség függő, de elérhető lesz ez a felszereltség, ugye ez gyakorlatilag a tükörbe is beépített kamerák vannak, és ahol 360 fokos képet tud mutatni a belső kijelző, azokban az autókban ez a kép is megjelenik. Amelyikben ez nincsen, ott természetesen a tükörben épített holtér figyelőrendszer működik.
0: Milyen extra vagy inkább alapáron rendelhető elektronikát kapott még ez a K4.
1: Igen, én mindenképpen kiemelném azokat az ütközés elkerülő dolgokat, hogy például balra nagy évben kanyarodásnál, ha szemből érkezik nagy sebességű autó, ami várhatóan nem fog megállni, kerékpáros, gyalogos, ezeket motorkerékpáros, ezeket érzékeli. Ha ütközés történik, és ugye véletlenül elveszte az eszméletét az autónak a vezetője, akkor érzékel az ütközést, és megállítja az autót, nehogy még egy másodlagos ütközés történjen, esetleg azért, mert az autó szabadon gurul. Tehát ezeket mindenképpen kiemelném, illetve olyan kiszállítás könnyítő dolgokat, hogy ha megálltunk, leparkoltunk, az ajtót kinyitjuk, és mondjuk az autó mellett érkező forgalom van, akkor rögtön el kell sípolni, hogy ne nyiss ki az ajtót, ne szálljál ki. Ez gyakorlatilag mind a holtér figyelő rendszer, csak az utasok számára.
0: Még egy mondat itt a vége felé, hogy azért a gyár gondolta kényelemre, és hát a flotta vásárlókra láthatóan, hiszen a két első ülés nem egyszerűen fűthető, hanem hűthető is, meg kell rendelni, és akkor egy extra minőségű és formázású ülést kap az ember.
1: Így van, szintén ez felszereltség függő, a fűtés az mindegyikben benne van, a hűtés az felszereltség függő, ugye az utasülésnek is állítható a magassága is többek között, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki megtalálja megfelelés pozícióját.
0: A Seedről nagyon jól tudjuk, hogy nagyon nagy sikere volt a magyar piacon, nagyon sok autó fut a útjainkon, és azt is mondhatom, hogy elnyűhetetlen modellnek számít. Szerinted így négy szem közt mennyire fogja betölteni az utód azt a szerepet, amit neki szán a gyár a Seed utódlásában?
1: Szerintem nem árulok el titkot, ebben az évben még biztos nem fog tudni a Seat helyére lépni, ugye mert a bevezetés, illetve a kampánynál is ez az évnek a jó része eltelt, illetve ugye meg kell ismerkedni a vásárló közönségnek ezzel az autóval, tehát én azt gondolom, hogy 2027-ben tud csak igazán volumenben a Seat helyére lépni ez az autó.
0: Konkrétan?
1: Konkrétan ez azt jelenti, hogy idén körülbelül ilyen 1300-1400 autó, ez mind a két karosszéria változatra gondolok, nem csak a kombira, és mondjuk a jövő évtől érjük el körülbelül az 1800-2000-es darabszámot mind a két karosszéria változattal, illetve a hibriddel együtt.
0: Anyagiakról nem beszéltünk, de azért nyugtass meg, hogy nem csak technológiai előrelépés ez a Kia életében, hanem azért nem lesz óriási érvágás anyagilag a leendő vevők számára.
1: Nem, nyilván mivel nagyobb autóról és jobban felszerelt autóról beszélünk, így azért az ára valamivel magasabb a Seathez képest, de én azt gondolom, hogy a méretbeli növekedés, illetve a felszereltségbeli növekedés mindenképpen ellensúlyoz ezt.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, Önök Király Tibort, a Kia magyarországi értékesítési vezetőjét hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten is várom Önöket a Rádió Keri ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
2: Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Gazdaság és kultúra. Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Délután 4 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Eloltották a tüzet a Fejér megyei Kisláng és Mezőszentgyörgy között. A lángok egy 60 hektáros gabonatábla jelentős részét, valamint a szomszédos erdősávot érintették. Az incidensben senki sem sérült meg. A tüzet a Sárbogárdi és Székesfehérvári hivatásos, valamint a polgárdi önkormányzati tűzoltók oltották el. Drágább lesz taxival utazni Budapesten augusztus 1-től. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Továbbá lesz 800 forintos a reptéri díj. A javaslatot a fővárosi közgyűlés 19 igen szavazattal 10 tartózkodás mellett fogadta el. A világ 400 legerősebb cége közé válogatta az OTP-t az amerikai Forbes. A rangsorban a magyar cég a 398. helyet foglalta el. A lista 4 kulcsfontosságú pénzügyi mutatót vesz figyelembe. Árbevételt, profitot, eszközállományt és piaci kapitalizációt. Mindez különösen figyelemre méltó annak ismeretében, hogy 4 évvel ezelőtt az OTP csoport még nem volt a top 1000-ben, azóta azonban minden évben jelentősen javított a helyezésén. Az Indotek Group kizárólagos tulajdonába került az Auchan Magyarország. A cég az üzletlánc fennmaradt 53%-os tulajdonrészét vásárolta meg. A tranzakciót az Indotek saját forrásból finanszírozta. A vállalat 2024 végén vásárolta meg az Auchan Magyarország 47%-os tulajdonrészét. Ezzel egy időben átvette a társaság irányítását is. A mostani lépés az elmúlt másfél év eredményeire épül. Ez idő alatt a vállalat nyereségessége javult, beszállítói kapcsolata megerősödtek, és elkészült hosszú távú hazai stratégiája. A kivásárlás után az áruház továbbra is az Auchan márka név alatt működik, hosszú távú megállapodások biztosítják a márka használatot és a nemzetközi beszerzési együttműködésekben való részvételt. A tervek szerint az Auchan Magyarország kisebb alapterületű boltokkal is megjelenik a piacon, és több száz új egységgel bővíti hazai üzlethálózatát. Egy évvel meghosszabbítaná az ukrajnai menekültek ideiglenes védelmi státuszát az Európai Bizottság. A belügyi biztos szerint a javaslat célja a jogbiztonság, a stabilitás és a kiszámíthatóság fenntartása, mivel az Ukrajnából elmenekültek védelme továbbra is szükséges. A 2022. februárjában kezdődött háború óta mintegy 4,3 millió ukrán menekült regisztrált ideiglenes védelemre az Európai Unióban. Ez a státusz egyebek mellett egészségügyi ellátást, munkavállalási lehetőséget és állami iskolai hozzáférést biztosít a gyermekeknek.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os erősödés mellett 139.945 ponton jár. A részvénypiac forgalma átlépte a 10 milliárd 700 millió forintot. A vezetőpapírok továbbra is vegyesen teljesítenek. Az OTP 9,1%-os mínuszban 45.930 forinton. A Magyar Telekom 1,6%-kal gyengül 2.648 forintra. A Richter 1,2%-kal megy fölfelé, 12.290 forinton a papír, a MOL árfolyama pedig 8,1%-os pluszban 3.678 forinton. És a 4IG is most valamivel lejjebb jött, volt azért már 5% fölött is, most 4,2%-kal drágul, 1785 forintra. Nyugat-Európában továbbra is mínuszos, negatív a hangulat, a londoni FTSE 0,7%-kal gyengül, a frankfurti DAX Index 1,2%-kal, a párizsi CAC-on 0,6%, a milánói börze 1%, a madridi IBEX pedig 0,4%-os mínuszban. Fél órája tart a kereskedés a tengeren túlon. A Wall Street-en a Dow Jones Index 1,1%-os pluszban, az S&P 500-as mutató stagnál, a Nasdaq Composite pedig 0,5%-ot gyengül. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 309 forintot, egy euróért 353 forintot, egy svájci frankért pedig 383 forintot kérnek. Az olajárak 3,8%-kal mennek lefelé, mármint ami a Brent típusú kőolajt illeti, 72 dolláron a jegyzés, a WTI pedig 3,5%-kal olcsóbb, 69,40 dollár.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a derült napos idő, csapadék nem lesz. A hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul, estére 23 és 28 fok közé hűl le. Hétvégén is marad a tikkasztó hőség, míg holnap 34 és 39 fok között lesz, addig vasárnap akár a 40 fokot is mutathatja a hőmérő. Az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriadót rendelt el az ország minden pontjára.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
3: Szép napot, jó rádiózást mindenkinek, ez a fintech világa, itt a Trend FM-en, Szupán Márton a PIK alapítója, és Naszádor Zoltán a Wood & Company partnere vannak itt a stúdióban. Pár nappal vagyunk a SpaceX IPO-ja után, és akkor nyilván tőzsdei bevezetés, AI és Musk mester, ugye? Honnan induljunk, Marci?
4: Hát szerintem induljunk ki ebből az IPO-ból, mert hogyha Musk mesterből indulunk ki, akkor nagyon most már egy ilyen komoly múltból kellene indulnunk. Ugye itt összegerebjezett mindent, ami a Teslán kívül van szinte a SpaceX égisze alá az elmúlt hónapokban, elmúlt egy évben készülve erre az IPO-ra. Én emlékszem, még egy pár évvel ezelőtt egy ilyen zárt kereskedési platformon, ahol a SpaceX-es munkavállalók tudtak eladni a dolgozói részvényeket, még ilyen 50 milliárd dolláros értékeltségen lehetett hozzájutni SpaceX részvényekhez, ehhez képest megérte ez a közel 3000 milliárdos magasságokat is. Nagyon brutális, én azt gondolom, ez az ív, amit rajzolt ez a cég, de az eredmények is...
3: Mint egy rakéta.
4: Mint egy rakéta, abszolút, tehát ugye fura is lenne, nem, hogyha nem ez lenne az irány. És elsőre ilyen nagyon furcsának tűnhet, hogy egy gyűripari céget állít, vagy egy gyűripari céghez csatol hozzá közösségi média portált, ugye volt Twittert, illetve a saját nagynyelvi modell szolgáltatóját, de azért van ebben logika, meg van ebben rendszer és struktúra, és az látszik, hogy azért a közvélemény számára ismert szolgáltatások mellett nagyon sok egyebet is fölépítettek itt az elmúlt időben, többek között például AI infrastruktúra szolgáltatást, ami még minket is meglepett, hogy milyen méretben folyt ez az építkezés itt az elmúlt években.
3: Téged mi lep meg, Zoli?
5: Engem az lep meg, hogy mindenki űripari cégként hivatkozik a SpaceX-re, amire egyébként így a neve is utal, viszont a legnagyobb része ennek a cégnek, pontosabban a legnagyobb ágazata, a legtöbb bevételt, és hát az egyetlen eredményt termelő ágazata az a Starlink, ami attól függetlenül, hogy űrben keringő műholdak által sugározott internet, lényegében egy internet szolgáltató, jó kiszámítható bevétellel, és gyakorlatilag minden más, amit a befektetők kaptak így az IPO keresztül, legyen ez a Falcon rakétáknak a kilövése, vagy az egyéb AI ágazat, azok gyakorlatilag ilyen opciós szinten vannak jelen ebben a részvényben, tehát hogy az, amit még nem tudunk, hogy a jövőben milyen növekedési potenciállal fog bírni, illetve milyen eredménytermelő képességgel. Viszont ez amúgy nem újdonság, tehát hogy rengeteg ma ismert nagy cég a tőzsdei bevezetése után, ilyen például amúgy az Amazon vagy a Tesla is, hogy gyakorlatilag egy ígéret volt, nem logikusnak tűnő árazáson mentek a piacon, viszont az idő előre haladtával azért beigazolódtak ezek a várakozások, be tudtak igazolódni, viszont azért az hozzátartozik az igazsághoz, hogy ez idő alatt ezek a részvények az árfolyamot tekintve nagyon mély völgyeket és csúcsokat jártak meg, mire ki tudott alakulni a ma ismert árazásuk.
3: Csak meg nem logikus termékek, mert a logikus mondtad ugye valamire, hogy hát az önvezető autó, hát hogy ezt nem tudom, nem, jó, hát igen, persze, ez Lemnél is, meg nem tudom, milyen science fiction íróknál is felmerül, de szóval nem logikus termék, meg ezek a magánülhajók sem voltak de se logikus termékek. Volt 2-3 nagy játékos, akiknek voltak űrhajók, most meg már mindenkinek lehet, aki megfizeti. Szóval érdekes ez, hogy mi benne az érték, meg hogyan lesz ebből érték, és hogyan váltja ezt értékre. És a befektetők mit látnak benne értékként, vagy ígéretként? Hogy tudják ezt elkülöníteni? Van ebben különbség?
4: Én azt gondolom, hogy itt Elon Musk neve talán az ászlós hajó, ami ezt viszi, és ezért az nem mindegy, hogy kötődik hozzá egy másik cég, ami hasonlóan, Zoli is ugye kiemelte, vagy a kettő példája között említette, hogy egy nem logikus árazással ment piacra, de már abszolút bizonyított, hogy...
3: Tehát amihez hozzáér, az aranyjá válik, mondták régen, nem?
4: Figyelj, egyelőre egyébként ez látszik, és én azt gondolom, hogy minden annyit ér, amennyit adunk érte. Most az, hogy az aranyárban mért SpaceX részvények mögött mi van, az, hogy ez valójában aranyat ér-e vagy nem, azt szerintem a piac dönti el, és én azt gondolom, hogy nagyjából jelen pillanatban ez látszik. És az is látszik, hogy azért az ő keze alatt nem ment nagyon csődbe semmi. Mindig meg tudott menteni bármit, és mindig ki tudott rukkolni, vagy előtt tudott rukkolni.
3: Talán csak egy minisztérium a kormányban. Olyan.
4: Én azt sem mondanám nem. Egyébként csődnek.
3: Rengeteg kísérlet volt, igen.
4: A kísérlet, amivel rengeteg sikert értek el. Most az, hogy ez melyik mainstream média csatornán kihez hogyan ér el, meg ki hogy értelmezi, meg ki hogy akarja ezt.
3: Meg hogy ott igazából mi történt.
4: Így van. Az nem volt egy sikertelen folyamat, én azt gondolom, és úgy látom. De hogy mindig merészeket húzni, és ezek a merész húzások általában egyébként bejönnek. Egyelőre legalábbis az elmúlt 30 éves tevékenységéből ez látszik.
5: Tőkegenerálás terén pedig, amellett, hogy tényleg szerintem is egy zseniális elme, meg korunk Da Vinci-eként is hivatkozok rá néha, bár ez lehet, hogy egy kicsit túlzás, de ahhoz is kétségtelenül nagyon jó érzéke van, hogy ezt a, most nevezzük hype-nak, ez egy kicsit ilyen pejoratív szó, de nem úgy értem, tehát hogy ezt a hype-ot ezt így kihasználja tökéletesen, gyakorlatilag a számok terén, ennél az IPO-nál, ami gyakorlatilag végbe ment, hogy az IPO árt, ez a $135 ára, ahol valójában ezek a befektetők, akik ebben a körben részt tudtak venni, hozzájutottak a céghez, az mondjuk ilyen $1.8 billió árazta be a SpaceX-et, viszont a közkészhányad, amennyit most jelenleg piacra bocsátottak, az mondjuk csak ilyen 3,3%-os részesedés volt, ami lefele irányba nagyon eltér a piaci sztenderdektől, tehát általában az ilyen 10-20% közötti szám szokott lenni, és gyakorlatilag ezt a szűknek nevezhető részvénykínálatot rohamozta meg rengeteg lakossági befektető is a bevezetést követően. Tehát így gyakorlatilag, ami a piacon forgott a bevezetés után, az nem ez az $1.8 billió, hanem ez a közel 75-80 milliárd dollár környéki összeg volt.
4: De ez alapvetően szerintem egy jó hír a piacnak, mert nem szippantott el nagyon sok tőkét, tehát szerintem erről mi pont beszélgettünk korábban, hogy ez egy korszakos bevezetés, és egy nagyon fontos esemény a tőzsdén, és egy trendet is kijelölhet, hogy akkor innentől fölfelé megyünk továbbbe, vagy lefelé, és mi azt vártuk, hogy vagy beszélgettünk ilyesmiről, hogy lehet, hogy ez egy nagyon sikeres és egy jó értéken bevezetett papír lesz, de pont emiatt kiszippant akkor a tőkét a piacról, hogy utána egész egyszerűen, most nagyon leegyszerűsítve, nem jut másra. Ilyen szempontból szerintem ez egy jó hír, hogy ilyen pici a közkész hányad, és hoz egy jó hangulatot a a piacra, de mellette meg nem szívja el a levegőt az összes többi potenciális befektetéstől, aztán meglátjuk, hogy nyilván ez hogy fog hatni akár középtávon a különböző trendekre, meg a többi részvényre, de hogy van ennek szerintem pozitív oldala is.
3: De arról is beszéltünk, hogy az, hogy az AI mindent visz, az a fintech cégektől is elszívhat erőt.
4: Sőt, hát jövő héten fogunk is beszélgetni arról, hogy a fintech piacon van egy forrás szűke, és inkább ott már, ahogy 10 évvel ezelőtt egyébként nagyon díjazták az ígéreteket, meg az ilyen lehetőséget, kvázi opciókat a befektetők, most már nem ez történik, és igazából az a tőke, ami az opciókat, lehetőségeket, jövőbe vetett hitet árazza, az most teljesen átirányult az AI cégekbe, és ezt a piacot támogatja. Érdekes, igen, hogy aztán ebből mi lesz, mert ugye amellett sem menjünk el szó nélkül, hogy most volt egy ilyen nagy IPO-nk, ez egy nagy esemény, nagyon várt a piac, és szerintem nagyon izgalmas, maga az IPO struktúra is nagyon izgalmasan volt összepakolva, és hát nagyon érdekes dílek kötődtek közvetlen az IPO előtt, meg az IPO után is, hogy az IPO előtti hetekben két ilyen hírrel robbantott a SpaceX, hogy ő, aki igenis az embereknek a fejében azért ez egy űripari cégként él, még hogyha nem is az, valóban ez már nem ez, lehet, hogy át is kéne nevezni, mert egy kicsit megtévesztő a név is, elkezdett AI infrastruktúrát szolgáltatni olyan cégeknek, mint a Google, illetve az Anthropic.
3: Milliárdokért.
4: Havi szinten milliárd dollárokért. Ő szolgáltat egy olyan cégnek AI infrastruktúrát, mint egy Google, meg egy Anthropic. Szerintem ez egészen elképesztő bravúr, és valójában nem lekicsinyelve egy adatközpontnak az építésének a költségeit, meg nehézségét, de valójában megint annyi történt, hogy Elon Musk jókor kötötte meg az Nvidia-val azokat a díleket, amik kötötték a számára a megfelelő chip mennyiséget, GPU mennyiséget. Most itt azt látom magam előtt, hogy a Google számára 220 000 GPU-nyi kapacitást nyújt. Ez 220 000 olyan chip, ami a különböző AI modelleknek a trénelését, futtatását teszi lehetővé. Tehát teljesen hihetetlen. Én azt láttam ebben, hogy hülyére vette az egész piacot, és ezt nem pejoratíve értem, hanem egész egyszerűen megint a vizionáriussága jelenik meg, hogy látta azt, hogy ez kell, és szerintem sokan mások látták, véletlenül a Google-nél is volt, aki ezt látta, csak lehet, hogy egy picit később, vagy nem hittek eléggé a saját víziójukban, és nem mondták azt, hogy jó, akkor én meg, mert nyilvánvalóan egy Google is bebírt volna vásárolni tőke tekintetben 220 000 darab csipet az Nvidia-tól, csak valahogy ez mégsem így történt. Egész pontosan egyébként 920 millió dollár per hó, amit a Google-el kötött, és 1,25 milliárd per dollár per hó, amit az Anthropickal kötött. Ez azt is jelenti, hogy egy vendor függőség kezd el kialakulni. Tehát a klasszikus AI piac, amennyiben lehet ilyenről beszélni, elkezd egy függőségi viszonyba kerülni a SpaceX-el, és szerintem ez a mondás sokkal fontosabb, mint hogy ez mekkora összeg. Nyilván az összegnek a nagysága befolyásolja azt, hogy mekkora függőség alakul ki, de kimondhatjuk, hogy kihúzza a SpaceX a konnektorból ezt az adatközpontot, akkor nagyon nagy bajba kerülnek jelentős AI szolgáltatók.
3: Hát nem mindegy, hogy a strandon kiárulja a hidegsört, és ha csak neki van hidegsőre, az nagy király lesz. Mi történik most akkor a tőzsdék? Ez valóban egy trendváltás? Meg hát aztán jönnek majd a következők, mert ez egy, már föltették a kezüket sokan.
5: Egy kis történelmi kontextus, hogy szokták azt mondani piaci szereplők, hogy amikor egy ilyen óriási rally során eljutunk oda, hogy rengeteg cég jön a tőzsdére, az már egy rally végét tudja jelenteni, amit egyébként nem feltétlen osztok a jelenlegi helyzetben, de mindenképp egy ilyen red flagként foglalkozni kell vele. Általában mindenki a dotcom időszakkal hasonlítja ezt össze. Akkor egyébként 98 végétől 2000 elejéig mentek ezek az IPO-k, és 99 volt a csúcspontja ennek. Ilyen 400, majdnem 500 cég ment tőzsdére csak abban az egy évben. Egyébként amúgy ez 2025-ben is meghaladta a 300 céget, de így a tőke mennyiségben ez a három IPO, amiről ma mindenki beszél, az mindenképpen jelentősnek számít így a mostani évben. A személyes tapasztalatom az, hogy amikor ilyen mértékű likviditás bőség van a piacon, az általában nem egy fenntartható dolog. Tehát én attól függetlenül, hogy amúgy most hiszek-e ebben a sztoriban, illetve a másik kettőben, mert egyértelműen igen, tehát a saját munkán munkánkon is érezzük azt, hogy milyen szinten reformál meg dolgokat, és hogyan emeli a saját hatékonyságunkat is. Azt nem tudom kijelenteni, hogy ez a fajta optimizmus, ez egy év múlva is ugyanígy jelen lesz a piacon. Tehát, hogy a technológia az biztos, hogy velünk marad, úgy, ahogy annak idején az internet is velünk maradt, és teljesen átreformálta az életünket, átalakította az életünket, ez szerintem most is így lesz. A tőzsdei árakat pedig majd meglátjuk, hogy mennyire marad optimista a széles közönség.
4: Én abszolút egyetértek ebben. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz helyzetben van a piac olyan tekintetben, hogy nyilván azt várja tőle a befektetői kör, hogy fönntartsa ezt a szintet és ezt a lendületet inkább, hogy egy ilyen növekedés után a csökkenő növekedés is rossznak tűnik, a stagnálás meg az esés az meg pláne, és olyan tekintetben tényleg nagyon nehéz ez a helyzet, hogy olyan szintű likviditásbőség van, amit nagyon nehéz fönntartani. Tehát az, hogy ez a lendület maradjon, ahhoz olyan mennyiségű pénz kell, hogy áramoljon folyamatosan a piacra, ami szerintem nem biztos, hogy fenntartható, már csak középtávon sem.
5: Még a következő 3 hetes időszakban még lesz egy olyan pont, ami ezt tudja tovább busztolni. Egyébként a SpaceX bevezetése előtt májusban a Nasdaq a saját szabályzatát alakította át, hogy lejjebb hozta az index bekerülésének a követelményeit, idézőjelben lejjebb, hogy jött egy olyan dolog, hogy ha egy cég a méretét tekintve bekerül a top 40-be, és ezt fent is tudja tartani, akkor 15 kereskedési nap után bekerülhet az indexbe. Ez ilyen a SpaceX esetében meg is lesz, és ez azt jelenti, hogy olyan szereplők, passzív szereplők, mint az ETF-ek, ezek a tőzsdén kereskedett befektetési alapok, amelyek indexet, illetve olyan részvénykosarakat követnek, amelyben mondjuk be tud kerülni egy ilyen SpaceX-szerű cég, azoknak muszáj megvenniük azt a kitettséget, ahogyan az leképeződik egy adott indexben. Tehát ez valószínűleg még majd egy keresleti dolgot fog generálni, ami mögött nem egy személyes vagy egy hitbéli döntéssel, hanem egyszerűen meg kell venniük. Hogy azután mi lesz, inkább az a kérdőjel, de hogy itt még van kereskedés technikailag egy olyan beáramlás, ami tudja tartani ezt az árfolyamot.
3: Pontosan tudják a befektetők, a leendő részvényesek azt, hogy a mesterséges intelligencia témakörében mire kell tenni, vagy mire lehet tenni? Vagy mi az, ami értéket képvisel majd 1-2-5 év múlva is?
4: Nagyon tág ez az 1-2, tehát hogy azt kell, hogy mondjam, hogy röviden a válaszom egyébként nem, de általában a lakossági kisbefektetők nem nagyon tudják azt, hogy nem végeznek mély fundamentális elemzéseket egy-egy céggel, pláne nem iparággal kapcsolatban, hanem inkább megérzések, meg a befektetési tanácsadójuk javaslatai alapján mennek, meg döntenek. És az 1-2-5-re meg csak annyit reagálnék, hogy 5 éves távlatban én sem tudom megmondani, hogy mi várható. Nyilván vannak elképzeléseim, meg vannak várakozásaim, de hogyha belegondolsz, akkor 5 évvel ezelőtt gyakorlatilag nem volt. Szerintem végig toltunk egy egész évadot a fintech világából, hogy kisejtettük a szánkon azt, hogy mesterséges intelligencia. És
3: most meg már levegőt nem tudunk.
4: És nem, így van, és arról beszélünk, hogy ez fogja átalakítani a fintech piacot, ez hozza olyan helyzetbe az inkumbens bankokat, hogy akár át tudják ugrani a fintecheket, ezekről is lesz szó a jövő heti adásunkban. Ez most tényleg egy ilyen fogadás, nem egy kaszinó szintű fogadás, mert annál azért sokkal több, látjuk, hogy egy ChatGPT-nek 1 milliárd körüli aktív felhasználója van hetente. Látjuk azt, hogy egy Claude-ot, hogy az Anthropic-nak a user interfészét cégek tömegei használják, és olvastam egy olyan írt, hogy volt egy tech cég, aki 1 milliárd dollárnyi tokent égetette el egy hónap alatt fejlesztésre, vagy a tokenekre a fejlesztői agentjeik működtetése miatt, szóval ilyen egészen elképesztő, és ez nem egy hype, ez egy költés. Nyilván van egy nagy hype is, de azt gondolom, hogy a lakossági befektetők a hype miatt szállnak be, de aztán a tőzsde az ilyen szól technikai elemzésről, fundamentumokról, de nagyon sok, nagyon nagy százalékban százalékban egy hitbéli kérdés, és azért egy nagyon izgalmas IPO, szerintem majd az OpenAI-nak az IPO-ja, mert hogy soha nem látott mennyiségű lakossági befektetője van. Nagyjából egyébként a Facebook volt ilyen szinten, körülbelül ekkora a user száma, lehet, hogy tévedek, és több nagyobb volt már az egymilliárdos user bázisnál a Facebook, mint amilyen most az OpenAI, vagy a ChatGPT, de hogy ott van közel egy milliárd user, akik napi szinten használják, szeretik, az életüknek a részévé vált, néhányan még akár szerelmet is vannak, és ebbe tudnak befektetni. Ezek mindig egyszerre veszélyes sztorik, meg nagyon izgalmas sztorik, hogy mennyire lehet, azért sokkal kevesebben vannak, akik nem tudom, SpaceX-es űrhajón ültek, és azért jegyeznek. A háttér motivációk azok teljesen mások az egyik meg a másik esetben a lakossági befektetői hozzáállásban, én szerintem.
5: A Facebookos analitikára rácsatlakozva, hogyha így a tőzsdei viselkedését nézzük annak a cégnek így az IPO-t követően, akkor azért eltelt egy kis idő, mire újra az IPO ár fölé tudott kerülni az árfolyama, a többi pedig már történelem, tehát hogy egy nagyszerű cégről van szó napjainkban is, de hogy azért ott is megvolt a lejtmenet, a hullámvölgy így az IPO-t követően.
3: Nagyon szépen köszönöm, Fintech Világa, legközelebb pénteken, ugyanebben az időben a hírek, az információk, a riportok a fintech.hu-n. Szupán Márton Piknoszádó Zoltán, Wooden Company partner, köszönöm szépen.
0: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Gazdaság és kultúra a 94.2.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Délután 5:30 van, jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják. Az elmúlt órák legfrissebb információival, híreivel jövünk itt a Trend FM-en. Mintegy 600-nál több halálos áldozatot számoltak eddig a szerdai venezuelai földrengés után. A katasztrófa sérültjeinek száma már mintegy 3000, az összeomlott épületek romjai között jelenleg is folytatják a kutatást. Becslések szerint több tízezer ember lehet még a romok alatt. Az Egyesült Államok Földrajzi Kutatóintézete szerint akár 10 000 halottja is lehet a természeti csapásnak. Sportrepülőgép csapódott Peking legmagasabb épületébe, írja a CNN. A felhőkarcolóból kimenekítették embereket, a helyszíre rengeteg tűzoltó autó és mentő is érkezett. Az épületnél tűz is keletkezett, a sérültek számáról egyelőre nincs információ. Eloltották a tüzet a Fejér megyei Kisláng és Mezőszentgyörgy között. A lángok egy 60 hektáros gabonatábla jelentős részét, valamint a szomszédos erdősávot is érintették. Az incidensben senki sem sérült meg. A tüzet a Sárbogárdi és Székesfehérvári hivatásos, valamint a polgárdi önkormányzati tűzoltók oltották el. Drágább lesz taxival utazni Budapesten augusztus 1-től. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Továbbá lesz 800 forintos reptéri díj. A javaslatot a fővárosi közgyűlés 19 igen szavazattal 10 tartózkodás mellett fogadta el. A világ 400 legerősebb cége közé válogatta az OTP-t az amerikai Forbes. A rangsorban a magyar cég a 398. helyet foglalta el. A lista 4 kulcsfontosságú pénzügyi mutatót vesz figyelembe, árbevételt, profitot, eszközállományt és piaci kapitalizációt. Mindez különösen figyelemre méltó annak ismeretében, hogy 4 évvel ezelőtt az OTP csoport még nem volt a top 1000-ben, azóta azonban minden évben jelentősen javította a helyezésén. Még idén benyújtja a kormány a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát. Kármán András pénzügyminiszter szerint a dokumentum azt is felvázolja majd, milyen úton teljesítheti Magyarország az euró bevezetéséhez szükséges kritériumokat. A Eurogroup elnökével és Magyar Péter miniszterelnökkel tartott egyeztetésen szó volt az uniós források felszabadításáról és felhasználásáról is. A megbeszélésen az euróhoz vezető út mérföldkövei mellett az Európai Bankunióhoz való önkéntes csatlakozás lehetősége is napirenden volt. A pénzügyminiszter szerint az európai versenyképesség javítása és a tőkepiacok fejlesztése is kiemelt téma volt. Egy évvel meghosszabbítaná az ukrajnai menekültek ideiglenes védelmi státuszát az Európai Bizottság. A belügyi biztos szerint a javaslat célja a jogbiztonság, a stabilitás és a kiszámíthatóság fenntartása, mivel az Ukrajnából elmenekültek védelme továbbra is szükséges. A 2022. februárjában kezdődött háború óta mintegy 4,3 millió ukrán menekült regisztrált ideiglenes védelemre az Európai Unióban. Ez a státusz egyebek mellett egészségügyi ellátást, munkavállalási lehetőséget és állami iskolai hozzáférést biztosít.
0: Tőzsdehírek.
2: Fél órával vagyunk tőzsdezárás előtt, a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe stagnál 139.685 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 11 milliárd 700 millió forintot. A vezető papírok közül a Magyar Telekom mintegy 2%-os csökkenésben 2640 forinton. A Richter papírok majd 1%-ot erősödnek 12250 forintra. Az OTP árfolyama egy enyhe 1%-ot megy lefelé 45.910 forinton, míg a MOL papírok 4%-os erősödésben 3658 forinton. A 4iG is újra felkapaszkodik, hiszen már 4,3%-os az erősödése 1785 forintra. Nyugat-Európában is hamarosan zárnak a főbb nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE a 0,7%-ot gyengül, a frankfurti DAX index 1,2%-ot, a párizsi CAC-on 0,6%-os mínuszban, a milánói börze 1%, a madridi IBEX pedig 0,4%-ot gyengül. A tengeren túlon viszont vegyes a hangulat, a Dow Jones 0,1%-ot erősödik, az S&P 500-as mutató stagnál, a Nasdaq kompozit pedig 0,5%-ot gyengül. A bankközi devizapiacon 1 euróért 353 forintot, 1 amerikai dollárért 309 forintot, 1 svájci frankért pedig 383 forintot kérnek.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a derült napos idő, csapadék továbbra sem lesz. Szinte az egész ország területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható. A hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Estére 23 és 28 fok közé hűl le. Hétvégén is marad a tikkasztó hőség, míg holnap 34 és 39 fok között lesz, addig vasárnap akár 40 fokot is mutathat a hőmérő. Az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriadót rendelt el az ország minden pontjára. Friss hírekkel legközelebb 5 órakor várom Önöket, most pedig folytatódik a Monitor délután Érczfalvi Andrással.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
3: Az Európai űrügynökség a Magyar Remred ZRT-t bízta meg egy nemzetközi csapat vezetésére egy új holdmisszióhoz, a Monradhoz. Zábori Balázssal, a 4iG Space and Defense Technologies űrtechnológiai vezetőjével, a Remred ZRT alapítójával, Érczfalvi András beszélgetett.
4: A küldetés középpontjában egy kis műhold fejlesztése és üzemeltetése, majd a hold körüli pályán, mely a hold körüli jövőbeli emberi és robotikai tevékenységeket fogja támogatni. Ez így nagyjából
5: stimmel? Ez nagyjából pontos.
4: Ez az egész hierarchiát bemutatná? Ez az Európai űrügynökség, az az ESA, azt tudjuk.
5: Így van.
4: Ez stimmel.
5: Így van.
4: Na és akkor hogy jön itt a megbízás, és hogyan az ön cége?
5: Az Európai űrügynökség az elmúlt néhány évben teljesen új stratégiát mutatott be, és nagyon komoly geopolitikai változások történtek, hiszen az Artemis program az tulajdonképpen lekerült a térképről, és így az Európai űrügynökség eddig tervezett programjai is bajba kerültek, hiszen majdnem mindent az Artemis program keretében tervezett megvalósítani, és hogy a következő nagy cél, a nemzetek nagy célja nem csak Európának, hanem egyébként az egész világnak geopolitikai szempontból a hold körüli térség meghódítása. És az Európai űrügynökségnek viszont új stratégiát kellett alkotnia, hogyha a nemzetközi partnerekkel való együttműködés nem működik, már
4: nem adnak pénzt.
5: Ugye? Nem adnak pénzt, igen. És törlik a programjaikat, akkor vajon mit tud csinálni mondjuk úgy Európa saját erőből, szuverén képességek területén?
4: Tehát hol van az a réspiac?
5: Hol van az a réspiac, ahol még van esélyünk? Azért valljuk be, nézzük meg, mit csinált az amerikai szektor, hol, hogy vagyunk mi lemaradva, milyen mértékben. Nagyon komoly a hátrányunk. És akkor itt jött az Európai űrügynökségnek egy stratégiai fordulata, az Európai űrügynökség kiadott egy teljesen új stratégiát, ez egyébként az interneten elolvasható és szabadon elérhető, ESA Strategy 2040 címmel, és ebben arra kezdett el fókuszálni, hogy vannak olyan apró területek, ahol Európának még van esély, és az egyik ilyen terület az a műholdas képességek fejlesztése a hold körüli térségben. És ez olyan furcsa hangzik, hogy erre miért van szükség, de pont azért van rá szükség, amiért a Föld körül is van rá szükség. Ha a Hold körüli térséget szeretnénk benépesíteni, kiaknázni, felhasználni, hasznosítani, akkor szükség lesz navigációra, telekommunikációra, űridőjárás előrejelzésre, és a területnek a Föld térképet, a Hold megfigyelésre, hívjuk a Föld megfigyelésre.
4: Kommunikációra, sugárzásmérésre.
5: Pont minden, rengeteg. Így van. Tehát tulajdonképpen műhold konstellációkat kell Hold körüli pályára állítani, és azokat a szolgáltatásokat, amiket ma a Földön ugyanúgy igénybe veszünk, a Hold körüli térségben is bizony igénybe fogjuk venni, igénybe kell venni.
4: És ez a 8-as pálya az úszóknál, itt el lehet menni, itt meg lehet pontosan őrizni meg az előnyt, és itt stratégiailag lehet tulajdonképpen lépéseket.
5: Pontosan, pontosan.
4: Iszonyú izgalmas az ön élete, az eddig élete, bár egy fiatal emberi orvosfizika, sugárbiológia, kozmikus sugárzás, csak mondom a részteleteket, meg van még rengeteg végzettsége és papírja, és van egy nagy pipája is, mert én néztem egy 22-es nyilatkozatot, ahol azt mondta, hogy de jó lenne már, ha meg lenne az első magyar űrhajós, vagy nem már első, hanem a mostani magyar űrhajós.
5: A következő.
4: Akkor ez pipa, ez megvan, ez 22-es nyilatkozat volt.
5: Igen, én azt gondolom, hogy a magyar űrszektor nagyon sokat fejlődött az utóbbi időszakban, az egyik nagy pipája, hogy a Kapu Tibor is feljutott a világűrbe, tehát elértünk valami újabb, komoly mérföldkövet, és az a nagy kérdés, hogy vajon a magyar űrszektor képes-e ezt a lendületét megőrizni. Ugye az egy dolog, hogy tudományos és technológiai területen mit tudunk letenni, de vajon ipari képességeink elérik-e azt a szintet, hogy a európai nemzetközi értékláncba be tudjunk tagozódni. És itt jön a szerepe szerintem egy Moonlight szintű küldetésnek, mert kaput nyitott végre az európai értéklánc szívébe.
4: Ez szép, ez a kaput nyitott.
5: Kapat szó szerint. Egyébként szó szerint.
4: De a Mars volt a becsípődése, ahogy én láttam a régebbi.
5: Még mindig az.
4: De akkor most miért Hold? A Hold már nem pipa?
5: Nem teljesen. Tehát két szempontból is. Egyrészt az egész űrkutatást, űrszektort, űripart mindig is vezérelte egy ipari hasznosítási cél, főleg az utóbbi időszakban, ugye erről szól ez a New Space. Többé nem igazán arról van szó, hogy most nagy űrügynökségek játszóterén vagyunk, hanem arról van szó, hogy a gazdasági hasznosítás mit diktál. Ilyen szempontból a Hold körüli térségben nagyon komoly gazdasági potenciál rejlik.
4: Itt van például a telefonom, ugye ezt a példát szoktam mondani.
5: Mindig ezt a példát szoktam mondani, hogy akármilyen vicces hangdi bányászni megyünk a világűrbe jelenleg, és a Hold van a legközelebb, ahol bányászni lehet. Nagyon sok olyan nyersanyag van, amit a Földön vagy nagyon nehéz kibányászni, nagyon környezetkárosító. Gondoljunk példaképpen leginkább a ritka földfémekre egyébként. Ezek valóban ott vannak a mobiltelefonunkban, a Holdon pedig nagyon nagy mennyiségben elérhetőek. Ez csak egy konkrét példa. Na igen ám, de ugye most, hogyha visszatérünk a Marsra, akkor egyrészt kell legyen egy gazdasági hasznosítás, amiből kitermeljük azokat a javakat, amiből lehet finanszírozni egy nagy Mars programot, tehát valójában kell hasznosítani a Holdat, ez a következő lépés. A másik nagyon fontos kérdés, hogy ahhoz, hogy eljussak a Marsra, egy csomó technológiát ki kell először próbálnom, hát és hol máshol, mint a Holdon.
4: A Hold lesz a játszótér.
5: Pontosan, 3 napnyira van a Hold, a Mars fél évnyire van innen. A Mars kockázatos, a Hold nem olyan kockázatos. Ha baj van, haza tudok hozni bárkit, tudok vészhelyzeti űrhajót küldeni.
4: A Marson meg még a barlangok sincsenek.
5: A Marson meg még a barlangok sincsenek készen, annyi mindent kell tanulnunk, amihez tökéletes játszótér lesz a Hold.
4: A Remred ZRT az végül is az ön gyermeke, ugye?
5: Lehet ezt tulajdonképpen mondani. Igen. Ez úgy indult, ez egy érdekes történetem, hogy én amikor diákként bejutottam az Európai Ügynökség Oktatási Programjába, akkor egy kísérletet kellett végezni az Európai Ügynökség Oktatási Program, a projektfeladaton alapszik, nem arról, hogy oktatnak minket, és a projektfeladat egy Remred nevű rakétakísérlet volt. Ezt nagy részt én vittem véghez, én menedzseltem, még jó magam forrazgattam is azokat a nyákokat, az egész kísérletet én értékeltem ki, és egy évvel később ugyanilyen néven megalakult a Remred, akkor még KFT, Remred KFT, akkor, ami akkor az Energiatudományi Kutatóközpont spin-off cégeként jött létre, azzal a célra, hogy azt a kis diák csapatot, akikkel Lacsa együtt össze voltunk kint, megőrizzük, és itthon tartsuk, és ne veszítsük el, ne menjenek el nemzetközi piacra. Én sem akartam elmenni, és ez volt az egyetlen lehetőség, amire az akkori kutatóintézeti vezetés nagyon nyitott volt, és szerintem megmentettünk valamit a magyar szektornak. Hát az pedig számomra is elképzelhetetlen volt akkor, hogy egykoron ebből a kis 4-5 fős, kis picike, kis mini mérnöki cégből, pár diákból mára lesz egy közel 200 fős űrmérnökség, ami egy 4000 négyzetméteres űrgyárat épít Martonvásáron, ugye egy műholdgyárat tulajdonképpen.
4: Mi a cél? És ez a megbízás most, ez mire ad lehetőséget? Milyen területen, mire ad lehetőséget, milyen fejlődési irányot. És sokat kell még, sok kérdést tudom, sokat kell még magyarázni a laikusoknak, mint nekem, hogy ez az űrbiznisz, hogy is mondta valahol, hogy az első nagy dolog az volt, hogy lejöttünk a fáról, ugye? És igen. A második az, hogy most kénytelenek vagyunk, oda kell mennünk, ugye?
5: Igen,
4: bolygó közé.
5: Pontosan.
4: Civilizáció?
5: Igen, szerintem most jön egy nagy, most elkezdtünk egy újabb válaszút felé, most vagy visszamászunk a fára, vagy fölmegyünk a világűrbe, és szó szerint, és nem kutatni kell mennünk a világűrbe. Ugye a Földön környezet klíma problémákkal küzdködünk. A nyersanyagok, az erőforrások végesek. A népesség rohamosan növekszik. Fogy minden. Miközben mindaz, amire szükségünk van az élethez, energia és nyersanyag, az a világűrbe karnyújtásnyira korlátlan mennyiségben rendelkezésre áll. Tehát a Föld ipara az most átalakul, szükségszerűen átalakul. Ma azt látjuk, hogy mondjuk nagyjából 20% űripar van, és 80% földön zajló ipar. Ez szerintem 100 éven belül totálisan meg fog fordulni, és azok a nemzetek, akik most ebbe fektetnek, akik most pozícióba kerülnek, akik most képesek megtalálni azokat a marketeket, azokat a piacokat, ahol van lehetőség labdába rúgni, azok ott lesznek a jövőben a legjobbak között. Én mindig példaképpen azt szoktam mondani, mint amikor az új világot benépesítettük. Hát milyen izgalmas volt, azt se tudták, hova mentek.
4: Csak mentek a hajóval.
5: Mentek a hajóval a semmibe, rengeteg pénzt fetszöltek bele az egyes, akkor még királyságok, azt se tudták, mi lesz belőle, és lám azok az országok, akik akkor gyarmatbirodalmat kiépítettek, és utána a gyarmatbirodalom javait szedték, azok ma a világ vezető gazdasági hatalmai. Ez vár a világra most, csak a világűr vonatkozásában.
4: És maga a folyamat, mert értem, hogy ott van ez a mérhetetlen mennyiségű energia és kincs, kiaknázható. A kiaknázása és a földre való szállítmányozása, az nyilván nem várhat 100 évet, tehát ott mennyi időre van szükség?
5: Valójában 5 évre se vagyunk ettől a problémának a megoldásától. Az, hogy képesek legyünk a kulcs problémákat megoldani, a többségét megoldottuk. Tehát azzal, hogy az amerikaiak eljutottak oda, hogy egy Starshipet fejlesztenek, majdnem készen vannak vele, ezzel képesek vagyunk arra, hogy nagy mennyiségű terhet kiuttatni a hold körüli térségbe és visszahozni. Nem ez a kulcs probléma. Jelenleg alapvetően egy nagy kulcs problémája van a hold körüli térség hasznosításának, az pedig az, hogy igen sokáig tart egy holdi éjszaka, 14 napon keresztül, és akkor bizony nagyon hideg van, és nincs napenergia, mert hiszen 14 napig sötét van, és nagyon hidegben pedig lemerülnek az akkumulátorok. Ezért egyetlen egy megoldás van, atomreaktort kell telepíteni a Holdra. Márpedig egy miniaturizált atomreaktort elvinni innen a Holdra, és a Hold por környezetében szabályosan működtetni, ugye gondoljunk bele, nem

0: diákok elkezdenek egy új térképet tanulni, a földrajz órán lesz a földtérkép, meg a holdtérkép, és szépen létrejönnek majd az új nemzeteknek a kis territóriumai a hold felszínén.
1: Hány űrmérnök van Magyarországon?
0: Én azt merem állítani, hogy, olyan 250 körül vagyunk. Nem több.
1: És óriási a kihívás ezzel.
0: És óriási a kihívás. Ebben hatalmas nagy a kihívás, és ebből én bátran tudom azt mondani, hogy jelenleg körülbelül 170-en a Nemred ZRT-ben dolgoznak. Tehát egy igen komoly tudásbázis sikerült az elmúlt 10 év alatt, mert ugyanis idén 10 éves a Nemred. Ez alatt a 10 év alatt sikerült fölépítenünk onnan, hogy volt egy fő, én magam, amikor a cég elindult, és most ott vagyunk, hogy 170 nagyon magasan képzett mérnöki gárda dolgozik ebben a cégben.
1: És a cél az, hogy, ilyen 300 kg körüli műholdakat.
0: Pontosan, mi azt tűztük ki célul, ugye Magyarországon.
1: Ez az a piac, ahol
0: ez az a piac,
1: van.
0: Így van, tehát az látszódik, hogy a, műhold konstelláció korát érjük, amikor föld körüli térségbe is 10 000-vel küldenek föl műholdakat, ugyanez fog történni a hold körüli térségben, majd később a Marson, és ahogy megyünk tovább. Magyarországnak szerintem nincs esélye beszállni olyanokban, mint űrbányászat, meg rakétatechnológia, ezeket el kell felejteni. De ez a néhány 100 kilós műhold konstellációk, amik a szolgáltatásokat nyújtják, ebbe igenis van lehetőség beszállni, és ebben lehet piacvezető szerepre is törni, hiszen regionálisan nincsenek jelenleg ilyen jellegű cégek, úgyhogy akár a közép-európai régiónak is a legnagyobb űripari cégeként tudunk majd működni, és ez az elsődleges célunk, hogy a közép-európai régió legnagyobbjai legyünk, és hogy ezt a közel maximum 200-400 kilós műhold kategóriába évente akár 10-20-30 vagy miért ne 100 műholdat tudjunk gyártani itt Magyarországon, magyar mérnökök tervei szerint, magyar tudáson alapozva, és teljesen amennyire lehetséges magyar beszállítói láncon keresztül. És ez ugye innentől kezdve azért azt hangsúlyoznám, hogy ez valahol szuverenitási kérdés is, gondoljunk
1: bele. Igen, mert hogy itt ezért is az elején kellett volna ezt leágasztatnom, de olyan érdekesen mondta a történetet, hogy, nem volt szívem ez meg. Valóban itt földészek meg, világhatalmak versenyeznek most. Itt most az a kérdés, hogy Martonvás, ami eddig a kukoricáról volt híres, az 10 év múlva ezekről a műholdakról lesz-e nevezetes, és a GDP-nek mondjuk hány százalékát tudják megtermelni. Az űripar itt Magyarország, most messzire mentem, de
0: ez így van, ez természetesen is. A potenciál az gigantikus, hiszen ha megnézzük, hogy mekkora a bejelentett konstellációknak a száma, és mennyi a gyártási kapacitás, akárcsak mondjuk például Európában, hát nagyságrendi az eltérés. Itt valóban a szuverenitás jön elő egy komoly kérdésként, hiszen azért kritikus infrastruktúrának kell tekinteni ezt is. Mindig arra gondolunk, hogy a kritikus infrastruktúra az az áramkábel, ami kint fut, meg paks, meg ezek. Így ez így van, ezek kritikus infrastruktúra, de az is kritikus infrastruktúra, mert világűrben csücsül, és ami nélkül nem működik. Megállna. Gondoljunk bele, nem lenne navigáció, nem lenne telekommunikáció, és nincs földmegfigyelési adat. Ha csak ez a három alapszolgáltatás világűrbeli infrastruktúráját kikapcsolom, akkor holnap mindenki vak. Szó szerint az egész ország meg a vak, süket, nem tudunk védekezni, a hadseregünk nem tud működni, a kommunikációs csatornáink leállnak, a navigációs képességünk
1: plázába se tudnánk menni.
0: Semmit nem tudnánk csinálni. Tehát a kormány, meg az egész szervi, minden, ami működteti az országot, egy bénakacsává válna, és azon nyomban véget élne az ország működése. És ugye főleg most, amikor látjuk, hogy milyen geopolitikai helyzet van, mikor azért Európában is háborúk zajlanak, mikor az országhatárunktól nem messze konfliktusok történnek, akkor talán még fontosabb az, hogy vajon mennyire tudunk szuverén képességeket fölmutatni ezen szolgáltatások mögött, és megvédeni a magyarok érdekeit, vagy nem vagyunk rá képesek, mert jelenleg ezen szolgáltatások mindegyikét Magyarország vásárolja. Magyarország olyan entitásokon keresztül fér hozzá, akiknek a saját érdekei előbbre valók, egy konfliktus helyzetben azt fogják mondani, hogy sajnálom, nem férsz hozzá. És akkor Magyarország.
1: Ez olyan, mint a tanker, ugye, hogy aki többet ad érte, lehet, hogy majd oda megy.
0: Pontosan így van, így van. Hát most gondoljunk bele, egy modern hadsereg hogy működik, hát most már csak egy tank is messzebbre lő, mint a horizont. Hát nem látom, hova lövök. Fogalmam sincsen, hol van a cél. Információra van szükségem.
1: Elon Musk ugye letiltotta a saját lehetőségeit abban a pillanatban.
0: Pontosan. Tehát a mai modern világ kommunikációs, földmegfigyelési, navigációs, űrbéri infrastruktúrák nélkül nem működőképes. És Magyarországnak szüksége van arra, véleményem szerint, hogy ezt önálló szuverén képességként kiépítse, és ne függjön másoktól, és ha konfliktus van, ha krízis helyzet van, akkor Magyarország a saját lábán is képes legyen a magyar emberek érdekeit megvédelmezni.
1: Min múlik most a Nemred sikere, hogy mennyire tudják magukat kifutni?
0: A sikerünk most azon múlik, hogy mennyire gyorsan és hatékonyan tudjuk az első saját műholdjainkat fölbocsájtani. Ezen a szektorban mindig ezen múlik a minden. Itt nagyon gyors a fejlődés.
1: Önök gyártják le.
0: Így van, így van.
1: Önök bocsátják föl is?
0: Nem.
1: Nem, nyilván.
0: Tehát úgy történik, hogy mi magunk tervezzük, jelenleg tervezési fázisban vagyunk a saját műholdjainkat.

0: technológiáinkat tekintve, mi is gyártjuk le, a felbocsátásra meg természetesen valamilyen felbocsátó vállalatot bízunk meg. Viszont a kérdés az, hogy mennyire tudunk agilisan és gyorsan reagálni a piacnak a változására, mert annyira gyorsan fejlődik ez a szektor, hogy nincs idő, szinte csak pár évünk van arra, hogy az első néhány műholdjunk elkészüljön és a világűrben legyen, és utána is folyamatosan, versenyképesen tovább kell tudnunk fejleszteni a technológiáinkat. Mert ez a szektor a lehető leggyorsabban fejlődik.
1: Ez a malomjáték, ugye? Most kell letenni a köveket, nem?
0: Hát ez ugyanolyan, mint a mesterséges intelligencia piaca, ami szintén olyan tempóban fejlődik.
1: Három hónap alatt már az összes tankönyv kidobható.
0: És ez az egész űrszektorra is igaz, hogy az, amit ma legyártok műholdat, az holnap már versenyképtelen, tehát nekem folyamatosan a háttérbe egy intenzív kutatásfejlesztési tevékenységet kell működtetnem. És ez a másik, ami szerintem nagyon fontos, hogy ez egy nagyon K plusz F igényes, és nagyon K plusz F eredményes szektor. Ha ezt nem tesszük meg, akkor elbuktunk. És ennek eredményeképpen viszont nagyon magas képzettségű magyar mérnökgárdát tudunk fönntartani, sőt, igazániból itt egy nagyon komoly lehetőség nyílik ki a magyar oktatási intézményekkel való együttműködésre, hiszen nekünk képzett emberekre van szükségünk, mi nyitottak is vagyunk rá. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség az ország számára.
1: Új űrkorszak forradalma? Ez a mostani időszak, ezt is azt hiszem.
0: Ez a mostani időszak. Észre se vesszük. Az az érdekes, hogy nem vesszük észre, a hétköznapi ember nem gondol bele, hogy mi mindentől függ az élet. Tehát amikor reggel kimegyek, vagy óvodába kell vinnem a gyereket, akkor az első gondolatom nekem, hogy milyen idő lesz, és akkor megnézem.
1: Ezért mondtam az előbb félig viccesen a plázát.
0: Pontosan, a fizetés, időjárás, tehát annyira...
1: Nincs internet, hát nincs az a halál, maga a halál.
0: Az hát szerintem, ha nem jön be az internet, vagy nem az az időjárás jön be, mint amit írtak, vagy nem tudom, nem tölt be, nekem nem tölt be az időjárás előrejelző alkalmazás, már reggel az ember azt mondja, hogy úristen, milyen ruhát adok a gyerekre.
1: Legközelebb majd, ha eljön hozzánk, ha lesz ideje, mert szerintem 24 óra, ez kevés, Martonvásáron, akkor ezzel a kozmikus sugárzásról beszélgessünk, mert az most nem került szó, és tudom, életnek egy komoly részét teszik, hogyan lehet túlélni egy Mars utazást, hát én ezt sem tudtam, hogy ez attól függ, hogy mikor mennek, hogy mennek, ott milyen sugárzás, ezért mondtam az előbb a barlangokat. Hogy
0: csak is barlangban, sőt egyébként nem teljesen barlangokban, ilyen lávacsövekbe fognak lakni valószínűleg a Mars felszín alatt. Van egy nagyon jó National Geographic ilyen filmsorozat jelenleg fönn az interneten, érdemes megnézni, mert az első olyan filmsorozat, ami ezt realisztikusan mutat be, és nem a Mars felszínén akar évekig űrhajósokat letelepíteni, hanem rájöttek, hogy bizony a Föld felszín alatti lávacsövekbe kell beköltözni, különben a kozmikus sugárzás nagyon
1: hamar. A Mars felszín alatti.
0: Mars felszín alatti, így van.
1: Kettes,
0: így
1: van. Megkapom akkor jól. Óra végül.
0: Mars felszín alatti lávacsövekbe, és az a megdöbbentő, hogy valójában nem vagyunk ettől sem messze. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy egy ilyen évtizednyi távlatra vagyunk attól, hogy a Marsra ember lépjen. Ugye nagyon ambiciózusak a tervei a SpaceX-nek a Starship programmal, azért ez egy kicsit talán ambiciózus, de az, hogy a 2030-as évek közepén ember lép a Marsra, az egy nagyon-nagyon valószínű forgatókönyv.
1: Jó, hát most ott tartunk, hogy a hold körüli infrastruktúra egyik alapkövét rakhatja le egy magyar vállalat. Gratulálok ehhez az a 10 évhez. Zábori Balázs volt itt a stúdióban, a Remred ZRT alapítója, szakmai vezetője. Akkor hajrá, Marton.
0: Köszönjük szépen!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Trend FM. Gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Jó napot kívánok! A főváros 15. kerületében a Székely-Elek úti vasúti átjárón továbbra sem tudnak átkelni baleset miatt. A 170-es autóbusz is terelve közlekedik, nem érinti a bútorraktár és a közvágó híd tér közötti megállóit. Erős a forgalom a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton befelé a Blahalujza térnél, a Széll Kálmán tér közelében, illetve a budai alsó rakparton, a Margit hídnál délfelé. A Neszmélyi úton tart a vízvezeték javítása, ezért egyirányúsították a Menyecske utcától a Péterhegyi útig, a Menyecske utcából pedig nem lehet jobbra a Neszmélyi útra kanyarodni. Az érintett BKK járatok a korlátozások miatt terelt útvonalon közlekednek. Július 6-áig nem jár a H7-es hév karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz közlekedik, Csepel végállomás és a Szent Imre tér között pedig a második Rákóczi-Ferenc úti és a Kossuth-Lajos utcai BKK autóbuszokkal utazhatnak. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Délután 5 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kovács Gergőt hallják, a legfrissebb hírekkel, információkkal jövünk itt a Trend FM-en. Már több mint 10 000 észrevétel érkezett az alaptörvény 17. módosításához, jelentette be a miniszterelnök a Facebookon. Magyar Péter szerint ezek 95%-a támogatja a képviselői mandátum hosszának korlátozását. A véleményeket holnapig várják. Mintegy 600 halálos áldozatot számoltak eddig a szerdai venezuelai földrengés után. A katasztrófa sérültjeinek száma már mintegy 3 000, az összeomlott épületek romjai között jelenleg is folytatják a kutatást. Becslések szerint több 10 000 ember lehet még a romok alatt. Az Egyesült Államok Földrajzi Kutatóintézete szerint akár 10 000 halottja is lehet a természeti csapásnak. Sportrepülőgép csapódott Peking legmagasabb épületébe, írja a CNN. A felhőkarcolóból kimenekítettek embereket, a helyszínre rengeteg tűzoltó autó és mentő is érkezett. A sérültek számáról egyelőre nincs információ. Eloltották a tüzet a Fejér megyei Kisláng és Mezőszentgyörgy között. A lángok egy 60 hektáros gabonatábla jelentős részét, valamint a szomszédos erdősávot is érintették. Az incidensben senki sem sérült meg. A tüzet a Sárbogárdi és Székesfehérvári hivatásos, valamint a polgárdi önkormányzati tűzoltók oltották el. Drágább lesz taxival utazni Budapesten augusztus 1-től. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Továbbá lesz 800 forintos reptéri díj. A javaslatot a fővárosi közgyűlés 19 igen szavazattal 10 tartózkodás mellett fogadta el. A május végi Bajnokok Ligája döntő nagyon jól jött a budapesti szállodák számára, de annyira gyenge volt egész hónapban a forgalom, hogy így is csak kozmatikázni tudta a hazai szállásadók és vendéglátók eredményeit. 1,8 millió vendég mintegy 3,9 millió vendég éjszakát töltött el. Az első 5 hónapot turisztikai számait fékezte az iráni válság, a szállodák jövedelmezőségét pedig rontja a 12%-ot erősödött forint. Flesz Tamást, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnökét hallják.
3: Elfogadható 5-6 hónapon vagyunk túl talán vendégszámok szempontjából. Bevétel szempontjából is néha úgy tűnik, hogy jó a helyzet euróban, de forintban sajnos ez komoly probléma, hogy ez a közel csak májusi hónapban is 11,5%-os forint erősödés a tavalyi évhez képest, ez elképesztő módon rányomja a bélyegét a jövedelmezésünkre, és nem is tudjuk honnan pótolni, úgyhogy ez meghatározza egyelőre az egész évet. És a másik kérdés pedig az a következő hónapokra is, hogy mi fog történni az erős forint miatt a piacon, a belföldi piacon, hogy mennyien fogják választani a külföldi nyaralást, amire most még nehéz válaszolni, de elképesztő kihívás lesz itt július-augusztus hónapokban a vidéki szállodáknak.
2: A világ 400 legerősebb cége közé válogatta az OTP-t az amerikai Forbes. A rangsorban a magyar cég a 398. helyet foglalta el. A lista négy kulcsfontosságú pénzügyi mutatót vesz figyelembe: árbevételt, profitot, eszközállományt és piaci kapitalizációt. Mindez különösen figyelemre méltó annak ismeretében, hogy 4 évvel ezelőtt az OTP csoport még nem volt a top 1000-ben, azóta azonban minden évben jelentősen javította helyezésén. Az Indotek Group kizárólagos tulajdonába került az Ocean Magyarország. A cég az üzletlánc fennmaradt 53%-os tulajdonrészét vásárolta meg. A tranzakciót az Indotek saját forrásból finanszírozta. A vállalat 2024 végén vásárolta meg az Ocean Magyarország 47%-os tulajdonrészét. Ezzel egy időben átvette a társaság irányítását is. A mostani lépés az elmúlt másfél év eredményeire épül. Ez idő alatt a vállalat nyereségessége javult, beszállítói kapcsolatai megerősödtek, és elkészült hosszú távú hazai stratégiája. A kivásárlás után az áruház továbbra is az Ocean márka név alatt működik, hosszú távú megállapodások biztosítják a márka használatot és a nemzetközi beszerzési együttműködésekben való részvételt. A tervek szerint az Ocean Magyarország kisebb alapterületű boltokkal is megjelenik a piacon, és több száz új egységgel bővíti hazai üzlethálózatát. Óriási leépítésre készülhet a Volkswagen. Világszerte akár 100 000 főt is elbocsáthatnak, erről ír a Spiegel. A vállalatnál jelenleg mintegy 657 000 munkahely van, korábban 50 000 fős leépítést terveztek, ami már önmagában is nagy elbocsátási hullám lett volna. Az új 100 000-es szám viszont nem világos, hogy mire vonatkozik, a hírek szerint azonban a vezérigazgató már bemutatta az átalakítási terveit. A cég középtávon bezárhatja 4 németországi üzemét is. A termelés akkor állna le, amikor a jelenleg ezekben az üzemekben gyártott modelleket kivezetik a piacról. A Magyar Nemzeti Bank kedden 6%-ra csökkentette az alapkamatot, de ez már nem hozott jelentős plusz keresletet az állampapírpiacra, mert az államadóságkezelő már korábban csökkentette az elérhető hozamokat. A hosszabb lejáratú kötvények már inkább az 5%-os hozamszint közelében vannak, vagyis a profi befektetők további kamatcsökkentésre számítanak a Magyar Nemzeti Banktól. Árokszálási Zoltánt, az MBH Bank elemzési centrum igazgatóját hallják.
4: Az amerikai várható kamatemeléstől függetlenül, vagy ugye, hogy a régióban is azért már volt már itt emelés, ugye a csehek nemrég emeltek az irányadó kamaton, akkor még mindig a különbség a magyar meg a régiós országok kamatszintje között, hogy még így is van tér lefelé. Tehát mi most azt mondjuk, hogy nyár végére 5,5%-ra csökkenhet a jegybanki alapkamat. Ugyan azt gondoljuk, hogy utána lehet, hogy lesz kivárás, de jövőre legkésőbb tovább folytatódhatnak a kamatcsökkentések. Akkor is egyébként, hogyha a Fednek emelnie kell, vagy esetleg a régióban is még talán lehet egy-két emelés. Benne van bőven, hogy a magyar kamatszint lejjebb. Nagy a különbség még mindig a régiós versenytársakhoz képest.
2: Rendkívüli állapotot vezetett be a Krímen a félszigetet 2014 óta ellenőrzése alatt tartó Oroszország. Ukrajna egyre komolyabb dróncsapásokkal képes támadásokat végrehajtani, illetve az általa megszállt területek stratégiai Oroszország és az általa megszállt területek stratégiai pontjai ellen. Ennek következménye a Krímben most kihirdetett rendkívüli állapot is. A félsziget utánpótlási útvonalait hatékonyan támadják az ukrán drónok, így a megszálló orosz erők sem a Kercsi szoroson át, sem északról nem tudnak ellátást biztosítani. A szigetet egyre nagyobb tömegben hagyják el a lakók, ma csak nem 2000 autó torlódott fel a Kercsi szoros hídjánál. Szevasztopolban általános áramszünet van, hosszabb ideje gondot jelent az üzemanyag beszerzése. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök épp tegnap jelentette be, hogy 40 napos offenzívát indítanak az oroszok ellen. Kevés olyan mezőgazdasági termék van, amelynek stabil a piaca, sem a klímaváltozás, sem a keresleti ingadozás nem okoz gondot, mondta a megkérdezett agrárszakértő. Simon Attila hangsúlyozta azt is, a hagyományos étkeztetésen túl a gyümölcsléipar is használja. Egyébként a hazai termelők ellátják a piacot, önellátóak vagyunk.
5: Hogyha van ágazat, ami túlélte ezeket a klimatikus válságokat, vagy túléli, attól szóképpen csökken 10-15%-kal a lehetés területen, még mindig egyik legstabilabb ágazat. Ennek egyik oka, hogy nagyon jó genetikai új fajták vannak, tehát jó természetűek, és szinte a szemenkénti vetéstől a betakarításig, amíg be nem kell a hűtőházba, addig teljes mértékben legépesíthető, nem olcsó gépekkel, de sokkal jobb hatékonysággal és minőségben szedik ki a répát az új répakombájnak, mint a korábbi kézikiszedés.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os erősödéssel zárt 139.790 ponton. A részvénypiac forgalma 19 milliárd 122 millió forint volt. Nézzük, hogy teljesítettek a vezető papírok. A MOL 0,5%-os erősödésvel zárt 3668 forinton, az OTP 3,1%-os mínusszal 45810 forinton, a Richter 1%-os plusszal zárt 12260 forinton, a Magyar Telekom pedig 0,5%-os gyengüléssel fejezte be a napot 2678 forinton. A 4iG 6,4%-os erősödéssel fejezte be, az Alteo 2,4%-os plusszal, az Autovallis egy 7%-os emelkedéssel, a Duna House 2%-os plusszal zárt a mai napon, a Masterplast 3,1%-os mínusszal, az Opus 8,1%-os plusszal, míg a Rába 6,7%-os erősödéssel zárta a mai kereskedést. Nyugat-Európában is hamarosan zárnak a tőzsdék, továbbra is negatív a hangulat, a londoni FTSE 7-tized, a frankfurti DAX Index 1,2-tized, a párizsi CAC-on 6,1%-os mínuszban, a milánói börze 1%-ot megy lefelé, a madridi IBEX pedig 4,1%-ot. A tengeren túlon továbbra is vegyes a hangulat, az S&P 500-os mutató stagnál, a Dow Jones 1,1%-os pluszban, a Nasdaq Composite 4,1%-kal megy lefelé. A bankközi devizapiacon 1 euróért 353 forintot, 1 amerikai dollárért 310 forintot, 1 svájci frankért 383 forintot kérnek.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a derült napos idő, csapadék nem lesz. Szinte az egész ország területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható. A hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul, estére 23 és 28 fok közé hűl le. Hétvégén is marad a tikkasztó hőség, míg holnap 34 és 39 fok között lesz, addig vasárnap akár 40 fokot is mutathat a hőmérő. Az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriadót rendelt el az ország minden pontján.
0: Sporthírek a 94.2.
2: Nemzeti ünnepet hirdetett Ecuadorban Daniel Noboa elnök a válogatott világbajnoki továbbjutása után. A dél-amerikai csapat hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Németországot és csoportharmadikként bejutott az egyenes kieséses szakaszba. Ecuador története 5. világbajnokságen szerepel és 2006 után másodszor jutott tovább a csoportkörből. A következő körben többek között Mexikóval vagy Svájccal is találkozhat. Már a csoportkör lezárása előtt megdőlt a labdarúgó világbajnokság helyszíni nézőcsúcsa. A FIFA közlése szerint az amerikai, mexikói és kanadai rendezésű tornán eddig 3.657.000 néző volt jelen a stadionokban, ezzel túlszárnyalták az 1994-es amerikai VB 3,5 milliós rekordját. Az új csúcs az Ecuador-Németország mérkőzésen dőlt meg. A torna ráadásul még messze nem ért véget, mától további 48 mérkőzést rendeznek. A stadionok eddig 99%-os látogatottsággal működnek, a magas jegyárak és a beutazási nehézségek ellenére is. Megdőlt egyébként a gólrekord is, az eddig lejátszott 60 mérkőzésen 173 találat született. Az eddigi gólrekord a 2022-es tornához fűződött, Katarban 64 meccsen 172 találat született.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
6: Köszöntjük a hallgatókat! A magyar tőzsde két befektetési sztoriával ismerkedhetünk meg közelebbről. A Gloster csoport az elmúlt 5 év során organikus és akvizíciós növekedésnek egyaránt köszönhetően egy látható fejlődést ért el. A társaság működése két egymást kölcsönösen erősítő üzleti egységre épül, a nemzetközi szoftverfejlesztési és a felhő alapú üzletágakra. Műsorunk második részében pedig a regionális kiskereskedelmi ingatlan portfóliót építő és hosszú távon is stabil euróhozamot ígérő Shopper Park Plus NRT működését, stratégiáját tekintjük át, milyen növekedés várható a cégtől, és mekkora lehet a fenntartható osztalékhozam, többek között erre keressük a választ. Tartsanak velünk!
0: Ez még mindig a prémium kategória.
6: Egy hazai tőzsdei társasággal foglalkozunk mai műsorunkban. Itt van a vonalban Szekeres Viktor, a Gloster Digital Group NRT igazgatóságának az elnöke. Üdvözlünk!
7: Üdvözlöm én is a hallgatókat, szervusztok!
6: A legfrissebb tényszámok, amit publikáltatok, 2025-ös évre vonatkozik. Az éves jelentésetekben konkrétan az szerepelt, hogy az IFRS szerinti árbevétel 8,65 milliárd forint, az EBITDA pedig, amit elértetek, az 751 millió forint. Mind a két kulcsadat 16%-os csökkenést jelent az egy évvel korábbi bázishoz képest. De milyen folyamatok álltak a számok hátterében, hogy éltétek meg az elmúlt időszakot?
7: Igen, a számok tekintetében azért egy kis kontextus érdemes hozzáadni. Az árbevételünk az azért csökkent, mert 2024 novemberében hoztunk meg egy olyan döntést, hogy az egyik üzletágunkat értékesítjük. Ez volt a rendszerintegrációs üzletág, ők elsősorban ilyen hardverkereskedelemmel foglalkoztak, annak is leginkább ezt az állami szektor részében voltak erősek, és az a stratégiai döntés született, hogy sokkal inkább a felhő és a szoftveres szolgáltatásokra kerül át a fókusz, és ennek megfelelően őket értékesítettük. Egyébként az ebből befolyó vételárat szoftverfejlesztő cég megvételének a vételárára fordítottuk. Szóval ez az egyik oka annak, hogy a sok éves trendhez képest, ugye, ahol eddig mindig évről évre növekedést tudtunk kimutatni, itt most ebben az évben nem tudtunk növekedést kimutatni, hozzáteszem, erre egyébként számítottunk, mint menedzsment, egész egyszerűen a hardverkereskedelemnek az árbevétel lába nagyon magas volt, ellenben a profit oldala az viszont nagyon alacsony, úgyhogy ezért is szerettük volna, hogyha ez az üzletek kikerül. A másik indok az pedig az, hogy egészen 2025 óta egy elég kemény árfolyam nyomás alatt vagyunk. Ugye rólunk azt kell tudni, hogy mi alapvetően egy exportáló cég vagyunk, nekünk az árbevételünknek a zöme az euróban érkezik, vagy külföldön, de még a belföldi árbevételeinknek is a zöme is euró alapú, tehát nekünk nagyjából így a 80-90% az árbevételnek dollár és euróból érkezik. Tehát nekünk egy magas forint árfolyam az, ami egyébként javít a számainkon. Hát az elmúlt időszakban ennek pont az ellenkezőjét tapasztaltuk. Azok a szintek, amik pedig ugye mostanában vannak a piacon, azok még ennél is lejjebb vannak, úgyhogy e tekintetben az árfolyam oldalon túl sok jóra nem számítunk idén is. Hát érdemes csak elképzelni, ugyanannak a mérnöknek ugyanaz a munkája a jelen piaci körülmények között 15-20%-kal kevesebb forintot kapunk érte, mint mondjuk másfél-két évvel ezelőtt kaptunk úgy, hogy közben az országban az árak csak felfele mentek.
8: Hogyha körültekintünk a nemzetközi piacokon, akkor azt láthatjuk, hogy a szoftver cégek árfolyamai az egyébként jó számok ellenére is nyomás alatt vannak. Az S&P Composite 1500 szoftver a legrosszabbul teljesítő iparág az amerikai indexekben, mert a befektetők azt árazzák, hogy a szoftver cégek jelentős részére vagy nem lesz szükség ilyen formájában, vagy legalábbis az árbevételi modelljük nyomás alá kerülhet a mesterséges intelligencia térnyerésének köszönhetően. Te hogy látod, hogy mennyire megalapozott ez a félelem általánosságban, illetve a Gloster életére milyen hatással lehet a mesterséges intelligencia?
7: Szerintem a piac tekintetben elég bölcs. A hagyományos értelemben vett szoftvercégeknek valóban vége van. Tehát, hogy az a modell, hogy nem tudom, adunk embereket nagy nemzetközi projektekben, és akkor kifejlesztünk szoftvereket, jobban járt a megrendelő is, hiszen egy alacsonyabb bérű embert tudott bevonni a projektbe, mi is jól járunk, hiszen az embereknek a tudását külföldre tudjuk eladni. Szóval szerintem ez a modell, ez recsegropog, ez így nagyjából a végét járja. Ma egyébként egy szoftveres cég túlélésének a kulcsa, hogy AI-os céggé tud-e válni. Hogy ebben az új AI korszakban van-e olyan mondása, amitől az ő terméke és szolgáltatása ugyanolyan keresett marad, mint szoftverfejlesztő korában volt. Egyébként nekünk van ilyen mondásunk, mi most arra mentünk rá, hogy nagy, meglévő, legacy szoftvereket keresünk, tehát olyan ügyfeleket, akiknek ilyen 10-15-20 éve egyedileg fejlesztett szoftvereik vannak, nem mernek, nem tudnak hozzányúlni, nem tudják őket felfrissíteni, és nekünk van olyan saját speciális AI eszközünk, aminek a segítségével ezeket a szoftvereket le tudjuk dokumentálni, és ezeket a szoftvereket új modern szoftver környezetbe meg tudjuk írni. Ezáltal a cégeknek az ilyen 10-15 éves tudása, domain tudása, munkája nem vész el, viszont kapnak egy új, modern szoftver technológiákkal megírt, mesterséges intelligenciával megtámogatott szoftvert. Mi most ezt látjuk egy kellően nagy és masszív piacnak ahhoz, hogy az egész cégünknek az irányvonalát most sokkal inkább ebbe az irányba kezdtük el elvinni.
6: Változik tehát a piaci környezet, és említetted a forint, euró, forint, dollár árfolyam jelentette komoly kihívásokat. Így felmerül a kérdés, hogy milyen lépéseket tettetek a működési költségek optimalizálása érdekében, illetve lehet-e, hogyan lehet kezelni ezeket a változásokat, úgyhogy a cég egy növekvő profitabilitási pályára tudjon állni a következő időszakban.
7: Így van, tehát jelenleg az történik, hogy a megváltozott környezet miatt is meg kell változtatnunk azt a struktúrát, amit ebben működünk. Úgyhogy igazából azt szoktam mondani, hogy mi az összes tőlünk elvárható lépést megtesszük annak érdekében, hogy a profitabilitást magas szinten tartsuk. Egyrészt ugye a zuhanó árfolyam mellényeket van házon belüli treasuring, és amikor magas az árfolyam, akkor váltunk határidőre. Most is egyébként ez történt, ha jól emlékszem, februárban volt egy jó váltásunk, majd most júniusban fut ki. De hát azért ez is ugye ideig óráig tart. Hiszen, hogyha egyszer van egy csökkenő trend a piacon, akkor lehet neked a legjobb treasury is, de valójában mindig csak az adott piachoz képes tudsz egy kicsit jobban váltani a fő piaci trendet, hogy egész egyszerűen a forint az folyamatosan erősödik, azt nem fogod tudni megtörni, akármilyen jó treasury-t van. Viszont amivel tudunk mit kezdeni, azok a belső költségeknek a struktúrálása, egyébként ez el is indult, volt is ilyen közzétételünk a múlt héten. Itt azon kezdtünk el most dolgozni, hogy négy cégünket is összevonunk egy cégbe, ettől jelentős szinergia hatáshoz kapcsolódó megtakarításokat várunk el, kevesebb vezető, kevesebb adminisztráció, azok a folyamatok, amiket csináltunk a múltban is, csak ezt most már jogilag is egy cégben egyesítjük, kevesebb könyvvizsgálat, olcsóbb könyvelés és végre egységes értékesítés, mindaz, ami ezt jellemzi. Erre egyébként most megérett a helyzet, és most minden kisebbségi tulajdonos is szívesen csatlakozik ehhez a gondolathoz, és ettől azt reméljük, egy ilyen áramvonalasított céggel, ahol kevesebb belső működést kell menedzselni és fizetni, az jó hatással lesz az összcégcsoportnak a profitabilitására.
8: A szervezeti átalakításon, illetve a profiltisztításon, a hardware üzletág eladásán kívül viszonylag friss hír, hogy új vezérigazgató is kinevezésre került Csillag Péter személyében. Mit vársz, milyen képességekkel, készségekkel tudja támogatni a Gloster működését?
7: Új vezérigazgatónktól tulajdonképpen nem kevesebbet várunk, mint hogy hajtsa végre ugyanazt a programot, amit annól még a saját cégében is végrehajtott sok-sok évvel ezelőtt. Ugye Csillag Péterről azt kell tudni, hogy Star Sheva nevű cégnek volt a tulajdonosa és az ügyvezetője, hogy ők olyan nagy ügyfeleknek dolgoztak, mint a Facebook, meg az Apple, és még sorolhatnám. Úgyhogy ő az az ember, aki már azt a fajta software sztorit, amit mi itt építünk, ő azt már vitte sikerre külföldön. Az ő idejében akkor még a Big Data volt az a technológia, ami hát nem annyira robbanásszerűen, mint most az AI, de akkoriban nagyon robbanásszerűen terjedt, és hogy gyakorlatilag az ott megtanult mechanizmusokat, az ott megtanult üzleti modelleket szeretnénk a jelen helyzetben alkalmazni, de így már a mesterséges intelligencia AI-ra, nyilván annak is az a részére, amit egyébként hajlandóak megvenni, a cégek hajlandóak beimplementálni. Úgyhogy igazából az ő személye is talán a befektetők számára egy garancia arra, hogy az a jó sztori, amit már egyszer az ő keze alatt megszületett, az meg fog tudni születni még egyszer itt az elkövetkezendő években.
6: Az Erste hosszú időn keresztül követte a Gloster részvényeket, célárakat is meghatározott. Mi a helyzet jelenleg ezzel az együttműködéssel, és hogyan látod, mint alapító, meghatározó tulajdonos a részvényeknek a jelenlegi értékeltségét, milyen tartalék, milyen potenciál lehet véleményed szerint a Gloster papírokban a következő időszakban?
7: A Gloster papírokban tavaly év eleje volt, egy átmeneti időszak van. Egész egyszerűen az a korábbi struktúrában gondolkodtunk, hogy megtartjuk a megvásárolt cégekben a kisebbségi tulajdonosokat, és az ő segítségükkel közösen fogjuk tudni sikerre vinni a Gloster sztorit. Az úgy tűnik, hogy ebben a mostani piaci környezetben nem bizonyult kellően erős struktúrának, úgyhogy most átalakítjuk az egészet, egy nagy központi céget szeretnénk létrehozni, és oda szeretnénk bemürgyölni az összes operatív tevékenységet. Itt már azt látjuk, az előjelek itt azt mutatják, hogy sokkal egységesebben tudunk döntést hozni, a stratégiai irányokat sokkal könnyebben el tudjuk dönteni, és sokkal látványosabban tudunk haladni azon az úton, amit ott közösen meghatározunk. Egy másik hír például ez, hogy a jelenleg például csak Budapesten 3 irodában működünk, ezt most összevonjuk ősztől egy irodával, úgyhogy végre egy közös irodában, egy közös helyiségben, egy közös térben lesz az összes fontos stakeholder, aki a rossz életében meghatározó, ez is mind-mind azt szolgálja, hogy együtt közösen erősebbek legyünk, mint amilyenek vagyunk jelenleg. Annyira volatilis, annyira gyorsan mozgó időszakban vagyunk jelenleg, hogy ahhoz, hogy a bármilyen elemző egyébként reális célárat tudjon megfogalmazni, ahhoz ugye először nekünk, mint kibocsátónak kell kirakni jövőre vonatkozó konkrét elképzeléseket. Mert ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, nekünk ehhez még időre van szükségünk, nekem még meg kell látnom azt, hogy ez a mostani menedzsment csapat az új helyen, az új felállásban milyen jövőt tud kirajzolni, ami egyébként elfogadható mindennyiünk számunkra, és amikor ez megvan, akkor érdemes ezt közzétenni, és akkor érdemes visszamenni az elemzőkhez, akik ebből ki tudják számolni a befektetők által elérhető célárat.
6: Várható tehát akkor egy stratégiai frissítés majd nálatok. Ennek körülbelül az idő horizontjára van-e valami prognózisod, hogy ez mikor tud kijönni?
7: A terveink szerint az idei évnek a második fél évében ez nekünk házon belül rendelkezésre fog most már állni. Addigra most már nagyon jól ki fog kristályosodni, hogy a megváltozó stratégia részeként melyek azok az emberek, melyek azok a szervezeti egységek, amiket megtartunk, viszünk tovább, melyek, amelyeket tovább erősítünk, veszünk fel még embert, mert nagy piaci igény mutatkozik arra, amit ők tudnak, úgyhogy az én vízióm szerint ennek az évnek a második felére végére már ki kell tudjon kristályosodni előttünk egy olyan stratégia, amit az, amikor abban az állapotban kerül, hogy az nyilvánosan is vállalható és megosztható a befektetőkkel, akkor természetesen ki fogjuk rakni.
8: Egy sarkalatos kérdés a befektetők számára, az mindig a piaci likviditás, illetve szorosan kapcsolódóan a közkész hányad, a részvények azon aránya, ami effektíve kereskedni lehet. És itt azt látjuk, hogy sok más egyébként kisebb tőzsdei céghez hasonlóan itt is te, mint alapító tulajdonos, illetve a Széchenyi tőke alapok együttesen több mint 70%-nyi részvény pakettel rendelkeztek, és így a közkészhányat 30% alatt van. Ebben terveztek-e bármilyen változást a részvények likviditásának növelése érdekében?
7: 30% alatti közkészhányat szerintem egy ekkora papír esetében az úgy nagyjából rendben lévőnek találjuk. Nem gondolnánk, hogy ennél sokkal több papír lenne szükség a piacon. Hogyha valaki most is szeretne értelmes mennyiséget vásárolni a tőzsdén, azt ugyan egy nap alatt nem tudja megtenni, de egy néhány nap alatt egyébként meg tudja tenni, hiszen megnézzük a könyvet, azért most azt látjuk. Vannak olyan árszintek, ahol már azért bújnak elő olyan eladók, akik ugye jelenleg inkább még várnak, hogy megérkezzen az ároda, ahol ők már ott szívesen eladnának. egyébként nekünk van árjegyzőnk is a piacon, ők állnak be a könyvbe mind a két oldalon is, úgyhogy ez pontosan azt segíti elő, hogyha mondjuk valaki kisebb mennyiséggel szeretne üzletelni Gloster részvényekkel kapcsolatban, akkor mindig lesz, aki megveszi, illetőleg mindig lesz, akit ülő meg fogja tudni venni. Én azt látom, hogy mióta van ez az árjegyzés, ott igazából nem is annyira a piacon elérhető részvényeknek a darabszám a szűk keresztmetszet, hanem hogy egy-egy hír kapcsán, most mindegy, hogy pozitív vagy negatív, van olyan befektetői érdeklődő, hogy tudják venni és el tudják adni azokat a részvényeket. Szerintünk önmagában a likviditás most már nem az elsődleges kérdés, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt volt.
6: Júniusban saját részvény visszavásárlási programot indítottatok. Mi volt ennek a célja, és mit lehet róla tudni?
7: Nagyon sok olyan belső kötelezettségünk van, amit egyébként a szerződés szerint nekünk részvényben lesz szükséges, hogy kifizessünk, és az ehhez szükséges részvényeket nem kibocsátással szeretnénk előteremteni, hanem sokkal inkább a piacról szeretnénk visszavásárolni részvényeket. A cég ugye sokféleképpen jutalmazhatja a befektetőt, jutalmazhatja jó árfolyammal, ugye azt, hogyha megnézzük az elmúlt időszakot, ezt most nem mondható el a mi részvényünkről, jutalmazhatja őket osztalékkal, mi jelenleg az osztalékot visszaforgatjuk a jövőnek a növekedésébe, illetőleg jutalmazhatja a befektetői saját részvényvásárlással. Mi ezt a módszert választottuk arra, hogy egyik oldalon a meglévő befektetőket egy kicsit jutalmazni tudjuk, a másik oldalon pedig nyilván nekünk, mint társaságnak is szükségünk van saját részvényekre.
6: Végezetül a kilátásokkal kapcsolatban, hogy látod a piacnak a jövőjét, mennyire tűnik ez egy olyan szegmensnek, ahol jelentős növekedési lehetőségeket lehet kiaktázni?
7: A szoftver modernizáció az, ami a mi tevékenységünknek a középpontjában áll. Ez talán azért is van, mert ehhez vannak nagyon jó senior szoftverfejlesztőink, ráadásul sokan, akik nagyon jól ismerik ezeket a korábbi legacy rendszereket, illetve rendelkezünk olyan rendkívül modern AI-os technológiával, amivel képes vagyunk ezeket a régi szoftvereket megérteni, ledokumentálni és újraírni egy modern szoftverfejlesztői környezetben, és tenni bele AI-t, hogy a funkcionalitás is javuljon. A mi érdeklődésünkben jelenleg ez a piac van. Tartottunk rendezvényeket Magyarországon, Németországban és Angliában az a témában. Mindegyik teltházzal ment le nagy érdeklődéssel, és azt tapasztaljuk, hogy egészen nagy multicégek is eljönnek ezekre a rendezvényeinkre, mert ott bizony ez egy core probléma, ott ez egy nagyon súlyos problémának látszik. És ez egy dolog, hogy súlyos a probléma, de mostan hajlandóak erre pénzt, erőforrást is költeni, hogy ezzel a dologgal kezdjünk valamit, és viszonylag kicsi még itt a verseny, hiszen ezekhez a legacy rendszerekhez viszonylag kevés cég mer hozzányúlni, sokkal inkább arról próbálják meggyőzni az ügyfeleket, hogy írjon az nullából egy újat, de hát egy igazán nagy core informatikai rendszer esetében ez tulajdonképpen nem járható út. Az egyedüli számukra elfogadható út az, hogyha ezeket egy profi csapat újraírja úgy, hogy a korábbi tudás ugyanúgy megmaradjon a szoftverben, ahogy eddig volt. Nekünk most ez a fő stratégia irány, ehhez keressük az ügyfeleket, és azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt időszak első visszajelzései alapján ebben elég sikeresek is vagyunk.
6: Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, figyelni fogjuk akkor továbbra is a Gloster bejelentéseit, illetve a publikált tényszámokat, információkat. Szekeres Viktor, a Gloster Digital Group NRT igazgatóságának az elnöke volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
7: Köszönöm szépen, szervusztok!
0: Ez még mindig a prémium kategória.

0: Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
1: Egy újabb tőzsdei céggel ismerkedünk meg mai adásunkban. Itt van a vonalban Bárány Kristóf, a Shopper Park Plus NRT igazgatóságának az elnöke. Üdvözlünk, szervusz!
2: Én is üdvözlök mindenkit, sziasztok!
3: A kelet-közép-európai térségben immár 30 kiskereskedelmi ingatlanból álló portfóliót tulajdonló társaság célja, hogy a régió legnagyobb retail park tulajdonosává és üzemeltetőjévé váljon. 8 lengyel, 4 csehországi, 4 szlovákiai és 14 magyarországi kiskereskedelmi park, és összesen több mint bruttó 600.000 négyzetméter bérelhető terület, amely a Shopper Park Plushoz köthető. Hogy néz ki pontosan az üzleti modell?
2: Alapvetően nem bevásárlóközpontokról, hanem retail parkokról van szó. Ezek egyszintes épületek, dobozok, nagyon nagy parkolóval, tehát például, amit szerintem mindenki ismerhet, az a budaörsi Tesco, de ezen kívül gyakorlatilag a legtöbb vidéki nagyvárosban is van Shopland, ez a Shopper Park brandje, Shopland alatt működő bevásárló park, vagy retail park. A céget magát, a Shopper Parkot meg 2023-ban vezettük be a tőzsdére, azóta több sikeres tőkeemelésen vagyunk túl, és folyamatos euróosztalékot fizet a papír, tehát amiben még speciális az az iparág, hogy itt gyakorlatilag euróban fizetik a bérlők a bérleti díjat, euróban van a bankhitel, így módon a cég is euróban működik, és euróban fizeti az osztalékot. Most már Bux Index tagok vagyunk, és azt hiszem a 8. legnagyobb cég vagyunk a budapesti értéktőzsdén, és nemrég fizettünk 92 cent osztalékot részvényenként, amilyen 7% körüli euróhozamot jelent a befektetőknek az osztalékágon.
4: Kicsit több, mint 2 hónappal a választások után, hogy látod most a hazai piaci környezetet? Jelentős csökkenés volt a magyarországi befektetések kockázati megítélésében. Ez konkrétan hogy csapódik le nálatok, akár a finanszírozási költségekben, akár az ingatlanok értékelésében?
2: Így van, tehát az elmúlt hetekben, most már talán hónapokban egy óriási kockázatcsökkenés volt Magyarországon. Megnézzük az államkötvény hozamokat. Mindez ugye azt jelenti, hogy a külföldi befektetői bizalom Magyarország és a magyar eszközök iránt visszatért, és hát nagyon erősen vásárolják a forintot, illetve a magyar eszközöket. Az ingatlan piaci hozamok, azok egy kicsit lassabban követik ezt a hozamcsökkenést. Tehát például ugye a mi legutóbbi negyedéves jelentésünk az az első negyedéves jelentés, ott gyakorlatilag ez a hozamcsökkenés a magyar eszközök értékeltségében még nem jelentett meg, hiszen ez a március 31-i állapotot tükrözi, illetve egy elég nagy portfóliónk van, aminek körülbelül 35-40% a magyar, ugyanakkor az egész egy magyar struktúrában szabályozott ingatlantárság formájában működik a magyar tőzsdén. Tehát nyilván ennek a kockázatcsökkenésnek a struktúra és az eszközök oldalán is azt várjuk, hogy lesz egy jelentős pozitív hatása. Azt gondolom, hogy azért ennek egy része már megfigyelhető, ha az árfolyamra tekintünk. Ami az a banki finanszírozást illeti, eddig Szlovákiában, Csehországban, Lengyelországban a kamatfelár, amit tipikusan kaptunk, az 2% körül volt, ugye Magyarországon 2,5% körül, és most azt látjuk, hogy már Magyarországon is elérhető a 2%-os kamatfelár ilyen típusú hiteleknél, ami nyilván középtávon megint egy megtakarítást jelent a finanszírozási oldalon.
1: Térjünk is át akkor a legfrissebben publikált számaitokra. Az első negyedéves jelentést említetted, itt a netto profit az egészen elképesztő mértékben 167%-kal nőtt éves alapon, és elérte a 28 millió eurót. Ennek a döntő része frissen vásárolt lengyel portfólió felértékelésből származott. Hogy látod, mennyire fenntartható a növekedés?
2: A lengyel portfólió akvizíció az nyilván egy nagyon fontos lépés volt, és már egy jó ideje előkészítés alatt állt. A novemberi 100 millió eurós tőke bevonásunk tulajdonképp ezt a célt szolgálta, hogy ezt le tudjuk zárni. A magyar tőzsdén nagyon régen nem volt ekkora elsődleges tőkebevonás, erre elég büszkék vagyunk. És arra is, hogy nagyon gyorsan lezártuk ezt a tranzakciót, tehát novemberben vontuk be a tőkét, és márciusban lezártuk a tranzakciót. Itt a felértékelődés oka, hogy nagyon jó áron vásároltuk ezt a portfóliót. Tehát 9,1%-os euró hozamon, tehát a tőkeáttétel előtti úgynevezett yielden vásároltuk ezt a portfóliót. Úgyhogy a legnagyobb részét az Osán 15 évre fix bérleti szerződéssel visszabérelte, és a piaci yield retail parkokban Lengyelországban valahol 7-7,5% között van. Tehát nyilván az értékbecslő azt vette figyelembe, hogy a 9,1% az egy piaci jóval meghaladó yield, és valahol a kettő között lőtte be az ingatlan értékét, de ugye így is egy nagyon jelentős felértékelődést tapasztalhattunk. Ami még itt nagyon lényeges, hogy a cash flow-ból csak szűk egy havi jelentkezett abban a negyedévben. Ennek ellenére ez a negyedév nagyon erős volt. Az erősség másik oka az a like for like, tehát a meglévő eszközök bérleti díj és NOI, tehát ez egy ilyen EBITDA proxy növekedése volt, ami 10% fölött volt euróban évfelév alapon, tehát a meglévő eszközökre, ami azért egészen elképesztő mérték növekedés, hogy az ingatlannál azt szoktuk mondani, hogy egy inflációs növekedést szeretnénk legalább elérni. Itt euróinflációról van szó. Nyilván ez 2-3% között mozog jelenleg. Tehát a 10% az sokkal magasabb, mint az infláció. Ez azt jelenti, hogy a bérleti díjakat érdemben tudtuk növelni, illetve egyéb bérleti díjbevétel termelő tevékenységeket is tudtunk végezni. Például nagyon nagy telkek vannak itt az ingatlanoknál, és ezeket drive-thru és egyéb telek bérleti konstrukciókra is tudtuk használni. Tehát a két legnényesebb elem, az egyik ez a felértékelődés, tehát eddig mindig, amikor vásároltunk, az a befektetőknek jó volt, hiszen egy nagyon jó áron, nagyon magas hozammal vásároltunk, illetve, hogy a bérleti díj tömeg a meglévő eszközökön bőven az infláció felett, tehát két számjegyű euró növekedést produkált. Kérdés másik része, azt hiszem, hogy a jövőbeli terveinkre irányult, hogy folytatjuk ezt a növekedést, de van egy 5 éves guidance-ünk, abból azt látjuk, hogyha megnézzük most a cash-sel korrigált tőkeáttételünket, az 40% körül van Q1 végén, tehát ez azt jelenti, hogy a megcélzott 50-55%-os tőkeáttétel eléréséhez ugye még tudunk idegen tőkét igénybe venni. Nyilván ennek az az előnye, hogy ez sokkal olcsóbb, mint a saját tőke, és ebből kívánunk tovább növekedni a következő fázisba, tehát még egy 130 millió euró körüli akvizíciót tervezünk, ez több eszközből fog vélhetőleg összeállni, ami még jelentősen tudja növelni az egy részvényre jutó eredményt, és az egy részvényre jutó osztalékot is.
1: A Concord elemzője követi a részvényeket, és a májusi frissítés során is 15 eurós célárat határozott meg. Ugye ez a novemberi kibocsátási sávhoz képest egyébként még egy jelentős emelkedési potenciál volt, viszont jelenleg ilyen 14,5 euró magasságában forognak a papírok. Hogy néz ki a tulajdonosi struktúra, illetve a közkészhányad jelenleg, és milyen további potenciál az, amit menedzsment szempontból látok, mi fogja tudni elősegíteni azt, hogy likvidebbé válhasson a részvény a tőzsdei kereskedésben?
2: A 100 milliós tőkeemelés követően nagyon szignifikánsan nőtt nem csak arányaiban, hanem volumenében is a közkészhányad. Alapkezelők által kezelt több alap tart részvényt, és kereskednek ezekkel a papírokkal. Hát azt gondolom, hogy ami nem kereskedik, ugye az az általunk kezelt alapoknak a befektetései, ami már bőven 50% alatt van, tehát a többi rész az pénzügyi befektetők kezében van, ami azt jelenti, hogy ők kereskednek is ezzel. A magánbefektetők aránya is látványosan emelkedett, ennek mi nagyon örülünk, tehát nyilván azt szeretnénk, hogy minden befektető, aki a magyar tőzsde iránt érdeklődik, tudjon erről a papírról, tudja, hogy van egy euróban denominált, viszont magas és kiszámítható osztalékhozamú papír, amely ráadásul mindemellett euróban kifejezett 10% feletti éves növekedést produkált NOI és EBITDA alapon is, illetve ahogy látjuk, egy nagy növekedési pályán is van, ami nyilván tovább emelheti a likviditást és tovább emelheti a portfólió értékét. És azt gondoljuk, hogy amúgy ezt nagyon támogatja a magyar környezet megváltozása és a magyar kockázat csökkenése, hiszen most már nagy nemzetközi befektetők is vannak a Shopper Park tulajdonosi körébe, és ez az érdeklődés az utóbbi hetekben, hónapokban még erősebb lett. Tehát azt gondolom, hogyha még nagyobb lesz ennek a cégnek a market cap-je, akkor még több nemzetközi befektető tud ebben részt venni. Nyilván az ő forrásköltségük alacsonyabb, így az várható, hogy ez a befektető igény ez még tovább növelheti a részvény árat. Azt látjuk, hogy nagyon komoly ingatlan befektetők mozdultak meg, akik eddig nem voltak Magyarországon, és vásárolni akarnak. Ez a hozamokat lefelé, az értéket fölfele fogja vinni. Illetve ha megnézzük a guidance alapján az előretekintő osztalékhozamunkat, akkor gyakorlatilag 7% felett vagyunk még mindig euróban, amivel azt gondolom, hogy a legmagasabb osztalékhozamot fizető papírok között vagyunk még mindig Magyarországon is, és nemzetközi összehasonlításban is, illetve 5 év alatt egy 50%-os EPS növekedést látunk megvalósíthatónak, aminek az első évben, tehát 27-re több mint 20%-a megvalósul. Nyilván, ha ez kiderül és bebizonyosodik, hogy ez így van, akkor az azt jelenti, hogy az osztályfizetési képességünk is arányosan nő.
4: Magyarországon a lakossági megtakarítók még mindig nagyrészt állampapírban, vagy akár közvetlenül ingatlan kitettségben ülnek. Szerinted mi kellhet ahhoz, hogy a hazai kisbefektetők is bátrabban nyissanak a részvénypiac, vagy akár a

0: lehet realizálni, az értékhez képest elég alacsony, tehát néhány százalék. Ugye mi ezzel szemben 8-9 százalékon adjuk bérbe ezeket az eszközöket nagy intézményeknek, ami azt jelenti, hogy egy sokkal magasabb cash on cash, tehát hozamot lehet elérni, és ugye ezt fizetjük ki, illetve ennek a nagy részét fizetjük ki osztalékban a befektetőknek. Tehát azt gondolom, hogy ez egy jó diverzifikációs lehetőség, hogy ne csak olyan ingatlan befektetéseink legyenek, amiknél az értéknövekedésre appellálunk, hanem olyan is, ahol van egy nagyon magas cash hozam, és e fölött lehet még egy felértékelődés.
1: Az ingatlanpiaci szereplők körében sok a találgatás arról, hogy a kormány eltörli-e a sok éve érvényben levő plázastopot. Ha ez megtörténik, akkor szakértők szerint nagy beruházási hullám indulhat el az iparágban. Ti hogy látjátok, hogy nektek ez mekkora növekedési potenciált jelenthet?
0: A plázastop, azt gondolom, hogy ez mindenkinek egy rossz szabályozás. Tehát az elmúlt években Közép-Kelet-Európában, Csehországban, Lengyelországban közel 50 új belépő volt a retail piacra, tehát kiskereskedő, míg Magyarországon 11 néhány. Na most ez azt jelenti, hogy nincs megfelelő verseny, ami mit jelent, hogy kevesebb termékből, szolgáltatásból választhatnak a fogyasztók, valószínűleg ennek is van hatása az inflációra. Tehát nyilván, ha többen versenyeznek egy kiskereskedelmi piacon, akkor alacsonyabbak lesznek az árak. Plusz ugye ennek azonnali GDP hatása van, hiszen ha ezek a bérlők bejönnek, új üzleteket nyitnak, új embereket vesznek fel, új supply chain-eket alakítanak ki, az mind azonnal és elég intenzív GDP emelkedést tud okozni. Tehát én azt gondolom, hogy most nagyon eljött az ideje a plázastop eltörlésének, hiszen szerintem mindenkinek érdeke, hogy a fogyasztók nagyobb kosárból választhassanak, több kiskereskedő termékeiből, illetve hogy ez a tőke megmozduljon, és gyakorlatilag egy gazdasági növekedést okozzon az országban. Úgyhogy mi ezt nagyon várjuk, és bízunk benne, hogy ennek hatására nagyon sok új retailert tudunk behozni az országba. Amúgy az elmúlt években a tizenvalahány retailerből 2-3-at mi hoztunk be. Ennek a portfóliónak a nagy előnye, hogy nagy, tehát ha valaki be akar lépni egy országba, akkor gyakorlatilag velünk leszerződve be tud lépni Magyarországra egy megfelelő méretben, ami már hatékony az operációhoz.
2: Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Bárány Kristóf, a Shopper Park Plus NRT igazgatóságának az elnöke volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
0: Én is köszönöm szépen.
2: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet.
3: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2. Trend FM.

0: Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Köszöntöm a hallgatókat! A főváros 15. kerületében baleset miatt nem átjárható a Székely-Elekúti vasúti átjáró. A forgalmat elterelik, ezért a 170-es autóbusz is módosított útvonalon jár. Nem érinti a bútorraktár és a közvágó híd tér közötti megállókat. Ma este 6:30-tól a hétvégére ismét lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétfőtől viszont hétköznapokon már délután 5 órától lezárásra kell számítani. Változatlanul erős a forgalom a budai alsó rakparton, a Margit híd közelében déli irányban, a Széll Kálmán tér környékén, a Rákóczi úton befelé, a Blahaluza tér előtt, a Károly körúton, az Asztória előtt, továbbá a Hungária körgyűrűn és a Nagy körúton is szakaszonként, mindkét irányban. A 20. kerületi Virágberendek utcát egyirányúsították a Veselényi utcától befelé a Székely híd utcáig, ezért a 35-ös autóbusz terelt útvonalon jár a Szentlőrinci úti lakótelep felé, nem érinti a Klapka utca és a Ján Ferenc kórház közötti megállóit. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Délután 6 óra van, jó napot kívánok! Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Már több mint 10 000 észrevétel érkezett az alaptörvény 17. módosításához, jelentette be a miniszterelnök a Facebookon. Magyar Péter szerint ezek 95%-a támogatja a képviselői mandátum hosszának korlátozását. A véleményeket holnapig várják. Mintegy 600 halálos áldozatot számoltak eddig a szerdai venezuelai földrengés után. A katasztrófa sérültjeinek száma már mintegy 3 000, az összeomlott épületek romjai között jelenleg is folytatják a kutatást. Becslések szerint több 10 000 ember lehet még a romok alatt. Az Egyesült Államok Földrajzi Kutatóintézete szerint akár 10 000 halottja is lehet a természeti csapásnak. Drágább lesz taxival utazni Budapesten augusztus 1-től. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Továbbá lesz 800 forintos reptéri díj. A javaslatot a fővárosi közgyűlés 19 igen szavazattal 10 tartózkodás mellett fogadta el. Rendkívüli állapotot vezetett be a Krímen a félszigetet 2014 óta ellenőrzése alatt tartó Oroszország. Ukrajna egyre komolyabb dróncsapásokkal támadja Oroszországot, illetve az általa megszállt területeket. A szigetet egyre nagyobb tömegben hagyják el a lakók, ma csak nem 2000 autó torlódott fel a Kercsi szoros hídjánál. Szevasztopolban általános áramszünet van, hosszabb ideje gondot jelent az üzemanyag beszerzése is. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök épp tegnap jelentette be, hogy 40 napos offenzívát indítanak az oroszok ellen. Még idén benyújtja a kormány a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát. Kálmán András pénzügyminiszter szerint a dokumentum azt is felvázolja majd, milyen úton teljesítheti Magyarország az euró bevezetéséhez szükséges kritériumokat. A Eurogroup elnökével és Magyar Péter miniszterelnökkel tartott egyeztetésen szó volt az uniós források felszabadításáról és felhasználásáról is. A megbeszélésen az euróhoz vezető út mérföldkövei mellett az Európai Bankunióhoz való önkéntes csatlakozás lehetősége is napirenden volt. A pénzügyminiszter szerint az európai versenyképesség javítása és a tőkepiacok fejlesztése is kiemelt téma volt.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os emelkedéssel 139.790 pontos történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 19 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 0,5%-kal 3.668 forintra erősödött, az OTP 0,3%-kal 45.810 forintra csökkent, a Magyar Telekom árfolyama 0,5%-kal 2.678 forintra esett. A Richter papírok árfolyama pedig 1%-kal 12.260 forintra nőtt. Gyengüléssel fejezték be a napot a nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 1,1%-kal, a frankfurti DAX 1,3%-kal került lejjebb, a párizsi CAC-on 0,5%-os csökkenéssel, a milánói börze 9, a madridi IBEX pedig 3,1%-os mínuszban zárta a kereskedést. A tengeren túlon, a Wall Street-en viszont még zajlik a kereskedés, többségében pozitív mutatókat látunk, a Dow Jones 0,3%-kal emelkedik, az S&P 500-as mutató szintén 0,3%-os pluszban, a Nasdaq Composite pedig 0,2%-kal korrigál felfelé. A bankközi devizapiacon 1 euróért 353 forintot, 1 amerikai dollárért 310 forintot, 1 svájci frankért 383 forintot, 1 angol fontért pedig 410 forintot kérnek. A dollár euróval szembeni árfolyam pedig 1,1401. A kőolajárak továbbra is csökkenőben, 4%-kal megy le a Brent típusú kőolaj jegyzésára, 72 dollár 30 centen, 3,5%-kal olcsóbb a VTI, az észak-amerikai könnyolaj, 69 dollár 40 centen.
0: Időjárás jelentés.
4: Folytatódik a derült napos idő, csapadék továbbra sem lesz. Szinte az egész ország területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható. A hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul, éjjelre 14 és 20 fok közé hűl a levegő. Hétvégén is marad a tikkasztó hőség, míg holnap 34 és 39 fok között lesz, addig vasárnap akár a 40 fokot is megmérheti a hőmérő. Az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriadót rendelt el az ország minden pontján.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. A mikrofonnál Olá Andrea.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Valóban a kreativitásunk lesz a döntő, ha a mesterséges intelligenciával akarunk rivalizálni. Hogy mit hoz a jövő, azért is nagyon izgalmas, mert egyelőre nem lehet tudni tulajdonképpen hogyan működik az AI, így talán azt sem, hogy mire lesz majd képes. De ez csak egyetlen kérdéskör ebben az órában, amelyben egyébként óriási utat teszünk meg, és nem csak azért, mert vendégem a világ számos pontján dolgozott, hanem azért is, mert a műholdképek elemzésétől, amiből a doktoriát írta, érdekes út vezette a daganatos sejtek elemzéséig, majd 2018-ban a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatói pozíciójáig és egy világszabadalomig. Horváth Péter ma a vendégem, aki a tumoros súlyos megbetegedések diagnosztizálását segítő mesterséges intelligencián alapuló mikroszkópos rendszer kifejlesztésével foglalkozik, és hogy még mi mindennel, az kiderül rövidesen. A kreatív ember jellemzői között ott van például a kíváncsiság, a kockázatvállalás és a nyitottság is. A beszélgetésünk azzal indul most, melyiket érzi magáénak Horváth Péter elsősorban.
6: Azt gondolom, hogy a kíváncsiság lenne az, ami rám a legjobban jellemző. Szeretek nagyon érdekes emberekkel találkozni, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondolnak. Szeretem a kutatásban is az izgalmas dolgokat. A csoportom egyébként nem olyan régen csinált nekem egy olyan visszacsatolást, amit ők úgy gondolták, hogy nagyon negatív, ahol leírták az én rossz tulajdonságaimat, de alapvetően én úgy gondolom, hogy ez volt a legnagyobb ajándék, amit kaptam tőlük. És ott az egyik fő pont az volt, hogy elég gyorsan váltok fókuszt, és én ezt annak tudom be, hogy nagyon kíváncsi vagyok. Ez ugye nekik nem olyan jó, mert nehéz így előre tervezni, én pedig olyan vagyok, hogy nagyon kíváncsi tudok lenni. Az én személyiségem egyébként nem annyira nyitott, tehát hogy én szeretem sokszor jobban tudni a dolgot másoknál, ami egy alapvetően rossz tulajdonság, de azt gondolom, hogy ha általánosságban beszélünk, akkor mint kutatók nekünk sok mindenre nyitottak kell lennünk. Egy dolog, amire nagyon-nagyon nem szabad nyitottnak lennünk, az pedig a minőségnek a kompromizálása. És ez nem könnyű, de úgy gondolom, hogy ezért kell küzdenünk. Abban a megalkulásban nem lehetünk nyitottak.
5: Megkérdezhetem, hogy most mi foglalkoztatja szakmai szempontból, tehát hogy mi az, amivel a kutatócsoportja foglalkozik, azért, hogy beavassuk a hallgatókat, hogy mi ott Szegeden a legfontosabb terület.
6: Igen, egy nagyon-nagyon izgalmas dolgon dolgozunk most, és azzal kelünk fekszünk, amiről nem annyira nagyon sokat beszélhetek, úgyhogy csak nagy vonalakban fogom elmondani, azért, mert úgy érezzük, hogy ennek nem csak tudományos haszna van, hanem egy nagyon erős klinikai és társadalmi vagy gazdasági haszna is lesz, és ezért jelen pillanatban szabadalmaztatjuk az ötletet, de igazából nem is beszéltem még arról, hogy mivel foglalkozok mi, és akkor majd lehet, hogy ezt egy picit később jobban kifejtem. Én AI kutató vagy mesterséges intelligencia kutatónak titulálom jelen pillanatban magamat, de alapvetően a biológiai és orvosi kutatásokkal foglalkozom, és az szerintem az egyik legnagyobb kérdése jelen pillanatban a modern biológiának, hogy a sejtekben milyen molekulák vannak, és azok a sejtek, amik valahogy a térben vagy a szervekben rendeződnek, azoknak a tartalma az hogyan rendeződik. És most jelen pillanatban egy olyan módszeren dolgozunk, ami nagyon kevés méréssel megmondja, hogy a szövetben lévő összes sejtnek és jó közelítése az összes fehérjéjének mi a szintje, illetve például a genetikájának mi a szintje. És ezt, hogyha egy picit így számokra lefordítom, akkor mondjuk egy tumorszövetben, amit kioperálnak egy műtétnél, van egy patológiai szempontból néhány millió sejt, amit átvizsgál a patológus, és jelen tudásunk szerint körülbelül olyan 100 000 darab fehérje van egy sejtben, amiből általában egy olyan 10 000 az, aminek valamennyire tudjuk, vagy szeretnénk tudni a funkcióját, és a jelenlegi módszerek azok 20-at tudnak azonosítani, és most mi kitaláltunk egy olyan módszert, amivel most úgy tűnik, hogy 8 000 darabot tudunk, tehát hogy bőven a jelenlegi technológiák fölé tudtunk menni egy okos AI megoldással, és most a csoportom ennek a különböző aspektusain dolgozik, és tényleg nagyon izgalmas, hogy Európa legnagyobb szuperszámítógépén tanítjuk az AI-t, a csoport egyik fele, a másik fele a sejteket annotálja, kijelöli, hogy melyik milyen típusú, a harmadik harmada a világ egyik vezető fehérje kutatócsoportjával együtt azon próbál lenni, hogy minél kevesebb anyagból meg tudjuk mérni a fehérjéket, és akkor ennek így a kompozitja az, ami most jelen pillanatban az én agyamban mászkál, hogy tudjuk optimalizálni. Nagyon-nagyon izgalmas matematikai kérdések vannak benne, hogy én informatikus és matematikusként végeztem, és akkor ez a terület, ez elképesztően izgat, és hát nyilván a klinikai alkalmazása ennek az lesz, ami utána a rákutatásban testesül meg.
5: Arra emlékszik, nyilván nem egy pillanat ez, hanem arra az időszakra, amikor kikristályosodott, hogy lehet ebbe az új irányba elindulni. Megvan az, hogy mi történt, mi gondolkodott, és hogy pattant ez ki? Mert ugye nyilván előzetes kutatások már voltak, hiszen 2022-ben publikáltak a képalkotó diagnosztikával kapcsolatban. Most idézem, ami megjelent, sejtfelismerő algoritmusok segítségével, mesterséges intelligencia bevonásával,
7: emberi szemnél milliószor gyorsabban és azonos vagy nagyobb precizitással ismeri fel a szövetmintákról készült digitális felvételeken megjelenő rendellenes sejteket. Ez volt ugye a lényege a kutatásnak akkor?
6: Igen, hát az egy nagyon korszakalkotó kutatás lett. Olyan szempontból mondom, hogy például pont a választások utáni éjszaka elrepültem Cambridge-be, hajnalban, hogy erről beszéljek, és még aznap este vissza is jöttem, ahol ha jöttem, akkor úgy nagyjából a 100. labor az, ahol ezt a technológiát meghonosították. Úgyhogy most ez tényleg, hát azt mondanám, hogy a reneszánszát éli, és nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy ezt ennyien kezdték használni. Tehát 22-ben hoztuk ki, 24 végén ez az év módszere lett, vagy az év módszere választáson ez a kettő módszerben benne volt, amit kiválasztott a Nature egyik lapja, úgyhogy igazán boldogok voltunk. Hát persze, ezekre a pillanatokra emlékszik az ember. Igazából azt gondolom, hogy ezért érdemes kutatni, amikor ezek a, nem is tudom, a fiam azt mondja, hogy a szigma pontok jönnek, én mondjuk a csi-nek mondom, ezek jönnek. Van egy-két emlékezetes volt az első mesterséges intelligenciával kapcsolatos, az még, akkor még Svájcban dolgoztam, az, hogy így délután jött a ötlet, hogy hú, ezt meg lehetne csinálni, akkor leültem, írtam, ú, basszus, este van, aztán írtam tovább, reggel van, ültem a számítógép előtt megint este lett, és megint reggel, és aztán úgy álltam fel, hogy ú, ez működik. Ezek azok amikért, hát most így nem akarom nagyon szentimentalizálni a dolgot, de ezekért érdemes csinálni.
7: Ez a 22-es cikk, és amiből világszabadalom lett, amit az előbb így fölolvastam, hogy mi a lényege, azt azért elmondaná, hogy ez miért hasznos, mondjuk, hogyha lefordítjuk az átlagember szintjére?
6: Inkább elmondom, hogy mit fedeztünk fel, és elmondom, hogy mire használták eddig a világon. Uh-huh. Egy-két példával, és akkor fogjuk látni, hogy nagyjából milyen utakat nyitottunk. Tehát alapvetően minket nagyon érdekel, hogy mi van egy sejtben, illetve mi van abban a sejtben, ami izgalmas valamilyen biológiai szempontból, például daganatot okoz, vagy például az agyban beszélget egy másik sejttel. És mi erre építünk robotokat, amik ezeket a sejteket megtalálják és kiveszik. És az a 22-es cikk az igazából 2018-ban kezdődött, amikor egy olyan technológiát kezdtünk el használni, ami egy kis lézer, ami ki tud vágni egy sejtet. És akkor erre fejlesztettünk módszereket, hogyha például meg tudnánk találni egy olyan tumoros sejtet, ami később agresszív lehet, akkor oda mennénk azzal a kis lézerrel, kivágnánk, és megnéznénk, hogy mi van benne. És már 2018-ban a szegedi kollégáimmal megmutattuk, hogy egy sejtből meg tudjuk mondani például, hogy milyen DNS törések vannak abban a sejtben, vagy milyen RNS változások vannak. És utána ahogy kijött az a cikk, akkor megkeresett minket Matthias Mann, a világ egyik legidézettebb kutatója, egy tényleg kiváló fehérje tudós, hogy alapvetően nagyon izgalmas, hogy a sejtnek a DNS-e az, hogy néz ki és hol változik, de mindenféle sejtes folyamatért a fehérjék a felelősek és a fehérjék a motorjai, és ők meg tudnak esetleg nézni, hogy milyen fehérjék vannak abban a sejtben. Az egy sokkal nehezebb dolog fehérjéket nézni, és hogy akkor próbáljuk meg összeházasítani a módszereinket, és próbáljuk meg azt, hogy egy sejtben meg tudjuk-e nézni, hogy milyen fehérjék vannak. Hát egy sejtben még lehet, hogy nem tudjuk, de egy néhány sejtben már meg tudjuk. És akkor kifejlesztettük ezt a módszert, ez lett ez, amit úgy hívnak, hogy Deep Visual Proteomics, és utána, amikor ezt lepublikáltuk, akkor kezdődött ez a kvázi cunami, hát azért nem cunami ez nyilván, de mondjuk, hogy elkezdték használni, és ezt mire is lehet használni? Például meg tudjuk azt mondani, hogy egy daganatban vannak különböző sejtcsoportok. Ugye általában a daganatterápia az mondjuk a korai időszakban úgy ment, hogy kapott egy kemoterápiát, később úgy ment, hogy különböző kemoterápiák megjelentek, és akkor ki kellene választani a legjobbat. Ezt, amíg nem lehetett genomikát használni, akkor ezt mindenféle beteg tulajdonságokból választották, mikor meg lehetett nézni a genetikát, akkor pedig megnézték, hogy konkrétan milyen mutáció van jelen. De a daganatos sejtek azok maguk is képesek tovább mutálódni, és ami a legnagyobb probléma az, hogyha, és azt szoktuk is mondani, hogy a kemoterápiára rezisztens, vagy immunterápia is hasonló, rezisztensé válik a beteg, ez azt jelenti, hogy az már nem kezdhet, mert a sejtek talán nem a legpontosabb, de egy a legérthetőbb, megtanultak védekezni az ellen a vegyszer ellen. És mi azt csináljuk, hogy már megpróbáljuk a legelején megmondani, hogy vannak-e olyan sejttípusok a tumoron belül, amik mások, mint a többiek, például el vannak már mutálódva, és ahelyett, hogy egy célzott terápiát kap, egy kombinált terápiát kaphat, hogy azok a kicsi, de adott esetben agresszívebb csoportok is elkaphatóak legyenek, amik egyébként mondjuk egy mostani standard, nagyon modern genetikai elemzéssel nem jönnének elő. Ez az egyik eset. A másik, ami egy nagyon nagy sikersztorink, azt egy német-francia kollégám csinálta, aki most indítja egyébként a Harvardon a csoportját, mert annyira sikerült ez a módszer, pedig egy ritka bőrbetegséget sikerült megcélozni, ő egyébként azon kívül, hogy kutató, még dermatológus is, és egyébként ez egy halálos betegség, és sikerült egy olyan fehérjét azonosítani, amire tudtak gyógyszert javasolni, és hát úgy lett Nature cikk a módszerből és a gyógyszerből, hogy sikerült 10 embertől nagyon hamar megmentenie, és hát én úgy gondolom, hogy ez a mi területünkön igazából ez a siker. Mi ennek a sztorinak nem voltunk igazából a közvetlen részesei, de mi fejlesztettük a módszert, amivel megcsinálták, és most, ha jól tudom, akkor még számos hasonló kutatás folyik, amit ezzel a módszerrel próbálnak megcélozni, de itt konkrétan egy hatalmas nagy áttörés volt, tehát hogy itt már mérhetően emberéletek, amiket sikerült megmenteni.
7: Az a kutatás, amiről az előbb beszélt, hogy ez foglalkoztatja most leginkább, és hogy még nem mondhat el minden részletet, ez erre a 4 évvel ezelőttire épül? Tehát továbbfejlesztették?
6: Igen, ott egy sejtről tudtuk megmondani, hogy mi van benne, itt 1 millió sejtről fogjuk tudni megmondani, hogy mi van benne, és hát szóval, hogy ez gyakorlatilag a következő természetes kiterjesztése, csak nem tudtuk, hogy hogyan kellene. Minden módszer, ami a látókörünkben volt, nagyon-nagyon lassú volt, vagy nagyon keveset tudott mérni, és akkor jött az ötlet, egyébként erre építettünk egy nagy pályázatot, amit most majd reméljük, hogy elnyerünk, és akkor gyorsabban fogunk haladni.
7: Engem ugye kívülállót annyira izgat, hogy jön egy ilyen ötlet?
6: Hát itt egészen klasszikusan jött az ötlet, tehát hogy nagy fekete mágia nem volt bele. Egy német kollégámmal beszélgettem, valami ehhez a megoldásunkhoz kicsit hasonló témában, és akkor mondta, hogy egy másik területen, most nem emlékszem pontosan, hogy melyik területen, valami ilyesmit használtak, azt hiszem, hogy pont valamilyen ilyen választási pollozás volt, valamilyen közvélemény kutatás, hogy lehet kevés megkérdezettből legpontosabban mérni, és akkor basszus, ezt lehetne használni nálunk is, és akkor így ugrott be, ez pont, de én volt olyan, amikor a gyerekemmel beszélgettem, és akkor jött én meg, hát igen, hogy hívják ezt a legújabb iPhone-os játékban is játszák, hát ez teljesen alkalmazható lenne. Az én esetemben ezek összeviszonynak, vagy olvas az ember egy cikket.
7: Az önök munkájában hányféle tudományterület ötvöződik, és hogyan tudják ezt koordinálni, mert ez nem lehet könnyű?
6: Nagyon nehezen. Biztos, hogy nem a legjobban, és egészen sokféle tudomány. Tehát, hogy például a mi esetünkben nyilván az informatika a legerősebb ág, de hát annak is az alágai is hatalmasak nálunk, a képfeldolgozás és a mesterséges intelligencia, amik a legfontosabbak, de ezen kívül van egy nagyon nagy mérnöki águnk, ahol az elektronika fejlesztéstől a 3D biokompatibilis nyomtatásig, amit már be lehet mit emberbe is tenni, és akkor utána biológia, patológia, onkológia. Ezt szerintem egyébként nem lehet optimálisan vezetni, sajnos ezt lehet szuboptimálisan vezetni, nagyon-nagyon sok tanulással, egy néhány pragmatikus döntéssel, de úgy gondolom, hogy azért ez egy nagyon nagy kihívás. És ezeket a kutatásokat, ami esetünkben én vezetem, mint informatikus, állandóan konzultálok orvosokkal, biológusokkal, most pont egy nagy európai pályázatnak a második körén volt interjúm, akkor a biológus kollégáim hetekig oktattak biológiára, hogy nagyon tiszta elképzelésem legyen, hogy nem is tudom, mi történik például egy átírás során, hogyan lesznek fehérjék, hol tartja a sejt az energiáját. Ezekre a dolgokra az onkológus kollégáim a daganatkutatásra, de nyilván ebben nem lehet az ember mindenben jó. Úgyhogy itt igazából az én stratégiám, meg feltételezem, hogy azoknak, akik hasonló cipőben járnak, az, hogy nekem olyan kollégáim vannak ezeken a területeken, akikben nem vakon megbízom, mert sokszor megkérdőjelezem őket, de a szakmai véleményében nagyon erősen támaszkodom. Feltételezem, hogy ez másokkal is így van egyrészt, másrészt meg az interdisziplináris kutatási területek, azok elképesztően fontosak. Tehát, hogy ugye erről beszélünk most már 10 éve, hogy ezek a disziplinák, ezek együtt tudnak nagyot csinálni. Ez valószínűleg egy kutató szempontjából egy választás, hogy én nagyon erős szakbarbárja leszek egy területnek, vagy pedig megpróbálok egy interdisziplinális területen jó lenni, de azt gondolom, hogy a jelenlegi már nem csak elméleti felfedező kutatások, hanem inkább azok, amik valós innovációk, és a társadalom számára is fontosak, azok erősen interdisziplinálisak, és nekünk képezni is kell az embereket rá, hogy ők fogékonyak legyenek, és ez nem csak a vezetőnek a felelősség, ez minden embernek, aki egy ilyen csoportban dolgozik, a felelősséget. Tehát nekem az informatikusaimnak, amikor újak jönnek, akkor készítettünk egy oktatóanyagot például, hogy megtanulják a biológiát. Azt várjuk el tőle, hogy meglegyen a fogékonysága rá, hogy beszélgetni tudjon egy orvossal, vagy beszélgetni tudjon egy biológussal, és ugyanígy a biológus kollégáknak is megtanítjuk azt, hogy mi az, hogy Python, vagy mi az, hogy mesterséges intelligenciának a fontosabb ágai, hogy ők is megértsék, hogy miről van szó, és erre kell egyébként egy fogékonyság, ami egyébként az informatikusok részéről szokott a legvékonyabb lenni. Ők el vannak abban a burokban, hogy programozgatnak és adatbázist kezelnek, de hogyha ezt sikerül kinyitni, akkor tényleg elképesztően izgalmas dolgok jönnek.
5: Horváth Péter a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatója a vendégem. Most tartunk egy kis szünetet itt a műsorban, és ezután megtudhatjuk azt is, miként ismerkedett meg egyáltalán a mostani kutatási területével. When I say I'm in love, you best believe I'm in love.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél hét van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Már több mint 10 000 észrevétel érkezett az alaptörvény 17. módosításához, jelentette be a miniszterelnök a Facebookon. Magyar Péter szerint ezek 95%-a támogatja a képviselői mandátum hosszának korlátozását. A véleményeket holnapig várják. Mintegy 600 halálos áldozatot számoltak eddig a szerdai venezuelai földrengés után. A katasztrófa sérültjeinek száma már a mintegy 3000, az összeomlott épületek romjai között jelenleg is folytatják a kutatást. Becslések szerint több 10 000 ember lehet még a romok alatt. Az Egyesült Államok Földrajzi Kutatóintézete szerint akár 10 000 halottja is lehet a természeti csapásnak. Drágább lesz taxival utazni Budapesten augusztus 1-től. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő, továbbá lesz 800 forintos reptéri díj. A javaslatot a fővárosi közgyűlés 19 igen szavazattal 10 tartózkodás mellett fogadta el. Lemondott a Bosch vezérigazgatója. Július 1-től Christian Fischer veszi át a vezérigazgatói posztot Stefan Hartungtól. A jelenlegi cégvezető a tulajdonosokkal egyeztetve kérte felmentését az igazgatóságból. A bejelentés azért is váratlan, mert a Bosch még tavaly októberben közölte, hogy Hartung mandátumát további 5 évvel meghosszabbítják. A vezetőváltásra az egész autóipari beszállítói szektort érintő feszültségek közepette kerül sor. A Bosch profitja tavaly 42%-kal esett vissza. Jövő évre halasztja tőzsdei bevezetését az OpenAI. A New York Times értesülései szerint a mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat eredetileg ősszel lépett volna tőzsdére, de tanácsadói a halasztást javasolták. Ennek oka, hogy az OpenAI csak később érheti el az áhított 1000 milliárd dolláros piaci értéket. Egy őszi IPO ennél alacsonyabb árazást hozhatna. A halasztás mellett szólhat az is, hogy az Anthropic szintén őszre tervezi saját tőzsdei bevezetését. Elemzők jelenleg az OpenAI értékét 852 milliárd, az Anthropicét 965 milliárd dollárra becsülik. Rendkívüli állapotot vezetett be a Krímen a félszigetet 2014 óta ellenőrzése alatt tartó Oroszország. Ukrajna egyre komolyabb dróncsapásokkal támadja Oroszországot, illetve az általa megszállt területeket. A szigetet egyre nagyobb tömegben hagyják el a lakók, ma csak nem 2000 autó torlódott fel a Kercsi szoros hídjánál. Szevasztopolban általános áramszünet van, hosszabb ideje gondot jelent az üzemanyag beszerzése is. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök épp tegnap jelentette be, hogy 40 napos offenzívát indítanak az oroszok ellen.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os emelkedéssel 139.790 pontos történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 19 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 0,5%-kal 3.668 forintra erősödött, az OTP 3,1%-kal 45.810 forintra csökkent. A Magyar Telekom árfolyama 0,5%-kal 2.678 forintra esett. A Richter papírok árfolyama 1%-kal 12.260 forintra nőtt. Gyengüléssel fejezték be a napot a nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 1,1%-kal, a frankfurti DAX 1,3%-kal került lejjebb. A párizsi CAC-on 0,5%-os csökkenéssel, a milánói Börze 9,1, a madridi IBEX pedig 3,1%-os mínuszban zárta a kereskedést. A Wall Street-en viszont jó a hangulat, az S&P 500-as mutató 2,1%-ot megy fölfelé, a Nasdaq kompozit mutató szintén 2,1%-os emelkedésben, a Dow Jones pedig egy enyhe 0,5%-ot megy fölfelé. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 310 forintot, egy svájci frankért 383 forintot, egy euróért 353 forintot kérnek. 4,2%-kal olcsóbb a Brent típusú kőolaj edzésára 72 dolláron, a Brent 3,8%-kal megy lefelé a WTI ára, az észak-amerikai könnyűolaj 69 dollár 20 centen. Egy uncia aranyért 4101 dollárt kell adni, 1,3%-kal drágul az aranyára.
0: Időjárás jelentés.
4: Folytatódik a derült, napos idő, csapadék továbbra sem várható. Szinte az egész ország területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható. A hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul, éjjelre pedig 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Hétvégén is marad a tikkasztó hőség, míg holnap 34 és 39 fok között lesz, addig vasárnap akár 40 fokot is mutathat a hőmérő. Az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriadót rendelt el az ország minden pontjára.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. A mikrofonnál Olá Andrea.
5: A mikrofonnál Olá Andrea, és ebben a műsorban fókuszban a tudomány és az emberi kreativitás, vendégem pedig ma Horváth Péter, a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatója, aki tumoros megbetegedések diagnosztizálását segítő mesterséges intelligencián alapuló mikroszkópos rendszerekkel foglalkozik. A műsor első felében az intézet eredményeiről beszélt, arról például, hogy a kutatócsoportja által kifejlesztett technológia révén nagy mennyiségű sejtmintát képesek megvizsgálni, és ez jelentősen meggyorsíthatja a gyógyszerfejlesztést és a célzott terápiák kiválasztását. Ugyanakkor az is nagyon érdekes és meglepő, ahogyan Horváth Péter ezzel a kutatási területtel megismerkedett. Folytatjuk tehát. Az a kutatás, amiről az előbb beszélt, hogy ez foglalkoztatja most leginkább, és hogy még nem mondhat el minden részletet, a 4 évvel ezelőttire épül, te továbbfejlesztették?
6: Igen, ott egy sejtről tudtuk megmondani, hogy mi van benne, itt 1 millió sejtről fogjuk tudni megmondani, hogy mi van benne. És hát szóval, hogy ez gyakorlatilag a következő természetes kiterjesztése, csak nem tudtuk, hogy hogyan kellene. Minden módszer, ami a látókörünkben volt, nagyon-nagyon lassú volt, vagy nagyon keveset tudott mérni, és akkor jött az ötlet, egyébként erre építettünk egy nagy pályázatot, amit most majd hát reméljük, hogy elnyerünk, és akkor gyorsabban fogunk haladni.
5: Engem ugye kívülállót annyira izgat, hogy jön egy ilyen ötlet?
6: Hát itt egészen klasszikusan jött az ötlet, tehát hogy nagy fekete mágia nem volt bele. Egy német kollégámmal beszélgettem, valami ehhez a megoldásunkhoz kicsit hasonló témában, és akkor mondta, hogy mit én egy másik területen, most nem emlékszem pontosan, hogy melyik területen, valami ilyesmit használtak, azt hiszem, hogy pont valamilyen ilyen választási pollozás volt, valamilyen közvélemény kutatás, hogy lehet kevés megkérdezettből lett pontosabban. mérni, és akkor basszus, ezt lehetne használni nálunk is, és akkor így ugrott be, ez pont. De én volt olyan, amikor a gyerekemmel beszélgettem, és akkor jött én meg, hát igen, hogy hívják ezt a legújabb iPhone-os játékban is játszák, hát ez teljesen alkalmazható lenne. Az én esetemben ezek összeviszonynak, vagy olvas az ember egy cikket.
5: Az önök munkájában hányféle tudományterület ötvöződik? És hogyan tudják ezt koordinálni, mert ez nem lehet könnyű?
6: Nagyon nehezen, biztos, hogy nem a legjobban, és egészen sokféle tudomány. Tehát, hogy például a mi esetünkben nyilván az informatika a legerősebb, de hát annak is az alágai is hatalmasak nálunk, a képfeldolgozás és a mesterséges intelligencia, amik a legfontosabbak, de ezen kívül van egy nagyon nagy mérnöki águnk, ahol az elektronika fejlesztéstől a 3D biokompatibilis nyomtatásig, amit már be lehet mint egy emberbe is tenni, és akkor utána biológia, patológia, onkológia. Ezt szerintem egyébként nem lehet optimálisan vezetni, sajnos ezt lehet szuboptimálisan vezetni, nagyon-nagyon sok tanulással, egy néhány pragmatikus döntéssel, de úgy gondolom, hogy azért ez egy nagyon nagy kihívás. És ezeket a kutatásokat, ami esetünkben én vezetem, mint informatikus, állandóan konzultálok orvosokkal, biológusokkal, most pont egy nagy európai pályázatnak a második körén volt interjúm, akkor a biológus kollégáim hetekig oktattak biológiára, hogy nagyon tiszta elképzelésem legyen, hogy nem is tudom, mi történik például egy átírás során, hogyan lesznek fehérjék, hol tartja a sejt az energiáját. Ezekre a dolgokra az onkológus kollégáim a daganat kutatása, de nyilván ebben nem lehet az ember mindenben jó. Úgyhogy itt igazából az én stratégiám, meg feltételezem, hogy azoknak, akik hasonló cipőben járnak, az, hogy nekem olyan kollégáim vannak ezeken a területeken, akikben nem vakon megbízom, mert sokszor megkérdőjelezem őket, de a szakmai véleményében nagyon erősen támaszkodom. Feltételezem, hogy ez másokkal is így van egyrészt, másrészt meg az interdisziplináris kutatási területek, azok elképesztően fontosak. Tehát, hogy ugye erről beszélünk most már 10 éve, hogy ezek a disziplinák, ezek együtt tudnak nagyot csinálni. Ez valószínűleg egy kutató szempontjából egy választás, hogy én nagyon erős szakbarbárja leszek egy területnek, vagy pedig megpróbálok egy interdisziplinális területen jó lenni, de azt gondolom, hogy a jelenlegi már nem csak elméleti felfedező kutatások, hanem inkább azok, amik valós innovációk, és a társadalom számára is fontosak, azok erősen interdisziplinálisak. És nekünk képezni is kell az embereket rá, hogy ők fogékonyak legyenek, és ez nem csak a vezetőnek a felelősség, ez minden embernek, aki egy ilyen csoportban dolgozik a felelősséget. Tehát nekem az informatikusaimnak, amikor újak jönnek, akkor készítettünk egy oktatóanyagot például, hogy megtanulják a biológiát. Azt várjuk el tőle, hogy meglegyen a fogékonysága rá, hogy beszélgetni tudjon egy orvossal, vagy beszélgetni tudjon egy biológussal, és ugyanígy a biológus kollégáknak is megtanítjuk azt, hogy mi az, hogy Python, vagy mi az, hogy mesterséges intelligenciának a fontosabb ágai, hogy ők is megértsék, hogy miről van szó, és erre kell egyébként egy fogékonyság, ami egyébként az informatikusok részéről szokott a legvékonyabb lenni. Ők el vannak abban a burokban, hogy programozgatnak és adatbázist kezelnek, de hogyha ezt sikerül kinyitni, akkor tényleg elképesztően izgalmas dolgok jönnek.
5: Aki hallgatja önt, lehet, hogy nehezen hiszi el, vagy legalábbis meglepődik azon, hogy ön műholdképek feldolgozásának a témájából doktorált annó. Az ember azt gondolja, hogy távol van ez a terület attól, ami végül is a mostani munkája, de azt olvastam, hogy egy interjúban azt mondta, hogy mégis van kapcsolat a mikroszkópos kísérletek és a műholdképek feldolgozása között.
6: Én egyébként egy űrkutató csoportban doktoráltam, és műholdképeket dolgoztunk fel. Még az akkor volt, amikor a Google megvette a Maps-et, és akkor egy nagyon nagy feladat volt az, hogy a világ már le van valamilyen szinten digitális képekkel fedve, és azt valahogy egy értelmezhető adattá kéne alakítani, például mondjuk megtalálni az utakat a képeken, megtalálni a házakat, és ugye ezt oda lehet tenni néhány emberkét, mondjuk sok ezeret vagy sok százezeret, hogy rajzolgassa be, vagy pedig fejlesztünk olyan algoritmusokat, amik egy másodperc alatt egy képet fel tudnak pontosan dolgozni, és mi ezen dolgoztunk igazából. Az én feladatom egyébként egy egészen unalmas és érdekesnek tűnő. Én fákat kerestem és erdőket műholdképeken, és a mellettem ülő srác az utakat, a másik szobában aki bőtt házakat, és egyébként nagyon izgalmas az európai meg az amerikai űrügynökséggel is dolgoztunk, úgyhogy ez olyan szempontból viszont egy izgalmas feladat volt, és én ebből doktoráltam.
5: Hány éve volt ez?
6: Ez 2007-ben volt, azt hiszem, hát 20 éve körülbelül. És aztán Franciaországban csináltam a doktorimat, és kitaláltuk, hogy Svájcban kellene folytatni az életet, és akkor fontosabb volt, hogy Svájcban legyünk, mint az, hogy mit csinálok, nyilván a képfeldolgozást megőrizve, és nagyon szerencsés voltam, hogy a Zürichi Műegyetemen, hát az talán világszinten is mondjuk ilyen top 3-as az ETH Zürich, ott volt egy olyan állás, hogy mikroszkópos képeken kéne képfeldolgozni. És akkor oda mentem, és hát sejteket kellene megtalálni, meg filamentumokat, hát a sejtek azok kerekek, a fák is a műholdképen, úgyhogy elővettem a doktori értekezésemet, és aznap sejteket kerestem ugyanazzal a módszerrel, amivel fákat kerestem néhány nappal előtte a műholdképeken, meg mivel utakat kerestünk azzal a sejtben lévő filamentumokat. Úgyhogy egy nagyon egyszerű átmenet volt, és megtetszett az adat nagyon. Megtetszett az, hogy ott gyártják mellettem az adatokat a mikroszkópon, és adott esetben gyártunk 2 millió darab képet, vagy 2 milliárd sejtet, és impaktja van ott akkor egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, amivel foglalkoztunk, az a úgynevezett SGRNS, hogyha ezt érthetően szeretném elmondani, egyenként ki tudtunk géneket kapcsolni, az ember összes génjét kapcsolni, és meg tudtuk nézni, hogy mi történik például egy betegséggel, ha egy gén az nincs ott, hogy például mondjuk egy szalmonella meg tud-e fertőzni egy sejtet. És hát ez a világ akkori legmodernebb ilyen géntechnológiai módszere volt, és hát én hozzám került az összes adat, úgyhogy én láttam például azt, hogy a 22 ezer emberi génből akkor úgy gondoltuk, hogy annyi van, most talán egy picit keresem, melyik az a 150 darab, ami megakadályozza az influenzát, vagy a salmonella baktériumot. Úgyhogy elképesztően izgalmas volt, nagyon-nagyon tetszett, és hát akkor szerettem bele ebbe a területbe. Aztán azt Svájcban 8-9 évig csináltuk, és akkor én utána Finnországba mentem, ahol pedig, hát akkor már a daganatvonal az elkezdődött, és a finnek azok nagyon korán észrevették, hogy az ő népességük az nem annyira keveredett más nemzetekkel, és genetikailag nagyon-nagyon izgalmasan kutatható. Úgyhogy ők akkor csináltak egy olyan iniciatívot, hogy leszekvenáltak minden finn embert, és meg volt egy ilyen génbank, és ez már több mint 10 éve volt, és csináltak egy kutatóintézetet a Helsinki Egyetemen belül, ahol kimondottan személyre szabott terápiákat lehetett csinálni, az engem elképesztően izgatott, és akkor áthívtak oda, akkor meg kellett pályáznom egy professzori állást, és akkor azt megkaptam, akkor úgy gondoltam, hogy elmegyek oda, de párhuzamosan azzal haza is jöttünk, és akkor itt pedig megkaptam egy lendületpályázatot, és akkor úgy csináltam, hogy akkor 2 laborom volt, és akkor 1 hetet kint voltam, 3 hetet itthon, úgyhogy egy jó darabig ingáztam Finnország felé. Aztán utána egy picit a tudomány politika Finnországban egy szerintem nem annyira tetszető irányba ment el, és akkor én úgy gondoltam, hogy átmegyek Németországba, és ott pedig részt vettem egy intézetnek a létrehozásában, ez az AI for Health, ez a mesterséges intelligencia

0: Így döntöttem. Az igazság, hogy igen, amikor a zürichi időnk az véget ért, ott 8 év fix kontrakt volt, és nem lehetett tovább maradni, kivéve, hogyha örökre ott maradunk, akkor mi elindultunk Amerika fele is, és akkor teljesen véletlenül Zürich-Pekint volt két kutatótársam, Pál Csaba és Pap Balázs, és akkor írtam nekik egy üzenetet, hogy látom, hogy itt adnak elő, és hogy esetleg találkozhatnánk, és akkor a Csaba, aki egyébként háromszoros ERC győztes, Bolyai díjas, és azt gondolom, hogy Magyarország legkiválóbb, vagy egyik legkiválóbb kutatója, visszaírt egy fél sört, hogy Aga Péter, ígyunk egy sört, és akkor ittunk ott egy sört Balázsral és Csabával, és elkezdtek a Szegedi Biológiai Kutatóközpontról mesélni, ahova ők nem olyan régen jöttek haza a külföldről, és hogy itt valami készülődik, és utána még Víg László akadémikus is invitált. Én nem tudtam igazából, hogy az SBK, az a Szegedi Biológiai Központ az létezik, pedig nem messze vagyunk tőle, de ugye én úgy mentem ki külföldre, hogy én matematikus, meg informatikus vagyok, és akkor itt tartottam egy előadást, és azt mondtam, hogy én ennek részese akarok lenni. Úgyhogy ez vágta ketté a Harvardot, és hát azóta ugye én vagyok ennek az intézetnek az igazgatója, és hát itt próbáljuk a csodát megtenni. Szerintem egy elképesztően szenzációs nemzetközi gárda gyűlt össze, akik közül most már nem vettem föl. Azt hiszem, hogy 6-8 éve olyan kutatócsoport vezetőt, akinek nincs lendület pályázata, több ERC is van, és tényleg kiváló kollégáim vannak, úgyhogy most ez a másik ilyen nagy hivatásom, vagy elhivatottságom, hogy ezt építsük, és hozzuk ide a világszintű kutatást, vagy legalább Európát.
1: Hogyha az önök kutatásaira rákeres az ember a neten, akkor a személyre szabott orvoslás mindig központi téma lesz, és szeretném megtudni, hogy ön hogyan gondolkodik ennek a jövőjéről.
0: Tegyünk hozzá még ezt, hogy precíziós személyre szabott gyógyászat. Van egy olyan diszkrepancia a dologban, hogy egy nagy gyógyszergyárnak nem érdemes személyre szabnia, mert akkor abból nem tud sokat eladni. Másrészt meg teljesen magától értetődő, hogy minden ember más, minden ember minden betegsége más, úgyhogy, hogyha az adott betegséget szeretnénk az adott embernél gyógyítani, akkor azt személyre kell szabni. Én nekem az a legnagyobb hitvallásom és elképzelésem, hogy a komoly betegségeket azokat személyre szabva fogjuk gyógyítani. Mi mindent erre tettünk föl, nekem meggyőződésem, hogy ebben mi, remélem az én életem során fogunk áttöréseket elérni, és itt bejönnek még sokkal-sokkal interdisziplinárisabb régiók is, például, hogy fog ezt tényleg a betegig elkerülni, ahol már nem az informatikus beszélget a biológussal, hanem ott már a beteggel kell beszélgetni, az onkotímmel kell beszélgetni, vagy mit tenni a virológusokkal. Ez elképesztően széles körű, és itt bejön a felelősség kérdése is, hogy mit is adhatunk, és annak az oldalnak, aki gyógyszert ad, annak ezt felelősen kell odaadnia. Most jelen pillanatban azon dolgozok, hogy olyan interdisziplináris, hát én úgy hívom őket, hogy translációs csoportokat hozzunk létre, ami klinikusból, biológusból és adatkutatóból áll, és az lesz a feladatuk, hogy a tumorbordokat azzal segítsék, hogy ezeket a nagyon-nagyon fejlett adatokat, amit egyébként a világon még nagyon kevesen látnak át, például, hogy egy 8000 darab fehérjének a szintjét odaadom az orvosnak, még nem tudja igazából értelmezni, hogy ez mit jelent, vagy ugyanez, mint egy nagyon erősen kielemzett radiológiai kép esetén vannak olyan adatok, amiket még nem lát át feltétlenül a szakember, hogy erre csináljunk olyan tímeket, akik abba folynak bele, hogy ezeket az adatokat a legmélyebben megértsék, és utána ezt érthetően kommunikálják az orvosok fele. Úgyhogy most egy ilyen iniciatívot rakunk éppen össze, hogy ezt valahogy könnyíteni tudjuk-e az orvos dolgát abban, hogy ezeket a modern adatokat értelmezhesse.
1: Milyen szerepe lesz ebben a mesterséges intelligenciának a kutatáson túl? Most a személyre szabott gyógyászatra gondolok. A diagnózis felállításában, vagy a gyógyszerek megjelölésében. Mi akkor találkoztunk először, amikor a tavalyi Science Expo-n az egészségügy és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról beszéltünk, amiben lenne lehetőség, és lehet, hogy nincs megfelelően kihasználva.
0: Ó, hát én úgy gondolom, hogy itt minden területen nagyon fontos szerepe lesz az AI-nak, vagy lehet, hogy mondjuk most úgy érdemes rá tekinteni, mint fejlődés.

0: élet adatelemzésnek, ami nagyon-nagyon sok adatot lát. És én most nem, igazából nem látok olyan területet, ahol nem úgy gondolnám, hogy az AI dominálni fog a szakemberek fölött. Azt mondjuk tudjuk 10 éve, hogy például egy anyajegyről pontosabban tudja eldönteni, hogy melanoma-e, mint egy orvos. De ezek a kutatások, ezek jönnek nap, mint nap ki, hogy nagyon specializált területeken sokkal pontosabban tud dönteni, sokkal, sokkal több adatot látott, ami alapján egy statisztikai döntést tud hozni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt minden területen meghatározó szerepe lesz a mesterséges intelligenciának. Hát két nagy dolgot kell áthidalnunk, az egyik az az, hogy legyen elég adatunk, a másik meg az, hogy higgyünk benne megfelelően, és ugye ez akkor hiteles, hogyha valahogy hitelt érdemlően el tudjuk mondani, hogy ez tényleg jól működik. Ugye engedélyeztetni kell, validálni kell, és ezek nem egyszerű dolgok azért, mert nagyon-nagyon szigorú szabályoknak kell ahhoz megfelelnie, hogy ezt talán a legfontosabb döntésekbe, az emberi életekről való döntésekbe, de a katonai döntések is ugyanezek nyilván, vagy az autóvezetés is, hogy ezeket behozhassuk. Ezek jönnek, megállíthatatlanul jönnek, igazából nem is látnám értelmét, hogy ezt miért kellene megállítani, és szerintem itt nem azt kell várnunk, hogy hirtelen lesz egy forradalom, és holnaptól az AI fog dönteni, hanem ezt úgy, ahogy láttuk az elmúlt 10 évben, ezek így graduálisan egyre jobban be fognak jönni. Nem tudom megjósolni sem, hogy milyen sebességgel. Most a nem felelősségteljes dolgokban, például ezek a chatbotok, képgeneráló, zenegenerálók, szerintem egy elképesztően nagy robbanást láttunk. Mindenki, aki bárhogy is létezik a digitális térben, mindenki életében meghatározó szerepet játszanak a mesterséges intelligenciák. Most, ahogy önnel beszélgetek, a hangunk valószínűleg mesterséges intelligenciát átvíve, ha megnyitjuk a közösségi médiát, azt ajánlja, ha nem tudunk egy kérdést, mehetünk hozzá, és a statisztikailag legvalószínűbb választ meg tudjuk kapni már most a ChatGPT-től, Gemini-tól, és hosszan lehetne sorolni, hogyha nem tetszik a selfie, akkor a két gombnyomás, vagy egy rövid prompt, és szebbet csinál belőle. Ezek nagyon hirtelen az életünk részévé váltak, de az orvosok életének is kezd a részévé válni, tehát például mondjuk a radiológiában a kép kiértékelés, az már évek óta mesterséges intelligenciával történik. És számos hasonló területet mondhatunk, valahol ez kísérleti jelleggel megy, rengeteg olyan kutatás van, hogy mondjuk egy általános házi orvosnál jobban tud mondjuk egy neurológiai betegséget diagnosztizálni, csak úgy, hogy beszélget az emberrel. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt nem egy fekete mágiát kell várni, hanem szépen inkrementálisan fog ez bepenetrálni, odáig, hogy egyre több és több döntést rá fogunk bízni, azért, mert validált lesz az a sok technológia. Patológiában is van már olyan, hogy AI tud dönteni teljesen autonóm módon egy műtétről. És hát akkor, wow, hát tehát gyakorlatilag egy életmentő műtétet rábízunk egy AI-ra már most. Úgyhogy nekem ez a véleményem, amit nagyon nem látok még, és csak spekulálni tudok, az, hogy az emberi kreativitást azt mennyire fogja az AI kiváltani. Én szerintem ez egy olyan dolog, amiről lehet filozofálgatni, és meg lehet tudományosan is megközelíteni, és mind a kettőben látok valamilyen igazságot, elképesztően izgalmas.
1: Ugye, amikor mi tavaly találkoztunk ezen a kerekasztal beszélgetésen, akkor arról volt szó, hogy a hazai egészségügy és a mesterséges intelligencia kapcsolata, és akkor kiderült, hogy számos kérdés fölvetődik biztonság, adatbiztonság szempontjából, és etikai kérdések, amik még tisztázatlanok.
0: Ugye minden ennek, ami az emberi életekre kihatása van, annak van egy legal, egy jogi aspektusa is, és amikor beszélgettünk, akkor arról volt szó, hogy itt a módszerek azok valószínűleg sokkal fejlettebbek, mint amit a jogi környezet megenged. A valószínűleget azt itt nem véletlenül tettem ide, ezt fontosnak tartom, hogy az AI, ahogy mondtam, elképesztően nagyot fejlődött, de validálni nagyon nehéz, hogy mennyit fejlődött, és amikor ezt a döntéshozásba behozzuk, akkor szeretnénk ebben megbízni, és erre egyébként nagyon helyesen úgy gondolom az egészségügynek és más területeknek is erős szabályzásai vannak. Ezeket a szabályzásokat, ezeket be kell tartani egy mindenkinek vadonatúj területen. Tehát ugye eddig az volt, hogy gyógyszereket kellett engedélyeznie a hatóságoknak, ahol nagyon jól meg volt szabályozva, hogy ennyi emberen kell működnie először, aztán ennyi. Most meg ott van egy módszer, hogy hát megmondja a véreredményekből, meg a radiológiai képből, hogy mi a diagnózis. Egy olyan mesterséges neuronháló, aminek van 10 milliárd vagy 1000 milliárd paramétere, és fogalmunk sincs, hogy mi történik benne. És ez mindenkinek új. Ugye a kutatók látják, hogy ez nagyon jól működik, az emberek is látják, hogy ez nagyon jól működik, a döntéshozók látják, hogy nem látják át, hogy működik, és nem tudják, hogy mik a gyenge pontjai, vannak-e gyenge pontjai, és itt van létjogosultsága annak a beszélgetésnek, amit ott néhány hónapja folytattunk, hogy ez egy jelenlegi meglépendő feladat, hogy ezt a legjobban tudjuk, az AI tudását a leghasznosabban tudjuk használni a különböző területeken. És én nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy itt a hatóságok azok valamit rosszul csinálnak. Nyilván lehetnének sokkal gyorsabbak, sokkal flexibilisebbek, de másrészt meg kell értenünk, hogy azért, hogyha a gyerekünk életéről szóló műtétet rá kell bíznunk egy gépre, akkor abban megbízunk-e. És ezt könnyű mondani, hogy hú, az AI az ezt is megoldja, de erre meg kell a jogi alapokat, a jogi környezetet is teremteni. Úgyhogy ez most egy nagy kihívás, egy tényleg nagy kihívás, amin dolgoznunk kell, meg fogjuk oldani ezt felelősséggel, és lehetőleg flexibilisan és gyorsan kell megoldani.
2: Horváth Péter, a Hunneren Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatója volt ma a vendégem. Az ő kutatócsoportja olyan technológiát fejlesztett ki, amely révén a mesterséges intelligencia segítségével forradalmasíthatják a személyre szabott gyógyítást. Ez a beszélgetés is újra hallgatható a Spotify-on, a műsor saját csatornáján. Köszönöm a figyelmet, Ola Andrát hallottátok.
3: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
4: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
5: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
3: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n!
6: Este 7 óra van, Kovács Gergely vagyok a legfrissebb hírekkel. Már több mint 10 000 észrevétel érkezett az alaptörvény 17. módosításához, ezt jelentette be a miniszterelnök a Facebookon. Magyar Péter szerint ezek 95%-a támogatja a képviselői mandátum hosszának korlátozását. A véleményeket holnapig várják. Sportrepülőgép csapódott Peking legmagasabb épületébe, erről ír a CNN. A felhőkarcolóból kimenekítettek embereket, a helyszínen rengeteg tűzoltó, autó és mentő is érkezett. A sérültek számáról egyelőre nincs információ. Mintegy 600 halálos áldozatot számoltak eddig a szerdai venezuelai földrengés után. A katasztrófa sérültjeinek száma mára mintegy 3000, az összeomlott épületek romjai között jelenleg is folytatják a kutatást. Becslések szerint több 10 000 ember lehet még a romok alatt. Az Egyesült Államok Földrajzi Kutatóintézete szerint akár 10 000 halottja is lehet a természeti csapásnak. Drágább lesz taxival utazni Budapesten augusztus 1-től, az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Továbbá lesz 800 forintos reptéri díj is. A javaslatot a fővárosi közgyűlés 19 igen szavazattal, 10 tartózkodás mellett fogadta el. A világ 400 legerősebb cége közé válogatta az OTP-t az amerikai Forbes. A rangsorban a magyar cég a 398. helyet foglalta el. A lista 4 kulcsfontosságú pénzügyi mutatót vesz figyelembe, árbevételt, profitot, eszközállományt és piaci kapitalizációt. Mindez különösen figyelemre méltó annak ismeretében, hogy 4 évvel ezelőtt az OTP csoport még nem volt a top 1000-ben, azóta azonban minden évben jelentősen javított a helyzetén.
3: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os emelkedéssel 139.790 pontos történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 19 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 0,5%-kal 3.668 forintra erősödött, az OTP 3.1%-kal 45.810 forintra csökkent. A Magyar Telekom árfolyama 0,5%-kal 2.678 forintra esett. A Richter papírok árfolyama 1%-kal 12.260 forintra nőtt. Gyengüléssel fejezték be a napot a nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 1,1%-kal, a frankfurti DAX index 1,3%-kal került lejjebb, a párizsi CAC-on 0,5%-os csökkenéssel, a milánói börze 9 tized, a madrid IBEX pedig 3 tized százalékos mínuszban zárta a kereskedést. A tengeren túlon a Wall Street-en is vegyes a hangulat, a Dow Jones Index 1,1%-os pluszban, az S&P 500-as mutató 1,3%-os emelkedésben, és a Nasdaq Composite is, ahogy ezt kimondtam, átváltotta a pluszos tartományban, 3,1%-kal emelkedik. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 310 forintot, egy euróért 353 forintot kérnek, egy svájci frankért 383 forintot kell adni, egy angol fontért 409 forintot. A dollár az euróval szemben 1,1391. 4,3%-kal csökken a Brent típusú kőolajára, 72 dolláron a hordonkénti jegyzés. Az észak-amerikai könnyolaj 3,6%-kal olcsóbb, a VTI jegyzése 69 dollár 30 cent hordonként. Az aranyára 1,3%-kal drágul, egy uncia aranyért 4099 dollárt kell adni. A többi fémára is drágul, 2,3%-kal a palládium, az ezüst 1,5%-kal megy fölfelé. A holland tőzsdén jegyzett gázára 0,5%-os drágulásban, egy megawatt energiáért 40 euró 60 euró centet kell adni július végi szállítással.
3: Időjárás jelentés.
6: Folytatódik a derült napos idő, csapadék továbbra sem lesz. Szinte az egész ország területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható. A hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul, éjjelre 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Hétvégén is marad a tikkasztó hőség, míg holnap 34 és 39 fok között lesz, addig vasárnap akár a 40 fokot is meg elérheti a hőmérő. A Balatonra is érdemes lehet lelátogatni, hiszen a tó stabilan 30 fok körül, a tó vízhőmérséklete stabilan 30 fok körül alakul a hétvégén. Az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriadót rendelt el az ország minden pontjára.
3: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
7: Ez a Trend FM különleges zenei válogatása. Jó estét! Most is reggelig zenélünk, és garantáltan olyan dalokat hozok, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazzlemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Trend Night.
1: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Magyarország nagyvárosai tömérdek kincset őriznek. Mindezek felfedezésére érdemes kipróbálni, milyen profi idegenvezetőre bízni magunkat. Veszprém, különösen az óvárosi rész, valóságos ékszerdoboz. Érdemes több napot ráfordítani megismerésére. A városban többféle tematikus séta is elérhető, amelyekkel úgy barangolhatjuk be az egzugos utcákat, hogy nem csak a látványosságokat ismerhetjük meg, hanem Veszprém történelmi titkait is. Sőt, bizonyos helyeken interaktív vezetett túrákra is lecsaphatunk. Tematikus sétákban Debrecen is erős. A Civisváros történetét a nekünk leginkább tetsző szemüvegen keresztül ismerhetjük meg, ráadásul számos olyan vezetett túrára is bukkalhatunk, például a Nagy Erdőben, ami a gyerekeknek is kifejezetten izgalmas. Sőt, ha sportos kedvünkben vagyunk, akár két keréken is útra kelhetünk. A klasszikus, tematikus városnéző séták mellett Szegeden azt is kipróbálhatjuk, milyen, ha nem az idegenvezető esernyőjét követjük, hanem a saját tempónkban fedezzük fel a várost. Persze azon játékos feladatok segítségével, amelyeket a szervezők biztosítanak. Na jó, de mi van, ha esik? A szabadulószobák különféle tematikára épülnek, ugyanakkor közös bennük, hogy a játékosoknak feladványok segítségével kell megtalálniuk a szabadulás jelentő kulcsot vagy kódot. Kipróbálhatjuk például, milyen érzés, ha nekünk kell semlegesíteni egy képzeletbeli atombombát, hogy megakadályozni az emberiség pusztulását, vagy akár felkutatni a fáraók, vagy éppen a dzsungel titkait.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
0: Trend Night.
1: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola ének zenei tagozatos osztályába járt. Tagjai

0: szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek, a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Hoger Roberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vehette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a budapesti Moller Rouge énekes konferenciéjaként performanceban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemléképület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
0: Farkas Gábor Gabrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Este 8 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Már több mint 10 000 észrevétel érkezett az alaptörvény 17. módosításához, jelentette be a miniszterelnök a Facebookon. Magyar Péter szerint ezek 95%-a támogatja a képviselői mandátum hosszának korlátozását. A véleményeket holnapig várják. Mintegy 600 halálos áldozatot számoltak eddig a szerdai venezuelai földrengés után. A katasztrófa sérültjeinek száma mára mintegy 3000, az összeomlott épületek romjai között jelenleg is folytatják a kutatást. Becslések szerint több 10 000 ember lehet még a romok alatt. Az Egyesült Államok Földrajzi Kutatóintézete szerint akár 10 000 halottja is lehet a természeti csapásnak. Drágább lesz a taxival utazni Budapesten augusztus 1-től. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Továbbá lesz 800 forintos reptéri díj. A javaslatot a fővárosi közgyűlés 19 igen szavazattal 10 tartózkodás mellett fogadta el. Sportrepülőgép csapódott Peking legmagasabb épületébe, írja a CNN. A felhőkarcolóból kimenekítettek embereket, a helyszínre rengeteg tűzoltóautó és mentő is érkezett. A sérültek számáról egyelőre nincs információ. A világ 400 legerősebb cége közé válogatta az OTP-t az amerikai Forbes. A rangsorban a magyar cég a 398. helyet foglalta el. A lista 4 kulcsfontosságú pénzügyi mutatót vesz figyelembe, árbevételt, profitot, eszközállományt és piaci kapitalizációt. Mindez különösen figyelemre méltó annak ismeretében, hogy 4 évvel ezelőtt az OTP csoport még nem volt a top 1000-ben, azóta azonban minden évben jelentősen javította a helyezésén. Óriási leépítésre készülhet a Volkswagen, világszerte akár 100 000 főt is elbocsáthatnak, erről ír a Spiegel. A vállalatnál jelenleg mintegy 657 000 munkahely van, korábban 50 000 fős leépítést terveztek, ami már önmagában is nagy elbocsátási hullám lett volna. Az új 100 000-es szám pontos bontása szintén nem világos, de a hírek szerint a vezérigazgató már bemutatta az átalakítási terveit az igazgató tanácsnak. A cég középtávon bezárhatja 4 németországi üzemét is, a termelés akkor állna le, amikor a jelenleg ezekben az üzemekben gyártott modelleket kivezetik a piacról. Lemondott a Bosch vezérigazgatója. Július 1-től Christian Fischer veszi át a vezérigazgatói posztot Stefan Hartungtól. A jelenlegi cégvezető a tulajdonosokkal egyeztetve kérte felmentését az igazgatóságból. A bejelentés azért is váratlan, mert a Bosch még tavaly októberben közölte, hogy Hartung mandátumát további 5 évvel meghosszabbítják. A vezetőváltásra az egész autóipari beszállítói szektort érintő feszültségek közepette kerül sor. A Bosch profitja tavaly 42%-kal esett vissza. Még idén benyújtja a kormány a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát. Kármán András pénzügyminiszter szerint a dokumentum azt is felvázolja majd, milyen úton teljesítheti Magyarország az euró bevezetéséhez szükséges kritériumokat. A Eurogroup elnökével és Magyar Péter miniszterelnökkel tartott egyeztetésen szó volt az uniós források felszabadításáról és felhasználásáról is. A megbeszélésen az euróhoz vezető út mérföldkövei mellett az Európai Bankunióhoz való önkéntes csatlakozás lehetősége is napirenden volt. A pénzügyminiszter szerint az európai versenyképesség javítása és a tőkepiacok fejlesztése is kiemelt téma volt.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os emelkedéssel 139.790 pontos történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma több mint 19 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 0,5%-kal 3.668 forintra erősödött, az OTP 0,3%-kal 45.810 forintra csökkent, a Magyar Telekom árfolyama 0,5%-kal 2.678 forintra esett, a Richter papírok árfolyama 1%-kal 12.260 forintra nőtt. Gyengüléssel fejezték be a napot a nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 1,1%-kal, a frankfurti DAX 1,3%-kal került lejjebb. A párizsi CAC-on 0,5%-os csökkenéssel, a milánói börze 9-tized, a madridi IBEX pedig 3,1%-os mínuszban zárta a kereskedést.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a derült, napos idő, csapadék továbbra sem várható. Szinte az egész ország területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható. A hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul, éjjelre 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Hétvégén is marad a tikkasztó hőség, míg holnap 34 és 39 fok között lesz, addig vasárnap akár 40 fokot is mutathat a hőmérő. A hétvégén a Balaton déli partjánál Siófoknál 29, Balatonfenyvesnél 28, míg az északi parton Alsóörsnél 27, Gyenesdiásnál 28 fokos lesz a víz. Az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriadót rendelt el az ország minden pontjára.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Fiúk Zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Boton, Diványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
0: Trend Night.
1: A Fiúk Zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

Önök a különleges zenei válogatást hallgatják itt a 94.2-n, mindjárt a Tape 5 érkezik, akikről tudni érdemes, hogy ők egy multinacionális német zenei projekt, amit 2003-ban alapított meg a német dalszerző és producer Martin Strathausen. Vendégművészek Angliából, Németországból, Olaszországból, Franciaországból, Romániából, az Egyesült Államokból, Oroszországból, Ukrajnából és Kamerunból. Swing, elektro, nu jazz, latin, lounge, trip-hop és chill-out a fő csapásvonal. Íme az egyik kedvencünk a Tape 5-tól most a 94.2-n, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Anna and the Barbie zenekart 2004-ben alapította meg Budapesten egy testvérpár, Pásztor Anna és Pásztor Sámuel. A megfelelő zenésztársak megtalálása és 2-3 hónapnyi próbaidőszak után kezdtek el koncertezni. Mindjárt a harmadik fellépésük egy nagyszabású, egész estés show volt a Moulin Rouge színpadán, ahol felfigyelt rájuk egy angol menedzser, akinek segítségével 2005 tavaszán meg is jelent első angol nyelvű lemezük. 2007-ben jött az első magyar nyelvű lemez, amelyről kimásol Tangó című dalú klipjét az akkor induló hazai MTV is rengeteget játszotta. A Medallion album 2008 tavaszán jelent meg hivatalosan, és ekkor készült el a második videóklip is az Álmatlan című dalhoz. 2012. novemberében jelent meg a zenekar negyedik nagylemeze Á Nem címmel, a Barba Negra klubban tartott lemez bemutató pedig teltházas rendezvény lett. Még ebben az évben az egyik legtöbbet koncertező magyar zenekarrá avanzsált, önálló koncerteket adott az ország nagyvárosaiban, és jelen voltak minden nagyobb fesztiválon. Jelenleg 7 nagylemeznél tartanak, a legutóbbi 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most az Anna and the Barbie-tól, itt a különleges zenei válogatásban,

feliz, te custa, husta, husta, mago du dan. Meg hagytam, hagytam, hagytam egy diszkrét csíkot, húztam magam után, magam után.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Bércesi Róbert eddig két albumot jelentetett meg, Én meg az ének néven, amelyeken kizárólag feldolgozások szerepeltek, saját dalait mindig a Hiperkarma keretein belül dolgozta ki.

0: Eredetileg letisztult, puritán hangzást képzelt el minimális hangszereléssel, végül azonban máshogy alakult, nem kevesebb, mint 9 vendégzenész szerepel a felvételeken.
1: Trend Night.
0: Az Én meg az ének következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night, a különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Este 9 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Már több mint 10 000 észrevétel érkezett az alaptörvény 17. módosításához, jelentette be a miniszterelnök a Facebookon. Magyar Péter szerint ezek 95%-a támogatja a képviselői mandátum hosszának korlátozását. A véleményeket holnapig várják. Mintegy 600 halálos áldozatot számoltak eddig a szerdai venezuelai földrengés után. A katasztrófa sérültjeinek száma mára mintegy 3000, az összeomlott épületek romjai között jelenleg is folytatják a kutatást. Becslések szerint több 10 000 ember lehet még a romok alatt. Az Egyesült Államok Földrajzi Kutatóintézete szerint akár 10 000 halottja is lehet a természeti csapásnak. Drágább lesz a taxival utazni Budapesten augusztus 1-től. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Továbbá lesz 800 forintos reptéri díj. A javaslatot a fővárosi közgyűlés 19 igen szavazattal 10 tartózkodás mellett fogadta el. Sportrepülőgép csapódott Peking legmagasabb épületébe, írja a CNN. A felhőkarcolóból kimenekítettek embereket, a helyszínre rengeteg tűzoltóautó és mentő is érkezett. A sérültek számáról egyelőre nincs információ. A világ 400 legerősebb cége közé válogatta az OTP-t az amerikai Forbes. A rangsorban a magyar cég a 398. helyet foglalta el. A lista 4 kulcsfontosságú pénzügyi mutatót vesz figyelembe, árbevételt, profitot, eszközállományt és piaci kapitalizációt. Mindez különösen figyelemre méltó annak ismeretében, hogy 4 évvel ezelőtt az OTP csoport még nem volt a top 1000-ben, azóta azonban minden évben jelentősen javította a helyezésén. Óriási leépítésre készülhet a Volkswagen, világszerte akár 100 000 főt is elbocsáthatnak, erről ír a Spiegel. A vállalatnál jelenleg mintegy 657 000 munkahely van, korábban 50 000 fős leépítést terveztek, ami már önmagában is nagy elbocsátási hullám lett volna. Az új 100 000-es szám pontos bontása szintén nem világos, de a hírek szerint a vezérigazgató már bemutatta az átalakítási terveit az igazgató tanácsnak. A cég középtávon bezárhatja 4 németországi üzemét is, a termelés akkor állna le, amikor a jelenleg ezekben az üzemekben gyártott modelleket kivezetik a piacról. Lemondott a Bosch vezérigazgatója. Július 1-től Christian Fischer veszi át a vezérigazgatói posztot Stefan Hartungtól. A jelenlegi cégvezető a tulajdonosokkal egyeztetve kérte felmentését az igazgatóságból. A bejelentés azért is váratlan, mert a Bosch még tavaly októberben közölte, hogy Hartung mandátumát további 5 évvel meghosszabbítják. A vezetőváltásra az egész autóipari beszállítói szektort érintő feszültségek közepette kerül sor. A Bosch profitja tavaly 42%-kal esett vissza. Még idén benyújtja a kormány a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát. Kármán András pénzügyminiszter szerint a dokumentum azt is felvázolja majd, milyen úton teljesítheti Magyarország az euró bevezetéséhez szükséges kritériumokat. A Eurogroup elnökével és Magyar Péter miniszterelnökkel tartott egyeztetésen szó volt az uniós források felszabadításáról és felhasználásáról is. A megbeszélésen az euróhoz vezető út mérföldkövei mellett az Európai Bankunióhoz való önkéntes csatlakozás lehetősége is napirenden volt. A pénzügyminiszter szerint az európai versenyképesség javítása és a tőkepiacok fejlesztése is kiemelt téma volt.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os emelkedéssel 139.790 pontos történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma több mint 19 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 0,5%-kal 3668 forintra erősödött, az OTP 0,3%-kal 45810 forintra csökkent, a Magyar Telekom árfolyama 0,5%-kal 2678 forintra esett, a Richter papírok árfolyama 1%-kal 12260 forintra nőtt. Gyengüléssel fejezték be a napot a nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 1,1%-kal, a frankfurti DAX 1,3%-kal került lejjebb. A párizsi CAC-on 0,5%-os csökkenéssel, a milánói börze 9%, a madridi IBEX pedig 3%-os mínuszban zárta a kereskedést.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a derült, napos idő, csapadék továbbra sem várható. Szinte az egész ország területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható. A hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul, éjjelre 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Hétvégén is marad a tikkasztó hőség, míg holnap 34 és 39 fok között lesz, addig vasárnap akár 40 fokot is mutathat a hőmérő. A hétvégén a Balaton déli partjánál Siófoknál 29, Balatonfenyvesnél 28, míg az északi parton Alsóörsnél 27, Gyenesdiásnál 28 fokos lesz a víz. Az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriadót rendelt el az ország minden pontjára.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kislemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagylemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.

94.2, különleges zenei válogatás, folytatjuk. Matthias Vogt zenekarával, a Ridge-ezzel. Az első albumon 2002-ben már is egy élő zenekar, előkelő vendégek és elektronika minden mennyiségben, azóta pedig sorban a rengeteg kitűnő saját dal és persze a feldolgozások. Ők tehát a Ridge-ez most a különleges zenei válogatásban a 94.2-n.

0: Hát jó.
1: Szevasz, Laci, mi a helyzet?
0: Szia, Laci. Ne, hogy hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lujzáról szól, csak...
1: Persze, mire gondolsz?
0: Nem, hogy nem így ismertelek meg, tehát azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem?
1: Na jó, igazad van, de nem lesztél. Ez az rólam szól!
2: Mindig jön egy másik. Mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elászik. Ó, majd jön egy másik.
1: Igen!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofang művész név mögött Csányi István session zenész rejtőzik, aki 2011-ben kezdett ebbe a projektbe. Két dalt is komponált szaxofonra exportált. A Ripness című dala bejutott a Jazzy Jazz dalverseny döntőjébe. 2016-ra 5 tagú zenekarrá érett a produkció. Csányi István mellett élvonalbeli zenészek ékesítik a zenekart, népszerint Takács Donát, Kardos Norbert, Dajka Krisztián és Balogh László. A koncerteken saját kompozíciók mellett világslágerek igényes átiratai hallhatóak, a funk, a soul, az R&B, a smooth jazz zenei műfajokból, igény esetén sztárvendégekkel kiegészülve.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a szaxofangtól is meghallgatunk egy dalt most.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Este 10 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Már több mint 10 000 észrevétel érkezett az alaptörvény 17. módosításához, jelentette be a miniszterelnök a Facebookon. Magyar Péter szerint ezek 95%-a támogatja a képviselői mandátum hosszának korlátozását. A véleményeket holnapig várják. Mintegy 600 halálos áldozatot számoltak eddig a szerdai venezuelai földrengés után. A katasztrófa sérültjeinek száma mára mintegy 3000, az összeomlott épületek romjai között jelenleg is folytatják a kutatást. Becslések szerint több 10 000 ember lehet még a romok alatt. Az Egyesült Államok Földrajzi Kutatóintézete szerint akár 10 000 halottja is lehet a természeti csapásnak. Drágább lesz a taxival utazni Budapesten augusztus 1-től. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Továbbá lesz 800 forintos reptéri díj. A javaslatot a fővárosi közgyűlés 19 igen szavazattal 10 tartózkodás mellett fogadta el. Sportrepülőgép csapódott Peking legmagasabb épületébe, írja a CNN. A felhőkarcolóból kimenekítettek embereket, a helyszínre rengeteg tűzoltóautó és mentő is érkezett. A sérültek számáról egyelőre nincs információ. A világ 400 legerősebb cége közé válogatta az OTP-t az amerikai Forbes. A rangsorban a magyar cég a 398. helyet foglalta el. A lista 4 kulcsfontosságú pénzügyi mutatót vesz figyelembe, árbevételt, profitot, eszközállományt és piaci kapitalizációt. Mindez különösen figyelemre méltó annak ismeretében, hogy 4 évvel ezelőtt az OTP csoport még nem volt a top 1000-ben, azóta azonban minden évben jelentősen javította a helyezésén. Óriási leépítésre készülhet a Volkswagen, világszerte akár 100 000 főt is elbocsáthatnak, erről ír a Spiegel. A vállalatnál jelenleg mintegy 657 000 munkahely van, korábban 50 000 fős leépítést terveztek, ami már önmagában is nagy elbocsátási hullám lett volna. Az új 100 000-es szám pontos bontása szintén nem világos, de a hírek szerint a vezérigazgató már bemutatta az átalakítási terveit az igazgató tanácsnak. A cég középtávon bezárhatja 4 németországi üzemét is, a termelés akkor állna le, amikor a jelenleg ezekben az üzemekben gyártott modelleket kivezetik a piacról. Lemondott a Bosch vezérigazgatója. Július 1-től Christian Fischer veszi át a vezérigazgatói posztot Stefan Hartungtól. A jelenlegi cégvezető a tulajdonosokkal egyeztetve kérte felmentését az igazgatóságból. A bejelentés azért is váratlan, mert a Bosch még tavaly októberben közölte, hogy Hartung mandátumát további 5 évvel meghosszabbítják. A vezetőváltásra az egész autóipari beszállítói szektort érintő feszültségek közepette kerül sor. A Bosch profitja tavaly 42%-kal esett vissza. Még idén benyújtja a kormány a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát. Kármán András pénzügyminiszter szerint a dokumentum azt is felvázolja majd, milyen úton teljesítheti Magyarország az euró bevezetéséhez szükséges kritériumokat. A Eurogroup elnökével és Magyar Péter miniszterelnökkel tartott egyeztetésen szó volt az uniós források felszabadításáról és felhasználásáról is. A megbeszélésen az euróhoz vezető út mérföldkövei mellett az Európai Bankunióhoz való önkéntes csatlakozás lehetősége is napirenden volt. A pénzügyminiszter szerint az európai versenyképesség javítása és a tőkepiacok fejlesztése is kiemelt téma volt.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os emelkedéssel 139.790 pontos történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma több mint 19 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 0,5%-kal 3.668 forintra erősödött, az OTP 3,1%-kal 45.810 forintra csökkent, a Magyar Telekom árfolyama 0,5%-kal 2.678 forintra esett, a Richter papírok árfolyama 1%-kal 12.260 forintra nőtt. Gyengüléssel fejezték be a napot a nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 1%-kal, a frankfurti DAX 1,3%-kal került lejjebb. A párizsi CAC-on 0,5%-os csökkenéssel, a milánói börze 9%, a madridi IBEX pedig 3%-os mínuszban zárta a kereskedést.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a derült, napos idő, csapadék továbbra sem várható. Szinte az egész ország területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható. a hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul, éjjelre 14 és 20 fok közé hűl a levegő. Hétvégén is marad a tikkasztó hőség, míg holnap 34 és 39 fok között lesz, addig vasárnap akár 40 fokot is mutathat a hőmérő. A hétvégén a Balaton déli partjánál Siófoknál 29, Balatonfenyvesnél 28, míg az északi parton Alsóörsnél 27, Gyenesdiásnál 28 fokos lesz a víz. Az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriadót rendelt el az ország minden pontjára.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A pécsi dalszerző, énekes, gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Kon Zsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény Szeretet című 7. albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Leszli 1968-ban született Budapesten, és 1974-ben már zenei előkészítőbe járt. 75-től 83-ig a 13. kerületi zeneiskolában tanult hegedűn. 1978-tól 1983-ig az általános iskolában gitáros beat klubba járt, amit az osztályfőnökük vezetett. Ekkor már írt dalokat, de még csak mások verseit zenésítette meg. Az általános iskola elvégzése után gitáron magát képezte tovább. 1982-ben megkapta első zongoráját, amin önállóan tanult meg játszani. 1991-ben megalakult első együttese, Éj Menüet néven, ahol már saját szövegű dalai is a repertoárba kerültek. 1994-től 2003-ig évenként átlag 180 fellépése volt, ahol túlnyomó részt egyedül egy szál gitárral játszotta, leginkább a saját szerzeményeit. 1998-tól napjainkig több mint 20 nagy lemezen szerepelt.
1: Trend Night.
2: Szabó Leszli következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Onnodi ezt a gyermekkorát Budapesten töltötte, 8 éven át tanult egyébként zongorázni. 1991-ben érettségizett a budapesti Eötvös József gimnáziumban. 1991 és 95 között az ELTE angol-magyar szakán tanult és szerzett bölcsészdiplomát. Közben 1994-ben felvételt nyert a Színház és Filmművészeti Főiskolára, Zsámbéki Gábor osztályába. Már harmadéves főiskolásként megkapta első főszerepét a Katona József Színházban és belekóstolt a filmforgatás világába is.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en most Ónodi Eszter énekel.

egyiptomi szarkofág, neoavantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carbon Pulse együttes a 2001-es Sziget Fesztiválon debütált, első nagylemezük a Mérgezett Gulyás 2004-ben jelent meg a Crossroads Recordsnál. 2006-ban csatlakozott hozzájuk Fehér Balázs énekes, aki énekével és dalszövegeivel dobta fel az együttes zenéjét. Második nagylemezüket, a Carbon Heartot 2008-ban jelentette meg az 1G Records, tulajdonképpen ezzel a lemezzel léptek be a magyar zenei elitbe, dalaikat előszeretettel játszották a magyar televíziók és rádiók, illetve több mint 100 000 ember töltötte le őket. Magyarország legismertebb koncertzenekaraként folyamatosan járják az országot, 2010-ben két londoni fellépésük is volt. Legutóbbi albumuk 2019. decemberében jelent meg Carbon Sun címmel, ami a zenekar hetedik nagylemeze.
1: Trend Nights.
2: Carbon Pulse a folytatásban, már is a különleges zenei válogatásban.

0: 94.2 Trend FM.
1: Majd a tavasz lesz, majd akkor dalolok.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Szeghalmi Mudfield zenekar 2012 tavaszán alakult Night Train néven. Az első demo anyagukat 2014-ben vették fel, majd rá 2 évre rögzítették az I Will Be névre keresztelt EP lemezüket. A profi minőségű anyaghoz új név dukált, így a méltán híres Guns N' Roses dalcímről a Mudfieldre váltottak, ami szabad fordításban a szülőföldjükre, a Sárrétre utal. A zenekar tagjai Kovácsovics Máté, Szabó Dezső, Feke István, Szegedi Marci és Balázs Lóránt.
0: Trend Night.
1: A Mudfieldtől is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Babarczi Bulcsú énekes, dalmondó, szövegíró és zeneszerző, aki ír szöveget a Ladány Bene 27-nek, az Ocsó Macsónak, Petruskát pedig első nagylemeze óta kíséri társalkotóként. A dalírás mellett Báb Színdarabok zenei világának színpadra álmodója. Tüke Zoo nevű duójában rendszeresen szerepelt meghívott vendégként a Quimby, a Heaven Street 7 és a Bad Fruitig zenekarokkal egy színpadon. Saját dalaiban főleg a fogyasztói társadalom fonákjaival foglalkozik, amiket legtöbbször egy szál preparált gitárral kísér, máskor beatbox-szal kiegészülve, nagy zenekari hangzást varázsolva a színpadra.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Babarczi Bulcsú következik.

jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en, mai éjszaka is Bukowski Józseffel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Balogh Tamás Quartet 2013 májusában alakult, egy alapvetően jazz zenekarról van szó, de zenéjükben ötvöződnek a legkülönfélébb stílusok. Az együttest elsősorban azt foglalkoztatja, vajon hogyan szól napjainkban a jazz. Nem titkolt céljuk megszólítani a műfajtól esetleg idegenkedő fiatalabb generáció tagjait is. Szeretnék meggyőzni őket, hogy az improvizatív zene lehet menő. Balogh Tamásnak a Kistarcsai Zeneiskolában a dob volt a kedvenc hangszere, de hamarosan ráébredt, hogy erőteljesebben vonza a zongora és a zeneszerzés. 18 éves volt, amikor 2011-ben két évnyi zongorázás után megnyerte a Marosvásárhelyi Nemzetközi Jazzverseny zenekarával, és a legjobb szólista díjat is megkapta. Egy évvel később a Magyar Jazz Szövetség által rendezett zeneszerző és hangszerelő versenyen a legjobb kombó hangszerelés díját nyerte. Zenekarában Hidas Tamás dobol, aki 2013-ban a Marosvásárhelyi Jazz Fesztivál legjobb dobosa címet nyerte el. Szaxofonon és fuvolán Vidákovics Izsák, basszusgitáron pedig Bartók Vince, a Schneeberger Tehetségközpont tanulója játszik.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most zenél a Balogh Tamás Quartet.

0: Atya Isten vége van.
1: Legény batapon a vidéken én vagyok az. Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény, a szerelem él. Csak egy legény batapon a vidéken én vagyok az. Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény, szerelem él.

Venus. Lo,

Csak egy legény vagy tapon a vidéken, én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka

0: Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavasz várom. Gyere te basz, végre erre bár lehány legény a szerelemért, tavasz!
1: Trend FM 94.2.
2: Minket a gazdaság szórakoztat.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően aláfagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely

0: arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
1: Trend Night.
0: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen, itt a Különleges zenei válogatásban.

A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Night.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Elmondom a gondom, beleakadok folyton, a szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folyton, bírnám, ha kettőn megérne egy próbát. Nem rég indult el.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A bemondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett, rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkanó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comet díj jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Nights.
2: A Kis Attila Benzenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban.